az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentek

0: életed. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
0: bízom benned,
6: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa fűzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafűzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcs szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
4: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Istenem, hiszek te benned,
5: mert végtelenül jó vagy.
4: Istenem, remélek te benned,
5: mert végtelenül irgalmas vagy.
4: Istenem, szeretlek téged,
5: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplő

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög hírettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk!

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és esdve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amelyen Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Eire, amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék, amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat a nagyváradi stúdióból. Július hónapban elhangzott öregkor bölcsessége műsoraimban az emberi élet egyik értékéről, a test egészségéről beszéltem. A hosszú élet titka nem csak abban rejlik, hogy egészségesen táplálkozunk, eleget mozgunk, mellőzzük a dohányzást. Az egészségünk megőrzése lelki feladatunk is, egész életünk folyamán.

Mi csak vándorok vagyunk itt a földön. Ének bevezető dallama 7 éve jelzi az Öregkor bölcsessége műsorom kezdetét. Fülbe mászó a dallama, de sokszor elgondolkoztam a lelkünket felemelő szövegén. Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk. Járjuk életünk rövid vándorútját, de nem mindegy, hogyan és kivel. Istennel vagy nélküle. Sík Sándor Hosszú élet című versét meghallgatva megtudjuk, mi a hosszú életnek a titka. Hallgassák meg szeretettel. Most, hogy már 70-es éveimet töltöm, megérem, amit sose hittem, hogy hosszú életű lettem a földön. Hiszem az igét, kopott Bibliámnak. Azért van ez, mert tiszteltem atyámat és anyámat. A hosszú életet Isten nevében hát csak megértem, de lesz-e benne köszönet? De van-e benne érdem? A hosszú életből talán elég is lenne ennyi. Aki szeret annak, akit szeret, szeretne már utána menni. Menni, de oda menni, ahová mennek mind, akik szeretnek. Engedj még egy-két esztendőt, Uram, az égi és a földi szeretetnek.

a Bibliát a könyvek könyvének is szokták nevezni. Az újszövetségi Szentírásban mindent megtalálunk ahhoz, hogy rövid földi életünket úgy éljük meg, hogy végcélunkat, az örök boldogságot elnyerhessük. A Szentírás naponta olvasása csodákra képes, mert a négy evangélium főszereplője maga az Isten, Fia, aki azért lett emberé, hogy életével és tanításaival megtanítson minket az Istennek tetsző, helyes életmódra. A keresztény embernek elengedhetetlen a Szentírás olvasása, hisz akár hányszor olvassuk, mindig újabb tanításra figyelhetünk fel, és ezáltal kerülhetünk mind közelebb Istenhez. Sík Sándor Hosszú élet című verse még megtanít bennünket arra, hogy szükségünk van apáink és anyáink hit tapasztalatára. Köszönet és hála mindazokért, akik előttünk éltek, akik életükkel tanúságot tettek a hitről. Így lett a hit, ami a generációk öröksége.

Kedves hallgatók, kedves testvéreim! Legyünk örvendező keresztények! Ezt kívánja tőlünk az Isten! Jézus még szenvedése előestéjén halála küszöbén is hangoztatta, hogy a keresztény életnek örvendezőnek kell lennie. Olvassuk Szent János evangéliuma 15. fejezet, 9-től 11-ig a verseiben. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és szeretetében maradok. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Szent Pál is újra meg újra mondja, hogy a keresztény hit az örömhírről szóló örvendetes üzenet. A Filippiekhez írt levél 4. fejezet 4. versében olvashatjuk. Örvendjetek az Úrban szüntelen. Újra csak azt mondom, örvendjetek. Kedves Mária Rádió hallgatóknak, az elkövetkezendő percekben röviden bemutatnám Mácz István Örülj velem című könyvét. Az olvasók kérésére a Szent Gellért kiadó és nyomda kiadásában immáron 10. kiadásban látott napvilágot egy igazi, örömre buzdító könyv. Hallgassák a részletet szeretettel. Az ember örömre született. Erről beszél minden mosoly, minden kacagás, minden nevetés. Az örömre szükségünk van, mert kioldhatatlan ösztönnel egész életünkben a boldogságot keressük. A boldogság pedig örömünkbe lép be életünkben. Amint az életünk egészét, a pillanatok, a percek töredékében éljük meg, hasonlóképpen az egész boldogság egyszerre nem birtokolható, csak örömben élhető át. A boldogságot mindig holnapra várjuk, majd holnap utánra, és így mondhatjuk tovább. Közben most élünk, most érzünk, most kell örülni, hogy emberi legyen az életünk. A mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm is. Olyan egyszerű ez.

mint amikor azt mondják, egyél, igyál, tornázz, hogy egészséges légy. Ennyire egyszerű, és ennyire fontos. Hányszor hallod a rádióban, televízióban, hogy többet mozog, lélegezzél mélyen? De élni csak örömben érdemes, és csak örömben szeretheted az életet. Naponta 1000 öröm lesz rád. Csak észrevedd, érezd, engedd magadba az apró örömöket is, és örülj, és így lesz örömöd teljes. Mácz István Örülj velem című könyvében hangsúlyozta, amint felolvastam. A mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm. És mi az öröm? A Szentlélek gyümölcse. Általa elérkeztünk egész életünk, az értékes élet, majd az öregkorunk, legfőbb lélektani tartó oszlopához, a mosolyhoz, a nevetéshez és a humorhoz.

A mosoly ingyen van. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy mosolyogni fölösleges, pláne az utcán, hiszen a mosolyt ma kétféleképpen értelmezik. Vagy bolondnak néznek, vagy mögöttes szándékot sejtenek. Ha azonban a mosoly szívből jön, és csak annyi a célunk vele, hogy a többiek is észrevegyék a világ szép oldalát, akkor igenis érdemes még a tömött buszon is rámosolyogni embertársainkra. Bár nem mindenki viszonozza ezt a gesztust, azért észrevehetjük, hogy néhányan megkönnyebbülnek, mint amikor a sötétségben hirtelen meglátják a villanykapcsolót. Hogyan tudunk szívből mosolyogni valakire? Segíthet, ha előtte saját magunk is észrevesszük a környezetünkben található szép és jó dolgokat. Egy éppen kinyílt virágot, vagy ha az utcán járva elkapunk a többi járókelőtől egy-egy kedves gesztust, amely által erősödhet bennünk az az érzés, hogy jó emberek között lenni. Egy mosoly nem kerül semmibe, és nagyot visz véghez. Gazdaggá teszi azt, aki kapja, és aki adja, nem lesz szegényebb. Csak egy pillanatig tart, de az emléke olykor örökké él. Senki sem elég gazdag ahhoz, hogy nélkülözni tudná, és senki sem olyan szegény, hogy ne tudná adni. A barátság érezhető jele, a mosoly nyugalmat ad a fáradt embernek, bátorságot önt a csüggedőbe. Ha valamikor találkozol valakivel, aki nem adja meg neked a megérdemelt mosolyt, légy nagy lelkű, és ajándékozd meg te őt a mosolyoddal. Mert hidd el, senkinek sincs akkora szüksége egy mosolyra, mint aki nem tud mosolyogni másra. A mosoly és a nevetés ragadós, sokkal jobb, mint az ásítás. Ha egy zsúfolt tömegközlekedési eszközön valaki egyszer csak elkezd nevetni, akkor előbb-utóbb utastársai is csatlakoznak majd, még ok sem kell a nevetés elkezdésére.

Egy kiadós nevetés hatékonyabb stresszoldó, kiválóan egyensúlyban tartja a test és a lélek harmóniáját. Ennél fogva jótékonyan hat a fizikai egészségre is. Míg a mosoly feltételezi a mi belső boldogságunkat, a haotázáshoz lehetünk akármilyen feszültek vagy lehangoltak, elegendő, ha elkezd valaki mellettünk nevetni. Sőt, valószínűleg a feszült emberek fogékonyabbak a harsány kacagásra, épp a bennük felhalmozódott stresszt miatt. Azonban nem kell féltenünk, feltétlenül túlhajszoltnak lennünk, hogy egy jót nevessünk. Nagyobb városokban rendszeresen szerveznek úgynevezett hahota klubokat, ahol jó társaságban kacaghatunk önfeledten, emellett a klubvezetője általában gondoskodik humorérzékünk fejlesztéséről is. És végezetül a vidám életszemlélet. Noha a kutatók szerint a nevetést csak az esetek 15-20%-ában előzi meg valami humoros dolog, az, hogy mi igazán mulatságos, az az egyéntől is függ. Derűsebb életünk lehet például attól, ha saját hibáinkon, botlásainkon is tudunk nevetni, vagy ha kínos pillanatainkat némi humorral, vagy éppen iróniával fűszerezve tudjuk elmesélni. Bár a hibák miatt sokan inkább szégyenkeznek. A fenti hozzáállás tanulható és javasolt is. Hiszen sokszor akár az egészségünk javulását is elősegítheti egy jó ízű kacagás.

0: Kedves hallgatók, a műsoridő oly gyorsan lejár. Befejezésül megemlíteném a szenti avatott 23. János Pál pápát, aki minden nap a reggeli imájában egy szikrányi humorért könyörgött magának. Hogy nem hiába? Arról a közkézen forgó kötetnyi anekdóta gyűjtemények tanúskodnak. Személyével kapcsolatban. A műsorom bevezetőjében mondtam egy mondatot. Egészségünk megőrzése lelki feladatunk is, egész életünk folyamán. Most hallgassák meg útravalóul, Szent 23. János pápa gondolataiként elterjedt 10 törvény a lelki nyugalom eléréséhez, mely forrásanyag a Szociális Testvérek Katolikus Lelkiségi Lapjában, a Lélekszavában jelent meg. Hallgassák meg!
1: Ma megkísérlem átélni a napot úgy, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem minden problémáját. Ma igen nagy figyelmet fordítok fellépésemre, senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak, csak magamat. Boldog leszek a tudatban, hogy boldogságra születtem. Nem csak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságaimhoz. Ma 10 percet szánok az időmből egy jó olvasmányra. Amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges. Ma elvégzem a napi jó tettet, és senkinek sem dicsekszem vele. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, s ha gondolatban sértődöttnek érzem magamat, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre. Ma újra részletes programot állítok össze, talán nem is mindig ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. 2 rossztól tartózkodom, a hajszától és a határozatlanságtól. Szilárdan hiszek abban, akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják, hogy az isteni gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világban. És végezetül ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóságban. Amen.

0: Megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönnek a kedves hallgatóktól Fazekas Ilona önkéntes, a műsor szerkesztője,
1: és Majoros Attila,
0: technikus zenei szerkesztője a műsoromnak, segítőm versek, szövegek elmondásában. Most hallgassanak meg egy szép zenét!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt!

Köszöntünk, Urunk Jézus Krisztus! Köszöntünk az oltári szentség hófehér színében. Légy áldott, Urunk! Légy áldott, és fogadd el imádásunkat. Köszönjük, Urunk, az egyházunkat, hiszen részeseimé váltunk ennek az egyháznak, Urunk, és itt a Te színed előtt, keretek között, biztonságban álltadunk, és magasztalhatunk Téged. Köszönjük, hogy velünk maradtál, és köszönjük, hogy úgy alapítottad ezt az egyházat, hogy pokolkapui nem vesznek erőt rajta. De köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy vezetőket áldottál meg, hivatásokat alapítottál, és köszönjük, Urunk, hogy lehet pápánk, ezért kérünk, Urunk, áld meg Leó pápánkat, de áld meg, Urunk, az egyházi vezetőket, bármilyen szinten is lennének, Vatikán államnak különböző szintű vezetőit, a plébániáknak a vezetőit, a püspöki vezetőket, Urunk. Ezért kérünk, Urunk, minden érsekért, kérünk, Urunk, minden plébánosért, és mindazokért, akik bármilyen szinten, bármilyen formában vezető pozíciókkal áldottál meg ebben az egyházban. Áldott légy, Urunk, hiszen tudjuk, hogy a Te szent lelked tartja össze, és a Te lelked vezetésében lehetünk, Urunk, részesei a Te misztikus testednek. Hála neked, Urunk, hiszen a Te szándékod az, hogy mindazt, amit tesznek, azt a lélek vezetésében, egységben az Atya dicsőségére tegyék. És kérünk, Urunk, áldjál meg új hivatásokat, hiszen oly nagy szükség van arra, hogy mindazokat a szentségeket, amelyeket Te alapítottál, és amelyeket csak az egyházban tudunk részesülni bennük, azokat legyen mindig, aki kiszolgáltatja. Légy áldott, Urunk, mindezekért a kegyelmekért, most és mindörökké. Amen.

Áldott Jézus Krisztus, ujjongó és hálaadó szívvel térdelek előtted, és tisztelettel, szeretettel hozom szent színed elé a családokat. Uram, te a jókedvű adakozót szereted, és fogadd el felajánlásainkat, amelyet családtagjainkért teszünk. És hálatelt szívvel gondolok, Uram, a Biblia legunalmasabb részeire, amely családfákat sorol fel. És köszönöm, Uram, hogy a te megtestesülésed családba történt. És köszönöm, Uram, és hálás vagyok, hogy felvállaltad azokat, akik előtted jártak. És hálát adok, Uram, hogy mi is felvállalhatjuk családtagjainkat, olyanok, amilyenek. Mert a te családfádban is voltak, Uram, akik elfordultak tőled. Voltak, Uram, olyanok, akik gyilkosok, házasságtörők, szentségtörők, bálványimádók voltak. Uram, a mi családjainkban is vannak ilyenek, de dicsőítem a te bölcsességet, hogy férfinek és nőnek teremtetted az embert, és hálát adok, Uram, hogy családokba állítottál, ahogy bőséges tér van arra, hogy a te evangéliumodat megéljük, hogy megtanulunk szeretni, megtanulunk megbocsátani, megtanulunk hűségesek maradni. Hát ezeket a mennyei kegyelmeket kérem, Uram, családjaink számára, és adj bölcsességet, hogy tudjuk, hogy a férfi az férfi, a nő az nő, a gyerek, az idős szülő, és mindeniknek meg van a maga helye a családban. Dicsőség és hála legyen neked ezért, Uram, és hálát adok minden szentségi házasságért, amelyet a te dicsőségedre köttetnek. Áld meg őket, Uram, de hozom előd azokat is, akik párkapcsolatban élnek, akik nem mernek igen mondani egymásnak, akik nem szeretnek elköteleződni, mert nem bíznak magukban. Uram Jézus, világosíts meg őket, hogy nem magukba kell bízzanak, hanem te benned, mert te vagy az, aki a családokat összetartod, ha rád figyelnek, ha veled és a te igéid szerint élnek. Uram, hozom eléd a csonka családokat, akik annyira megterheltek és nehézségekkel küzdenek. Légy irgalmas fölöttük, és különösen a gyermekek fölött, Uram, akik sebzettek és a szülők terheit hordozzák. Áldott légy, Uram, minden keresztény családért, és minden családért, hogy téged dicsőíthetünk, dicséretünk és szolgálhatunk neked a családokban. Amen.

Köszönjük, Urunk Jézusunk, hogy Te hallod a hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitod a szívünket a Te jelenlétedre. Köszönjük, hogy igent adtál a szívünkben erre a mai alkalomra, erre a mai hálaadó találkozóra. Köszönjük, Urunk, hogy elődbe hozhatjuk minden jelenlevővel és minden hallgatóval a testi és a lelki betegeket. Én, Uram, hálát adok neked minden egyes gyógyulásomért és szabadulásomért, amit a Te jelenlétedben, a Te kegyelmedből megtapasztalhattam az eltelt évek során. Köszönöm, Uram, hogy a Te irgalmad és a Te szereteted oly sokszor megnyilvánult az én életemben is, de minden jelenlevő és hallgató életében is. Köszönjük, hogy Te kiárasztod a Te szent lelked gyógyító erejét és kegyelmét minden hozzád jutni vágyó szívébe, lelkébe, minden gyógyulni vágyó szívébe, lelkébe, minden jelenlevőbe is hallgatóra, hogy kiárasztod a Te szent lelked erejét. És egy szív, egy lélekkel hálát adunk, Urunk, közösségünkben minden egyes gyógyulásért, amit az eltelt 31 évben megtapasztalhattak és megtapasztalhattunk a Te kegyelmedből. És köszönjük, hogy a Te mennyei irgalmadba ajánlhatjuk azokat is, akik ismernek Téged, de elzárják a szívüket tőled, akik nem tőled kérik és várják gyógyulásukat és szabadulásukat, ha bár megtapasztalhatták, hogy az orvostudomány az nem mindig és minden esetben ad gyógyulást az ők testi-lelki bajukra. Köszönjük, Urunk, hogy Te kiárasztod a Te mennyei irgalmadat ezen betegekre is. Amen.

Eléd lépek, élő Úr Jézus Krisztus, hogy hálát adjak neked, hogy áldjalak, magasztaljalak és dicsőítjelek. Hála neked, Uram, hogy az élet a lélekben ima csoportban felkészítetted az én lelkemet, hogy vágyjon, hogy a sérüléssel, értelmi és fizikai sérüléssel élőkhöz közeledjek, Uram. Szeretetet adtál a szívembe, irányukba. Most őket hozom eléd, Uram, a te jelenlétedbe. Te nagyon szereted őket. Ők a te szeretett gyermekeid. És ezért az ők angyalaik mindig látják a mennyei atya arcát. Nagyon szereted őket, és annyi szeretetet adtál az ők szívükbe, hogy én is tanulhattam tőlük szeretetet, elfogadást, türelmet. Hála neked, Úr Jézus Krisztus! Hála neked ezekért az emberekért, akik olyan különlegesek, és nagyon szereted őket, és adtál melléjük gondoskodó szülőket, embereket, akik nap mint nap, 24 órában gondoskodjanak róluk. Hála neked, Úr Jézus, hogy te adsz erőt, türelmet, szeretetet ezeknek az embereknek. Hála neked, Úr Jézus, hogy egész életük folyamán gondoskodsz a sérültekről, gondoskodsz, hogy mindig legyenek mellettük emberek, akik szeretik őket, akik a te szereteteddel és békéddel, a te végtelen írgalmaddal, meg írgalmaddal megáldva, ott vannak mellettük. Hála neked, Uram, és dicsőség mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Uram Jézusom, nagy hála van a szívemben. Azért, hogy minket megváltottál, hogy véredet ontottad a mi szabadságunkért. Köszönöm, Jézusom, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönöm, Jézusom, hogy mindig és mindenkor gondunkat viseled. Nem róvod fel a mi bűneinket. Hála van a mi szívünkben, Uram, hogy minden kérésünket meghallgatod. Egyengeted a mi útjainkat. Nagy hála van a szívemben, Uram, a fiatalokért, akiknek az útját egyengedted és egyengeted. Azoknak a fiataloknak, akik nagyon mélyről jönnek. Nagyon sok megpróbáltatásban, nehézségben volt részük. Elhanyagolták őket, szüleik, a környezetük. Talán alkohol vagy drogok fogságába is kerültek. De neked gondod volt, hogy kiemeld ezekből a rabságokból és fogságokból. Hálát adunk, Urunk, minden egyes szabadulásért és gyógyulásért a fiatalok körében, és nem csak. Hála van, Uram, a szívünkben, hogy a mai fiatalok is igenis akarnak hozzád tartozni, nagyon sokan. Hála van a szívünkben, Uram, hogy megérinted az ő szívüket is. Hogy nem hagyod elveszni, bármennyire is dübörög a világ körülöttük. Mégis sokan vannak, akik vágynak utánad, mert te vágyat öntöttél az ő szívükbe. Köszönöm, Uram, minden olyan fiatalt, amelyiknek igaz hitet adtál, vágyat a szívébe, hogy téged kövessen. Köszönök minden papi és szerzeti hivatást, ahol a fiatalok száma bár fogyatkozik, de még mindig vannak. És hiszem, Uram, és köszönöm, hogy megáldod az ő szívüket, lelküket, hogy kitartsanak melletted. Köszönjük, Urunk, hogy nem engeded el a kezüket. Köszönjük, Urunk, hogy így sok fiatal vesz minket körül, és látogatja az ima közösségünket, találkozóinkat, és hirdett téged, és megvalt téged az emberek között. Hála és dicsőség mindezekért neked, mindörökkön örökké. Amen.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a mi egyházunk közösségének a királya, aki előtt meghajlik minden tért. Köszönöm, hogy a mi közösségünk tagjainak térdjei is meghajolnak előtted ebben az ünnepi órában. Amikor megköszönjük, hogy közösséget alkottál a te nagy közösségedben, közösségeden belül. Köszönjük, hogy munkatársaidé választottál. Köszönjük, hogy tanítványaidé választottál, formáltál, és igazítasz nap, mint nap. Köszönöm, hogy közösségünket szent lelked irányítja és vezesse. Vezeti nap, mint nap, és fogja a világ végezetéig. Hiszen te mondottad, hogy veletek maradok minden nap a világ végezetéig, és elküldöm számotokra a szent lelket, az igazság lelkét, amely elvezet benneteket a teljes igazság megismerésére és megélésére. Köszönöm, hogy te alapítottad meg, te formáltad az első apostoli közösséget, a papságot, és te formálod és alakítod az újabb és újabb közösségeket, ahol veled találkozhatunk, ahol veled együtt lehetünk, ahol téged imádhatunk. Köszönöm, hogy te vezetsz nap mint nap a te tanításoddal, a te szent lelkeddel. Te tartasz meg, Istenem, ebben a közösségben, ebben az egyházi közösségben, a szeretett közösségben, ebben a szent közösségben, amelyben te vagy jelen, nap mint nap. Köszönjük, hogy megáldod közösségeinket. Megáldod a legnagyobb közösséget, az egyházi közösséget, a világ egyház közösségét. Hogy mindig az apostolok tanítását és közösségét hirdessék és éljék meg. Hogy minden alkalommal a kenyértörésnek részesei legyünk, kenyértörésben részt vegyünk, Istene, és a te imádásodban minden alkalmat kihasználjunk, hogy téged imádjunk közösen, együtt, szeretetben a te dicséretedre és imádásodra. Amen.

Áldott légy Jézusom, te legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatált szívvel borulunk le elődbe, és megköszönjük, Uram, hogy te feltámadtál, élő Jézus vagy. Te vagy az, aki megújítod a mi szívünket, megújítod a mi lelkünket. Köszönöm, drága Jézusom, ezt a közösséget. Köszönöm ezt a 31 esztendőt, amit cselekedtél ebben a közösségben, hogy sok testvérnek megújított

szövetségektől, amelyek elszakítottak tőled. És ezért van most hál az én szívemben, mindazért, amit cselekedtél bennem, bennünk és általunk, testvéreink életében. Megmutattad Jézusom, hogy valóban élő Isten vagy. Megmutattad, hogy jelenléted által hányszor és hányszor neved megdicsült testvéreink életében, és az én életemben is. Ezért áldalak és magasztalak, Uram. Áldom a te drága hatalmas nevedet, mert nagy a te neved, hisz te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az, aki új életet adsz. Minden napjainkban megújítod a gondolatainkat, a szavainkat, a cselekedeteinket, hogy téged tükrözzünk, hogy téged tudjunk kivinni a világban, hogy sok ember általunk megtapasztalja a te jelenlétedet, a te szeretetedet. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben. Elődbe hozom, drága Jézusom, az egész emberiséget, a maga sokszínűségével, a különböző vallásaival.

Köszönöm neked, drága megváltóm, hogy te nem vagy személyválogató, és neked kedves az igaz ember buzgó könyörgése. Köszönöm, drága Jézusom, hogy te mindannyiunkért jöttél a földre, mindannyiunkért haltál meg, támadtál fel és küldted el a szent lelkedet, hogy azok, akik benned hiszünk, szabadok legyünk, és megváltottak a te véred által. Köszönöm neked, Jézusom. Köszönöm, Atyám, ezt a nagy irgalmadat. Kérlek, Atyám, add, hogy az egész világon az emberek olyan szeretettel öleljék át, segítsék, bátorítsák, karolják fel az elesettet, a rászorulót, mint itt, ebben a mi kis közösségünkben, az élet a lélekben, ima csoportban. Köszönöm, Atyám, hogy engem is befogadtak. Köszönöm, Atyám, hogy általuk te szóltál hozzám, és nem vesztem el. Áldott legyen a te szent neved. Segíts Istenünk, drága Jézusom, hogy úgy éljünk, ahogy te tanítottál, hogy meglássuk a mellettünk élő embert, a szenvedőt, a segítségre szorulót, az elesettet, és segítsük őt felállni, és hozzád jönni, Jézusom, úgy, mint az irgalmas samaritánus tette, és ne kerüljük őt el különbözőségre, vagy más felekezetre hivatkozva, drága Jézusom. Add, hogy úgy éljünk, hogy azok, akik nem hisznek benned, vagy tőled már eltávolodtak, vágyat érezzenek a szívükbe, és hozzád forduljanak, téged keressenek, és az imádás bármilyen formájában téged magasztaljanak, áldjanak és dicsőítsenek. Ó, hatalmas, erős Isten, kérlek téged ebben, segíts meg minket. Amen.

Uram Jézus Krisztus, én is csatlakozom testvéreimhez. Én is a hálámat fejezem ki ezért a közösségért, az elmúlt 31 évért. Te mondtad, Jézusom, a Jákob kútjánál a szamariai asszonynak, hogy helyesen az atyát csak igazságban és lélekben lehet imádni. Köszönöm, Uram, hogy közösségünk törekszik, hogy a te lelked vezetése alatt imádjuk az atyát, hogy életünket nap mint nap a te lelkedtől vezetve éljük meg. Köszönöm, Uram, a 31 év alatt a több mint 120 szemináriumot. Köszönöm azokat, Uram, akik a szemináriumokon még mélyebben megismertek téged. Köszönöm a megtéréseket, a gyógyulásukat, a testi és lelki szabadulásukat és gyógyulásukat. És köszönöm, Uram, mindazokat, akik példát adtak, akik befogadták a szent lelkedet. Én nagyon hálás vagyok, Uram, hiszen amíg a közösségbe nem kerültem, csak néha-néha emlegettem a Szentlélek jelenlétét, de csak hírből hallottam, és köszönöm, hogy általad megismerhettem, hogy élő valóság. Uram, én megköszönöm, hogy még mélyebben kiárasztod a te lelkedet a közösségünk minden tagjára, mind a 40 közösségre, minden csoportvezetőre, közösségvezetőre, szolgálóra, mindazokra, Uram, akik most jöttek először, és csatlakoztak hozzánk, és hálát adnak velünk. De, Uram, én már most megköszönöm, hogy te teszel bennünket hiteles tanúságtevőiddé, hogy az egész világ megismerjen téged és a te szent lelked erejét, hogy a te lelked erejéből mindnyájan dicsőítsük az atyát. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, válasszák társukra a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mária Rádió Erdély. A pontos idő 5 óra.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
2: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máig gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
2: az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. 14. Leó pápa beszéde a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Szentszék, a várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal, az emberi méltóság előmozdítása érdekében. Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. XIV. Leó pápa a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Épp úgy, ahogy egy patakot végig követhetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, melyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy hozzávezessenek benneteket. Ezekkel a szavakkal buzdította Leó pápa Andrea Bocelli világhírű énekes alapítványának tagjait, akik egy 164 fős gyerekkórusban énekeltek szerdán este a pápa jelenlétében a békéért. Július 29-én este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu adott otthont a béke himnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyerekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók.
1: Dear friends, my dear young people from Uganda, the Holy Land and Italy, welcome.
0: A Szent Atya nagy örömmel üdvözölte az Ugandából, Szentföldről és Olaszországból érkezett fiatalokat. Köszönetet mondott a kórus valamennyi tagjának a komoly felkészülésért, gratulált a karvezetőknek. Gyönyörű énekük rávilágít a zene rendkívüli képességére, mellyel harmóniában egyesíti a különböző hangokat, ahol minden egyes hang valami egyedit tesz hozzá az egészhez. Ebben az értelemben a kórus az összhang és az együttműködés szimbólumává válik.
1: It is significant that sacred scripture and the liturgy of the church speak of choirs of angels and saints.
0: Jelentőségteljes az, hogy a Szentírás és az egyházi liturgia angyalok és szentek kórusáról beszél, amikor a mennyei örömöt írja le. Nem azért, mert szó szerint énekelnek egész végig, hanem azért, mert a szeretetben egyesülve együtt szemlélik Istent, és benne találják meg a boldogság kiteljesedését.
1: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
0: Kedves fiatal barátaim, fordult az énekesekhez a pápa. Éneklés közben észrevettétek, hogy a zene mindannyiunkat egy új élménybe vont be, valamibe, ami nagyobb, mint amit külön-külön létre tudtunk volna hozni.

0: Ez a szépség megtapasztalása. Új távlatot nyit előttünk, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk. Amikor e felé a távlat felé igyekszünk, nem csak valamit fedezünk föl, hanem valakit. Találkozunk Istennel, a Teremtőnkkel. Épp úgy, ahogy egy patakot végigkövethetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, amelyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy ezek az ajándékok ő hozzá vezessenek benneteket, buzdította a fiatal énekeseket a Szent Atya.
1: He is everything we are looking for in life. The one who alone can quell our restless hearts.
0: Az Úr az, amit valójában keresünk az életben. Csak ő tud békét adni nyugtalan szívünknek. Ne feledjétek, hogy nagy dolgokra vagytok hivatottak, és hogy az egész világ sem elég, hogy csillapítsa az élet értelme és a boldogság utáni szomjatokat. Tudjátok, hogy a Szent Atya szeret titeket, és imádkozik értetek, családjaitokért és országaitokért, bátorította a nemzetközi gyerekkórus tagjait a pápa, majd hozzátette. Különösen is azért imádkozom, hogy béke uralkodjon otthonaitokban és mindenütt a világon, ahol továbbra is az erőszak miatt szenvednek. Beszéde végén 14. Leó pápa köszönetet mondotta az Andrea Bocelli alapítványnak azért a munkáért, amelyet a hátrányos helyzetű fiatalok érdekében végez. A zene erején keresztül hozzájárulnak az egyház küldetéséhez, mellyel minden személy átfogó emberi fejlődését igyekszik előmozdítani a közjó javára. Isten áldja erőfeszítéseiket.
1: May God bless your efforts.

A nemzetközi gyerekkórus tagjai így imádkoztak. Atyám, gyermekek vagyunk, csak azt kérjük, hadd játszunk. Ezért teremtettél nekünk egy csodálatos kertet, ahol boldogan éljünk, elmerülve a szeretetedben, harmóniában minden teremtményeddel, akit Szent Ferenc megtanított, hogy fivérünknek és nővérünknek hívjunk. Nem tudtuk megőrizni a kertet, és az öröm, hogy benne lakjunk, félelemmé változott tőled, és elrejtőztünk. De a szereteted, mint amikor bújócskát játszunk, ránk talált. Jézus a kereszt áldozatával békét teremtett, újra visszaállította a szeretet közösséget veled és egymással, minden teremtménnyel. Azt kérjük, hogy tudjuk megőrizni a kertet, hogy boldogan éljünk.

0: Szentszék, a várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal az emberi méltóság előmozdítása érdekében. A Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziója kiemeli, hogy fontos a hajléktalanság kezelése az emberi méltóságot és a közjót előmozdító fenntartható városok építése érdekében. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 28-án kiadott üzenetében. A hajléktalanság tartós fennállása kellene, hogy nyugtalanítsa a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta a közlemény. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, ahol kapcsolatokat építhet, ápolhatja a családi életet, és teljes mértékben részt vehet a közösségében. A lakhatást ezért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. Az üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének 2026-os, az új városi menetrenddel foglalkozó magas szintű találkozójára adták ki, amelyre New Yorkban kerül sor, és amely a szöveg elfogadásának 10. évfordulóját ünnepli. Ez a dokumentum a fenntartható jövő közös jövőképét képviseli, a jól megtervezett és jól irányított urbanizációra összpontosítva. Amikor a városokat a szolidaritás, a befogadás és a leginkább rászorulók iránti gondoskodás alakítja, akkor többé válnak, mint puszta lakó és munkahelyekké, a találkozás, a testvériség és a remény helyszíneivé válnak, folytatódik az üzenet. A Szentszék állandó megfigyelő missziója 14. Leópápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézte, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában, hogy aláhúzza, a fejlődés akkor valóban emberi, amikor az embert helyezi a középpontba. A küldöttség hangsúlyozta, hogy ennek az alapelvnek kell irányítania az új városi menetrend végrehajtását az elkövetkező évtizedben. A Szentszék állandó megfigyelő missziója ezután megjegyezte, hogy a városfejlesztés tekintetében a hajléktalanság az emberi méltóság elleni fontos sértés. Az otthon hiánya többet jelent, mint a menedék hiányát. Azt jelenti, hogy megfosztják a személyt a biztonságtól, a stabilitástól, a magánélettől és a valahová tartozás érzésétől, magyarázta a nyilatkozat. A hajléktalanság aláássa számos alapvető emberi jog gyakorlásának lehetőségét, és gyakran a kirekesztés és a szegénység ördögi körébe sodorja az egyéneket és a családokat. A Szentszék küldöttsége ezért arra ösztönözte a városokat és az országokat, hogy fektessenek be többet a megfizethető és megfelelő lakhatásba, valamint az átfogó szociális szolgáltatásokba, továbbá foglalkozzanak a hajléktalanság kiváltó okaival, mint például a szegénység, a munkanélküliség, a kábítószerfüggőség, a mentális egészségügyi problémák, a családok felbomlása, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a konfliktusok. Ezt a helyi közösségek, a civil társadalom, a vallási szervezetek és azok érdemi részvételével kell elérni, akik maguk is megtapasztalták a hajléktalanságot. A Szentszéki misszió azt is megjegyezte, hogy fontos olyan lakhatási politikákat szorgalmazni, amelyek átfogó megközelítést támogatnak, figyelembe véve az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy közötti szoros kapcsolatokat. Ez segíteni fog a kirekesztés és a szegregáció megelőzésében is, mutatott rá az üzenet. A Szentszék állandó ENSZ megfigyelő missziója hangsúlyozta a megújult nemzetközi szolidaritás fontosságát is, a nemzetközi együttműködés, a technológia átadás, a kapacitásépítés és a megfelelő finanszírozás révén, különösen a gyors urbanizációval küzdő, legkevésbé fejlett országok megsegítése érdekében. Végül a Szentszék küldöttsége megjegyezte, hogy a városfejlesztés nem mérhető kizárólag az épületek magasságával vagy a gazdaság erejével, hanem mindenek előtt azzal a képességével, hogy minden ember számára lehetővé teszi a kibontakozást, a társadalomban való teljes részvétel és a közjóhoz való hozzájárulás révén, mivel minden város emberek közössége, akik mindegyike Istentől kapott méltósággal rendelkezik. Ezért egy fenntartható város igazi mércéje abban rejlik, hogyan bánik minden tagjával, és következésképpen abban, hogy képes-e kezelni a szegénység számos formáját, a tartós egyenlőtlenségeket és a környezetkárosodást, hangsúlyozta a nyilatkozat. Az új városi menetrendet az ENSZ lakhatási és fenntartható városfejlesztési konferenciáján fogadták el Quitóban, Ecuadorban 2016. október 20-án. Az ENSZ közgyűlése a 71. ülésszak 68. plenáris ülésén 2016. december 23-án hagyta jóvá. Az új városi menetrend egy jobb és fenntarthatóbb jövő közösen osztott elképzelését képviseli. A jól megtervezett és jól kezelt urbanizáció a fenntartható fejlődés hatékony eszköze lehet mind a fejlődő, mind a fejlett országok számára. Az ENSZ közgyűlés felkérte a főtitkárt, hogy 4 évente tegyen jelentést a végrehajtás előrehaladásáról. A 4 éves jelentéseket 2018-ban és 2022-ben nyújtották be. A 2026-os 4 éves jelentés az új városi menetrend végrehajtásának félidős értékeléseként szolgál, értékeli az elfogadása óta elért eredményeket és a kihívásokat, továbbá meghatározza a következő évtized prioritásait a 3 átalakító vállalása tekintetében.
1: Áttörés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
2: Az állatmese szerint a tyúk és a disznó sétálnak az utcán, és meglátnak néhány szegény gyermeket, akiken látszik, hogy régóta nem ettek semmit. A tyúk megszánja őket, és azt mondja a disznónak. Van egy ötletem. Mi lenne, ha adnánk ezeknek a gyermekeknek reggelire finom sonkás tojást? A disznó elgondolkodik a tyúk javaslatán, majd ezt mondja, nos, ez neked nem jelentene nagy áldozatot, de tőlem teljes áldozatot. Önátadás kíván. Vágyom Istenre. Gondolok rá a bajban, jobban eszembe jut a nehézségek és szenvedések közepette. Szívesen adok neki a tojásaimból, de önmagamat odaadni, feláldozni, átadni ő neki, azt túlságosan soknak érzem. Önmagam feláldozása, odaadása nélkül azonban nem történik meg a csoda sem. Az Istennel való találkozás sem, Isten élmény sem. Önátadás nélkül nem lehet részem Isten élményben, ugyanis ha én átadom magam neki, akkor tud eltölteni szent lelkével, önmagával. Pontosabban fogalmazva, ő mindig akarja adni magát nekem, de addig nem tudja teljesen ezt megtenni, amíg én sem teszem meg teljesen. Önátadás nélkül nem találkozhatom igazán ő vele. Odaadni mindazt, amin van. Másképp nem lesz rajta áldás. Az apostoloknak is oda kellett adniuk azt a keveset, amiük volt, és azt teljesen. Egyik papbarátom mesélte egy idős bácsi vallomását. Én szeretem az Istent, csak azt nem szeretném, hogy bele is szóljon az életembe. Erre a pap azt mondta neki, akkor ez olyan, mintha valaki azt mondaná, szeretem az orvost, csak ne akarjon megvizsgálni. A bácsi elnevette magát, aztán hozzátette, na jó, akkor lehet, hogy mégsem szeretem eléggé. Mennyire igaz? Sokszor szeretem az Istent, amíg nem kell dönteni, amíg nem kell változtatni, amíg nem kér semmit. Jézus is teljesen adja magát. Elvonul és teljesen adja idejét atyának. Nagyon sokszor elvonul, és amikor újra találkozik az emberekkel, akkor teljesen odaadja magát nekik. Istent adja magából. Ezért hiteles. Amikor látja a tömeget, megsajnálja őket, és rendelkezésükre áll. Egészen. Nem félik és nem vonakodva. Ezt kéri tanítványaitól is, hogy ők is segítsenek a csodában. Az ő közreműködésük is szükséges. Istennek szüksége van a kezeimre, hogy azokon keresztül adjon másoknak. Istennek szüksége van lábaimra, hogy eljusson azokhoz, akik áhítozzák az ő szeretetét. Istennek szüksége van odaadásomra ahhoz, hogy mások is megtapasztalják gondviselését. sokszor hallom. Rábízom Istenre ügyemet, és ő majd elintézi. Nem hiszem, hogy ez így teljesen helyes. Rábízom magam, ez rendben van, de azért bízom ő rá magam, hogy el tudjam végezni az ő munkáját. Nélkülem nem akar cselekedni, közreműködésemet kéri. S amikor én odaadom azt az 5 kenyeret és 2 halat, azt a keveset, amin van, akkor ő arra adja áldását, és megsokszorozódik. A 126. Zsoltárban olvassuk, imádkozzuk, pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. És ez mindig így van. Ha ő nélküle kínlódom, akkor nem csak elfáradok és belefáradok az életbe, hanem elveszítem mindennek értelmét is. Ha beleteszem, akkor könnyedén szárnyalok majd. A verebek repdesése és a sasok szárnyalása között igen nagy a különbség. A verebek nem repülnek nagy távot. A sasok ellenben ráhagyatkoznak az áramlatra és messzebb haladnak. Így kellene lennie keresztény életemben is. Hagyatkozzam a Szentlélek áramlatára, és akkor megtörténik a csoda. Az is megfigyelhető az evangéliumi részben, hogy a tanítványok együtt, közösen dolgoznak. Mindannyian kiveszik részüket a munkában. Isten rajtam keresztül és velem akar dolgozni, de ebben nem vagyok egyedül, hanem ott vannak mások is. Nem vagyok egyedül az úton. Egységben nagyobb az erő. Amikor az én részemet odaadom, megtörténik az áttörés. Isten betör, persze nem erőszakkal a világomba, és megváltoztatja azt. Velem, és nem nélkülem. Megengedem?
1: Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a mai szép péntek reggelen, és arra hívom önöket, hogy imádkozzunk együtt ezen a mai reggelen is. Kezdjük ezt a napot is a Jóisten jelenlétében, azzal, hogy hívjuk őt, hogy a mai napon is adja ránk az áldását, hogy legyen velünk és a tenyerén hordozzon, imádkozzanak velünk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged ádlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emeljek ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze, minden népből és nemzetből neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesz szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Honnan van ennek ilyen bölcsessége is a csodái? Nem az Ács fia ez? Anyját nem Máriának hívják, és a testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás. Nincs itt nálunk minden nővére. Honnan vette hát mindezt? Valahányszor a lélek által vezetve élünk és beszélünk. Szavaink és tetteink által ugyanezt a reakciót válthatjuk ki a körülöttünk élőkben, amit Jézus azok körében, akik jól ismerték őt és származási családját. A mester názáreti honfitársai nem tudták elfogadni, hogy az a férfi, akit gyerekkorától ismertek, valóban a messiás. Látták őt felnőni, ismerték a rokonait, és éppen ez lett a legnagyobb akadálya annak, hogy felismerjék benne Isten fiát. Honnan vette hát mindezt? Kérdezgették csodálkozva. Velünk is megtörténhet ugyanez. Valahányszor annyira természetessé válnak számunkra Isten ajándékai, hogy már észre sem vesszük őket. Magától értetődőnek tekintjük a családunkat, az egészségünket, a szentmisét, mások szolgálatát, vagy akár a mindennapi kenyerünket. Amit nap mint nap látunk, az könnyen megszokottá válik. Ez sajnos a kapcsolatainkra is igaz lehet. A házastársunkban, a gyermekeinkben, a szüleinkben, vagy a közösségünk tagjaiban nem mindig ismerjük fel a kegyelmet, amelyet Isten rajtuk keresztül akar nekünk adni. Sokkal egyszerűbb észrevenni, meglátni a hibáikat, mint tetten érni bennük az Úr ajándékát. Kérd ma a Szent Lelket, hogy szabadítson meg téged a lelki vakságtól, és adjon neked olyan szemet, amely képes újra rácsodálkozni Isten jelenlétére a legegyszerűbb, leghétköznapi dolgokban is. Ugyanakkor azért is imádkozz, hogy úgy tudj jelen lenni a családod, a barátaid, a munkatársaid között, hogy általad megnyilvánuljon Isten dicsősége és hatalma, hogy ezáltal bennük is megfogalmazódjon a kérdés. Honnan van ennek ilyen bölcsessége és a csodái? Honnan vette mindezt? Talán éppen a te jó példád, a hiteles, lélekkel teljes életed segíthet nekik rátalálni az Úrra.

Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közben járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján.

0: Istenünk, te Loyolai Szent Ignácot egyházadban arra hívtad, hogy neved mind nagyobb dicsőségét terjessze. Add, hogy őt kövessük földi életünk harcaiban, és közben járására vele együtt koronát érdemeljünk a mennyben. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Az üdvösség számomra mindenek előtt azt jelenti, hogy egészen felfedezzük igazi önmagunkat. Isten adta képességeinket pedig a mások és az Isten iránti szeretetben bontakoztatjuk ki. Fel kell fedeznünk azt is, hogy önmagunkat nem tudjuk pusztán saját magunkban megtalálni, hanem másokban és mások által, mondta Thomas Merton.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ácspia ez, és nem Mária az anyja, nem de Jakab, József, Simon és Judás az unoka fivérei, és nem itt élnek-e közöttünk az unoka nővérei is? Honnét vette hát mindezt? És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, van egy régi mondás: ami túl közel van hozzánk, azt könnyen természetesnek vesszük. Ez igaz a családunkra, a barátainkra, de még Isten ajándékaira is. A mai evangéliumban Jézus visszatér Názáretbe, abba a faluba, ahol felnőtt. Az emberek csodálkozva hallgatják, elismerik bölcsességét, látják rendkívüli erejét, mégis megkérdezik: hát nem az ácsfia ez? Nem a tanítását cáfolják meg, nem azt mondják, hogy hazudik, egyszerűen nem tudják elfogadni, hogy Isten éppen egy olyan emberen keresztül szól, akit gyermekkora óta ismernek. Mi sokszor jeleket várunk, ha Isten szólni akar hozzánk, legyen valami különleges élmény, csoda vagy látomás. Közben Isten legtöbbször egészen egyszerű módon kopogtat az életünk ajtaján. Egy jó szülő tanácsában, egy gyermek őszinte kérdésében, egy pap prédikációjában, egy beteg ember türelmében, egy csendes imában. Názáret lakói azért maradtak le Isten ajándékáról, mert túlságosan ismerték Jézus emberi arcát, és emiatt nem vették észre benne az isteni küldöttet. És ez a történet nem csak Názáretről szól, rólunk is. Hányszor történik meg velünk, hogy megszokjuk a szent dolgokat, megszokjuk a templomot, a szent misét, az evangéliumot, keresztet a falon, a rózsafűzét a kezünkben, és ami megszokottá válik, azt már nem csodáljuk. Pedig Isten ma is ugyanazzal az erővel van jelen az eukarisztiában, ugyanazzal az irgalommal bocsát meg a gyónásban, ugyanazzal a szeretettel szól hozzánk a szentírásban, mint 2000 évvel ezelőtt. Tehát nem Isten lett kisebb, hanem a mi csodálkozásunk halványult el. Az evangélium végén egy megrendítő mondat áll: nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt. Ez nem azt jelenti, hogy Isten ereje elfogyott, hanem azt, hogy a bezárt szív nem tudja befogadni azt, amit Isten adni akar. A nap akkor is süt, ha valaki behúzza a függönyt. A forrás akkor is fakad, ha valaki nem hajol le inni. Isten kegyelme mindig árad, de a hit nyitja meg a szívünket előtte. Egy fiatal festő minden évben elküldte képeit édesapjának. Az apa csak ennyit mondott: szép. Amikor a fiú kiállítását egy híres műkritikus meglátogatta, hosszasan méltatta a képeket, és azt mondta: ritka tehetség. Az apa ekkor döbbent rá, hogy amit nap mint nap látott, azt ő már nem tudta igazán értékelni. A közelség elvette a rácsodálkozás képességét. Így vagyunk mi is Jézussal. Olyan közel van hozzánk, hogy néha már nem veszük észre nagyságát. Mit üzen nekünk ez az evangélium? Először is tanuljunk újra rácsodálkozni Isten jelenlétére, ne rutinná váljon az imádság, a szentmise vagy a szentírás olvasása, hanem élő találkozássá. Másodszor, ne nézzünk le senkit azért, mert egyszerű ember. Isten sokszor a legjelentéktelenebbnek látszó személyeken keresztül szól. Lehet, hogy éppen egy gyermek, egy idős ember vagy egy csendes munkatárs lesz az, akin keresztül Isten üzen nekünk. Harmadszor, vizsgáljuk meg a saját hitünket. Nem az a kérdés, hogy Jézus képes-e csodát tenni, a kérdés az, hogy nyitva van előtte a szívünk. A názáretiek ugyanazt a Jézust látták, akit a tanítványok. Az egyik csoport csak az ácsfiát látta, a másik felismerte benne az Isten fiát, A különbség nem Jézusban volt, a különbség a szívükben volt. Kérjük ma az Urat, hogy adja meg nekünk a hit szemét, hogy a megszokottban is felismerjük az Istenit, a hétköznapiban az örökkévalót, és Krisztusban ne csupán a názáreti ácsot, hanem életünk megváltóját lássuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.

Jézusom, lelkek isteni pásztora, ki apostolaidat meghívtad, és a lelkek halászaivá tetted őket. Vondd magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújított papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék titokzatos testedet, az egyházat. Add, hogy egyházad a föld sója, és a világ világossága legyen. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. július 31-én a kolozsvári stúdió mikrofonjánál Ference Mese köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 5 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán Sikaszon, holnap az Alsó-Tömösi Nagyboldogasszony templomban, míg vasárnap a Gelencei Felső templomban tartanak örökös szentségimádási napot. A nagyváradi egyház megyében vasárnap Éradonyban és Sarmaságon lesz örökös szentségimádási nap. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben.

Újabb püspök szentelés Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Duan Yongkun, Belső Mongólia Autonóm Régióbeli Bameng Egyházmegye koadjutor püspökévé a Szent Szék és a Kínai Népköztársaság közötti idéglenes megállapodásnak értelmében. Július 29-én került sor a felszentelésére. Duan Yongkun 1980. december 6-án született a Kínában, a Belső Mongóliai Hangcsin-Houcsiban. 2000 és 2007 között a Hopei Katolikus Szemináriumban tanult Észak-Kínában. 2008 és 13 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében, Belső Mongóliában. 2013 és 16 között a tájváni Fujian Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért Bamengbe 2016 és 2020 között az Egyházmegyei Képzési Központ igazgatójaként szolgált. Ezt követően a Bamengi Egyházmegye általános helynökévé és a helyi székesegyház plébánosává nevezték ki. Petőfi megemlékezés Székelykeresztúron. Székelykeresztúr város polgármesteri hivatala szeretettel hívja és várja a város lakóit, valamint minden érdeklődőt a mai Petőfi megemlékezés rendezvényeire. A nap folyamán közösen idézik fel Petőfi Sándor székelykeresztúri kötődését és tisztelegnek a magyar szabadság egyik legnagyobb költőjének emléke előtt. Délelőtt 9 órától Petőfi nyomdokain történelmi kerékpárturát szerveznek a Gyárfás kuriától, délután 5 órától ünnepi megemlékezés lesz a Petőfi körtefánál, koszorúzással, felvonulással a polgári fúvós zenekar 1895 közreműködésével. Este 7 órától nemzetközi néptánc gálát tartanak, hazai és külföldi néptánc együttesek fellépésével, majd 9:30-tól táncház lesz a Centrál Bistróban. Árnybáb előadás Csíkszeredában. A csíkszeredai városnapok keretében lesz megtekinthető a holnap délután 5 órától az ég ígérő fa Árnybáb előadás Benedek Elek meséje alapján a Zengőtérben. Az előadást a Firtos hegyéről, egy tanyáról, állatok és kertek világában élő család 3 lányával közösen adja elő. Mivel szülőgyermek összjátékáról van szó, ezért épp úgy szól felnőtteknek, mint gyerekeknek. Egyfajta beavató mese ez, ahol a főhős kicsi Jánoskából egy életerős, magabiztos János lesz a megmérettetések által. A történet magyar népdalokkal s élő népzenével van színesítve. Mladifest Medjugorjéban. A 37. Nemzetközi Ifjúsági Fesztivált augusztus 1 és 6 között rendezik meg a bosznia-hercegovinai Medjugorje kegyhelyen. Fesztivál idei mottója Ad fontem, a forráshoz, amely arra hívja a fiatalokat, hogy újra Krisztushoz, az élő víz forrásához térjenek vissza. A Mladifest a világ egyik legnagyobb katolikus ifjúsági találkozója, mely évente több mint 50 ezer fiatalt és több száz papot fogad a világ minden tájáról. A programban minden nap szentmisek, katekézisek, tanúságtételek, dicsőítés, szentségimádás, rózsafűzér és gyertyás körmenet szerepel. Az elmúlt évekhez hasonlóan rádiónk élőben közvetíti a Mladifest teljes programját az EVTN jóvoltából, amelyet ezúton is hálás szívvel köszönünk nekik. Porcinkula búcsuk. A Ferences rend augusztus 2-án, azaz vasárnap ünnepli a Porcinkula búcsút, amely a kisebb testvérek közösségének egyik legjelentősebb ünnepe. Ezen a napon, Angyalos Boldogasszony ünnepén, a világ minden ferences templomában búcsú nyerhető. Porcinkula ünnepén a Temesvári Egyházmegye területén élő, valamint az időközben külföldre települt német nemzetiségű hívek és leszármazottaik zarándokolnak a Mária Radnai Bazilikához. A délelőtt 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Karl Zimmer atya, a Dél-Kelet-Európából származó német papok egyesületének elnöke. A szentmise zenei szolgálatában közreműködik Franz Metz, bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonaművész. A Szatmári Egyházmegyéhez tartozó kaplonyban, a Szent Antal templomban vasárnap délelőtt 10 órától tartják a kis kirbájnak is nevezett búcsút. Az ünnep szónoka Puvák Antal, a kaplonyi ferences templom plébánosa, házfőnöke lesz.

Most pedig nézzük meg, milyen időjárás is lesz ma, illetve a hétvégén. A jövő hét közepéig rendkívüli hőségre, jelentős hőérzeti diszkomfortra és trópusi éjszakákra kell készülni, szinte egész Romániában. A szakemberek narancssárga és sárga jelzésű riasztást adtak ki a nyugati, délnyugati és központi régiókra, ahol a nappali csúcsérték a 38 fokot is elérheti. A hő- és páratartalom index több területen is eléri, vagy meghaladja a kritikusnak számító 80-as határértéket. A legmagasabb nappali hőmérsékletek általában 33 és 37 fok között alakulnak, a nyugati síkságon azonban szombaton és vasárnap akár 38-39 fokot is elérheti a hőmérők higanyszála. Az ország nyugati részén, a tengerparton és kisebb körzetekben máshol is trópusi éjszakákra lehet számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 20 és 23 fok között alakul, a legmagasabb éjszakai értékeket pedig a nyugati dombvidéken mérik, ahol 23-24 fokig hűl csak le a levegő. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérséklet értékeket mérték Erdélyben, Bánságban, Parciumban. Nagybányán 17 fokot, Szatmárnémetiben 16-ot, Aknasugatagon 15-öt, Máramaros-szigeten 16-ot, Zilahon 18-at, Kolozsváron 14-et, Dézsen 14-et, Besztercén 15-öt, Marosvásárhelyen 14-et, Gyergyóalfaluban 10-et, a Bucsinon 13-at, Maroshévízen szintén 10-et, Csíkszeredában 9-et, Kézdivásárhelyen 15-öt, Sepsiszentgyörgyön 13-at, Fogarason 11-et, Szebenbe 14-et, Gyulafehérváron 16-ot, Déván 15-öt, Aradon 22 fokot, Nagyváradon pedig 20 fokot mértek ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

Most pedig nézzük meg, kedves hallgatók, hogy július 31-én milyen jeles események is történtek, illetve kik azok, akikre emlékezünk, akár halálának, akár születésének apropóján. 177 éve valószínűsíthetőleg ezen a napon halt meg Petőfi Sándor költő a segesvári csatában. 111 éve született Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, sportoló. 113 éve Selmecbányán született Kosári Domokos, történelemtudós. 105 éve született Bánki Zsuzsa, Jászai Mari díjas színésznő. '85 éve született Pályer András, Emerton díjas zeneszerző énekes, aki a Gedeon bácsi és a Felmegyek hozzád zenéjét szerezte. 82 éve hunyt el Exupéry, francia regényíró, pilóta, ugyebár a kis hercegnek az írója. 81 éve született Antal Mátyás, Bartók pásztori díjas karmester. 78 éve megnyílt az úttörő vasút, ahol a vasutas szolgálatot gyerekek látták el. Ma van egyébként a rendszergazdák megbecsülésének napja, kedves hallgatók. 470 éve Loyolai Szent Ignác, a spanyol katolikus szent ünnepe is van a mai napon. 102 éve született Bartók Péter, amerikai magyar zongorista, hangmérnök, Bartók Béla fia.

Végezetül pedig 11 éve hunyt el Sinkó László, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas színész rendező. Kedves hallgatók, ennyi volt a mai nap eseménye, eseménynaptára, most következzen a mai nap szentje, aki ugyebár nem más, mint Loyolai Szent Ignác.

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Loyolai Szent Ignác, áldozópap, rendalapító. 1491-ben született a Hegyesvölgyes Baszkföld, Guipuzcoász tartomány egyik baszk nemesi családjának sarjaként, amely ősidők óta ezen a titokzatos tájon a birtokain gazdálkodva élt. Mivel szüleinek rajta kívül még 7 fiú és 5 leány felneveléséről kellett gondoskodniuk, Ignác, mint legkisebb fiú, már 14 éves korában katolikus Ferdinánd spanyol király bizalmas emberének, Juan Velázquez de Kellárnak udvarába került. Itt ismerkedett meg a lovagi élet szokásaival, és itt kedvelte meg az éneket és zenét, mely később is kedves szórakozása maradt. Mint egy spanyol nagyúr apródja, és később, mint fiatal tiszt, dicső jövőről álmodozott. Mint később maga mondotta, a világ hiúságának élt, és főképp a fegyverforgatásban gyakorolta magát. Nem kevésbé kedves időtöltése volt a játék és a kalandos lovag regények olvasása. Így ment ez Velázquez haláláig. Ekkor a nagykorúvá serdült ifjú lovag rokonának, Don Antonio Manrique navarrai alkirálynak katonái közé állt. Már kapitány volt, amikor 5. Károly császár és 1. Ferenc francia király közt kitört navarrai háborúban jó alkalmat talált bátorságának megmutatására. A franciáktól erősen szorongatott pamplonai vár védelmének elejétől fogva ő volt a lelke. A döntő roham napján 1521-ben azonban megsebesült, egy ágyúgolyó összezúzta jobb lábszárát. Súlyos sebével először a franciák vették gondjaikba, majd 2 hét múlva gyaloghintón Loyola várába szállították, hogy övéinek ápolása alatt előbb magához térjen. De gyógyulása sok időt vett igénybe. Az orvosok ügyetlensége még hosszabbra nyújtotta szenvedését. Először rosszul illesztették össze az eltört csontokat, úgyhogy lábszárát másodízben is el kellett törni. Azután ismét elvétették az összeillesztést, és ezért kénytelenek voltak a szárcsont kiálló részét lefűrészelni, és az ekként megrövidített lábat egy feszítőkészülék segítségével kihúzni. Állapota némileg javult, de hosszú ideig kellett feküdnie otthon, Loyolában a kastélyukban. Olvasnivalót kért, de csak Jézus élete volt kéznél egy kartaúzi szerzőtől, Szász Rudolftól és egy Szentek élete. Először kedvetlenül lapozgatta a könyveket, de aztán egyre jobban elámult, és végül egészen e művek hatása alá került. És minél jobban beletemetkezett a könyvekbe, annál gyökeresebb változás ment végbe lelkében. Világias tervei, fennhéjázó lovagi ábrándjai egyszerre köddé foszlottak. Assisi Szent Ferenc és Szent Domonkos példája ellenállhatatlan erővel markolt szívébe, és komoly elhatározásokat érlelt lelkében. Eltökélte, hogy szakít eddigi életével, és világi lovagból Isten lovagjává szegődik. Mihelyt egészsége valamennyire helyreállott, 1522 tavaszán elzarándokolt a híres Montserrati kegyképhez, és ott, miután töredelmes életgyónást végzett, fényes lovagi öltözékét szegényes zarándokruhával cserélte fel. Montserratról a közelfekvő Manrézába vonult, és ott ideje nagy részét a Paradicsomvölgynek nevezett barlangban töltötte teljes egyedüllétben. Itt majdnem egy egész esztendőt eltöltött. Ignác maga később így jellemezte ezt az időszakot. Manrézában Isten úgy bánt velem, mint egy tanítómester a gyerekkel, és megsérteném Isten fölségét, ha kételkednék benne, hogy Isten bánt így velem. Itteni belső küzdelmeinek, kísértéseinek és vigasztalásainak eredményeként született a Lelki Gyakorlatok című könyve, amely segítségére volt abban, hogy átformálja a világot. Ignác először koldusként Rómán és Velencén át a Szentföldre zarándokolt. Az volt a szándéka, hogy ott marad és hirdeti a hitetleneknek az evangéliumot, de ez lehetetlennek bizonyult.
Csak hamar tapasztalnia kellett, hogy megfelelő tudományos készültség nélkül semmire sem megy. Ezért több mint 10 évet szentelt a tanulásnak Barcelonában, Alcalában, Salamancában és Párizsban. Közben azonban az emberekre is nagy figyelmet szentelt. Egyenként odaadta nekik a lelki gyakorlatokat, és ezzel hozzásegítette őket életük megváltoztatásához. Ez a világi apostolkodás újszerűségénél fogva felkeltette a hivatalos egyházi körökben a gyanakvást. Igaz vallásosságát és azt a személyes lelki gondozást, amit folytatott, újra meg újra megvizsgálta az inkvizíció. Hosszú kihallgatásoknak vetették alá, és 2 ízben be is börtönözték. Minden alkalommal fölmentették. Ám az egyházi tekintéllyel való összeütközései nem ingatták meg Ignácot abban a meggyőződésben, hogy helyes úton jár, de ugyanígy az egyházhoz való hűségét sem csorbították. Minden esetben ugyanazt a magatartást tanúsította. Egyfelől alárendelte magát az egyház hierarchiájának, amelynek tekintélyét magától értetődően elismerte, másfelől viszont törekedett rá, hogy az ügy érdekében védje jogait és jó hírét. Már Barcelonában fölébredt benne a vágy, hogy néhány embert közösségbe gyűjtsön, de az első kísérletei nem jártak eredménnyel. Csak Párizsban sikerült neki közösséget összekovácsolnia az első társakból. Mind elvégezték Ignácnál a lelki gyakorlatot, és arra a következtetésre jutottak, hogy teljesen szakítanak a világgal, és a szegénység és a kereszt útjára lépnek. 1534-ben közös fogadalommal pecsételték meg szövetkezésüket Párizsban, a mártírok kápolnájában. Teljes szegénységben és szüzességben Istennek szolgálnak, segítenek a lelkeknek és elmennek a Szentföldre. Ha azonban 1 éven belül nem sikerül oda eljutniuk, vagy ha nem maradhatnak tartósan Palesztinában, akkor Rómában felajánlják szolgálataikat a pápának, hogy Krisztus a helytartója által mutassa meg nekik szolgálatának útját. Elhatározták, hogy véget vetnek Párizsban tanulmányaiknak, és 1537 tavaszán Velencében találkoznak, hogy innen induljanak a Szentföldre. Még az időpont elérkeztére vártak, Ignácot és társait pappá szentelték. Megtudták, hogy bár 38 esztendeje nem volt rá példa, abban az évben nem indul zarándoklat a Szentföldre, mert küszöbön áll a háború a törökökkel. Így a fogadalom második része lépett érvénybe, a pápa rendelkezésére bocsátják magukat. Róma felé tartva az utolsó pihenőhelyen Ignác belépett Las Torta félig meddig düledező templomába, és itt egy látomásban megkapta útjára a jóváhagyást. Nem Jeruzsálem a cél, hanem Róma. Rómába érve társaival együtt felajánlotta szolgálatait 3. Pál pápának, és első szentmiséjét is itt mutatta be, 1538 karácsonyán a Santa Maria Maggiore bazilikában. Itt latolgatták jövőjüket a párizsi magiszterek, akiket a nép zarándok papoknak vagy reform papoknak nevezett el. S hosszas tanácskozás után elhatározták, hogy közösségüket fenntartják és szerzetes rendé alakítják át, amelynek Jézus Társasága lesz a neve. 1540-ben elkészült a Regimini Militantis Ecclesiae című ünnepélyes dokumentum, amellyel a pápa jóváhagyta az új alapítást. Társai egyhangulag Ignácot választották meg első generálisuknak. Igaz, ő megkísérelte, hogy kitérjen előle, de meg kellett magát adnia, és vállalnia kellett a társaság terhét az elkövetkező 15 esztendőre, egészen haláláig. 10 évi munka után az alapító szilárd szervezeti keretet adott a társaságnak a konstitúcióval. A szabályokat alapos megfontolás után alakította ki, megfogalmazásukhoz természetesen figyelembe vette tapasztalatait, társai véleményét, és tanulmányozta más rendek történetét is. Miközben alapítása belső megszervezésén és kiépítésén fáradozott, Ignácra nehezedett a számban egyre gyarapodó és mind messzebbre kiterjedő Jézus Társasága összes gondja. A társaság csak hamar elterjedt egész Európában. Indiában és Távol-Keleten az első jezsuiták elkezdték a missziós munkát. A generális magas követelményeket támasztott fiaival szemben.
maga és társai számára irányt szabott. Ennek a világnak a dolgait megvetni nem nagy dolog. Ellenben az Isten dolgaiban gondtalanul eljárni, az egyszerűen tűrhetetlen. Létrejöttek és az egyházi megújulás központjaivá váltak az első jezsuita kollégiumok. Ebben a kollégium románum, a római kollégium járt elől, amely a társaságon belül minden teológiai képzés mintájául szolgált, valamint a római német kollégium, a későbbi és mindmáig működő Collegium Germanicum Hungaricum. Ignác bár folyamatosan betegeskedett, fáradhatatlan volt. Egyszer maga is megállapította. 30 esztendő alatt akár esett, akár fújt, semmi sem tartott vissza attól, hogy az Isten szolgálatára tervbe vett munkát órára pontosan el ne kezdjem. 1556. július 31-én véget ért Ignác földi élete. Egy titkár azt írta, hogy úgy halt meg, mint bárki más. De műve, a Jézus társasága, az öntudatra ébredő és megújuló egyháznak ez a fontos bázisa szilárdan állt. Körülbelül 1000 tagja volt, jelentősége azonban messze felülmúlta a tagok számát. A Szent Tűz emberének, így fordíthatnák le a nevét, az életéről saját írásai és a kortársaknak a följegyzései szolgáltatnak megindító dokumentumokat. Amikor az egyetemista Ignácot nagy buzgalmáért, amely a hagyományos egyházi keretben nem illett bele, az inkvizíció letartóztatta, segítséget ajánlottak neki, de ő elutasította. Az, akiért ide kerültem, majd kiszabadít, ha ez akarata szerint lesz. Az egyik látogatójának, aki fölkereste a börtönben és együtt érzett vele, ezt mondta: ezzel csak azt áruljátok el, hogy ti nem vágytok arra, hogy Krisztus szeretete egészen foggyulejtsen benneteket. Azt hiszitek, hogy a börtön a legnagyobb rossz? Nincs annyi bilincs Szalamankában, amennyinél Isten iránti szeretetből ne kívánnék még többet elviselni. Ignác szerette, ha az arcok derűsek körülötte. Ne vessetek, és erősek lesztek, szólt oda a testvéreinek, és az egyiknek ezt mondta: örülök, hogy mindig azt látom, hogy nevetsz. Amíg a szabályokat megtartod, nem lehetsz soha túlságosan vidám. Egy másikat, aki nagyon kedvetlen volt, azzal vidított fel, hogy eljárt neki egy baszk táncot. A kis spanyol, aki egy kicsit bicegett, és oly élénkek voltak a szemei, maga is vidám ember volt. Szerette a kertet és a virágokat. Nyári éjszakákon szívesen elidőzött szobája erkélyén, és nézte a csillagos eget, hogy mindenben megtalálja, mindenben szeresse Istent, benne pedig mindent.

Szép jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Hát úgy alakult, hogy a mai reggelt is, mai ébresztő műsort is együtt töltjük. Hát nincs már sok időnk így a nap témájával kapcsolatban, vagy hogy egyáltalán valami hosszabb elmélkedést is folytassak. De a minap gondolkodtam egy csomó mindenen, hát egy kicsit azon, hogy ma hogy állunk az emberséggel, vagy mi az, amit nekünk tanítottak az időseink, ahogyan felnőttünk, akár mi magunk, és ahogyan becsületre neveltek, vagy becsületes emberé váltunk. És ennek apropóján írtam egy verset a minap, és arra gondoltam, kedves hallgatók, hogy ma ezzel örvendeztetem meg önöket, nap témájaként, de egy kicsit azért is, hogy ezeket a sorokat, gondolatokat, szavakat vigyék magukkal, és kicsit gondolkozzunk el így együtt, hogy az emberségünk, az emberi voltunk az hol áll ma. Versem címe: Maradj ember, fiam. Ülj ide mellém, fiam, ne siess, a világ úgy is fut eleget. Hallgasd meg az öreg szót csendben, míg szívemből szólok te neked. Én láttam még olyan időt, fiam, mikor a szó még becsület volt, s a készfogás többet ért, mint ma egy tucatnyi írott fogadalom. Mikor a szomszéd bajba jutott, nem kérdezték, mi hasznom ebből. Vitték a fejszét, vitték a kenyeret, segítettek tiszta szívből. Szegény volt a padlás, vékony a kamra, sokszor soványra főtt az étel, de békesség ült a ház ereszén, s gazdag volt az ember a lelkével. A kasza csorbult, a kéz megrepedezett, a föld megitta a verejtéket, de este az ég alatt megnyugodva hálát adtak az Istennek. Most más világ jár, fiam, tudom én. Nem minden rossz, mi újonnan terem, de sok embernek nagyobb a háza, s kisebb benne az értelem. Sok a csillogás, kevés a ragyogás, sok a beszéd, kevés az igaz szó. Tele van a világ nagy ígérettel, de ritka lett a megtartott jó. Ne hidd, fiam, hogy attól vagy valaki, ha nevedet sokan emlegetik. A hegy sem attól nagy, hogy nézik, hanem mert gyökerei megtartják odakint. Ne tapostd el, ki lent maradott, ne kacagd

Te is öreg leszel, s egy ifjú ül melletted csendesen. Mondd neki azt, mit én mondok most néked, s őrizze meg szívében rendesen. Maradj ember, fiam, akármit hoz az élet, ha válladra rak terhet vagy virágot hint elébed. Ne add el a lelked múló földi kincsért, ne olcs ki a lángot könnyű nyerességért. Mert lehet szegény a házfala, lehet üres a régi kamra, de ahol ember marad az ember, ott áldás ül a küszöb alatt. Ne uralkodj, fiam, csak ember maradj, ne hajolj meg minden cifra szó előtt, mert elvisz mindent az idős a rozsda, de a becsület megmarad a föld fölött. Hát menj csak, fiam, járd bíj a világot, ne félj a vihartól se a nagy próbáktól. Ha kifordul alólad minden földi járás, emberséged legyen a végső megmaradás. Tudják, kedves hallgatók, vannak olyan periódusok az életemben, mikor így nem tudom másként kifejezni azt, ami foglalkoztat, hanem versbe szőve, úgyhogy így született meg ez a vers, amit most ajándékként adtam önöknek, elgondolkodásképpen, és azzal az üzenettel, hogy maradj ember, fiam, maradjunk emberek ebben a sokszor embertelennek tűnő világban.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: És hát kedves hallgatók, most annak az ideje jött el, hogy önök köszöntsék azokat, akik ma ünnepelnek, névnapot, születésnapot, házassági évfordulót, vagy bármilyen más jeles eseményt. Hívhatják a 0259 420 555, vagy a 0359 420 555-ös telefonszámot. Ma az Ignácok és az Oszkárok ünneplik névnapjukat. Ugyanakkor nagy-nagy szeretettel köszöntjük Weber Csilla nénit, akinek ma van a születésnapja. A jó Isten éltesse őt nagyon-nagyon sokáig, adjon erőt az öregség minden nyavajájához, ahogyan azt mondani szoktam, és köszönjük neki a jelenlétét itt a rádióban, hogy hallhatjuk őt a Fogom a kezed című műsor keretében, és köszönjük, hogy tapasztalatait, meglátásait átadja nekünk, illetve a hallgatóknak is. Isten éltessen, drága Csilla néni!

0: Haló, haló.
1: Mit értessék az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökjeme.
1: Szeretném köszönteni a drága leányomot, a születésnapja György Angellának. Szeretném köszönteni, hogy maradjon meg ebben a jósággal irántam, mert ez az életem örme, hogy minden nap jön munkából ide, minden nap egy kicsit elrendez 80 évesen. A Jóisten éltesse a családjával együtt, fiaival együtt, és ezt kívánja az édesanyja lövétéről, György Angellának, András Istvánné.
0: Köszönjük szépen a hívását, a Jóisten éltesse sokáig!

0: Halló, halló!
1: Békétes, te Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: Csíkszeredából vagyok, Agdi néni. Tányomat szeretném köszönteni a házasság évfordulójuk alkalmából, Matilkát és Istvánt. És Mártuska névnapja volt, Mártát névnapja, ők

0: is köszöntöm, és kívánok mindenkinek szeretetet, békét és egyetértést, az időseknek pedig kitartást és türelmet. Csókolok mindenkit, áldás, békesség szálljon mindenkire, önökre is a stúdióba, és szeressük egymást, és legyen béke a világon. Köszönöm szépen, egy szép számmal majd tessék majd kedveskedni nekünk. Köszönöm szépen, nemese drága. Isten áldja, dicsértessék a Jézus Krisztus kellemes hétvégét.
1: Köszönjük szépen a hívását, önnek is kívánunk egy áldott szép napot. Halló, halló!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökjelme!
0: Az egy szép reggel, én szeretném köszönteni leanyumot, Galencin, Polkó, Dani Juditot, menyámet, Vere Séniát, aki Németországba él, a Jóisten éltesse sokáig, adjon erőt, egészséget, és szeretetét a családba. És még szeretném köszönteni Galencén az összes Juditot, már sokan vannak, nem sorolom fel. A Jóisten éltesse őket is sokáig egészségben, szeretetben, békességben. Köszönöm szépen, Nemese, hogy meghallgatott. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökjelmen köszönjük mi is a hívását, maradjon továbbra is velünk!

0: Haló, haló!
1: Kicsit tessék, hogy Jézus Krisztus.
0: Mindörök jeme.
1: Nagy-nagy tisztelettel köszönöm a műsorvezetőt, a Mária Rádiószeg dolgozója, Kobba atyja, a Jóisten fizesse meg áldásos munkájukat, és köszöntöm a drága szűzanyának, megköszönöm, hogy ünnepot adjuk még, köszöntöm a családomot, unokáimot, dédunokámot, és köszöntöm Csicsken Simónban, Sándor Ignátot, kívánok a Jóistentől egészséget, hallottam, hogy a kurázda volt. Gyógyuljon meg, Isten éltesse, kedves felesége, gyerekeivel, unokáival együtt, és köszöntöm a Sándor Gellét, családot és a lejármanékot, nekik is kívánok, segítő kegyelmet, és jó napokat egészségbe, békességbe, és köszöntöm a szomszédjukat, hogyha sok betegét, hogy Isten segélye meg, mert sokan vannak betegek, adjon gyógyulás türelmet az élethez. Isten fizesse, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, áldott szép napot kívánunk, és köszönjük a hívását.

Lassan le kell zárnom a mai ébresztő műsorunkat. Egy rövid műsorismertetőt hallhatnak, majd utána pedig a nap gondolatát. Hamarosan az igéző lesz hallható, majd 8 órától Csernátonból közvetítünk szentmisét, melyet a hét plébániája követ. 9 órakor ima szándékaikat fogadjuk, majd a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk. 10 órától katekézist hallhatnak Tibor atyával, majd fél tizenegytől Böjte Csaba ferences szerzetes műsora lesz hallható, Szövetség az életért címen. 11 órától Hajlák Attila István plébános számít önökre Mária iskolájában című műsorával, majd 11:30-től Életünk Krisztus címmel várja önöket Fülöp Zsombor. Délben Úrangyalát imádkozunk, melyet a napközi imaóra követ, utána pedig kezdetét veszi a Déli magazin, melynek a végén egy újabb műsorismertetővel várjuk önöket. Ma délután 6 órakor közvetítünk még Szentmisét, mégpedig Tasnád Szántóról.

A mai nap gondolatát Anselm Grüntől választottuk, mely itt szól: amire csak vágyok, az már mind a szívemben van. Az a lényeg, hogy ne fussunk el ezelől, az igazság elől, hanem álljunk meg, és álljunk oda elé. Kedves hallgatók, hálásan köszönöm, hogy mai reggel is együtt ébredhettünk, ugyan nem engem szoktak hallani péntek reggelente, de hát most mindenki a jól megérdemelt szabadságát tölti. Legyen egy szép napjuk, áldásokban, kegyelmekben gazdag, és természetesen egy jó hétvégét is kívánok önöknek. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, és bírják ezt a hatalmas hőséget, ami itt tombol. Búcsúzom a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Sené Vadnai Borbála a sashalmi keresztény női kör vezetőinek gondolatait hallják.
1: Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra szolgál. Úgy szoktam mondani, hogy a szellemi, lelki gyökereim azok Tezébe vannak. És az első volt a legemlékezetesebb, mert hát Milánóba mentünk úgy, hogy felszálltam a buszra, és senkit nem ismertem. Tehát én egyedül mentem, és megtapasztaltam a teljes szabadságot, hogy szép utam volt. És kétszer voltam Tezébe, Franciaországba, ott pedig talán a legnagyobb élmény az volt, hogy 3 napig teljes csendbe, szilenciumba voltam, és ez nekem az első ilyen élmény volt, és mikor vége lett, a buszon kérdezték, hogy hogy éltem meg ezt a 3 nap teljes csendet, tehát még evés közben se beszéltünk meg semmikor, akkor én azt mondtam, hogy mint a misében, mikor mondjuk, hogy emeljétek fel szíveteket az Úrhoz, én azt éltem 3 napig, fölemeltem a szívem, és ott voltam. Úgyhogy nekem ez nagyon nagy élmény volt. A milánói utamon történt, hogy beültem a csendszobába, mert ott ilyen is van, teljes csendben lehet imádkozni, és ott volt egy olyan élményem, hogy én átadtam a Jóistennek azt a élethelyzetemet, hogy én nem találok férjet. Nekem nem megy ez a párkeresés, valahogy nem megy, és ott imába nagyon mélyen átadtam az Úrnak ezt a kérdést, azt mondtam, hogy ha azt szeretnéd, hogy én férjhez menjek, akkor mostantól kérlek, te intézkedj. És amiért ezt mesélem, hogy ez volt decemberben, és február 26-án megismertem a férjemet, akivel azóta 2 kisfiunk is született, Gyuszi meg Jancsi. Úgyhogy ez ilyen csodaszerű.
0: Sené Vadnai Borbála a sashalmi keresztény női kör vezetőinek gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Kászoni Tamást hallják. Szentmisét közvetítünk az Alsó Csernátoni Urunk színeváltozása plébánia templomból. A szentmisét bemutatja kedves Tibor plébános. A kántori szolgálatot Lukács Mihály látja el. Meghívom a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak bele a szentmisébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájtokkal.
1: És az emberekkel.
0: Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére Jézus Krisztus az Úr. Keres Mária Rádió hallgatók, szeretett jó hívek! Szent Pál apostol írja, legyenek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Krisztus követni annyit jelent, hogy elfogadom őt, beengedem a szívembe, hagyom, hogy ott rendet tegyen, nem ellenkezek, nem csak hallgatom tanítását, hanem követem is őt tetteimmel. Szóval átadom neki teljes önmagamat, és engedem, hogy ő legyen az életem ura. Sokan mondják, hogy Krisztus követik. Ezt mondják sokszor, még a megadalkodott bűnösek is, akik ugyan szeretnék életüket Jézussal reklámozni, de megadalkodottként ragaszkodnak bűneikhez. Szívesen emlegetik mások előtt Jézust, de örömmel tölti el a féktelen hatalom birtoklása, mert mások felett uralkodhatnak, örömmel tölti el a kapzsi birtoklás vagy, mert mások kárán spekulációkkal egyre jobban gyarapíthatják vagyonukat. És ide sorolnám azokat az édesanyákat és édesapákat is, ki ugyan vasárnaponként közel rendszeres bejöttik magukat a templomba, akár magányosan, vagy akár kettesben is, Jóisten által rájuk bízott gyermekeiket hagyják otthon aludni, mert szegénykék olyan fáradtak egy tanulás miatt, igazából felelőtlen szeretteik megadalkodottsága miatt kimerültek, akik hagyják, hogy közel hajnalig nyomkodják a telefonokat, vagy házon kívül csatangoljanak az éjszaka idején, hiszen hétvége szombat este van. Pontosabban házi kedvencként gondozzák szegénykéket, ahelyett, hogy gyermekként nevelnék őket. Szóval életünk minden területén megtérésre, radikális változásra van szükségünk, hogy észrevehessük, nem azzal fejezzük ki szeretetünket, bedobjuk a gyeplőt a lovak közé, hanem azzal, hogy a gyeplőt kézben tartjuk, és rendeltetésnek megfelelően használjuk. Ma Loyolai Szent Ignácot ünnepeljük. Aki követte Szent Pált a megtérésben, kövessük mi is a mindennapi megtérésben, míg még nem késő. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk, Istenünk, a Szent Ignácot egyházadban arra hívtad, hogy neved mind nagyobb dicsőségét terjessze, add, hogy őt kövessük földi életünk harcaiban, és közben járására vele együtt koronát érdemeljünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusokhoz írt első leveléből. Testvéreim, akár esztek, akár isztok, vagy már bármi más tesztek, tegyétek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt kérem, amit nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én is Krisztus követője vagyok. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálája.

0: Abban az időben, mikor Jézus nagy népsokaság követte, hozzájuk fordult, és így szólt. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nevéreit, sőt, még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vagy nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de az építkezést befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolódni kezdi. Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Hogyha egyik király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000 eljön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítás legyen bűneink bocsánatára. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvérek! Ma felnövekvő emberinek legnagyobb hibái közé tartozik, hogy a virtuális világban keresi példaképét, valamilyen formában ott szeretné látni jövőjét is. Különböző közösségeknek nevezett oldalakon kutakodik, hogy milyen lehessen, milyennek szeretné látni, kinek akarja elképzelni önmagát, akár egy influencernek, akit 100 000 követnek a világhálón, talán egy sikeres spekulánsnak, aki a pénzvilágában jártas, mindig jókor és jó helyen van, és még sorolhatnám. Kívásokkal tele világunkban úgy vagyunk, mint Biliám a szamárról. A szamár látta az előttük kivont karddal álló angyalt, és kitért az útból, más irányba ment. Biliám viszont nem látta az angyalt, ezért megverte a szamarat, amelyik végül megszólalt. Mit vetettem neked, hogy 3-szor is megvertél? Isten az egyházban, egyházán keresztül, szentségi által mindig mutatja a helyes útat, a jó megoldásokat, de az ember valaki legtöbbször eltéríti, gondoljunk a szentségekhez nem járló embereket, híveinkre. És aki látja az eltévedt embert, és figyelmezteti őt, hogy rossz úton jár, megtéréshet, azt még bántalmazza is annak ellenére, hogy éppen önmaga nem vesz észre saját eltévedettségét. Kedves testvérek, elődeink ráhagyatkoztak Istenre. Ők a valós világban éltek, számukra ismeretlen volt a virtuális világ, olyan valós személyekre néztek fel, akik hát megcsodáltak emberségben, emberfölötti viselkedésükben, elamultak sikereiken, hősiességükben. A sikeresség nem egy ember által elképzelt valamilyen fogalom, sikeres az, amikor valaki elindul egy hely és irányban, hősiesen kitart, és azáltal célba is ér. Mert ilyen sikeres valakit, Loyola Szent Ignácot ünnepeljük. Valóban sikeres ember volt. De miért sikeres? Azért, mert nem csak elindult, hanem célba is jutott, mert szenté vált. De ki is volt ő? Alzó pap volt a jezsuita rend megalapítója, 1490-ben született, egy nemes család 12. gyermekeként, fiatal katonatisztként dicső jövőről álmodozott. 1521 pünkes vasárnapján viszont egy ágyugolyó súlyosan megsebesítette, sebesülés véget vetett a becsvágyó nemes ember érvényesülésének. Egyik lába, bármennyire küzdöttek az orvosok érte, röviden maradt a másiknál. Hosszú ideig kellett feküdnie. Olvasnivalót kért, de csak Jézus élete volt kéznél, és egy szentek életéről szóló könyvecskán. Először kedvelenül lapozgatta őket, de végül egészen művek hatása alá került. Elindult benne egy folyamat, amely a megtérés folyamata volt, amelyet Jóisten rendeltésű el is fogadta. Tanulni kezdett, és több mint 10 évet szentelte a tanulásnak. Párizsban sikerült közösséget összekovácsolnia az első társaiból, és 1534. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, közös megfogadalommal pecsételték meg az elhatározásukat ugyanitt Párizsban. Teljes szegénységben és szüzességben Istennek szolgálnak, segítsenek a lelkeknek, és hűségesek lesznek mindig Jézus földi helytartójához, a mindenkori római pápához. Elhatározták, hogy Rómába mennek, és felajánlják szolgálataikat a pápának, hogy Krisztus a helytartója által mutassa meg nekik a szolgálatának útját. Ignácot és társait 1537-ben papá szentelték, és 1540-ben megalapították a Jézus Társasága jezsuita szerzetrendet. A rend csak hamar elterjedt egész Európában, Indiában és a távol-keleten. Az első jezsuiták elkezdték missziós munkát. Létrejöttek az első jezsuita kollégiumok, és központjaivá váltak az egyház megújulásának. Loyola Szent Ignác 1531-én halt meg Rómában. A jezsuita rendnek körülbelül 1000 tagja volt az alapító halálakor, és 1622. március 12-én avattak szenté. Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett jó hívek! Nem kell a virtuális világba menekülnünk sikeresekért, virtuális hősekért. Szent Ignác előttünk áll Isten és ő egyháza iránti szeretetével. Megtérését követően egyre elkötelezettebbé vált Isten egyháza, Jézus Krisztus földi helytartója a mindenkori római pápa iránt. Életének minden mozzanatát jó Istennek szentelte. Szent apostoltól hallottuk az előbb a felolvasott szent leckében, akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Loyola Szent Ignác tőle vette jelmondatát, omnia ad majorem dei gloriam, és mindent Isten nagyobb dicsőségére. Engedjük a jó Isten megtérésre való hívásának, hagyjuk, hogy vezesse, irányítson minket, hagyjuk, hogy megváltoztasson bennünket. Loyola Szent Ignác szavaival zárnám mai szentbeszédet, amint a durva, alaktalan faránk nem tudja, hogy oly szobrot faraghatnak belőle, mert a művészek csodájaként bámulnának, csak a szobra azt látja, mi válhat belőle, úgy sokan nem látják be, hogy Isten kezéből szenteké formálódhatnának, ha e művészi kéznek ellene nem állnának. Amen. Kérjük testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
2: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme, nehogy egy házadot szent és kiváló lelki pásztorok nélkül.
1: Kérjük, hallgass meg minket.
2: Aki nyájadott Péterre és utódaidra biztat, add, hogy Leopápánk, az apostoli lelkű, szent főpapok nyomdokába kövesse.
1: Kérjük, hallgass meg minket.
2: Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt.
1: Kérjük, hallgass meg minket.
2: Aki ismered tiédet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad.
1: Kérjük, hallgass meg minket.
2: Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és téríts vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged.
1: Kérjük, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztess meg nyájadat pásztorok gondosságával, pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az én kezemet, az én áldozatomat.

ünnepén bemutatott adományainkat, és add, hogy ez a szent áldozat, mert az életszentség forrásává tettél, minket is valóban megszenteljen, Krisztus, ami

Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: íme megváltásunk szent titka.
1: Valamászunk veszünk ezt a kenyeret, és hiszünk rá őr a kárányből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljöttelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházat áldozati adományára, ismert fel benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Ad, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, egyesével, Szent apostolaiddal, dicsőséges vértanúkkal, Szent Kárlóval és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engeszted áldozatunk, hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László, József és György püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad a színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan világon szétszoródott valamennyi gyermekedet. Elmúlt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, a reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztusunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Úrtól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőítésünket.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindenre.

0: íme az Isten báránya, íme ki elvesz a világ bűneit. Boldog, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjünk, hanem csak egy szóval mond, és megnyújtod az én

0: Ó édes Jézus!
1: Ó kegyes Jézus! Ó irgalmas Jézus! Imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, tiéd vagyok életemben és halálomban, amen.
0: Krisztus lelke,
1: szentelj meg engem, Krisztus teste,

0: hozzád jutnom engedjénként, hogy szenteiddel dicsőítesselek mindörökkön örökké. Amen.
1: Íme szólt az Úr, azért jöttem, hogy tized gyújtsak a földön, mi mást akarnék, mint hogy lángra robbanjon. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a dicsérő áldozat, amelyet Szent Ignácért hálát adva mutattunk be előtted, segítsen el minket felséged örök dicséretére, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldja meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
2: Isten.

0: íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen vége magáig részeim.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: és az ige testé lett.
1: És így köszönjük az
0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lássunk a Krisztus életeire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsárkünk be szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által, szent fiatnak, Jézus Krisztusnak, megtestesülését megismertük, az ő kiszenvedése és keresztje által, a feltámadás dicsőségében üzessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
1: ó, irgalmas Szűzanya, keserlét a hunak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, ott a teherőt nem tövik meg, hői mái gyermekének, nem te soha nem veted meg, hogy a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya, amen.
0: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.

Szentmisét közvetítettünk az alsó csernátoni Urunk színe változása plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta kedves Tibor plébános. A kántori szolgálatot Lukács Mihály látta el. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak a Szentmisébe. A mikrofonnál Kászoni Tamást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Csernátont, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csernáton, mely magába foglalja alsó és felső Csernátont, Kovászna megyében található, Kézdivásárhelytől 9 kilométerre és a felső háromszéki medence egyik legnagyobb községe. A két Csernátont 1968-ban egyesítették, a falu a Bodoki hegység keleti lábánál, a Csernáton patak két oldalán helyezkedik el, 500-600 méter tengerszint feletti magasságban, és ősidők óta lakott. Lakosai székely magyarok. A falu nevének eredetét többen szlábból származtatják. A legkorábbi feljegyzés 1332-ből származik, ahol Kuruakun néven említik. A faluban az 1659-es évben a törökök pusztítottak. Az 1718-as évben nagy éhínség.

szövetség volt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején két gyűlésnek adott helyet Csernáton. Csernátonnak a reformáció előtt már volt önálló plébániája és temploma. A papi néptár a pápai tizedjegyzékre hivatkozva Péter nevű papot említ, aki 1332 és 1334 között szolgált a faluban. A templomot a 15.-16. században várkastély vette körül, a reformáció elterjedésével a falu lakói 1550 után református hitre tértek, s ezzel együtt a templom is azzá vált. A templom az új hit elterjedésétől egészen napjainkig a református gyülekezet használatában áll. A csernátoni katolikusok a plébániává szerveződésig futásfalvához tartoztak, és annak filiájaként voltak számon tartva. Alsó Csernátonban a 18. század második felében egyes nemesi családok kápolnát tartottak fenn kuriájukban, Bernált György 1766-tól, majd 1821-től Zambler László. A ma látható plébánia templomot Alsó Csernátonban 1844-ben építette a falu szülöttje Zambler János, kanonok plébános, aki abban az időben Csíkszentmártonban teljesített szolgálatot. A templom titulusa Urunk színe változása és Hajnald Lajos püspök szentelte fel 1853. június 3-án Jézus szívének ünnepén. A faluban felekezeti iskolájuk is volt a katolikusoknak 1840-ben, ugyancsak Zambler János plébános jóvoltából. Önálló plébániává Fogarasi Mihály püspök emelte 1873-ban. A falu másik szülöttje Szilveszter Sándor kanonok, titkos ordinárius, plébános. Az alsó csernátori Urunk színe változása plébánia templom búcsú ünnepe augusztus 6-án van. Örökös szentségimádási napja november 3-a. Alsó Csernátonnak Felső Csernáton, Kézdi Márkos falva, Kézdi Albis és Dálnok a filiája. Felső Csernátont 1497-ben Felszev Kárnáthon néven írják az oklevelek. A középkorban Alsó Csernátonnal egy egyházközséget alkotott, de külön templomról nincs adat. Bár ennek léte feltételezhető, mert már az 1567-es évi összeírásban tekintélyes nagyságú falu. A feltételezést igazolja az is, hogy a falutól 8 km távolságra található a Szentkert nevű hely, melyet erdők határolnak, a múlt században végzett ásatások során román stílusú templom romjaira bukkantak, melyet az 12.-13. századra datáltak. A hagyomány úgy tartja, hogy a reformáció előtt búcsújáró hely volt, ahol párosok éltek. A Szentkert közelében lévő kaszálót mind a mai napig remetének nevezik a falubeliek. A katolikus múltat bizonyítja továbbá a faluban található kereszthegyi harangláb, mely a katolikus temetőben található és a jelenlegi kápolna felépítése előtti időkből származik. A kászonaltízi születésű Bodo Imre plébánossága idején 1983-ban templomépítésbe kezdtek a hívek. A kápolna felszentelésére 1988-ban került sor, és Jakab Antal püspök szentelte fel a magyarok nagyasszonya tiszteletére. A közösség kápolnájának búcsú ünnepe október 8-án van. Kézdi Márkos falvának már 1332-ben plébánia temploma volt. A falu a templom védőszentjéről Szent Márkról kaphatta nevét. A katolikusok 1975-ben kápolnát vásároltak, melyet Szent Márk evangélista tiszteletére szenteltek fel. Kézdi Albis, Kézdi Vásárhelytől 14 kilométerre délnyugatra, a Bodoki hegység lábánál az Albis patak völgyében fekszik. Középkori katolikus temploma a reformáció idején a reformátusok tulajdonába került. A katolikus hívők részére a szentmiséket a falu közösségi házában tartják. Dálnok Sepsiszentgyörgytől 12 kilométerre a Bodoki hegység délkeleti peremén az azonos nevű patak völgyében fekszik. 2008-ban a 101 katolikus hívő templomépítéshez fogott, mely 2009-ben már pirosban állt. A kis templomot a Kézdivásárhelyi Molnár István tervezte, csernátoni mesteremberek építették, és védőszentjül az első erdélyi származású jezsuita kassai vértanút Szent Pongrácz Istvánt választották. Az alsó csernátoni Urunk színe változása plébánia és filiái egyházilag a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Kézdi Orvai főesperesi kerületéhez tartoznak.
A műsor a Csernátoni Katolikus Plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából. Görgényi Tünde vagyok, és a következő negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Itt a Sepsi Szentgyörgyi stúdióban a jelenlévő önkéntesekkel fogunk imádkozni, és hívjuk önöket is, hogyha tehetik, majd kapcsolódjanak be az imába. A fájdalmas rózsafüzért és a Jézus vére litániát imádkozzuk, felajánlva minden háborúnak a megszűnéséért, felajánlva papjainkért, hiszen most elsőjével nagyon sok pap fog költözni, új helyre kerülni, és a Jóistent kérjük, hogy az ő kegyelme járja át ezeket a költözéseket, a közösségeket, hogy elfogadják, vagy elengedjék, ugye, ahonnan elmennek. De imádkozunk a fiatalokért, hiszen holnap kezdődik a 37. Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál, a zarándokokért, a szervezőkért, a közvetítésekért, azért, hogy zavartalanul tudjuk közvetíteni mindazoknak, akik nem tudnak jelen lenni, nem tudnak elmenni, hogy megérezzenek valamit abból a lelkületből, lelkesedésből, ami ott van. Ma is imádkozunk betegeinkért, különösen az önkéntesekért, akik betegen is besegítenek nekünk, és szolgálják Istent. Hívhatnak a szokott módon 0259 420 555, vagy 0359 420 555. Ha valakinek könnyebb írni, megteheti SMS-ben a 0758 420 555-ös számon, vagy honlapunkon a www.mariaradio.ro címen, ezen belül pedig az ima szándék gombra kattintva ugyanúgy elküldhetik megfogalmazott ima kéréseiket, ima szándékaikat. És már is köszöntöm az első telefonáló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom lévitei papoknak, hogy mi ezt a üzét tartják meg, ezt a templom is nagyon üzi.
0: Az ünnepséget, igen?
1: Magamnak is, hogy élőben, ezért legyek ott élőben. Ezt felajánlom maguknak is, magamnak is, és a betegeknek is.
0: Köszönjük szépen, hogy mindenkire gondja van, hogy értünk is imádkozik. A Jóisten áldását kérjük életére. Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Ezt a rózsafüzért felajánlom azért, hogy tudjuk betakarítani a termést a Jó Mária segítségével. Köszönöm, Katalin írta. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Mária, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom. Csicsicsóban lesz a 70 éves kortárs találkozó. A sógornőmnek, Péter Máriának, Bárint Ácikának, Sándor Ilonkának és Szabó Sárikának. A Jóisten éltesse sokáig egészségben, békességben, családjukkal együtt. Csíkszeredából Ábrahám Rózsika voltam. Isten fizesse!
0: Nagyon szépen köszönjük, Rózsika néni, hogy hívott minket, és hogy velünk együtt imádkozik. Felajánlom a rózsafűzért, a családomért. Köszönöm. Fiam hite megerősödéséért, nehéz anyagi helyzete, jórafordulásáért, egészségért kérem a szűzanya megsegítő kegyelmét, írta egy édesanya. A heti szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom külföldről hazautazó családtagjainkért, segítse a szűzanya, hogy jól hazaérjenek, őrizze meg karamboltól, betegségtől és minden bajtól. Jézusom, bízom benned. Rózsafüzért önökkel imádkozom, egy kedves ismerősöm gyógyulásáért és egy rokonom gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. Emese írta. Rózsafüzért felajánlom hálából. Minden betegének a gyógyulásáért, Isten kegyelméért. Ezt a rózsafüzért felajánlom a hozzám tartozó betegekért, és a halottaim lelke üdvéért, és hálából minden kegyelemért, mindennapos hallgató írta. És úgy látom, hogy érkeztek e-mailben is imakérések, imaszándékok. Judit írja, imád szeretnék az egészségemért, hogy álljon vissza rendesen az egészségem, a munkahely, és munkahely nélkül ne maradjak, reát bízom magam Jézusom. És telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: A rózsafűzét és az összes mai imákat el szeretném ajánlni. Drága gyermekem, egészségét, magam egészségemét, és minden jókorotú emberét, halottaim nyugodjanak békességbe, Mária Rádió fennmaradásáért és az összes dolgozóért. Köszönöm, hogy meghallgattam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Egy másik e-mail Ritától érkezett, Svájcból, az egész heti rózsafűzért, szentmiséket felajánlom magunkért, hosszú út előtt állunk. Kérem a csíksomlyói szűzanyát, takarjon be szent palástjával, őrizzen meg minden bajtól az úton. Isten fizesse mindenki imáját. A ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízom a közös ima erejében. Köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért hálából, minden kapott kegyelemért. Gyermekeim szerencsés utazásáért, minden utazóért ajánlom a rózsafüzért, és kérem a szűzanya és Szent Kristóf oltalmát. Ezt a szent olvasót és minden imát felajánlok fiamért, családjáért, egészségért, élete jobbra alakulásáért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarjon be védő palástjával. Isten fizesse. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló, élő adásban van. Szeretettel köszöntöm. Halló, halló. Ön van a vonalban, köszöntöm, hogyha hall engem, akkor megkérem, hogy ossza meg az ima kérését, vagy ima szándékát. Én csak egy kecskének a mekegését hallom, de nem hiszem, hogy ő hívott volna. Halló? Itt a Mária Rádió. Amíg a kedves hallgatónak sikerül bekapcsolódni, addig néhány üzenetet megosztok. Ezt a rózsafüzért felajánlom műtétem sikeréért, gyógyulásomért. Kérem a szűzanya megsegítő kegyelmét. Köszönöm szépen, Jézusom, bízom benned. És újabb hallgató van a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszöntöm Edit nénit.
4: Felajánlom tündéért és saládáért. Felajánlom élő és elvont hozzátartozóimért, lelki testvéreimért. Unokáimért, Isten segítségéért, hogy szerencsésen tudjunk lefejezni a munkálatokat, amiket amibe beletestünk. Felajánlom minden betegért. Felajánlom a háború megtűnéséért, mindenkiért, a tinácsúsége van Isten segítségére. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mi is imádkozunk Edit néniért. Ezt a rózsafüzért felajánlom a férjemért, aki a Csíkszent királyi temetőben nyugszik, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, a családja imádkozik érte és kéri az imát. Egy Mindennapos hallgató Nagyváradról írja, az egész heti rózsafűzéreket felajánlom Szűzanya szándékára, bűneink bocsánatáért, a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, leányom utazásáért és az összes hívekért. Székely udvarhelyről írja egy édesanyja, felajánlom a Szent Rózsafűzér családomért, gyógyulásomért és elhunyt szeretteim. Nyugodjanak békében. Ezt a rózsafűzért felajánlom férjem gyógyulásáért. Jézusom, hallgass meg kérésem, gyógyítsd meg őt. Felajánlom a rózsafűzért és a nap minden imádságát gyermekemért, aki műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, gyógyítsd a testét, lelkét, oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől, egy édesanyja írta. Hát kérjük a Jóisten gyógyító kegyelmét, hogy áradjon ki, és áradjon ki az orvosokra, ápolókra egyaránt. Egy háromszéki hallgató írja, mai rózsafűzért, Szent Misét felajánlom családom minden tagjáért, testi-lelki gyógyulásért, testem megerősödéséért és a gonosz lélek távozásáért. Isten fizesse mindenki imáját. És telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm, élőadásban van.
5: Hello!
0: Köszöntöm Margit nénit.
5: Dicsértették az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
5: Nagyon-nagyon, alig hallottam a hangot, fiam.
0: Mi jól
5: halljuk. Nagy szeretettel köszöntelek. Én ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani testileg, gyógyulásomért. Lába még kicsit helyre kéne jöjjön, te hiszem, hogy helyre jön a Jóisten meg segít. Mindez hozzám tartozó pártagom, adjon a Jóisten erőt, egészséget, békességet, anyaméniét és ültéte, Mátuska néniét, szövébe, minden jót, rossz felvémét felajánlom, és a halottaim nyugodjanak békében az Jézus nevébe.
0: Köszönjük szépen, Margit néni, együtt fogunk imádkozni, hogy teljes gyógyulásban részesüljön, és ne fájjon többé a lába. Felajánlom az összes imád szentmisét családomért, fontos döntésekért, önökért és a világ békéért. Köszönöm. És egy utolsó üzenetre maradt még idő. A rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, unokámért, az egész családomért, sorstársaimért, halottaim lelke üdvéért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében, Kati írta. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai ima szándék fogadási időbe, a mostani délelőttibe, majd a nap folyamán még írhatnak, hívhatnak bennünket. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak az imába, a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus szent vérének a litániáját imádkozzuk a jelenlévő önkéntesekkel. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja, Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmünket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket, Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér második szent titka, akit érettünk, megostoroztak. Aztán szembe köbdösték, és ököllel verték. Mások arcul ütötték, és közben kérdezgették. Talált ki messiás, ki ütött meg? Úr Jézus, édes megváltunk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad. Add szent kegyelmedet, bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk. Újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk meg ostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk meg ostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk meg ostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér harmadik szent titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Megfosztották ruhájától, bíbor színű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nátszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták. Üdvözlégy, zsidó királya! Közben leköbdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér negyedik szent titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem akarta meginni. Aztán keresztre feszítették, és sorsot vetve megosztoztak ruháján, majd leheveredtek és őrizték. Feje fölé táblát tettek, amelyre elítélése okát írták. Ez Jézus, a zsidók királya. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a

0: anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér 5. szent titka, akit érettünk keresztre feszítettek, amikor odaértek arra a helyre, amelyet koponya helynek hívtak, ott felfeszítették. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. 9 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, én Istenem, miért hagytál el? Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk

0: szolgáljál. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Most segíts meg, Mária!
0: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, Nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője,
0: és népednek jó pasztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessünk, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt,
0: ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőtt szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Jézus szentvérének litániát imádkozzunk. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiúisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Krisztus vére az örök Atya egyszülött fiának vére,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére az Isten megtestesült igéjének vére,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére az új és örök szövetsége vére,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére haláltusába földre hullott vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a megostorozáskor kísértett vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a tövis koronázástól kicsordult vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a keresztfán kiontott vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére üdvösségünk váltságdíja,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére az irgalmasság folyama,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a gonosz lelkek legyőzője,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a vértanúk erőssége,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a hitvallók szilárdsága,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére szüzeket termő vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a veszélyben forgók támasza,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a szenvedők enyhülése,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a sírásban vigasztalásuk,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a bűnbánok reménysége,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a haldoklók megnyugovása,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a szívek békés gyönyörűsége,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére az örök élet záloga,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a tisztító helye szenvedő lelkek szabadítója,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
0: üdvözíts minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
0: és Istenünk országává tettél bennünket.
2: Könyörgünk minden hat örök Isten ki egyszülött fiadat a világ megváltójával rendeltét, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát, úgy tiszteljünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartott gyümölcseinek örvendezhessünk az égben, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály Arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály Arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Klubrádió Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A benső fény, itt hagytuk abba. Jó lenne, ha mindig felismernénk, hogy Isten mindig eljön hozzád. A legfontosabb, hogy felfedezd, Isten akkor is szeret, amikor úgy gondolod, hogy te nem szereted őt. Most ebben az új század kezdetén, ugye egy évezred elején egy fénylő evangéliumi igazság ragyog fel az évszázadok poros homályából. A feltámadt Krisztus minden ember számára jelen van, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem. Kivétel nélkül minden emberrel azonosul. Krisztus arra vár, hogy mindannyian befogadjuk. Ha nem tudsz felelni hívására, tiszteletben tartja hallgatásodat. Amikor befogadod őt, a Szentlélek által meghitt közösséget létesít veled. A közösség csodája révén készíti el otthonát lelket titokzatos mélységeiben. Jelenléte épp oly valóságos, mint a saját létezésed. Talán kételkedsz. Felüti benned fejét a hitetlenkedés. Ennek ellenére sem vagy hűtlen. Kétségeink egyszerűen a hit másik oldalán találhatók. A feltámadt és láthatatlanul jelenlévő Krisztus így szól hozzánk. Tudom, hogy megtapasztalod az egyhangúság és a sötétség hétköznapjait. Ismerem küzdelmeidet és szegénységedet. Szíved mégis gazdag. Túláradóan betöltenek a lelked mélyéből fakadó források, a hit élő forrásai. Jézus, a föltámadt Úr csodálatos jelenléte teremti meg benned a fény forrását, amely akkor is világít, ha körülötte mindent elborít a sötétség, és egyszer csak lángra lobban, mint a hamu alatt izzó parázs. Néha olyan érzésed támad, hogy ez a láng kialszik, de ne feledd, nem te szítottad fel a tüzet. Nem a te hitet teremti Istent, és hitetlenséget sem tudja száműzni őt a semmibe. Emlékezz, az egyszerű vágyakozás Isten után már a hit kezdete. Az örök élet felé vezető hit bizalma ezzel már elkezdődött és soha nem ér véget. Feltámadottal való közösséged arra hív, hogy megéld őt mások felé másokért. Küzdelem és szemlélődés nem választhatók szét. Mint egy 100 évvel Krisztus halála után írta le egy hívő ezeket a szavakat. A hivatás, amit Isten a keresztényeknek adott, olyan gyönyörű, hogy nem dobhatják el maguktól. Eldobni magunktól? Mit? A mások iránt érzett felelősséget? Hol tartanánk ma, ha nők, férfiak és gyermekek nem ébredtek volna rá erre a felelősségre, amikor az emberiség már-már a legrosszabb felé haladt? Figyelmesek maradtak a szép emberi reményre és egy láthatatlan jelenlétre. Megtalálták a személyes küzdelmeikben túlmutató, a nemzeteket, lelki családokat és fajokat elválasztó gátakon átvezető ösvényt. Megérezték az emberiség lelke mélyéből feltörő vágyat, az öröm és béke teljességére való törekvést. Ugyanakkor meglátták az ártatlanok mérhetetlen nyomorúságát is. És te hagyod-e, hogy az unalom és a közömbösség hálójukba kerítsenek? Vajon ajkadon és szívedben felbukkani a dermesztő kérdés, mi haszna az egésznek? Úgy sem tehetünk semmit, a dolgok menjenek csak a maguk útján. Vajon engeded-e, hogy úrrá legyen rajtad az elbátortalanodás, mint egykor Illés prófétán a régi korok hívőjén, aki miután meggyőződött arról, semmit nem tehet már népéért, összerogyott egy fa alatt és elaludt, hogy felejtsen? Vagy éber maradsz, és megkeresed a helyed azok között, a nők, férfiak, gyermekek között, akik elszánták magukat a cselekvésre? Benső békességtől áthatott életükön, az osztozáson és szolidaritáson keresztül szólítanak meg, és segítenek minket az előrehaladásban. Hihetetlen energiák lakoznak bennük, amiket arra használnak fel, hogy felelősséget vállaljanak másokért. Tudják, hogy a hit megvéd minket a legkíméletlenebb küzdelmekben, és megőrzi lelkünkben a túláradó reményt és szeretetet. Átsegít minket a kétkedések, a gyanakvások korszakain, hogy beléptünk a bizalom és a kengesztelődés kapuján.
gyakran, szinte minden segítséget nélkülözve, épp ezek az alázatos lelkek készítik előttünk az utat a továbbhaladáshoz. Képesek felszítani a Krisztussal megért közösség tüzét és a remény lángját, még az emberiség legsötétebb éjszakájában is. 400 évvel Krisztus után élt egy hívő Észak-Afrikában, akit Ágostonnak hívtak. Sok nehézségen ment keresztül, szerettei halálát is át kellett élnie. Egy nap így szólt Krisztushoz, te vagy a fény a szívemben, add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. Szent Ágoston felfedezte, hogy küzdelmeiben a feltámadott soha nem hagyta magára. Legkínzóbb sötétségének mélyén is világított a derengő fény. Te vagy a fény a szívemben, Jézus. Add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. Te vagy a fény a szívemben, Jézus. Krisztus, jöjj, te vezess utamon. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatókat. Mai katekézisünk sorozatában az imádság, mint üdítő forrás témájában Teréz anya mondotta, hogy minden egyes gyermek, te is, én is, nagyszerű dolgokra lettünk teremtve, hogy szeressünk és minket is szeressenek. A Szentírásból tudjuk, mit mondott Jézus az Úr a profétának, Isten a profétának. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Fontos vagy számomra, szeretlek. Ez a mondat rámutat, milyen fontosak vagyunk Isten számára. Szeret minket és vágyik rá, hogy viszont szeressük őt. Nézd, a tenyerembe vésve hordozlak. Jézus azért jött a földre, hogy örömhírt hozzon. Isten szeret minket, és értékesek vagyunk előtte. Ő szeret engem. Hogyan? Ezt mondja, ha egy anya elfeledkezne is gyermekéről, én nem feledkezek meg rólad soha. Tenyeremen hordozlak. Elgondolkodtam a mondatokon, és ezt mondtam magamban. Milliók és milliók lehetnek a tenyerén, és ő mégis lát engem ott a többiek között. Parányi részecske vagyok, csupán valahol, de ott kell lennem. Hiszen ő maga mondja ezt. Csodálatos belegondolni ebbe, amikor szenvedünk, magányosnak érezzük magunkat, vagy gondok gyötörnek. Ne feledd, ő tart a tenyerén, és mikor a legjobban szenvedsz, akkor is vigyel rád, értékes vagy a szemében, és mindannyian fontosak vagyunk neki. Az a haldokló az utcán, számára értékes valaki. Az a milliomos, szintén fontos neki. Az a bűnös, szintén értékes az ő szemében, mert szeret minket. Szükségünk van az imára, hogy megérthessük Isten irántunk érzett szeretetét. Ha megvan a szándék bennünk, és valóban szeretnénk is imádkozni, álljunk készen, hogy most rögtön elkezdjük. Ezek csupán az első lépések az imádság felé vezető úton. De ha nem tesszük meg az első határozott lépéseket, nem jutunk el a célhoz, Isten jelenlétében. Rozsé testvér mondotta, mesélte, írta. Sok fiatalt látnak vendégül egész évben a tézéi dombon, szerzetes testvéreivel, és gyakran felteszik maguknak a kérdést, vajon miért ajándékozott meg minket Isten a hitnek ezzel a gyönyörű ajándékával, kalandjával. Hétről hétre látva mediterrán, skandináv, portugál, szláv, afrikai, ázsiai arcokat, felmerül bennünk a kérdés, mit kívánhatnánk nekünk leginkább. És az a vágyunk, hogy a föltámadt Krisztust fedezzék fel, életük igazi értelmét. Azt szeretnék, ha a közös imában, az elmélyülés idején, vagy miközben a hit forrásait kutatják, részük lehetne egyfajta megdöbbentő ráébredésben. Mindegyiküknek külön-külön szeretném elmondani, szemeitek elcsodálkozva fedezik fel, hogy távoli országokban is vannak fiatalok, akiket kilátástalanság gyötör. De látjátok azoknak a sokaságát is, akik készen állnak felfedezni életük igazi értelmét. Ők így bátorítják magukat, gyerünk, kezdjük újra, felejtsük el félelmeinket, lépjünk túl reménytelenségeinket, engedjük élni lelkünket. Honnan fakad ez a benső életerő? Akkor tör felszínre, amikor a hitben, a bizalom ölelésében odaadóan éled meg a jelen pillanatot, Isten jelen valóságát. Ez a lendület azonban nem egyszer s mindenkorra szól. Életünk minden állomásán gyermekéveinktől kezdve egészen öregkorunkig kockázatot kell vállalnunk, hogy újra és újra nekivágjunk az útnak. Mint egy 2600 évvel ezelőtt egy hívő ember ezt így fogalmazta meg. Azok a tervek, amiket az Úr gondolt ki számotokra, a békességre vonatkoznak, és nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Minden egyes nap mélyreható megélése azt jelenti, hogy teret engedsz magadban Krisztusnak. Szava oly világos, ma a te otthonodba akarok belépni. Ki ez a Krisztus, aki ilyen életerőt ajánl fel? Hogy megértesse magát az emberekkel, Isten nem talált más mondott, mint hogy alázatos szegény emberként ő maga jönjön le a földre. Jézus Krisztusban jött közénk. Isten még mindig távol lenne, ha Krisztusban nem ragyogott volna ránk világossága. Krisztus a kezdetektől fogva Istenben volt. Az emberiség születése óta ő volt az élő ige. Azért jött a földre,
hogy a hitből fakadó bizalmat elérhetővé tegye. A halálból föltámadva szállást készít bennünk szent lelke által, és lassan felfedezzük, hogy Krisztus szeretete elsősorban és mindenek előtt megbocsátásából és a bennünk élő folyamatos jelenlétéből fakad. Jézus Krisztus, minden szeretet szeretete. Te mindig bennem élsz, még ha nem is tudok róla. Te akkor is velem voltál, amikor megfeledkeztem rólad. Szívemnek szívében rejtőztél, de máshol kerestelek. Még ha távol is maradok tőled, te mégis vársz rám, és egyszer eljön a nap, mikor így szólhatok hozzád. Feltámadt Krisztus, te vagy az életem. Krisztus, hozzád tartozom. Krisztus, a tiéd vagyok.

kalkuttai Szent Teréz anya mondotta, öröm az ima. Imádkozni öröm. Nagy lelkűségünk, önzetlenségünk Istennel való szoros és folytonos egységünk jele. Az imádságból öröm és erő fakad, az öröm pedig nem más, mint szeretet. Olyan szeretet háló, melyen lelkeket halászhatsz. Isten szereti a jókedvű adakozót. A legtöbbet az ad, aki örömmel ad. Isten és az emberek iránti hálánkat úgy tudjuk leginkább kimutatni, ha örömmel fogadunk mindent. Az örömtől átjárt lélek a szeretet lángjában égő szív természetes velejárója. Ne bombákkal és fegyverekkel győzzük le a világot, hanem szeretettel és irgalmassággal. A béke mosollyal kezdődik, mosolyogj rá valakire naponta többször akkor is, ha nem szívesen teszed. Mégis tedd meg a békesség kedvéért. Sugározzuk Isten békéjét, árasszuk fényét körös körül, így tüntessük el a világból és az emberek szívéből a gyűlöletet és a hatalomvágyat. A szenvedés önmagában még semmi. A Krisztussal vállalt szenvedés azonban csodálatos ajándék. Igen, szeretetének jele és adománya, hiszen az Atya épp azáltal bizonyította világnak szeretetét, hogy értünk halálra adta egy szülött fiát. A szenvedésből, amennyiben közösen viseljük, és együtt hordozzuk, örömfakad. Ne feledd, Krisztus szenvedése mindig föltámadásának örömében ér véget. Így, ha szívedben Krisztus kínjait érzed, tudd, hogy a húsvéti öröm felviradásával a föltámadásának is el kell jönnie. Soha ne engedd át magad a szomorúságnak annyira, hogy megfeledkezz Krisztus föltámadásából fakadó örömről. Mindannyian vágyakozunk a mennyországra, ahol Isten lakik. Az viszont tőlünk függ, hogy már most tudunk-e boldogan élni vele. A vele megélt boldogság ezt jelenti, úgy szeretünk, ahogyan ő szeret, segítünk, ahogyan ő segít, úgy adunk, ahogyan ő ad, szolgálunk, ahogy ő szolgál, embereket szabadítunk meg, ahogyan ő teszi. Talán levelet írsz egy vakembernek, vagy leülsz mellé és meghallgatod, elviszed neki a postát, vagy látogatóba mégy, esetleg virágot viszel valakinek. Ezek nem elenyésző dolgok, hiszen mind a mi cselekvő krisztusi szeretetünk jelei. Az imádság öröm, az imádság szeretet, az imádság békesség. Nem lehet megmagyarázni, az imádságot meg kell tapasztalnod. Hidd el, nem lehetetlen. Isten megadja, ha kéred. Kérjetek és kaptok. Ha egy apa tudja, mit adjon gyermekeinek, mennyivel inkább tudja, mi mennyei atyánk. Úr Jézus, segíts megértenünk, hogy csak saját magunk és önző vágyaink gyakori halála vezethet el minket a teljesebb élethez. Hiszen ha veled együtt nem halunk meg, akkor veled együtt fel sem támadhatunk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát ugye, sokszor kérdezik tőlem, mint ferences szerzetestől, hogy hát milyen tanácsot tudnék adni. És pedig, hogy kérdezik, hogy mibe érdemes a mai világba befektetni. Aranyba, telekbe, részvénybe, ingatlanba, miben? Én mindig azt szoktam válaszolni erre, hogy gyerekbőrben. Igen, nagyon fontos, hogy gyermekeinket szeretettel ne csak befogadjuk, ne csak neveljük, hanem hogy tegyünk meg mindent azért, hogy tényleg nagyra nőjenek, és családunknak égkövei legyenek. Utolsó ítéleten úgy se fog szembejönni velünk, se a ruhánk, se a házunk, se az autónk, semmi, csak a gyerekeink, unokáink. És hát ugye ez egy jó befektetés, mert mindig mondják, hogy miért nem a halálunkon van az örök ítélet. Hát azért, mert az ember életébe elindít hullámokat. Milyen hullámokat? Hát ugye a jó cselekedetek jó hullámokat indítanak el, a rosszak meg rosszakat. Tehát biztos, hogy Szent Ferencnek halála az utolsó ítéleten nem csak azt fogják megköszönni, amit ő tett, hanem amit mi is, az ő szerzetesei, meg Szent Ferenc atyának lelkületét hordozó világiak tettek. Minden pohár vizet megköszön a Jóisten, és minden pohár vizet, amit gyerekeink, unokáink adtak, azt nekünk is valamilyen módon meg fogja köszönni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy igen, nyithatsz bankszámlát mennyek országában, a szépen jól nevelt gyermeked által, unokáid által, az ő tetteik, jó cselekedeteik Isten előtt kedvesek. Mostan ugye ez a bevezető után elmondanám, hogy most 13-án kezdődik augusztusban a Csíksomlyói ifjúsági találkozó. És ugye fiataljainkat, 14-15-17 éves fiatalokat nem lehet ketrezbe tartani. Az a jó, hogyha találkoznak hasonló értékrendű, gondolkodású fiatalokkal. És most különösképpen a nagymamákhoz, az szülőkhöz szólok, hogy gyerekeinket regisztráljuk be, iratsuk be erre a Csíksomlyói ifjúsági találkozóra. Tehát nagy élmény tud lenni a fiatalnak. Nem lehet mondani azt, hogy ide sem mehetsz, oda sem mehetsz. Ez egy olyan hely, ahova bátran elengedhetik a szülők, a nagyszülők, a gyerekeket, az unokákat. És miért ne tudnád kifizetni azt a költséget, nem olyan magas az unokádnak, ajándékozz meg, legyél egy ilyen nyári Mikulás, angyal. És de azt mondja, fiam, menjél el, ott van 6-700 olyan fiatal, akik te korabeliek, Erdély összes településéről, városáról vannak, ismerkedjél, barátkozzál, együtt imádkoztok, énekeltek, táncoltok, este a tábortűzkönyvet beszélgettek, az biztos, hogy jót tesz. Ugye nagyon sok régebb ugye voltak nagy családok, hát mi volt, mit tudom én, édesapám még 18-an voltak, első unoka testvérek. Hát azok mindegy utcában laktak. Hát milyen buli volt ott, a mindennap ifjúsági találkozó volt. De sajnos most olyan nagyon sok az egyke, magányos gyerek. Biztassuk, menj el, 3-4 nap, beköltözöl a többiek közül, sátorba vagy. Na, a szobák is vannak, azt is ki lehet bérelni, és jól érzed magadat. Jó lesz ott neked. Öröm lesz a te szívedben. És azt gondolom, hogy ez egy nagy-nagy lehetőség. Hát ugye egy ilyen ifjúsági találkozó, az annak idején az elsőket még én is szerveztem, többen is voltunk persze, és mindig nagy öröm volt, az év fénypontja volt, hogy együtt lehetünk, és Szatmár is, Nagy Károly is, Temesvár is, nagyváradi fiatalok együtt imádkozhatnak, énekelhetnek, ez igen-igen nagy lehetőség. Ingyen utazhat a gyerek, a diák, van ellenőrzője a vonaton. Engedd el, biztosan, hogy jöjjön el. Most ugye, hogyha a fiatal gyerekedet, az unokádat szépen tudod nevelni, és vallásos, jó magyar ember lesz belőle, hát akkor annál nagyobb ajándékot nem tudsz időskorodra magadnak adni, nem igaz? Tehát, hogy a kis kertedet, ha nem műveled, ha nem kapálod, nem, hát rágyázod. Vajon abból a kertből lesz szép virág? Biztos, hogy nem. Tehát meg kell adni a módját annak. És én azt gondolom, hogy hát ez egy ilyen csitt, ez egy biztos egy ifjúsági találkozó, ez egészséges, jó dolog. Adja az Isten, hogy tényleg, hát büszke örömmel, hozd el, küldd el, engedd el a gyermekedet. Ugye úgy van, hogy az egy Csíksomlyon van, az egy bekerített kert, egy olyan kert, ahol 3 hektár, hát ugye ottan van lehetőség mozogni, jönni, menni. A kapun csak azt engedik be, aki 14 évet betöltötte, és 24 év alatti. Tehát, hogy ő karszallagot kap, vigyázunk rájuk, tehát, hogy ügyelünk, hogy baj, ne essék ott a nagy kárt egymásban, ne tegyenek a fiatalok. És hogy én úgy tudom, hogy nagyon sok életre szóló barátság, szerelem, kapcsolat született egy-egy ilyen találkozón. Úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, hogy na, ide engedje el. Itt biztos, hogy nem fognak drogot árulni, biztos, hogy nem fognak nem tudom milyen butaságokat, alkoholt se engednek be, nem? Tehát, hogy vigyázunk a fiatalokra, azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek. És én azt látom, hogy igen, mindig is boldogok. Tehát sírva szoktak a csit végén egymástól elválni és hazamenni. Gyermekeinkért még mit tudunk tenni? Ugye lassan kezdődik a tanév. Igen, hogy jó osztályba kerüljön. Nézzük meg, hogy ki az osztályfőnök, ki a tanítónök, ki a tanár. Hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy szép legyen, jó legyen, eredményes legyen. Nézzünk utána, hogy gyermekeinkkel mi van. Én folyamatosan járok a fiatalokkal, és azt gondolom, hogy amit egy tanácsot tudnék adni a igen, gyerekvállaló szülőknek, az az, hogy hát vidd magaddal. Tehát én bármerre megyek, gyerekeimet, unokáimat magammal viszem. Mit jelent ez? Hát, hogy mit tudom én, most is meghívtak, tartsak valahol egy misét, hát egyedül hamarabb oda menni, könnyebb lenne, de én úgy gondoltam, van egy mikrobuszunk, és telerakjuk azt gyerekekkel, és akkor elmegyünk együtt. Ők minisztrálnak, az elején végén mondanak egy-egy verset, és útközben itt-ott megállunk egy-egy dínyére, meg fagyira, meg minden, és jól el leszünk. Tehát, hogy nem kell a gyermektől irtózni, nem kell félni. Tehát én eddig felneveltem, hát ugye közel 7000 gyereket, és olyan örömmel, büszkén mondhatom el, hogy 35 év alatt nem volt úgy, hogy én valamelyik gyereknek azt mondja, gyerek szívem, hogy ne jött volna oda, hogy ne tudtuk volna megbeszélni azt, ami fontos. És nem kell elítélni a gyereket. A gyerek vázlatozik. Milyen olyan hülyeséget kitalál, megpróbálja megvalósítani, aztán nem mindig sikerül, nem mindig jön össze. De, hogy mondjam, mégiscsak megpróbálja. Aztán legtöbbször ő maga csodálkozik egy pár év múlva, hogy milyen hülye voltam, hogy volt nekem ilyen korosztályom is. Változik az ember. Amikor az egyik nő mondta, hogy megtalálta a szekrény alján a férje múltját. Közben ugye ez a férfi Hát 20-valahány éves volt, amikor elvégezte közgazdászati egyetemet, és aztán most ilyen nagy, hát befutott üzletember, és mindig kosztümbe jár, ékle, vasalt, nadrágbas, ingbes, minden, és azt mondja, hogy elé került a szekrény aljába egy doboz, és ott az ő férjének a, hát, hogy mondjam, a tizenéves nyakkendői voltak meg, hát ilyen kiegészítők, és mutatta a képen, hogy hát milyen mikágeres, meg mindenféle hasonló nyakkendővel járkált az ő férje, és az el nem tudja képzelni, hogy hát hogy nézhetett ki, és tényleg a régi képeken mutatta, és hosszú haj, és hát ugye akkoriban, hogy volt, kinőttem. Igen, testvérem, kinövünk sok mindent. Nem kell pánikolni, hogyha a gyerek valamit kipróbál. Biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem kéne kipróbáljon, de úgy mondjam, na, aki kezdít megégeti a kályhán, azt

Nagyon-nagyon fontos, hogy merjünk. Most ugye gombászás szezon van Székelyföldön, esik, és tényleg rengeteg gomba van. És hát így végezetül a Mária Rádió hallgatóinak elmondok egy kedves, ilyen régi gombásos viccet. Hát ugye három legény elindul gombászni, és közben eltévednek, és hideg lesz, és esik az eső, és besötétedett, és nagy bajban vannak, és imádkoznak, jó Isten, mi lesz velük, és megjelenik nekik a jó tündér. Na és hát, gombász testvérkék, hát mit kívántok? Mindenki egy-egy dolgot kívánhat. Tehát persze az első férfi mindjárt meg is szólal, hogy jaj, jó tündér, én nagyon fázok, éhes is vagyok, én nagyon-nagyon szeretnék otthon lenni. Súgy eltűnik, már mindjárt otthon is van, terített asztal, nyami-nyami, minden. A második, hát erre felbuzdul azt, hogy angyalka, én is szeretnék nagyon-nagyon hamar otthon lenni, jó melegbe, anyukával, apukával, itt félek, sötét van, hideg van, na, ott ő is hamar hazajel, kerül minden, és jön a harmadik is, és megszólal sírva, hogy jaj, angyalka, nézd, egyedül vagyok, fázok, hideg van, én úgy szeretném, hogy itt legyenek a barátaim is mellettem. Na, s erre megjelenik a másik két barát is, és ott vannak megint egyedül a hideg erdőben. Igen, jó dolog együtt lenni, jó dolog társra találni, és tegyünk meg mindent, hogy a gyermekeink akár a Csíksomlyói ifjúsági találkozón most augusztus 13-ától társakra, barátokra találjanak, olyanokra, akik amikor hideg van, amikor nehézség van, akkor is ott állnak mellettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Ha augusztus, akkor Mladi Fest.
1: Idén is házhoz érkezik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál mindazok számára, akik nem tudtak elzarándokolni a kegyhelyre.
0: Katekézisek, tanúságtételek, közös imák, szentmisék és szentségimádások 5 napon keresztül.
2: Az ünnepélyes megnyitó augusztus 1-én lesz, szombaton este 8 órától. Vasárnap délután 17 és 23 óra között jelentkezünk, majd hétfőtől szerdáig, délelőttönként 10 és 13 óra között, délutánonként pedig 17 és 23 óra között. Az idei 37. Mládi Festet a magyarországi EVTN katolikus TV jóvoltából fogjuk közvetíteni.
0: Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-e és 6-a között.
1: Ünnepeljen, töltekezzen otthonról, mert a kegyelem nem ismer határa.

Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Csodálatos az az út, amit ebben a 20 évben úgymond végigéltünk, ezekben a műsorokban, és boldogságos szűzanya lelkületére tekintve azt hiszem, hogy elmondhatom azt, hogy a mélypontokon, a próbák alatt életet szóló leckéket tanulhatunk meg. És a boldogságos szűzanyának a lelkülete mindig ott van, és mindig ott kell, hogy legyen a keresztény életben, a keresztény hitben. Az a csodálatos szeretet jelenlét, amit a szűzanya ad, az senki más nem tudja pótolni, mert a szűzanya jelenléte Jézust adja. Az élő Jézust. Aki a szűzanya lelkületében él, az az élő Jézussal él, és azt tudja, hogy a mélypontokon, a próbák alatt élete szóló leckéket tanulhatunk meg. Engedjenek meg egy imádságot az elmélkedésünk elején. Uram, a te kegyelmed elegendő, elég mindarra, amivel szembenézek. Elégséges a gyengeségemre, teljes a szükségemre, és tökéletes az én esendőségemre. Folyton valami többet keresek, valami mást, valami egyéb megoldást, erőt vagy erőforrást, miközben az, amit már megadtál a kegyelmedben, bőségesen elég. Taníts meg arra, hogy az elegendő nem azt jelenti, hogy éppen csak elviselhető, hanem azt, hogy tökéletesen teljes. Hogy a te kegyelmed befed mindent, amiben hiány szenvedek. Kitölt minden űrt, és gondoskodik minden szükségemről. Folyamatosan alkalmatlannak érzem magam, tudatában vagyok a korlátaimnak, a gyengeségeimnek, és annak, hogy képtelen vagyok megbirkózni azzal, ami előttem áll. De a te kegyelmed pontosan ott találkozik velem az én erőtlenségemben. Segíts, hogy ne keressek erőt a te kegyelmeden túl. És ne gondoljam azt, hogy többre van szükségem annál, mint amit te már megadtál. Segíts bízni abban, hogy a te kegyelmed valóban elég. Emlékeztess rá, hogy Pál is a saját gyengeségében tanulta meg ezt, hogy a te kegyelmed elegendő volt az ő tövise ellenére is, és amit neki mondtál, azt ma rám is ugyanúgy igaz. Adj nekem békességet, amely abból a tudatból fakad, hogy a te kegyelmed elegendő, hogy nekem nem kell tökéletesnek lennem, mert a te kegyelmed tökéletesen befejezi az én gyarlóságomat. Engedd, hogy megnyugodjak ma ebben az igazságban. Az ő kegyelme elegendő. És nincs szükségem semmi többre annál, amit te már oly ingyen és gazdagon nekem adtál. Isten kinyitja az ajtót, de a lépést a jövő felé az embernek magának kell megtennie. A valódi segítség nem mindig azt jelenti, hogy mindent készen adunk a másik kezébe. Néha az igazi jóság az, ha úgy támogatunk valakit, hogy közben ő maga érezzen rá a saját erejére és méltóságára. Azt mondják, karácsony este egy szegény kisfiú hosszú ideig állt egy cipőbolt kirakata előtt. Mezitláb volt, a fagyos üveg mögött pedig egy pár vadonatúj bakkancs tündökölt, amiről ő csak álmodozni merhetett. Végül a fiú vette a bátorságot, belépett az üzletbe, majd halkan a boltoshoz fordult. Uram, azt hallottam, hogy karácsonykor Isten meghallgatja az emberek kéréseit. Megkérni őt, hogy ajándékozzon nekem egy pár cipőt. A kereskedő rászegezte a tekintetét,
tekintetét a gyermek mezitlábas lábaira, hallgatott egy kicsit, majd így szólt, jól van, várj csak meg. Bement a raktárba, majd egyetlen új cipővel a kezében tért vissza. Ma Isten csak egy cipőt adott neked, mondta a férfi. Ahhoz pedig, hogy a másikat is megkapd, dolgoznod kell. Össze kell gyűjtened egy kevés pénzt, és vissza kell térned. A kisfiú csodálkozva kérdezte, és mennyibe kerül a második? $2, válaszolta a férfi. A valóságban a lábbeli sokkal többe került, de a bolt tulajdonosa nem csupán egy pár cipőt akart adni a gyermeknek, valami sokkal fontosabbat akart neki ajándékozni. A magába vetett hitet, a munka iránti szeretetet és annak megértését, hogy az álmok nem csak kérések, hanem a saját erőfeszítéseink révén válnak valóra. A fiú hazament. Dolgozott, sporolt, minden egyes érmét félretett. 2 hónap múlva pedig visszatért az üzletbe a szükséges összeggel, és azon a napon megkapta élete első igazi párcipőjét, és vele együtt egy olyan leckét, amely egész életében elkísérte. Úgy hírlik, ez a kisfiú később felnőtt. Rögös útat járt be, nem gyat meg a nehézségektől, és végül egy nagyon ismert, elismert ember vált belőle. Ám ebben a történetben nem a pozíció vagy a hírnév a leglényegesebb. A legfontosabb a jó lelkű, boltos, apró karácsonyi tanítása. Isten kinyithatja az ajtót, de a lépést a jövő felé az embernek magának kell megtennie. És valóban ezt tanultam a szűzanya lelkületében is. Annyi ajtót kinyit a Jóisten az életünkben, de a lépésekhez az erőt a szűzanya megadja, az ő lelkülete. A csendes makacs túlélő benned. Van benned valami, amiről ritkán beszélsz? Talán nem is tudod megfogalmazni. Talán sosem nevezted a nevén. Talán észre sem veszed csak akkor, amikor már minden más elnémult benned. Ez a rész csendes. Nem bíztat, nem motivál, nem mond nagy szavakat, csak ott van, makacsul, halkan létezve, és ez az a rész, ami miatt még mindig itt vagy, ez nem remény, a remény fényes. Ez nem hit, a hit erőt ad. Ez nem bátorság, a bátorság lángol. Ami benned marad, az sokkal kisebb ennél. Sokkal törékenyebb, sokkal emberibb. Ez az ösztön, ami azt mondja, még egy napot, nem többet. Nem holnapot, nem jövőt, nem éveket, csak egy napot. És ez a rész akkor is ott volt, amikor az üresség eltemetett az első napon. Ott volt, amikor a csend megfojtott a második napon. Ott volt, amikor a harag ellen fordult, amikor nem tudtál felkelni, amikor elbújtál a világ elől, amikor sírtál ok nélkül, amikor magányos voltál emberek között, amikor az esték túl hosszúak voltak, amikor a reggelek ismétlődtek, amikor a múlt rád zuhant, amikor az élet értelmetlennek tűnt, amikor a hang azt suttogta, add fel, és mégis valahogy itt vagy, mert egy pici rész nem enged el. Nem te tartod magad, ő tart téged. Ez az a részed, ami túlél akkor is, amikor azt hiszed, hogy minden benned meghalt. Nem hangos, nem látványos, nem erős, nem hősies, csak létezik. És ez a létezés önmagában elég ahhoz, hogy a legmélyebb ponton se tűnj el teljesen. Az utolsó, de nem a lezárás, mert nincs csoda, nincs fény, nincs megváltás, csak egy csendes felismerés. Ha idáig eljutottál, akkor él benned valami, amit a legsötétebb napok sem tudtak kioltani, és ez vagy te. A túlélő, a lélegző az, aki minden ellenére még itt van. Életed csatáját mindig egyedül vívod,
világot, de mégsem vagy egyedül. Hiába van körülötted egy seregnyi ember, amit átélsz, azt csak is önmagadban éled át, ami fáj, az neked fáj, és senki másnak. Lehetnek részvétel irántad, együtt érezhetnek veled, de ami téged érint, az csak is neked szól, neked fáj. Épp ezért légy jóba magaddal. Szeresd magadban az embert. Akkor is, ha hibáztál, ha számtalanszor elbuktál már. Jó emberré válni sohasem késő, és csak is akkor leszel képes jóvá válni, ha elfogadod magad úgy, ahogy vagy, ítélkezés nélkül. Van benned valami, ami most is él. Amikor a múlt újra rád zuhan, a múlt nem tűnik el attól, hogy elhallgattad. Nem múlik el attól, hogy eltemetted. Nem szűnik meg attól, hogy azt mondod, túl vagyok rajta. A múlt türelmes, vár. Csendben ül a sötét sarokban, és kivárja azt a pillanatot, amikor a leggyengébb vagy. És akkor egyszer csak rád zuhan, minden előjel nélkül, egy dal miatt, egy illat miatt, egy hely miatt, egy arc miatt, vagy egyszerűen csak egy pillanat miatt, amikor a gondolataid nem menekülnek elég gyorsan. És igen, a múlt megmutatja, hogy minden sebnek van egy olyan része, ami sosem heged be teljesen. És ha ma újra fáj, nem azt jelenti, hogy visszaestél, azt jelenti, hogy ember vagy. Azt jelenti, hogy valaha szerettél, valaha hittél, valaha reméltél, és van benned valami, ami még most is él. És emberből vagyunk. És ott van ez a hit, ott van ez a csodálatos élmény, a jó Istennek a közelsége. Én hiszem azt, hogy a boldogságos szűzanyának a jelenléte, a szeretete, amelyről hiszem, hogy annyira szeret bennünket a szűzanya, hogy örömünkbe sírnánk, ha ezt fel tudnánk fogni. És ahol a szűzanya megjelenik, a sivatag is kivirágzik. Én hiszem és tudom azt, hogy a boldogságos szűzanya mindenkinek a szívében és az életében ott van, ott akar lenni. Jézus is ismerte a magányt, a szűzanya is ismerte a magányt. Életük folyamatosan veszélyben volt. Volt idő, amikor úgy tűnt, elvesztette a vezető pozícióját és tanítómesteri státuszát. A barátai elhagyták, aztán keresztve, feszítve meghalt, és úgy tűnt, vele haltak az álmai, a követőinek az álmai is. Ekkor ellenségei engedték, hogy holttestét egy barlangba temessék. Óriási hiba. Nem tudták, hogy Isten legnagyobb tettei éppen a barlangokban születtek meg. Isten a legnagyobb tetteit a barlangokban tette. Itt szokta feltámasztani a halott dolgokat, a halott reményeket, halott házasságokat és a halott önértékelést. Jó, ha tudod, hogy mindenki eltölt valamennyi időt a barlangban. Olyankor jutunk oda, amikor az álmaink összetörnek, amikor elveszítünk valaki számunkra kedveset, amikor a karrierünk összedől, amikor az egészségünk megromlik, és minden földi támaszunk eltűnik. A barlangban a legnehezebb a félelem, hogy sosem fogunk kijutni onnan, mert Isten elfeledkezett rólunk. Jézus sohasem ígérte, hogy mindig nyugodt vizeken fogunk hajózni, sőt, ő mondta, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Az élet viharai tanítják meg mindazt, amit sehogy másképp nem tudnánk megtanulni. Azokban a helyzetekben, amelyeket nem tudunk megoldani, sem elmenekülni nem tudunk belőlük, ismertet meg Isten azzal, mit jelent a kegyelem. Bizalomra tanít, és megmutatja azt a természet feletti örömet, amely körülményeink fölé emel. Ha azt kérdezed, Uram, meddig még, ne feledd, ha Isten nem szabadít meg azonnal, akkor ő lesz számodra a termosztát a tűzpróbában. Ha nem szabályozta volna eddig is a hőt, már rég
igen elégtél volna, nem igaz? Minden alkalommal, amikor már erőid végére érsz, Isten visszatartja az ellenséget. Ő már maga előtt látja a végeredményt, és ha mindez véget ér, színaranyként fogsz kijönni a tűzből. A tűz kiéget minden szennyeződést, és te sokkal értékesebb leszel. Nagyobb hasznára Istennek és az embereknek, közben pedig meg is tanulhatsz néhány dolgot. Ha Jézus útjára és a szűzanya útjára tekintek, akkor elmondhatom azt, hogy a mélypontokon, a próbák alatt életre szóló leckéket tanulhatunk meg. Nézzük meg ezekből néhányat. Először is, Istenre figyelj, és ne a körülményeidre. Ez nagyon fontos. A kő, melyről azt hiszed, azért van ott, hogy elbotolj benne, lépcsőfok lehet. Ami szilárd falnak tűnik, talán egy ismeretlen ajtó. Ami sárdarabnak látszik, valójában talán színarany. Amikor a múltad újra rád zuhan, a múlt nem tűnik el attól, hogy elhallgattad. Járj tehát hitben, ne látásban, mert Isten nem tart vissza semmi jót tőled. Egy ember ereje abból látható, ha megvizsgáljuk, hogy mit tudja elcsüggeszteni. Csüggedésünknek néha semmi köze ahhoz, mit tesz vagy nem tesz Isten. Sokkal inkább a mi teljes feltételezéseinken múlik arról, hogy szerintünk mit kellene tennie. Amikor megpróbáljuk szándékait kitalálni, általában kiderül, hogy tévedünk, mert ő ezt mondja, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és az én és a ti útjaitok nem az én útjaim. Isten mindig terv szerint cselekszik, és időzítése tökéletes. A mélypontok, a próbák alatt fontos leckéket tanulhatunk meg. Fontos a körülmények helyett Istenre figyelni. Istennél néha nincs szükség szavakra. Egyszer egy ember felfigyelt arra, hogy a kis unokája fennhangon az ABC-t ismételgeti. És amikor megkérdezte tőle, mit csinál, a kislány így válaszolt, imádkozom, nagyapa, de nem tudom hozzá a jó szavakat, így aztán elmondom az összes betűt, és Isten majd összerakja őket, ő úgy is tudja, mire gondolok. Ez azt jelenti, hogy ha annyira lenyom az élet nehézsége, hogy már imádkozni sem tudsz, mert nem találod a szavakat, felemelheted a szívedet Istenhez tudva, hogy ő megérti, mire van szükséged, és gondoskodni fog rólad. A Szentírásban, Isten igéjében erő van. Ha Istennek a szaván elmélkedünk, csökkenti a fájdalmat, a nehézséget, és növeli az örömünket. Lehet azt gondolod, az elmélkedés olyas valami, amit csak a szerzetesek és a misztikusok szoktak csinálni, vagy olyan emberek, akik nagyon ráírnek. Tudod, hogy kell aggódni? Igen. Akkor azt is kell tudnod, hogyan kell elmélkedni, meditálni, mert a meditáció nem más, mint folyamatosan és mélyen gondolkodni valamin, engedni, hogy a gondolat ott duruzsoljon bennünk, amíg a lényünk részévé válik. És nem az a lényeg, hogy mennyi szentírás részt tanulunk meg kívülről, hanem az, hogy fontos, hogy közben mi történik velünk. És ezt látjuk a boldogságos szűzanyánál is. A Jóistennek a szava a fejünkből a szívünkbe kerül, az eredmény megváltoztatja a hozzáállásunkat, sőt, az egész életünket. A mélypontokon, a próbák alatt fontos leckéket tanulhatunk meg. Figyelj arra, hogy mit mondasz magadnak. Amit magunknak mondunk, bebeszélünk, az vagy lekorlátoz, vagy felszabadít. Amit magadnak mondogatsz, végül realitásoddá válik, tehát válasz inkább az örömet. Példabeszédek könyvében azt írja, csapdába estél saját kijelentéseid miatt is megfogtak téged a saját kijelentéseid. Legyen igazi hála bennünk.
add meg nekem kegyelmedet, mely segít, hogy higgyek akkor is, ha nem érzek semmit, hogy tudjak, ha nem látok is, hogy megfogjam láthatatlan kezedet, és bízva várjam a reggelt. A mélypontokon, a próbák alatt fontos leckéket tanulhatunk meg, és a helyes reakciót te választod meg. Korunk legnagyobb felfedezése, hogy saját hozzáállásunkról bármilyen körülmények között mi dönthetünk. Dávid azt mondta, áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Szent Pál apostol a börtönben volt, amikor ezt írja, örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek. Talán azért keseredtél el, mert nehézségeid vannak, bukásaid, emberekbe csalódtál, akikben megbíztál. Hogyan élem az életemet? Hogyan? Mit jelent számomra az élet? Dávid azt mondta a 84. Zsoltárban, hogy boldog az az ember, akinek te vagy az ereje. Mert amikor Isten erejéből merítünk, akkor olyan dolgokat tudunk véghez vinni, amiről sosem gondoltuk volna, hogy valaha képesek leszünk rá. A boldogságos szűzanya engem erre tanított, és erre tanít. Óriási ajándék így élni az életet. A mélypontjaink gyümölcsei vagyunk. Én hálás vagyok a jó Istennek, a boldogságos szűzanya lelkületéért, és azért, hogy a szűzanyán keresztül nagyon sokan megtapasztalhatták Jézust. Hálás vagyok mindenkinek, hogy velem tartottak, nem csak ma, hanem egész évek folyamán ezekben a pénteki műsorokban. Egy darabig szünetelni fog ez a műsorunk, de bízom benne, hogy hamarosan folytatódhatnak ezek a műsorok, és én köszönöm a Mária Rádiónak a lehetőséget, és mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy valóban a szűzanya iskolájában lehessünk. Jó Isten áldását, a szűzanya gondviselő szeretetét, Jézusnak a különös áldásos jelenlétét kérem minden Mária Rádió hallgató számára. Hajlákatla István plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Életünk Krisztus. Fülöp Zsombor atya műsora következik.
1: Dicséretessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Fülöp Zsombor, Dévai plébános. A múlt műsorban elkezdtük a vágyakról beszélgetni. Anselm Grün Vágyaink című könyve alapján. Hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk, teszi fel a kérdést a bevezetőben a Bence és Atya. És a mai műsorban ennek a könyvnek az ismertetését tovább folytatom. Elérkeztünk ahhoz az alcímhez, amely így fogalmaz, a vágy tárgyá alacsonyítja az embert. Az Új és az Új Szövetség abban egyetért, hogy az embereket óvaintik a birtoklás vágyától, mert az annak a jele, hogy az embernek nem Istenben van az élete alapja. Mivel életének nincs szilárd alapja, mely hordozza, mindig keresi az egyre többet, hogy kitöltse belső ürességét. Ám ez a vágy végeredményben a szabadság elvesztéséhez és kudarchoz vezeti őket. A kapzsiság, bálványimádás, hamis vallásosság. Az ember nem Istenhez kötődik, hanem földi dolgokhoz. Ez azonban nem tesz jót a lelkének, mert az határozza meg a lelket, amihez az ember kötődik. Az anyagi dolgokhoz való kötődés magát az embert is tárgyá teheti. Ezért nem meglepő, hogy a kapzsiság korunkban az embereket odavezette, hogy egymással tárgyként bánjanak. Erik Fromm Birtokolni vagy létezni című könyvében a következőket fogalmazza meg. A tárgyasítás a birtoklás magatartásának a következménye. A legnagyobb tulajdon nem maga a pénz, hanem az emberek. Fromm ezt a magatartást a patriarchális társadalomnak tulajdonítja, és így ír róla. A patriarchális társadalomban a legszegényebb férfi is tulajdonosa volt a feleségének, a gyermekeinek és a jószágának. Azok abszolút urának érezhette magát. Korunkban ez ahhoz vezetett, hogy a cégek az emberekre termelési tőkeként tekintenek és tekintettek. Fromm ezt a birtoklási gondolatot, szándékot olyan megfogalmazásokban is meglátja, amikor az ember az orvosáról, az ügyvédjéről vagy az alkalmazottairól beszél. Ezen felül egészségünkre is gyakran tulajdonként tekintünk. Úgy véljük, mindent birtokolhatunk, amit akarunk. Ez a magatartás annak a vágynak a jele, hogy minden felett átvegyük az uralmat. Mindent kézben tartsunk, és semmit sem engedjünk ki a kezünkből. Jézus az evangéliumban beszél ennek a szabaddá válásnak az útjáról, és Anselm Grün atya 14 példabeszédet tár fel ebből a szemszögből, hogy az ember hogyan válik szabaddá, vagy hogyan tudja jól kezelni, jól megélni, és hogyan tudja vágyait úgy összenyalábolni, hogy az életét előbbre vigyék. Az első az a fogyasztásnak a vágya, amelyről a Máté evangéliumában olvashatunk, Jézus megkísértésénél. Idézném az evangéliumi részt, akkor a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Azt felelte, meg van írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik. Most a Szent Városba vitte az ördög, és a templom párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magad, hiszen írva van. parancsot adott angyalainak, a kezükben hordoznak, nehogy kőbe jussd a lábad. Jézus ezt válaszolta, az is megvan írva, ne kísérsd uradat Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte az ördög, és felvonultatta szem előtt a világ minden országát és dicsőségüket. Ez mind neked adom, mondta, ha leborulsz és imádsz engem. Jézus elutasította, távoz ördög, mert írva van, uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta az ördög, és angyalok jöttek az ő szolgálatára. Az első megkísértés ebben az a szükségleteinkre való vágy. Ebben a megkísértés történetben Máté megmutatja nekünk, hogy Jézus háromszoros vágyat győzött le. Jézus megkísérti a gonosz lélek, az ördög, a diábolosz, aki mindent összekavar. Aki összekavarja az emberi gondolkodást, aki a jót összemossa a rosszal, aki minden emberi tevékenységbe és szükségletbe belekeveri a vágyat. Az első megkísértés lényege a vágy és az étkezés egybeolvasztása. Az életben maradáshoz mindenkinek ennie kell, mindenkinek fogyasztania kell, hogy valamit adni tudjon. A megkísértés lényege ebben az esetben az, hogy mindent magunkénak akarunk tudni, mindent elfogyasztunk. Korunkra alkalmazva ez nem csak azt jelenti, hogy lehetőleg mindenből ehető ételt készítünk, majd megesszük, sokkal inkább azt, hogy ez a legveszélyesebb kísértés, hogy mindent elfogyasztunk, még a szentséget is a magunk tetszése szerint használjuk. Mert a kövek, amelyeket Jézusnak kenyérre kellett volna változtatnia, a szentség szimbólumai. Keménysége miatt az ókorban a követ gyakran az örök és megváltoztathatatlan isteni hatalmakkal hozták kapcsolatba. Sok kultúrában vannak szent kövek. A szent a világtól elvont. A világ nem rendelkezhet felette. Ám a mindenképpen létezik az a kísértés, amely magát a szentséget is hasznosíthatóvá szeretné tenni, amely szerint magának a vallásnak is hoznia kell valamit. Amerikában olyasmit hirdetnek, amit sikerteológiának is nevezhetünk. Istent arra használják fel, hogy sok pénzt keressenek. Imádkozz és légy gazdag, hangzik az ilyenféle tipikus amerikai könyvek egyikének a címe, amely szerint általában nem tudnak ellenállni az első kísértésnek. Ebben az esetben ráadásul a vágyat emelik a vallás magaslatára. Az ima a mohóságot szolgálja, gazdaggá teszi az embert. Mindenki, amit vallási területen teszünk, valamit hoznia kell. Sikerhez kell vezetnie. Mindent a hasznosságon mérnek le. Minden minket szolgál, és a szükségleteink kielégítését. Elfelejtjük a szentséget, meghagyni a szentnek. Érinthetetlennek, ami kivételt képez, hogy a hozzáférésünk ne terjedjen ki rá. A fent említett bibliai helyen Jézusnak a kísértő szerint arra kellene felhasználnia az Isten kapcsolatát, hogy kielégítse a szükségleteit. Ám ő az írás szavára figyelmezteti a kísértőt. Az ember azokkal az igékkel él, amelyek az Isten szájából származnak. Az ember valódi éhsége lelki. Azokkal az igékkel, melyekkel Isten mond, táplálja őt, annak azokkal élni lehet. Az igék valóban táplálni tudják a lelkünket. A második megkísértés az Isten kisajátítására vágyakozni. A második kísértés Isten kisajátításáról szól. Azt mondhatnánk, írja az Atya, ez annak a vágya, hogy Istent is fogyasszuk. Istent a magunk tetszése szerint használjuk fel. Itt az elismerés és a hírnév utáni vágy fejeződik ki, hogy azt már korábban láttuk, beszéltünk vele. Nem csak az egyre több vagyon birtoklása, hanem az egyre több elismerés a csodálatra irányuló vágyra is vonatkozik. Istent azért gyalázzuk meg, hogy saját önértékelésünket növeljük, magunkat különlegesnek érezzük, és a többiek felé helyezzük. Úgy fogalmazhatnánk, hogy a második megkísértés az a grandiozitás kérdése. A pszichológia szerint a grandiozitásba történő menekülés tipikusan narcisztikus viselkedés. Az ember szeretne elmenekülni saját elhagyatottsága elől azáltal, hogy grandiózus elképzelésekben talál menedéket. A spiritualitás ehhez jó alapanyagnak kínálkozik, hogy a grandiozitásba meneküljünk. Jézus azonban elutasítja ezt a menekülést. Ebben a megkísértésben a bibliai ígékkel való visszaélés jelent veszélyt. Az ördög Jézus második megkísértésekor éppen arra a Zsoltára utal, amelyben Isten megparancsolta angyalainak, hogy tenyerükön hordozzák az embert. Felhasználhatjuk arra Istent, hogy az embereknél elismerést arassunk. Ekkor azonban nem Isten a fontos, hanem csak a saját énünk. Ha visszaélünk a szentséggel, akkor az ember számára legértékesebbet romboljuk le. Ez a veszély ma nagy. Meggyalázzuk Istent az ellenséggel vívott saját harcunk érdekében. Istennek kellene segíteni, hogy legyőzzük az ellenséget, mi meg belerántjuk őt abba, hogy megindokoljuk saját akaratosságunkat. Jézus nem bukott el ebben a kísértésben sem. Egy másik bibliai igével válaszolt, ne kísérsz uradat, Istenedet. A lelki utamat

egyre különlegesebb formái, egyre nagyobbra nőtt énhez vezetnek el, de nem az Istenre való nyitottsághoz. A harmadik kísértés az a hatalom utáni vágy. A harmadik megkísértés az a hatalomra hív. Ennek a kísértése, hogy az embereket használjuk, hatalmat gyakoroljunk felettük, és egyre több hatalomra tegyünk szert, hogy minél több ember felett uralkodhassunk. A hatalom növeli a sóvárgásunkat, és még több birtoklásra késztet bennünket. Az ember soha nem elégedett azzal a hatalommal, amivel emberként rendelkezik. Az ördög megmutatja Jézusnak a világ minden országát. Jézus uralkodhatna rajtuk, ha leborulna a kísértő előtt, és imádná őt. Ez a kísértés talán ismerős számunkra egy másik összefüggésbe. Sok mesében az ember szövetségre lép az ördöggel. Úgy véli, növeli hatalmát azáltal, hogy szerződést ír alá vele. Ám mindennek megvan a maga ára. Az ember elveszti a szabadságát, és elég gyakran a szeretetet is. Hideggé válik, és lelki halottá. Máté számára ez a hatalomra hívó harmadik kísértés a legveszélyesebb. És ez ezért evangéliumban olyannak írja le Jézust, aki minden hatalomról és uralomról lemond, aki erőszakmentesen reagál az emberi hatalomvágyra, és éppen a mennyei atyába vetett bizalmával bizonyítja fiúságát. Jézus elutasítja a hatalommal való megkísértést azáltal, hogy idézi a második törvénykönyv igéjét, amellyel Mózes és Izrael népét intette az igaz szolgálatra. Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, mondja a Szentírás. Feltűnő, hogy mind a három ige, amellyel Jézus ellenáll a gonosz léleknek, a második törvénykönyvből származik. Máté ezzel azt is megmutatja, hogy Jézus ugyanannak a kísértésnek volt kitéve, mint Izrael népe az egyiptomi kivonulás idején. Jézus ellenáll a kísértésnek, így lesz Isten új népének alapítója, aki követik őt a megigazulás útján. Jézus éles parancsára távoz ördög. Az ördög ténylegesen meghátrál. A kísértések azonban, amelyeket Jézus működésének kezdetétől ismerünk, még nem értek véget. Máté evangéliumának két további helye is erre mutat rá. A távol sátán fordulat szó szerint bukkan fel még egyszer. Jézus ezt a mondatot mondja Péternek, amikor a tanítvány vissza akarja tartani Jézust attól, hogy a szenvedés útját járja. A másik helyen a bevezető mondat, amelyet Máté mind a három kísértésnél használ, tér vissza. Ha Isten fia vagy, hogy a keresztnél hangzik el, amikor Jézus a gúnyoló emberek szólítják fel őt, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. A megkísértés a kereszten csúcsosodik ki, teljesen és véglegesen ott szenvedi el Jézus. Amikor Jézus ellenállt a pusztában a három kísértésnek, az ördög meghátrált, és angyalok jöttek, hogy szolgáljanak neki. Jézus a kísértés hegye, így a paradicsom hegyévé válik. Ez azt is jelenti, hogy ha ellenállunk a kísértésnek, ott van számunkra a paradicsom. Ott tapasztaljuk meg Isten gyógyító és szerető közelségét, ami az angyalokon keresztül válik világossá és valósággá. Mivel Jézus a kereszten sem enged az utolsó kísértésnek, a feltámadásban Isten a paradicsomba, az Atya dicsőségébe helyezi őt. Megfosztani a vágyat a hatalmától. Lukács a megkísértés elbeszélésének más sorrendjét alkalmazza az evangéliumban. A második megkísértés szól a hatalomról, a harmadik pedig az Isten grandiozitásával való visszaélésről. Máté háttérrel rendelkezett vele, ellentétben Lukács, aki görög volt.
kultúrájában nem a hatalom számított a legnagyobb kis

sértésnek, hanem a tudás, amely az ember kérkedhet, vagy az, a tudása és különleges képességei miatt mások fölé helyezheti magát. A zsidók és a görögök tehát mindnyájan más veszélyeknek voltak kitéve. A mai emberek közül a zsidókhoz hasonlóan egyeseket jobban veszélyeztet a hatalom kísértése, mások a görögökhöz hasonlóan a grandiozitásba menekülnek, elnyomják saját elhagyatottságukat, és különlegesnek vélt spiritualitásuk miatt más emberek fölé helyezik magukat. Mindkét kísértés annak a vágynak a kifejeződése, hogy egyre több hatalommal és megbecsüléssel rendelkezzenek, és önmagukat a többi ember fölé tudják helyezni. Végeredményben ez annak a vágya, hogy Istent és az embereket is a hatalmunkba tartsák, más szóval fogyasszák. Minden és mindenki csak a saját nagyságukat és a hatalmukat szolgálja. Ez a vágy kísértésének kell ellenállnunk. Hogy ez hogyan lehetséges, az Jézus a megkísértés történetében mutatja meg nekünk, amelyet Máté és Lukács is ránk hagyott. A vágyat úgy tudjuk legyőzni, ha Jézussal együtt megvizsgáljuk annak rejtett okait, és a bibliai igéről úgy elmélkedünk, hogy általa megfosztjuk magunkban a vágyat túlzott hatalmától. Ha Jézust hívom segítségül a kísértés idején, és a Szentírás igéit, akkor ez a vágy elveszíti felettem az ő hatalmát. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő műsor alkalmával. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Ha augusztus, akkor Mladi Fest.
1: Idén is házhoz érkezik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál mindazok számára, akik nem tudtak elzarándokolni a kegyhelyre.
0: Katekézisek, tanúságtételek, közös imák, szentmisék és szentségimádások 5 napon keresztül.
2: Az ünnepélyes megnyitó augusztus 1-én lesz, szombaton este 8 órától. Vasárnap délután 17 és 23 óra között jelentkezünk, majd hétfőtől szerdáig, délelőttönként 10 és 13 óra között, délutánonként pedig 17 és 23 óra között. Az idei 37. Mládi Festet a magyarországi EVTN katolikus TV jóvoltából fogjuk közvetíteni.
0: Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-e és 6-a között.
1: Ünnepeljen, töltekezzen otthonról, mert a kegyelem nem ismer határa.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót ebben a déli órában. Megkondultak a harangok és imára hívnak bennünket. Hívjuk Önöket mi is imádkozni. A déli úrangyalaimát majd ezt követően a Zsolozsmából a napközi imaórát végezzük. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, a déli imáinkat felajánljuk a betegekért, különösen azokért az idős ágyhoz, házhoz kötött betegekért, akiknek a Mária Rádió az egyetlen vigaszuk, az egyetlen társuk. Imádkozunk a zarándokokért, többek között kedves Szűcs Tíme munkatársunkért és minden önkéntesünkért, akik elindultak a Medjugorjei, a 37. Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválra, hogy a Jóisten óvja őket és a szűzanya járjon közben értük, hogy örömteli pillanatokat éljenek meg, és az Istennel való találkozásuk mély nyomot hagyjon a lelkükben. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire,
0: könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia és Szentlélek vigasztaló, egyetlen Úr, örök király. Amen. Végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Dermet lelkemmel porba ruskadok. Igéddel éltess engem.
1: Dolgaimat eléd tártam, és te meghallgattál. Taníts meg rendelkezéseidre.
0: Döntéseid útját add megértenem. Csodás tetteiden szemlélődöm.
1: Dult lelkem könnyes a kintól. Igéddel emelj föl engem.
0: De tarts távol engem a hazugok útjától. Jóságodban add nekem törvényedet.
1: Döntöttem, a hűség útját választottam. Végzéseidhez tartom magam.
0: Döntéseidhez tapadok, Uram. Ne engedd, hogy szégyent valljak.
1: Dicső végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad.
1: Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom. Szolgáltas nekem igazságot, Uram, mert ártatlanul élek, és ingadozás nélkül rád hagyatkozom.
0: Tégy próbára, Uram, vizsgálj meg engem. Tisztítsd meg szívemet, lelkemet.
1: Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen. Igazságod szerint járok, kelek.
0: Nem ülök hitvány emberek közé. Alattomosokkal nem járok együtt.
1: Gyűlölöm a gonoszok hordáját, és nem ülök istentelenek közé.
0: Ártatlan szívvel mosom kezemet, s úgy járom körül oltárodat, Uram,
1: hogy hangos szóval zengjem dicséreted, és hirdessem csodás tetteidet.
0: Szeretem, Uram, lakóházadat, dicsőségednek otthonát.
1: Ne ragadd el lelkem a gonoszokkal, s életem a vérengzőkkel.
0: Teli az ő markú gonoszsággal, s vesztegető ajándékot rejt jobb kezük.
1: Én azonban fedhetetlenül élek. Szabadíts meg, és könyörülj rajtam.
0: Lábam megmarad az egyenes úton, s a gyülekezetben áldom az Urat.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom. Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített. Téged hívlak, Uram, Istenem, ne fordulj el tőlem, szótlan.
1: Mert ha némán elfordulsz tőlem, olyan leszek, mint azok, akik sírba szálltak.
0: Hallgass meg könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltok.
1: Kezemet szent templomod felé tárom. Ne védj egy sorba a bűnösökkel, és a gonosztevőkkel, akik társaikkal békésen beszélnek.
0: Áldott legyen az Úr, aki meghallgatja könyörgésem szavát, erőm az Úr és védőpajzsom.
1: Szívem benne bízott, és ő megsegített, örvendezik a szívem, énekemmel adok hálát neki.
0: Népének erősség az Úr, fölkentjének szabadulása és menedéke.
1: Szabadíts meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged, légy pásztora, és te vezesd mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szívem az Úrban bízott, és megsegített.
1: Gyengeségében ugyan megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de vele együtt élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad.
0: Dermet lelkemmel porbaroskadok.
1: Ígéddel éltess engem, Uram!
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan a Déli Magazinnal várjuk Önöket. Akik Önökkel imádkoztak,
1: Pál Jutkam
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Daily Magazin a Mária Rádióban. Dicsértessék Jézus Krisztus 2026. július 31-én, pénteken, július hónap utolsó napján szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. A déli magazinunk veszi kezdetét, melynek szerkesztői
1: Jürgényi Tünde
0: és Pál Jutka. Kedves hallgatók, a következőkben
1: hírekkel, időjárás jelentéssel jelentkezünk, majd a nap örömhírét hallgatjuk meg közösen, és a hozzáfűzött elmélkedéseket, amely ma reggel hangzott el a reggeli ébresztőben.
0: A reggeli ébresztőben Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatója olvasta fel a nap evangéliumát, és hallhattak, akik már korán a rádióval tartottak, egy rövid elmélkedést, ezt fogjuk megismételni. Adásidőnk második felében pedig Kozma Ferenc, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársa lesz a meghívottunk, aki egy terápiás programról fog beszámolni. Adásidőnk végén pedig műsorismertető fog elhangzani. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartanak, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk mindnyájuknak.

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 17 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Támogatás időseknek. A Máltai Szeretett Szolgálat Sepsiszentgyörgyi Fiúk Szervezete a Szólisz program részeként támogatást nyújt 65 év feletti idősek számára. Segítséget nyújtanak a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, hivatalos ügyek intézésében, közösségi programokba való bekapcsolódásban, beszélgetésben. A szándékot jelezni lehet a 0743 40 80 28-as telefonszámon. Még egyszer a telefonszámom. 0743 40 80 28. Assisi Szent Ferenc erekjéi Nagyváradon.
1: Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján július 31 és augusztus 2-a között Nagyváradon is lehetőség nyílik a Szeráfi Szent erekjének tiszteletére. Az erekjék ma délután 17:30-kor érkeznek a Váradulaszi Park területén található Ferences Kolostorba, ahol vasárnap este 8 óráig várják mindazokat, akik imádságban szeretnének elcsendesedni és a Szeráfi Szent közbenjárását kérni. Az erekjék nagyváradi jelenléte különleges alkalmat kínál a személyes és közösségi imádságra, a teljes búcsú elnyerésére és a lelki megújulásra, valamint arra, hogy a hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérjék családjaikért, közösségeikért, a betegekért és a világ békéért. Böcskei László megyés püspök szombaton délután 6 órakor mutat be szentmisét a ferences testvérekkel a közösségben. ...250 éves a lövitei Kisboldogasszony templom.
0: Háromnapos programsorozattal ünnepli templom a fennállásának 250. évfordulóját a lövitei egyházközség. A július 31-e és augusztus 2-a között zajló jubileumi rendezvények a templom gazdag történelmi, lelki és kulturális örökségét állítják a középpontba. Könyvbemutatók, kiállítás, zenés-irodalmi előadás, ünnepi hangverseny és hálaadó szentmise várja az érdeklődőket. Az ünnepségsorozat csúcspontja vasárnap lesz, a délelőtt 10:30-kor kezdődő orgonakoncerten Kolozsi Szilárd és Márton Szabolcs orgonisták szólaltatják meg a felújított és kibővített orgonát, majd 11 órától ünnepi hálaadó szentmisét mutatnak be a templom fennállásának 250. évfordulója alkalmából.
1: A szentmise fő celebránsa és az ünnepszónoka Fazakas Zoltán Márton, csornai premontrei apát, lövite szülötte lesz. A szentmise kezdetén két jelentős jubileumi megvalósítást is megáldanak. Elsőként a Szűz Mária főoltár megújult festményét, amelyet Márton Ferenc restaurátor, a Ház Rezső Múzeum munkatársa újított fel, visszaadva az oltárkép eredeti szépségét és megjelenését. Az ünnepi liturgia keretében megáldják a templom kibővített orgonáját is, amelyet Pap Zoltán székely udvarhelyi orgona építő munkája révén második manuállal, új sípsorokkal és játszóasztallal gazdagodott, amelynek köszönhetően a hangszer, hangzás világa jelentősen kibővült, még méltóbbá téve a liturgikus szolgálatot és a koncert előadásokat. Templombúcsú zsombolyán.
0: Holnap a zsombolyai római katolikus plébánia, a Németországba kivándorolt zsombolyai németek egyesülete, a helyi polgármesteri hivatal és a helyi közösség a Szent Vendel tiszteletére felszentelt templom búcsú ünnepét tartja. A programban szerepel a sváb népviseletbe öltözött résztvevők felvonulása a templomhoz, délután 5 órakor ünnepi szentmise a Szent Vendel plébánia templomban, majd a kirchweihfa árverése, és este 8 órakor a hagyományos búcsúsbál. zenemű és összművészeti produkció Márton Áron püspök tiszteletére.
1: Az Én népem című előadás tiszteletre méltó Márton Áron születésének 130. évfordulója alkalmából valósul meg, és augusztus 22-én este 8 órakor mutatják be a Csíkszeredai Gyorskorcsója pályán. Erdély zenészei, énekesei, táncosai és alkotói közösen idézik meg azt az emberi tartást, hitet és szolgálatot, amelyet a püspök egész életével képviselt. A Márton Áron püspök tiszteletére készült zenemű szövegét Pap László írta, zenéjét Ila Gábor és Molnár Ede szerezte. Erdély gyermekekre vágyók lelki gyakorlata.
0: Második alkalommal kerül sor megrendezésre Kolozsváron az erdélyi gyermekre vágyók lelki gyakorlata szeptember 25-e és 27-e között. Szeretettel hívják és várják azon párok jelentkezését, akiknek nincs még gyermeke, valamint legalább egy éve hordozzák a nehezített fogantatás keresztjét. A lelki gyakorlaton nem csak lelki vígaszt, hanem szakmai tanácsokat is igyekeznek nyújtani több elismert szakember bevonásával. Jelentkezési határidő szeptember 1-e. Részletek az erdélyi gyermekre vágyok @gmail.com e-mail címen kaphatók.

0: És most híreink végén röviden az időjárásról is hallhatnak. A jövő hét közepéig rendkívüli hőségre, jelentős hőérzeti diszkomfortra és trópusi éjszakákra kell készülni szinte egész Romániában. A szakemberek narancssárga és sárga jelzésű riasztást adtak ki a nyugati, délnyugati és központi régiókra, ahol a nappali csúcsértékek a 38 fokot is elérhetik. A hő és páratartalom index több területen is eléri vagy meghaladhatja a kritikusnak számító 80-as határértéket. A legmagasabb nappali hőmérsékletek általában 33 és 37 fok között alakulnak, a nyugati síkságon azonban szombaton és vasárnap akár 38-39 fokot is elérheti a hőmérők higanyszála. Az ország nyugati részén, a tengerparton és kisebb körzetekben máshol is trópusi éjszakákra lehet számítani, ami azt jelenti, hogy a legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 20-23 fok között alakul, a legmagasabb éjszakai értékek pedig a nyugati dombvidéken lesznek, 23-24 fokig hűl le csak a levegő hőmérséklete.
1: Ma reggel, illetve ma délben 12-kor a legmelegebbet Temes megyében, Nagyszentmiklóson mérték, itt 34 Celsius fok volt, de 33 fokot mértek Aradon, Nagyváradon és Temesváron is. 32 fok volt Resicabányán, 31 fok Szatmárnémetiben.
0: Nagybányán és Zilahon mértek 30 fokot, 29 fokot jelentettek Déváról, 28 fokot mértek Besztercén, Marosvásárhelyen, Nagysármáson.
1: 27 fok volt Désen, Gyulafehérváron, Kézdivásárhelyen, Kolozsváron, Máramaros-szigeten, Nagyszebenben, itt Sepsiszentgyörgyön is, Székelyudvarhelyen, valamint Tordán.
0: 26 fokot jelentettek Fogarasról, 25 fokot mértek Baróton, Brassóban, Maroshévízen, és 24 fokot mértek Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ácsfia ez, és nem Mária az anyja? Nem de Jakab, József, Simon és Júdás az unoka fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az unoka nővérei is? Honnét vette hát mindezt? És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, van egy régi mondás: ami túl közel van hozzánk, azt könnyen természetesnek vesszük. Ez igaz a családunkra, a barátainkra, de még Isten ajándékaira is. A mai evangéliumban Jézus visszatér Názáretbe, abba a faluba, ahol felnőtt. Az emberek csodálkozva hallgatják, elismerik bölcsességét, látják rendkívüli erejét, mégis megkérdezik: hát nem az ácsfia ez? Nem a tanítását cáfolják meg, nem azt mondják, hogy hazudik, egyszerűen nem tudják elfogadni, hogy Isten éppen egy olyan emberen keresztül szól, akit gyermekkora óta ismernek. Mi sokszor jeleket várunk, ha Isten szólni akar hozzánk, legyen valami különleges élmény, csoda vagy látomás. Közben Isten legtöbbször egészen egyszerű módon kopogtat az életünk ajtaján. Egy jó szülő tanácsában, egy gyermek őszinte kérdésében, egy pap prédikációjában, egy beteg ember türelmében, egy csendes imában. Názáret lakói azért maradtak le Isten ajándékáról, mert túlságosan ismerték Jézus emberi arcát, és emiatt nem vették észre benne az isteni küldöttet. És ez a történet nem csak Názáretről szól, rólunk is. Hányszor történik meg velünk, hogy megszokjuk a szent dolgokat, megszokjuk a templomot, a szent misét, az evangéliumot, keresztet a falon, a rózsafűzét a kezünkben, és ami megszokottá válik, azt már nem csodáljuk. Pedig Isten ma is ugyanazzal az erővel van jelen az eukarisztiában, ugyanazzal az irgalommal bocsát meg a gyónásban, ugyanazzal a szeretettel szól hozzánk a szentírásban, mint 2000 évvel ezelőtt. Tehát nem Isten lett kisebb, hanem a mi csodálkozásunk halványult el. Az evangélium végén egy megrendítő mondat áll: nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt. Ez nem azt jelenti, hogy Isten ereje elfogyott, hanem azt, hogy a bezárt szív nem tudja befogadni azt, amit Isten adni akar. A nap akkor is süt, ha valaki behúzza a függönyt. A forrás akkor is fakad, ha valaki nem hajol le inni. Isten kegyelme mindig árad, de a hit nyitja meg a szívünket előtte. Egy fiatal festő minden évben elküldte képeit édesapjának. Az apa csak ennyit mondott: szép. Amikor a fiú kiállítását egy híres műkritikus meglátogatta, hosszasan méltatta a képeket, és azt mondta: ritka tehetség. Az apa ekkor döbbent rá, hogy amit nap mint nap látott, azt ő már nem tudta igazán értékelni. A közelség elvette a rácsodálkozás képességét. Így vagyunk mi is Jézussal. Olyan közel van hozzánk, hogy néha már nem veszük észre nagyságát. Mit üzen nekünk ez az evangélium? Először is tanuljunk újra rácsodálkozni Isten jelenlétére, ne rutinná váljon az imádság, a szentmise vagy a szentírás olvasása, hanem élő találkozássá. Másodszor, ne nézzünk le senkit azért, mert egyszerű ember. Isten sokszor a legjelentéktelenebbnek látszó személyeken keresztül szól. Lehet, hogy éppen egy gyermek, egy idős ember vagy egy csendes munkatárs lesz az, akin keresztül Isten üzen nekünk. Harmadszor, vizsgáljuk meg a saját hitünket. Nem az a kérdés, hogy Jézus képes-e csodát tenni, a kérdés az, hogy nyitva van előtte a szívünk. A názáretiek ugyanazt a Jézust látták, akit a tanítványok. Az egyik csoport csak az ácsfiát látta, a másik felismerte benne az Isten fiát, A különbség nem Jézusban volt, a különbség a szívükben volt. Kérjük ma az Urat, hogy adja meg nekünk a hit szemét, hogy a megszokottban is felismerjük az Istenit, a hétköznapiban az örökkévalót, és Krisztusban ne csupán a názáreti ácsot, hanem életünk megváltóját lássuk. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Karácsony Tibor atyát, rádiónk igazgatóját hallották, az ő elmélkedését a mai evangéliumhoz kapcsolódva. Köszönjük szépen Tibor atyának!

Kedves hallgatóink, köszöntjük mindazokat, akik most kapcsolódtak be a rádiónk műsorába. A pontos idő 12 óra és 36 perc. Egy rövid zene után folytatódik a mai déli magazinunk. A bejelentett témát, egy terápiás programról hallanak a kedves hallgatónk. Fogadják szeretettel!

vannak dolgok, melyek fontosabbak. Hol a hiba nagyobb bajjal jár.

0: Teli magazin a Mária Rádióban. Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, különösen azokat, akik most kapcsolódtak be a Mária Rádió adásába. Önök a Déli Magazin című műsorunkat hallják. A bevezetőben említettem, hogy Kozma Ferenc, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársa lesz a meghívottunk. Így a technika segítségével köszöntöm Ferencet. Szeretettel köszöntelek, dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és így a sok minden teendőt közepette szakítottál egy kis időt, hogy beszélj nekünk a terápiás programról, ami Szent Katolnán lesz augusztus 17-e és 28-a között. Elsősorban arra kérlek, hogy beszélj azoknak a hallgatóknak, akik nem ismernek téged, vagy nem hallottak rólad, ugye, akik rendszeresen hallgatják a Mária Rádiót, hallhatták a te hangodat, hiszen a Kiutak a szenvedélybetegségekből adásnak vagy a szerkesztője.
1: Igen, szeretettel köszöntök mindenkit. Bónusz Pásztor Alapítványnak vagyok a kihelyezett munkatársa Kovászna megyében. Én egy hosszú távú programon vettem volt részt, ezelőtt 17 és fél évvel, először önkliensként, utána önkéntesként, majd munkatársként vagyok az alapítványnál már több mint 10 éve. Alapítványunk különböző terápiás programokat szokott meghirdetni időközönként. Ezekből egy kicsit szeretnék, mielőtt rátérnénk a 12 napos programra, terápiáról röviden beszélni. Arról csak annyit, hogy a cél az, hogy hosszú távú segítséget nyújtson szenvedélybetegeknek és érintett hozzátartozóiknak. Alapeszközeink erre a hosszú, illetve a rövid terápiás programjaink. A terápiát kiegészítheti a helyi támogató csoportban és személyes tanácsadáson való részvétellel. Nos, ilyenképpen 4 napos és 12 napos táborokat szoktunk szervezni, személyes tanácsadás az irodáinkon, illetve a hosszú terápiás program,

0: minimum 6 személynek kell összegyűlnie. A cél az abstinencia alapjainak a megteremtése, a családtagok társfüggőségi problémáinak a kezelése, és a keresztény hittel való találkozás. A részvételi feltételek között az önkéntesség, motiváltság, szermentesség, és ami nagyon fontos, felvétel egy előzetes interjú alapján történik. A 12 nap alatt el lehet indulni a változás útján, akár szenvedélybetegséggel üzdeni akaróknak, akár a hozzátartozónként lehet jelentkezni. Intenzív bentlakásos programokban, orvosi és pszichológiai előadásokon, workshopokon, kiscsoportos beszélgetéseken, személyes tanácsadáson és lelki gondozáson lehet részt venni. Emellett bibliai igékhez kapcsolódó elmélkedések, igehirdetések, valamint közös kirándulás és a sport is a program része. Ha szenvedélybetegséggel küzd valaki, napi ritmusban, strukturált programban le lehet rakni az abstinencia alapjait. Nem csak a felépülésről, hanem a helyszínen lehet megtapasztalni azt, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Hozzátartozóként ugyanezeken a programpontokon keresztül szembe lehet nézni a családi rendszerben betöltött szereppel, meg lehet tanulni, kezelni a saját tárhelyét, illetve megtapasztalni a hozzá hasonló helyzetekben lévő közösségeknek építő erejét. Még egyszer mondom a részvételi feltételeket, önkéntesség, motiváltság, szermentesség. Fontos, a felvétel egy előzetes interjú alapján történjen meg. Ezen úton is várjuk mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének a szenvedélybetegséggel tárgyalásukon. A keresztény hitszemlélet nem feltétele a részvételnek.
1: Értem.
0: A helyszín az a Rebeka Missziós Központ, Szent Katóna, időpont 2026. augusztus 17-28, és a határidő az augusztus 10. Jelentkezni, illetve a további részletek felől érdeklődni a Kovászna megyében nálam, tehát a 07574897-78-as telefonszámon lehet jelentkezni, valamint az alapítványunk honlapján, a www.bonuspastor.ro honlapon megtalálják a többi elérhetőségeket, így Marosvásárhely, Udvarhely, Csíkszereda, Kolozsvár, Margitta, Szatmár németiben vannak kirendeltségeink, és ott várják a munkatársaink a jelentkezéseket.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nekem lenne pár kérdésem. Az első az, hogy mondtad, hogy családtagok is részt vehetnek. Ez azt jelenti, hogy például, hogyha egy szülő látja, hogy a gyereke akár alkohol, vagy drogfüggő, vagy játékfüggő, akkor beirathatja a gyerekét, vagy ide csak felnőttek mehetnek?
0: Nem, felnőttek lehetnek, a 18 éven felüliek.
1: Értem.
0: Értjük, igen.
1: De gondolom, hogy ahhoz is kell a fiatalnak a beleegyezése.
0: Pontosan, tehát azért van az, hogy...
1: Interjú, mondtad.
0: Igen.
1: És mondtad, hogy önkéntesség, az mit foglal magába?
0: Igen, ez az önkéntességre azt értettem, tehát hogy ez a...
1: Jó szántából megy?
0: Nem erőszakkal, hanem önként.
1: Értem.
0: Tehát, hogy valaki, tehát hogy saját elhatározásban mondjam.
1: Önszántából, tehát saját akaratból, nem erőltetve. Nyilván akkor más az eredmény, hogyha ilyen kényszer...
0: Hát lehet jönni úgy is, mert volt eset rá, hogy valaki úgy érkezett, hogy hozták, és akkor időközben tudott váltani, és akkor kialakult a motiváció, de több esetben érdemes úgy indulni neki, hogy legyen önrész is ilyen képen benne.
1: Értem, köszönöm szépen. Azt is mondtad, hogy mindegy, hogy milyen függőségbe szenved az illető, mehet, hogyha nincs hozzátartozó, akkor is mehet? Tehát ez feltétel, vagy ez csak egy opció?
0: Ez csak egy opció. Mert mondtam, hogy hozzátartozóknak más terápiás programjaink Igen. nincsenek, és éppen ezért van az, hogy erre a 12 naposra jöhetnek.
1: Azért kérdezlek, mert neked most már más meglátásod, meg tapasztalatod van, hogy azért nem mindegy, hogy családtagként beletekintek így ezeknek a szenvedélybetegségek ezekkel küzdő embereknek az életébe, hogy

0: hogy mi az, ami oda vezette. Gondolom, hogy ez is benne van, nem?
1: Igen, tehát tartozóként tapasztalhatom azt, hogy az, akit én elkísértem, vagy akivel együtt érkeztem, az nincs egyedül, ez is egy nagy dolog, hogy mások is hasonló helyzetben küzdenek, illetve megismerheti egy kicsit a szenvedélybetegeknek a belső világát is, ugyanis már a kiscsoportos beszélgetések alatt gyakorlatilag önismereti munka is folyik, és akkor kicsit jobban megismerheti a szenvedélybeteget. Ugye hozzátartozóként, kívülállóként elég nehéz megérteni őket, hogy miért működnek így, és ez a két hét alatt tapasztalatból mondom, hogy nagyon szépen gyógyulnak, alakulnak a hozzátartozók is, és aki társfüggőséggel küzd, annak már egy biztos pont, hogy elkezdhesse a felépülést a saját problémájából.
0: Nem az első ilyen terápiás program, amit tartotok. Milyen tapasztalatod van, hogy azok, akik részt vesznek, de akár így beíratják, nem pont jó szándékból, mert nem látja, hogy mennyire szükséges, maradandó-e az, amit ott megtapasztalnak? Vagy elinduláshoz elég egy ilyen terápiás program? Mert ugye ott ez csak egy elindulás az úton, gondolom.
1: A személyes motiváció az nagyon fontos. Tehát, hogyha mondtam, hogy ha nincs is, ki lehet munkálni, vagy nem. Tehát, hogy van eset, hogy úgy érkezik, hát, hogy küldtek, hogy már, hogy akkor legyen csend otthon, és akkor tudjak felmutatni valamit a munkahelyemen, vagy mit tudom én, hogyha adott esetben bírósági ügy van, akkor tudjam azt mondani, hogy na, akkor elkezdtem. Tehát, hogy valamilyen ürügy kapcsán érkezik. Én őszintén mondva nem nagyon szoktam az ilyeneket díjazni, mert tudom, hogy nagyon nehéz dolgok lesz. Most statisztikai adatokat nem tudok mondani, de tudom, hogy az, aki úgy érkezik, hogy akarok, és ezt ki is mondja, változni, vagy úgy érkezik, hogy
0: küldtek.
1: Hát, hogy meglátjuk, akkor ennek olyan eredménye is szokott lenni. Tehát mindenképpen nagyon fontos a motiváció, meg amúgy nem tudunk belelátni, mert csodák vannak. Tehát, hogy én nagyon sok példát tudnék hozni, hogy én személy szerint olyan szenvedélybetegeket is küldtem ilyen programokra, mert azt mondtam, hogy ez a két hét neki nem lesz elég. És hála jó Istennek, hogy már olyanról is beszélhetünk, aki már 10 éve, hogy szabadult, és a két hét elég volt. A felvételi interjú azért fontos, a személyes találkozás, hogy pont ezért, hogy mérjük fel a súlyosságát a problémának, illetve a mélységét a kialakult betegségnek. Ennek függvényében tudjuk tanácsolni. Lehet, hogy jelentkezik egy kéthetesre, és azt mondjuk neki, hogy bocsánat, de lehet, hogy a hosszú programon kellene kezdeni. De azt is szoktuk mondani, hát ízlálja meg, kóstoljon bele a 12 naposba, és hogyha úgy érzi, hogy nem megy, akkor lehet innen tovább lépni a hosszú programra. Nyilván ez a férfiak esetében lehetséges, csak amit már mondtam.
0: Említetted, hogy előzetes interjú alapján történik, és ennek az interjúnak a határideje augusztus 10, amire lehet jelentkezni? Vagy?
1: Igen, igen. Hát ezt kiszoktuk tolni, ezt a határidőt abban az esetben, hogyha még jelentkezőkre várunk, de általában be szoktuk tartani. Tehát, hogyha betelik, akkor le szoktuk zárni.
0: Értem.
1: De lehet azután is érdeklődni, nyilván, tehát, hogy ez nem egy olyan határ, hogy azt mondjuk, hogy nem. Tehát lehet érdeklődni, vagy lehet jelentkezni a következő programra, vagy így tovább, de mindenképpen a munkatársakkal kell egyeztetni.
0: Jó, mondjuk el még egyszer akkor az elérhetőséget, tehát augusztus 10-éig lehet jelentkezni, és megkérlek, mondd el a telefonszámot, amit hívhatnak.
1: 07 57 48 97 78. Ez csak a Szentgyörgyi kirándeltség, de ezen kívül a honlapunkon megtalálják az összes elérhetőséget a közeli településekről.
0: Igen, a honlapotok bonuspastor.ro. addig is, amíg valaki talán még gondolkodik, vagy bátortalan, ajánljuk, hogy akár az adásokat is hallgassák.
1: Igen.
0: Minden hónap második keddjén van a kiutak a szenvedély betegségből, a legközelebbi ilyen adás augusztus 11-én lesz, úgyhogy pont a határidő után, de vissza lehet hallgatni az archívumból, hiszen július 14-én volt a legutóbbi adás. Érdemes visszahallgatni, sokat lehet tanulni. Legalábbis én sokat tanultam már jó pár éve, hogy együtt szerkesztjük ezeket az adásokat, én mint technikus. Kedves Ferenc, ha van még valami, amit így megosztanál a hallgatókkal, akkor azt megteheted?
1: Igen. Néha az van, tapasztalatból mondom, hogy amikor meghirdetünk egy ilyen programot, nagyon sokat gondolkoznak rajta. Hát például hozzátartozók is, de többnyire szenvedélybetegek. Én azt tudom tanácsolni, hogy minél hamarabb elkezdi valaki a felvételt az alapítványunkkal, tehát a munkatársainkkal, és akár egyéni tanácsadásban, akár terápiás programokon keresztül fog tovább menni ezen az úton, hamarabb és nehézségek nélkül. Ezt azért is mondom, mert vannak, akik kivárják azt a helyzetet, amikor már nagyon nehéz. Tehát, hogy elég gyakran jönnek olyan súlyos állapotban hozzám is, hogy először el kell küldjem egy kórházi kezelésre, ahhoz, hogy tudjunk akár egyéni tanácsadásban vagy terápiás programokon foglalkozni velük. Tehát, hogy ezt nem is említettem, tehát az interjúnak ez is az egyik fontos eleme, hogy felmérjük az egészségi állapotát is ugyanakkor, mert nem mindegy, hogy hogyan érkezik meg valaki szerhasználat alatt, vagy után. Tehát azért is mondtuk, hogy az egyik feltétel az, hogy legalább egy héttel, kettővel tudja abba, hogy mi lassával, hogyha pár napról van szó, de mindenképpen meg kellett beszélni, mert például az alkohol esetében az azonnali kihagyás, szóval elhagyás, az súlyos elvonási tünetekkel járhat, amit orvosilag kell kezelni. Tehát, hogy mindenképpen meg kell fontolni, és időben jelentkezni. Minél hamarabb, annál könnyebb. Minél később, annál nehezebb a felépülés, és több időt vesz igénybe. Úgyhogy ez az egyik, amit tudnék tanácsolni, hogy ne húzzák az időt, se önmagukért, sem szeretteikért.
0: Nagyon szépen köszönöm, kedves Ferenc. Én azt kívánom, hogy minél több ember tudjatok a józanságra vezetni, és segíteni, hogy meg is maradjanak a józanságban. És a Jóisten áldását kérem rád és az egész csapatra.
1: Köszönjük szépen.
0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Kozma Ferenccel, a bónuszpásztor munkatársával beszélgettünk a terápiás programról, amely Szent Katolnán lesz augusztus 17-e és 28-a között. Kedves hallgatók, néhány perc maradt még az adásidő végéig. Elmondjuk önöknek, hogy mi az, amit hallhatnak itt a Mária Rádióban.
2: 13 órától a szeretett lángrózsa füzért imádkozzuk, ezt követően a békéért is imádkozunk 13 óra 20 perctől, 13 óra 30 perctől a zenés köszöntő veszi kezdetét, majd Zalder Éva Mária az Angyalok Citeráján című műsorával 14 órától jelentkezik.
0: 14 óra 30 perctől folytatjuk a Szentírás olvasást Tibor atyával, melyet a medjugorjei üzenet követ, majd 14 óra 40 perctől az ima szándékokat fogadjuk, és 15 órától az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzák a Székely udvarhelyi stúdióban lévő önkéntesek, munkatársak.
2: 15 óra 20 perctől Boldizsár Ferenc atya számít az önök figyelmére, dicsérjétek az Urat című műsorával, 16 órától az igéző lesz hallható, ezt követi a napkategézise szintén Tibor atyával.
0: A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 16 óra 40 perctől ismételjük meg, majd újra ima szándékfogadás lesz Székelyudvarhelyről 17 órától, melyet a fájdalmas rózsafűzér elimádkozása követ, és 18 órától szentmisét közvetítenek, illetve közvetítünk Tasnád Szántóról.
2: 19 órától az Urangyalát imádkozzuk, majd Tibor atya evangéliumi elmélkedései lesznek hallhatóak 19 óra 5 perctől. Egy újabb műsor ismertetővel 19 óra 30 perckor jelentkezünk.
0: Kedves hallgatóknak megköszönjük megtisztelő figyelmét, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy velünk imádkoztak. Búcsúznak a mai adás szerkesztői
2: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
2: Laudetur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai szép napon is imára hívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat. Imádkozzunk közösen a szeretett láng rózsafűzérét és litániáját, felajánlva a Szentatyánkért, püspökeinkért, a papságért, a bűnösök megtéréséért, a betegekért, az öregekért és haldoklókért, a családokért, az ifjúságért, a hitetlenek megtéréséért, hitünk megerősödéséért, Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára és a szeretett láng elterjedéséért. Hívjuk segítségül a Szent Lelket, jöjj Szentlélek Úristen, és tölts be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely a Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
0: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,
1: most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
4: Üdvözd légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángaja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy tökéletes Isten tiszteletre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy anyai szívet szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk,
4: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott a szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram!
3: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Drága Jézusom, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen. Amen.

0: Dicsőség az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, imára hívjuk Önöket. A világban végbe menő változások, a sok fájdalom, a gyász, a háború, az éhínség, a nyomorúság, békért kiállt a világ. Imádkozzunk együtt a világ békéért, a bűnösök megtérésért, és minden fontos szándékért. Imádkozzunk együtt, hogy a szívekben, különösen a szívekben béke legyen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk téged, és hálát adunk neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék, és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a te dicséretedet. Amen.

0: Isten megszüntet majd minden háborút, és béke lesz. Mennyei atyánk, a te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Kérünk, hallgass meg könyörgéseinket. Istenünk, a sokféle bajból hozzád kiáltunk, háború, éhínség, nyomor. Add éreznünk, meg mindnyájon, boldog örömmel, hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, tekints az édesanyákra, akik gyermekeiket gyászolják a háború okozta fájdalmukban. Áld meg az édesanyákat, hogy a Szent Szűz példájára és közbenjárására megerősedjenek hivatásukban.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add Urunk, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör, érezzék át, hogy azok közé tartoznak, akiket az evangélium boldognak hirdet, és tudják meg, hogy együtt szenvednek a világ üdvösségéért szenvedő Krisztusoddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hallgass meg, Istenünk, könyörgésünket, amelyeket azokért terjesztünk eléd, akik a háború, az éhínség, az öldöklés miatt halnak meg, különösen az ártatlanokért és a gyermekekért imádkozunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, gyógyítsd meg a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária,
2: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves Mári Rádió hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottak, együtt imádkozhattunk a világ békéért. Áldott napot kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából. A mikrofonoknál
1: Bíró Éva
0: és Simó Katalin. Technikai munkatársunk Józsa Ferenc nevében is. A Zenés Köszöntő cím műsorunk kezdődik 2026. július 31-én. A mai napon az Ignácok és az Oszkárok ünneplik a névnapjukat. Kedves hallgatóink is élhetnek ezzel a lehetőséggel, hogy szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat köszöntsék jó kívánságaikkal. Mi is köszöntünk minden kedves hallgatót, aki a mai napon ünnepli névnapját, születésnapját, házassági évfordulót, vagy bármilyen számukra fontos eseményt. Hívjanak bennünket és mondják el jó kívánságaikat, köszöntsék szeretteiket.
1: 0259-420-555-ös és a 0359-420-555-ös számokon. Üzenetet írhatnak a 0758-420-555-ös számra. Interneten is elérhetőek vagyunk a www.mariaradio.ro cím alatt. És a Zenés Köszöntő menüpontot keressék.
0: A jó kívánságaik mellett még választhatnak az ének és dal listánk valamelyikéből. 6 szám van nekünk ide kijelölve a Boán Ergész előadásában, Mivel én vagyok. Második Sijenőtől, Álmaimból, Lelkemből. Harmadik Lakner Sándor előadásában, Nagyasszonyunk. A negyedik László Attilától, a Halleluja. Az ötödik Jézus szíve, legtisztább szív. És a hatodik Szívem telve van veled című énekekből választhatnak. Már köszöntök is a telefonálót, halló!
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenre kell menni.
2: Szeretném köszönteni névnapja alkalmából Csicsicsóba, Bálint Dignánckát, Csikrákoson, Rad Dignánckát, és vasárnap lesz a 70 éves találka, az egész 70 éveseket, külön kiemelném Silló Máriát, Sovaracsonyó volt, ezt kívánja mindenkinek egészséget, békességet, hosszú boldog életet, ezt kívánja Csicsóból, az Erád Monti néni. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget!
0: Nagyon szívesen, és köszönjük, hogy hívott, és köszöntötte szeretteit. Éneket nem választott egy dalt, úgyhogy a következő akkor a legelső, ha nem lesz betelefonálunk, és üzeneteink sem érkeztek.
1: Nincsenek üzeneteink egyelőre.
0: Akkor telefonálunk sincsen, akkor megkérjük Ferikét, hogy a László Attila előadásában a Halleluja című éneket hallgassuk meg. Fogadják nagy szeretettel a kedves hallgatóink is.

0: Halló, köszöntöm is a kedves telefonálót.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Ez a szép
1: ének után szeretném köszönteni a drága jó unokámot, Boglárkát, mivel hónap neve napja. A Jóisten segítsen még, adjon neki erőt, egészséget, hogy a terhessé, a babát ki tudja hordani szerencsésen, és hogy még sokszor megérhessen.

0: Viszonthallásra.
1: Mindenre kiámen, viszonthallásra.
2: Van egy üzenetünk. Egy nagymama Csíkszeredából írja, és köszönti az unokáját. Szeretném köszönteni Burján Hunort. Csíkvacsiba tiszta szívből kívánok boldog születésnapot, jó egészséget, sok szeretettel a nagymamája. Éneket nem írt a nagymama, úgyhogy...
1: Akkor a következő szívem telve van veled, akit, amit kért az előzőbe telefonálunk, ha nem jön újabb telefonáló sem, és újabb SMS sincs.

0: Köszöntöm a telefonálót, hallom.
1: Hallom, Ádra Rádió?
0: Igen, tessék mondani, a zenés köszöntöm.
1: Szépen, Jézus Krisztus.
0: Mindenre.
1: Szeretnék Birolykának, Csikrákosan, Németi Akkánál sok-sok egészséget, szeretetet, és kérem a Jóisten, az üzenyek, kísérje minden lépteit, mert nagy szüksége van rá. Udvar erről a barátnője kéri ezt. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük, hogy hívott és köszöntötte a barátnőjét.
1: Isten megáldja magad.
0: A következő ének a Szívem telve van veled címmel lesz.
1: Jó lesz.
0: Köszönjük
1: szépen.
0: Tessék hallgatni nagy szeretettel, és köszönjük a barát, küldjük a barátnőinek is.

0: Halló, köszöntöm a telefonálót.
1: Halló.
0: Igen, a zenés köszöntő című műsorunk.
1: Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.
1: Szeretném köszönteni Gyergyó Szárhegyről, Maros Hévízre, Bece Sándort, születésnapja alkalmával, bátyámot, Isten

0: méltesse sokáig erőbe, egészségében, családja körébe, s a szizanya kísérje lépteit, s vigyázzon családjára, Svea.
1: Köszönjük szépen. Egy éneket vagy dalt tetszik-e választani?
0: Hát ami, nem. Ami lesz, ami elhangzott az összes dalokkal, köszöntöm.
1: Jó, köszönjük szépen. Akkor köszönjük a Jóisten éltesse a bátyját. Jó egészséget. És önököt is.
0: Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.

0: Köszöntöm a betelefonálót, halló!
1: Dicsértették az Úr Jézus Krisztus!
0: Én is
1: szeretném köszönteni elsősorban önököt, és még szeretném köszönteni az egész beteg társamot, és még azokat is, akiket nem köszönt senki, s ajba fekvők, s várják, hogy valaki köszöntse, mert jobban telik a napjuk. A jó Istentől kérem azokra áldását, hogy gyógyítsa meg a jó Isten, vagy adjon türelmet a betegségik elviseléséhez az ágyba fekvőkért. Ezért köszöntöm az egész dallal, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy állandó hallgató voltam Gyinesből.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy betetszett telefonálni. A jó Isten adjon mindenkinek erőt, egészséget. Ha nem lesz telefonálunk, üzenetünk sem érkezett újabb, akkor a Lakner Sándortól a Nagyasszonyunk című éneket szeretnők meghallgatni. Fogadják nagy szeretettel.

0: Halló, köszöntöm a betelefonálót.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szívem, így szeretetével köszöntem Önöket, és szeretném köszönteni Boroszlóba Péter Boglárkát, névnapi alkalmából a hitrem és szeretet jegyébe, a csíksomai szüzanyat akarja bevédő palássával, a szüleivel és testvérével együtt, ezt kívánja tiszta szív, Csíkszeredából Jutka, az összes elhangzó dallal, köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Küldjük a szeretteinek, és önnek is, kedves Jutka, a Lakner Sándor előadásában a Nagyasszonyunk című éneket.

0: Csak.
1: Halló, köszöntöm a telefonálót, halló.
2: Halló.
1: Igen.
2: Dicsérteszik a Jézus Krisztus.
1: Mindereki amen.
2: Felsőványáról telefonálok.
1: Jólindul.
2: És sajnálom, hogy egy pillanat leviszem a televíziót. Sajnálom, hogy megszakítottam az éneket, nagyon-nagyon szeretem ezt a számot. De önöket szerettem volna köszönteni és megköszönni, hogy vannak nekünk ilyen öregasszonyoknak, akik így csücsülnek minden nap, és hallgatják a gyönyörű műsorokat, az imákat. Én megköszönöm önöknek, és minden jót kívánok, erőt, egészséget, és akkor halljam tovább ezt a gyönyörű szép dalt, mert nagyon szép, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenre, mert mi is nagyon szépen köszönjük Joli néninek, hogy tetszett hívni. Áldott szép délután.
2: Megismertek, na, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenre,

Kedves hallgatóink, a zenés köszöntő műsorunk végére járunk. Megköszönjük mindazoknak, akik hívtak bennünket, és köszöntötték szeretteiket. Mi is egy áldott szép délutánt kívánunk önöknek. Maradjanak a Mária Rádió hallgatásával. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Ha augusztus, akkor Mladi Fest.
1: Idén is házhoz érkezik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál mindazok számára, akik nem tudtak elzarándokolni a kegyhelyre.
0: Katekézisek, tanúságtételek, közös imák, szentmiség és szentségimádások 5 napon keresztül.
2: Az ünnepélyes megnyitó augusztus 1-én lesz, szombaton este 8 órától. Vasárnap délután 17 és 23 óra között jelentkezünk, majd hétfőtől szerdáig, délelőttönként 10 és 13 óra között, délutánonként pedig 17 és 23 óra között. Az idei 37. Mládi Festet a magyarországi EVTN katolikus TV jóvoltából fogjuk közvetíteni.
0: Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-e és 6-a között.
1: Ünnepeljen, töltekezzen otthonról, mert a kegyelem nem ismer határa.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.
1: Keresztüli.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek, az angyalok citeráján. Augusztus 5-e, Havas Boldogasszony napja. Ez a Mária ünnep eredetileg a szűzanya római főtemplomának, a Santa Maria Maggiore-nak a fölszentelési évfordulója. Az ünnepidővel az egyházban is egyetemessé vált. A Müncheni kódex havi boldoganya, a Batthyányi kódex naptára pedig havi boldogasszony néven emlegeti. Az első magyar rózsafűzéres imádság és elmélkedésgyűjtemény Tarnóczy István titkos értelmű rózsa című műve Nagyszombatban került kiadásra 1676-ban. A könyv Szűz Máriának állít elmélkedésekből, imádságokból 4 koronát. Szűz Mária öröméről, keserűségéről, dicsőségéről és egyébről, valamint 8 Mária dicséretet is közöl. Az alábbi verses imádság a Szent Írásból származik. Dicséret havi boldogasszonyról. Máriához, friss forráshoz, úgy siess szomjú lélek, szomjúságát, fáradtságát, hogy enyhítse szívednek. Mit bánkódol, szomorkodol, ó, én keserves szívem! Mit bújdosol és futkosol, félvén rettegsz én lelkem? Talán fejedsz, epet szíved akarod nyugosztalni? Avagy íját, s halálnyílát kívánod távoztatni? Tekints mennyben, s lásd e szűzben bánatod orvosságát. Ott sebednek, s életednek meglelet patikáját. A középkori Rómában szokás volt, hogy Mária ünnepeken a Santa Maria Maggiore bazilikában mise közben hófehér rózsaszirmokat hullajtottak a hívek közé. Napjainkban, augusztus 5-én, Havas Boldogasszony napján minden évben virágszirmok hullatásával emlékeznek az 358-ban történt csodás hóesésre a Santa Maria Maggiore bazilika előtt. Ebből keletkezett azután a templom elmondott eredet hagyománya.

Havas boldogasszony, szűzanya téli csodája a nyárban. A havas boldogasszony legendája szerint a 4. században, Liberius pápa idejében, Rómában egy János nevű gazdag patrícius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a szent szűznek ajánlják fel. Álmokban megjelent Mária, és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet a nyári forróság ellenére másnap reggel augusztus 5-én hó fog borítani, emeljenek templomot a tiszteletére. Ugyanezt az álmat látta Liberius pápa is. A hó az Esquilinus hegyére hullott. Itt aztán fel is épült a bazilika, amelyet a havas vagy havi jelzővel illettek. Az 5. században Szent III. Sixtus pápa a templomot remek mozaik képekkel díszítette, annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária Isten anyai méltóságát. Az említett képek nyugatnak és keletnek Mária tiszteletében való egységét voltak hivatva képviselni. Emellett 3. Sixtus pápa a bazilika falába is bevésette a dogmát. Szűz Mária, Isten anya. A bazilikában, a főoltár alatt, kristályruhában őrzik a jászolerekjét, az újszülött Jézus betlehemi jászolának egyes részeit. A jászolerekje okán a bazilikát a jászolhoz melléknével is szokták illetni, ismert még a római Betlehem elnevezés is. A Santa Maria Maggiore bazilikában a 13. század óta egy régi Mária kép látható, amely a karjában a gyermek Jézus tartó szűzanyát bizánci köpenyben ábrázolja. A hagyomány szerint maga Szent Lukács evangélista festette a boldogságos szűzről, s az egyik Jeruzsálembe zarándokoló bizánci császárnő, Szent Ilona küldte a rokonának Bizáncba, ahol több másolatot is készítettek a képről. Nagy Szent Gergely pápa egy kegyetlenül pusztító pestis járvány idején elrendelte, hogy a kegyképet körmenetben hordozzák körül a városban. Ő maga is részt vett a könyörgő processzióban. A legenda szerint, amikor a körmenet Hadrián császár hatalmas síremlékéhez érkezett, a tömeg angyalkórus énekét hallotta. Menjek, királyné asszonya, örülj, szép szűz! Innen eredne a húsvéti antifóna. Ennek a jelenésnek az emlékét őrzi az angyalvár névre változtatott mauzóleum. A kegyképről csak a jezsuiták készítettek másolatot. Magyarországon a kegykép a töröktől védő jelentéssel is gazdagodott. Érthető az is, hogy a hazai pestis járványok idején számos helyen ajánlotta magát a hívő nép a havas boldogasszony oltalmába. 1568-ban 5. Pius pápa vette fel a római kalendáriumba ünnepként. Mennyországnak királynéja, mennyországnak királynéja, irgalmasságnak szent anyja, tengernek ezer csillaga, üdvözlégy szép Szűz Mária. Légy segítője népednek, az elveszett bűnösöknek, kísérője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Halleluja! A kolozsvári ferences templom és kolostor a város legrégebbi részén az Óvárban, a Karolina téren álló műemlékegyüttes. A templom hivatalosan a havas boldogasszony temploma. A főoltárt a templommal együtt a havas boldogasszony tiszteletére emelték. Nevét a római Santa Maria Maggiore székesegyházról nyerte. A havas boldogasszony nagyon szép írott képét, azaz festményét Ettinger Mária szebeni lakos rendelte 1730-ban egy brassói mestertől. A kép alján felirat olvasható latin nyelven, melynek magyar fordítása a havas boldogasszony valóságos képe. Maga a kép a Rómában levő ősrégi Mária kép másolata. Havas boldogasszony templomok vannak még az erdélyi Nyárátsejjén és Szépvízen, valamint a Szatmár megyei Fényen. Magyarországon legismertebb a Szeged alsóvárosi templom. Telek József ferences rendi szerzetes teológiai tanár, hitszónok írása havi boldogasszonyról.
Részlet. A mi hajdani magyar eleink, környülvétetvén itt a Tisza melléki térségen a ma vad erkölcsű napkeleti ellenségektől megszomorodtak, elbúsultak, ezért ezek is, amiként Dávid és Patricius, ugyan a hegyek tetejére tétetett titkos értelmű hegyre, magyar hazánk választott pártfogójára, a boldogságos Szűz Máriára emelték szemeiket, néki ajánlották vagyonnyokat, tőle vártak segítségét, és ihol, az irgalmas szűzanya mutatott eleinknek is itt, ahol ma összegyűltünk, egy szép havas helyet, jelentvén nékik, hogy építenének az örökös tiszteletére szent egyházat, melyben aztán ő minden időkben segítő havas hegyre, s védelmező védőbástyája lenne Szöged városának. Úgy is lőn. Építettek elők hihetős, a szögediek havi boldogasszony tiszteletére kisdett szent egyházat. Azután pedig a ma győzhetetlen magyar bajnok Corvinus Mátyás király, minek utána a bosnyai törököket megverte, és itt Szögeden országgyűlés tartott, önnön királyi költségével felemelte ezt a jeles szentegyházat, melyben havi boldog nagyasszonyunk az időtől fogva, mint háborúban, mint békességben segítő havas hegye vala a Tisza melléki magyar népnek, úgyhogy néjai nagy emlékezetű Eszterházy Pál leírván a magyarországi csodákkal tündöklő szent hegyeket és képeket, ezt a szögedi havas hegyet is a bent lévő kegyesképpel azok közé számlálná, és a szögedi havi boldogasszonyt szögedi segítőnek nevezi, sőt a magyarországi csodálatos képekről írt litániában is ezeket a szókat említi. Maria auxiliatrix szegedinensis, ora pro nobis. Mária, szögedi segítő, könyörög érettünk.

Vörös Sándor magyar költő, 7. szimfónia, korábban Mária mennybe menetele című vers kompozícióját a legigazibb alkotásai között tartotta számon a szerző. Újvári Edit Vörös Sándor mariológiája című tanulmányában érdekes megállapításokat tesz a verset illetően. Ebben a versben épp oly természetességgel ötvöződik a középkori Mária kultuszbeli a nő, mint ahogyan az anya iránti egyéni érzelem erősíti a hitbéli elveket, az oltalmazó szeretetbe vedett gyermeki bizalmat, a halálfélelmen való felülemelkedést, a szentség és a csodálat érzéseit. A két alcím, Mária mennybe menetele, édesanyám emlékének kettős indítatást jelez. A Szűz Mária alakját övező misztika, a halálát követő mennybe menetel csodája és a költő édesanyjának 1952-ben bekövetkezett halála két egymást erősítő eszmei és érzelmi indítatást jelent Vörös számára. A Vatikáni Rádiónak adott interjúban a költő nem csak a katolikus egyetemesség elvet és miszticizmust vallja magáénak, hanem arra is utal, hogy édesanyja hite, hitének gyakorlása is meghatározó volt a katolicizmushoz való viszonyában. Annak ellenére, hogy evangélikus luteránus vagyok, édesanyám katolikus volt, és mindig a katolikus vallásban is éltem. Sokat olvastam életemben a katolikus misztikusokat. A katolicizmusból mindig igyekeztem sokat tanulni, sokat meríteni. Vörös vers szimfóniája 4 tételből épül föl. Az első tétel a halál diadaláról szól, a halott anya látványának sokkoló tényét mutatja be, a maga esendőségében, a maga elesettségében. Az árny, a kő, a méz, a gyolcs, a vánkos a koponyabolt alatt, a halálos pólya, a vaslakat, a göröngy, amely kopog, szakad, nem nézi a test homályba, mint emelkedik a végső láng fölé, világot szétfeszít. Hanvában az ős rég arctalan, csontot gyűjt, arany arca van. Majd pedig a maga fenségében mutatkozik meg. A szív alatt, meleglugas árnyán, csillagkoronás királyi álom. Üdv néked, imába zárt kezek, szenté boruló fal ívei, dobozban két sor gyertyaszál, harmadba merült 10 hattyú szárny, viruló éj csukott virága. Imába simulnak a szép kezek, jóság feszülő pillérei, ujjak párás tetősora, eleven csönd, 10 anyaszárnya. A halál előző tételben ábrázolt diadalát a halál fölötti győzelem követi, amelynek rendkívüliségét természeti tünemény erősíti meg. Az égen két új hold delel. Az új hold a kezdet jelentésen túl ősi női jelkép, valamint a Mária ábrázolások egyik motívuma. Az apokalipszis napba öltözött asszonyaként holdsarlón állva és holdsarlótól övezve is megjelenítették. E fénylő keresztény látomást hanghatások teszik teljessé, amelyben egybeolvad a mennyei angyali zenekar, a temetői lélekharang és a feltámadás kürt harangja. Hárfák, fuvolák, hegedű sikolt, harang kong, kürt felel. A második tétel egy kórus megjelölésű, a gyermekét tartó Máriát dicsőítő pásztorének. A népi vallásosság naív hitét utánozza a tanúságtétel és a Mária iránti teljes odaadás. Láttuk őt gyermekével csillagfényén. Pásztorok vagyunk, juhok is vagyunk, nosza gyapjunkat lenyírjuk, nosza bőrünket lenyúzzuk, ösvényére ráborítjuk. A harmadik tétel hosszabb és bonyolultabb az előzőknél.
A himnikus szárnyalású Mária látomás és a Mária tisztelet egymást váltakoztatják. A nagyívű látomásos Mária himnuszt három tételmondat határolja el. Az első, az asszony ünnepe él a világon. A második, az anya lángja ég a világon. És végül, a szűz békéje leng a világon. A Mária tisztelet mély gyökerű vallási hagyományaiból e három pillér, az asszony, az anya és a szűz kiemelése jelzi, hogy Vöröst a szűzanya kultusz eszmeisége tartalma is foglalkoztatta. Az ünnep és a láng az e világot átjáró életelvekben fejezik ki Mária hatókörét. A harmadik szint viszont egy magasabb fokon a világ felett nyilvánítja ki a szűz ható erejét, amely leng a világon. A révbe igyekvő hajókat oltalmazó Stella Maris képe a holdcsarlós Madonna látomásával olvad egybe. Uszája villog a habok iramán, a homályos sárga égi sarlón. A versben Mária is megszólal. Magasztalom őt, aki méhemben fogant, és felemelte holdcsarlóm az égre, és csillagfüzért illesztett homlokomra, és az égi tej ösvényén viteti leplem, és az édesség viharával fúvatja fátylam, és eleven tüzekkel röpíti diadalszekerem, és seregekkel népesíti a győzelmi utam, és örök daltornyait építi körülöttem. Így kívánja. Mert nem fejthetik a léptem redői alatt forgó tüzes hadak, homályos nemzedékek. Az ítélet nem enyém. A mérleg, a bárd nem az én kezemben. Ütni nem tanultam, csak simogatni. Éheztetni sem, csak etetni. Sebezni sem, csak sebesülni. Hódítani sem, csak kérni. A harmadik tétel kiinduló képe a fájdalmas szűz, a Stabat Mater határtalan szenvedést jelképező alakja. Ő, ki a kereszt alatt állott, s a nyomorúságtól nem esett el, a kereszten tajtékzó világot bámulja riadt, kék gyermekszemmel. A negyedik tétel a beteljesedés. Mária mennybevitelének misztikuma. Az életforrás, az angyali seregek, a Mária dicsőségét ábrázol a szűzanya fölött lebegő Szentlélek galamb, mint a koronázó Szent Háromság egyik tagja, és a mennyei karok jelennek meg. Virágcsengők királynéja, eléd gyűlve, körét forva, ezer testben harang szívver, sugár kupola imbolyogva, pára torony rengedezve, neked kondul, előtted vall. E mű alaphangját az egyik legmegrendítőbb emberi érzelem, az anya elvesztése miatti gyász adja, valamint a reményé és bizakodásá kristályosodott hit, ami az évezredeken átívelő istenanyai szimbolikát a katolikus istenanya kultuszban teljesíti ki. A négy tételt követő kóda zárja le a hetedik szimfóniát. Csillagpályák asszonya Mária, oltalmazd Máriát, édesanyámat. Szememtől elszakadt útján, ne érje bánat. Aki hallottad ezt a dalt, egy szilánkját annak a dalnak, melyből a világ szíve szakad meg. Aki hallottad ezt a dalt, ocsúgy lomha szörnyeidből. A képek ehelyütt is a Mária szimbolikából erednek. A havasboldog asszony hócsodája, a fehérhez és hóeséshez társuló tisztaságot, szűziességet, szépséget is magába sűríti. A legyőzött mulandóság fölötti diadalt teljesíti be Mária, és ezzel az isteni megváltó tervet idéző hanggal szemben elnémul a pusztulás törvényét képviselő anyag. Győz az örök élet.
hallgat a föld láncos haragja. Mindent betölt a szárnyak hangja.

Isten áldása legyen a Mária Rádió minden hallgatójának életén. Köszönjük a figyelmet! Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok Citeráján.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tegnapi nap folyamán egy újabb fejezetnek kezdtünk neki, a Nehemiás könyve 5. fejezet első 9-es vers sorait vettük, illetve első 19-es vers sorait, és nézzük meg akkor, mit is akar ez nekünk mondani. Először is azt, hogyan rendelkezett Isten az ő népének ilyen esetre, amilyen eset volt ott Nehemiás idejében, hogy a nép egy részének nem volt kenyere. Ha a te fele barátod elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segítsd meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted. Ne védj őtől kamatot vagy uzsorát, hanem félj a te Istenedtől, hogy megélhessen melletted. Pénzedet ne add neki kamatra, se uzsoráért ne add a te eleségedet. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy nektek adjam Kánaán földjét, és Istenetek legyek nektek. Ha pedig elszegényedik melletted a te fele barátod, és eladja magát neked, ne szolgáltassad úgy, mint rabszolgát. Mint béres, mint zsellér legyen nálad. A kürtölésnek esztendejéig szolgáljon nálad. Azután menjen el tőled ő, és vele az ő gyermekei, és térjen vissza az ő nemzetségéhez, és térjen vissza az ő atyáinak örökségébe. Mert az én szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptom földjéről. Nem adhatnak el, mint rabszolgák. Ne uralkodjál rajta kegyetlenül, hanem félj a te Istenedtől. Ez volt Isten rendelkezése, és ez teljesen egyértelmű és világos. Akárki elszegényedik, segítsd, hogy megélhessen, de ne kamatra add a pénzt, és ne uzsorára az eleséget. Miért? Mert ti is így kaptátok az egész földet, én adtam nektek. Mindenki az én szolgám, azt mondja az Úr. Rabszolgának nem lehet eladni, és nem lehet kegyetlenül bánni vele. Mit tettek ezzel szemben itt Nehemiás idejében? Csak nem 100%-ig az ellenkezőjét. Nem egészen az ellenkezőjét, mert volt azért valami, amit megtettek, például azt megtették, hogy segítették, hogy éhen ne haljon. De hogyan? Ahogy segítették, az éppen az ellenkezője. Uzsorára, kamatra, elvitték rabszolgának a lányaikat, tehát minden másban ellenkezőleg cselekedtek. Vagyis azt tették, ami miatt fogságba kerültek. A 3, 4, 5, 6, 7. vers sorai ugye arról szólnak, hogy a fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban vannak, a jeruzsálemi kőfal leromlott, kapui tűzben égtek, tehát ezért volt a fogság, különösen nem tartották meg a 7. esztendőt és az 50. esztendőt, a kürtölésnek az esztendeit, és amikor, hogyha elszegényedett valaki, és el is adta a mezeit, vissza kellett adni az atyai örökséget, teljesen ingyen vissza kellett adni, és ezt nem tartották meg. Gyűjtött mindenki, illetve az istenfélők kevesen nem ezt tették. A föld éppen a szombatjait ünnepelte a 70. év alatt. Alig, hogy visszatérnek a fogságból, ott folytatják, ahol abba hagyták. A nép egy része éhezik, a másik még ezeknek a nyomorúságán akar megtollasodni, mezőket szerezni, pénzét, kamatra, nyereségét, uzsorára. Hol van azóta a világ, a keresztény világ? Hová jutottunk? Nem csak a keresztény világ, akiknek közvetlenül írta Isten, Izraelnek hol van már, és mi következik ebből? Egyenesen az antikrisztusi kor és Isten ítélete. Ezt csak úgy zárójelben jegyeztem meg. Hogyan rendelkezett Isten a mi számunkra? Most nézzük meg azt, hogy hogyan rendelkezett Isten ma a szentek közösségében ezekről az anyagi dolgok felől. Az első jeruzsálemi közösség vagyon közösségben élt. Ez nem maradt fenn sokáig. Nem is volt Isten gondolata, más volt Isten gondolata. Az Úr Jézus maga is beszélt arról, hogy szegények mindenkor lesznek köztetek. Hogy később hogyan rendelkezett az Úr, és mi volt, és mi most is az ő gondolata, a szentek között felolvasnám 2. Korintusi levél 8. fejezetéből egy néhány ige verset, és itt arról van szó,
hogy Jeruzsálemben elszegényedtek. Pontosan ott Jeruzsálemben, ahol vagyon közösség volt, és a többi fele barátok segítséget küldtek nekik. Mert ha a készség megvan, az szerint kedves az, amilyekinek kinek van, és nem az szerint, amilyen nincs. Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, nektek pedig nyomorúságotok, hanem egyenlőség szerint. Tehát ahogy megvan írva, aki sokat szedett, nem volt többje, és aki keveset, nem volt kevesebbje. Pont annyi volt,

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából. A mikrofonoknál
1: Bíró Éva,
0: Simó Katalin és technikai munkatársunk József Ferenc nevében is. Az irgalmasság rózsafűzér előtt fogadjuk az ima kéréseiket, ima szándékaikat, hogy miért is szeretnék elmondani a mai napon is az isteni irgalmasság rózsafűzérét, kiért szeretnék fölajánlani. Imádkozzunk közösen a Mária Rádió fennmaradását.

0: neveket?
1: A 0259-420-555-ös, a 0359-420-555-ös számokon üzenetet küldhetnek a 0758-420-555-ös számra, interneten pedig a www.mariaradio.ro címre írhatnak nekünk imaszándékokat, amelyeket szeretettel fogadunk.
0: Telefonálót köszöntök, halló! Halló! Élőben tetszik lenni?
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki amen!
2: A rózsapűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Dávidió összes dolgozójáért, és a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és a család békességért, minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, és az egész testvéreimért, a halottakért, és az ága gyermekem 3 év, hogy itt hagyott a nyugalmáért, és a 2 unokámért, a 4 dédunokákért, hogy a drága jó Istenem vigyázzon rájuk, és a háború megszűnéséért dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: Ima szándékaink érkeztek. Csíkszeredából kérném, férjem Sándor nagyon rosszul van, imádkozzanak minél hamarabbi gyógyulásáért. Jézuson bízom benned, imádkozzon velünk együtt. Imáimat felajánlom a Mária Rádióért, dolgozóiért. Kérek imád 2 testvéremért, akik rosszban vannak, hogy béküljenek meg, és a Szentlélek áradjon királyuk, hogy ne rivalizáljanak. Gyermekeinkért imádkozok az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint. Egy édesanyja írta, kérem imádkozzanak velünk együtt. A heti szentmiséket és rózsafüzéreket felajánlom a külföldről hazautazó családtagjainkért. Segítse a Szüzanya, hogy jól hazatérjenek, őrizze meg a karamboltól, betegségtől és minden bajtól. Jézusom, bízom benned. Gyimesből én is önökkel imádkozva ezt a mai rózsafüzért és a szentmisét csatlakozok a felsorolt szándékokhoz, és ajánlom a családom jó szándékáért. Köszönöm a jó Istennek a sok kegyelmet. Közben van egy telefonálunk.
0: Köszöntöm. Halló.
3: Halló.
0: Köszöntöm a betelefonálót. Élőben tetszik lenni.
4: Kétlássék a Dúd Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
4: Hát az izgalmas a rózsafüzérjét felszaratni, mely ajánlani önökét, és a gyermekeimnek sokáról egészséget, az unokáimot, és a Jóisten segítsen őket, a betegeket gyógyítsa meg, a tisztított és bászemedő lelkét és a háború megszűnéséjét, az összes hozzántartozó halottaknak a Jóisten adjon eredményudalmat, az örökvilágosság fényeskedjék nek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen. Köszönjük, hogy értünk is velünk, és imádkozik, maradjon velünk továbbra is.
1: Az előbbi üzenetet Erzsébet írta, egy mindennapos hallgatónk. Az irgalmaság rózsafüzérét felajánlom a hozzám tartozó halottak lelküdvéért, az élő családomért, a kapott kegyelmekért, jótevőimért, Isten fizesse, Margit írta számunkra ezt az ima szándékot. Ezt a rózsafüzért felajánlom elhunyt tagjaimért, az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességben, az Úr Jézus szent nevében. Itt van egy személyes ima szándékom, ezt az irgalmaság rózsafüzérét szeretném, hogyha felajánlnánk és imádkozzunk, felajánlva az ifjúságért, a zarándokokért, akik Medjugorjéba zarándokolnak és részt vesznek a Meledi Festen. Sok kegyelmet nyerjenek ezen a rendezvényen, és a Szűzanya közbenjárása által Jézusom, bízom benned.
0: Telefonálót köszöntök, hallom.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
5: Az izgalmasság rózsafüzérét önökkel imádkozva szeretném felajánlani önök által felsorolt imaszándékokért, az eddig kapott sok kegyelmekért, testi és lelki gyógyulásomért, elhűnt férjem, szüleim és minden hozzám tartozott lelki küzdéért, gyermekeimért,

0: békét, Mária Rádió minden dolgozójáit, hallgatóit, támogatóit. További áldott szép napot. Dicsérhessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekké amen. Köszönjük szépen. Maradjon velünk ön is. Imádkozzunk együtt.
2: Újabb ima szándékok érkeztek, felajánlom az irgalmaság rózsafüzérét és minden imát a családomért. Kérem az Úr Jézust, hogy adjon erőt, hogy tudjanak dolgozni, mert ha nem érzik magukat valami jól, az öt unokámért, az én testi-lelki gyógyulásomért, egy édesanyja írta. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért. A csíksomlyói segítőszűz Mária takarjon be védőpalástjával bennünket. Minden imát és szent misét felajánlom az elhunyt szeretteimért. Közben telefonálod, köszöntünk.
3: Halló?
4: Halló?
3: Élőben tetszik lenni. Tessék mondani az ima szándékot.
5: Dicsérhessék a Jézus Krisztus.
3: Mindenekkel.
5: Én vagyok Anyikó Brassóból. Az imát felszeretném én is imából, a mai nap egy hálából, amit el tudtunk intézni a testvéremékkel, tudtam valamit kell segíteni, és a Sándor testvérem családjáit, és a szüleim, édesanyám és édesapámnak a lelkik üdvét. Szóval jó Istennek legyen hála, dicsőség az Úrnak, hogy be tudtam jutni, mert mióta kínlódok, hogy bejussak, hogy tudjam. A jó Isten áldása, szizanya adjon magiknak erőt, egészséget, békességet, szeretetet. A jó Isten a munkájukat áldja meg. Köszönöm szépen, hogy bejutottam, Anyikó voltam Brassóból, mert nekem a Mária Rádió egy kincs. Kincs.
1: Köszönjük szépen Anikónak, hogy hívott, imádkozunk családjainkért, békességért, és minden beteg gyógyulásáért.
2: Minden elhangzó imát felajánlok minden ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Hallgass meg, Uram, és nyisd meg elméjüket az igazságra. Köszönöm, hogy megteszed.
1: Telefonálót köszöntök, halló?
3: Halló? Tessék mondani, élőben van, kedves hallgató. Nem szól belem.
2: Egy kedves hallgatónk írja a hidegségről az ima szándékot. Békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, gonosz távozásáért a családunkból. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a jó Isten a szűzanya segítő kegyelmét. Könyörüljön rajtunk a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért. Isten fizesse. Ezt a Szent Rózsa füzért fölajánlom a beteg kisgyermekekért, szüleikért, nagyszüleikért. Isten adjon nekük türelmet, kitartást a próbák elviselésében, bizalmat az ő szent akaratának elfogadására, belenyugvást, hogy legyen meg az ő szent akarata. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzért felajánlom a szűzanyának, hálából a szűzanyának, hogy megsegített, és egy nagyon fontos szándékra. Hála Istennek, Jézusom, bízom benned, imádkozom velünk együtt.
1: Telefonálót köszöntök, halló? Halló?
6: Mikutak beosztasz, kérdezz meg a kápolába.
7: Halló?
3: Igen. Élőben tetszik.
7: Tessék Jézus Krisztus.
3: Mindenekkel amen.
7: Szeretettel köszöntöm önöket, és ezt az irgalmaság rózsafüzérét felajánlom, testi-lelki gyógyulásáért, bűneink bocsánatáért, drága jó férjem, lelke üdvéért, meg szüleim, testvéreim, unokaöcsém, és békéért. Dicsertessék Jézus Krisztus!
1: Mindenekkel amen. Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni, és maradjon velünk, hogy imádkozzunk együtt ezekért a szándékokért is.
2: A felsorolt szándékokért imádkozom, és az én szándékaimért ajánlom a rózsafüzért. Köszönöm az imákat. Minden imát és szentmisét rózsafüzéreket felajánlom hálából Kápolnás faluba, Osvácsára lelkeüdvéért, a jó Isten nyugtassa az anyaföldbe. Jézuson bízom benned.
1: Telefonálót köszöntök, hallom.
4: Halló.
3: Igen, tessék mondani.
4: Üdvözlessék Jézus Krisztus.
3: Mindenekkel amen.
4: Szeretettel köszöntöm a stúdió dolgozóit. Köszönöm. És ezt az izgalmasság olvasóját, illetve a heti szentmiséket fel szeretném ajánlani a testi-lelki gyógyulásomért, valamint a elhunyt hozzátartozóknak a lelki üdvükért, különösen édesapámért, aki egy fél éve, hogy távozott az örök hazába, holnap lenne a földi születésnapja, és adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki. Minden hozzám tartozónak, akik segítenek a betegségembe, a mindennapjaimba, erőt, egészséget és minden jót kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Isten áldja mindannyiunkat.
3: Mi köszönjük, hogy tetszett hívni, és maradjon velünk, hogy szándékaira imádkozhassunk.
4: Úgy legyen, dicsertessék.
3: Mindenki amen.
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából minden kegyelmért. A hozzám tartozó betegekért és a hozzám tartozó halottakért. Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért. Péter imádkozik velünk Szovátáról. A rózsafüzért felajánlom a Mária Rádió fennmaradásáért, a munkatársakért, önkéntesekért, gyermekeimért és családjaikért. Ajánlom a rózsafüzért. Teréz írta Alfaluból. Köszönjük, hogy írt számunkra, és csatlakozzon a közös imánkhoz. Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért. Ezt a rózsafüzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, a szüleink nyugalmáért. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzért felszeretném ajánlani lányaimért, unokáimért, akik Olaszországban töltik a szabadságot, egy mindennapos hallgató voltam Váradról és egy aggodó nagymama. Egyben kérem imádkozzon velünk együtt a szándékaiért, ezt a rózsafüzért.
3: Közben köszöntöm a betelefonálót. Halló.
8: Halló.
3: Igen.
8: Kedvesek az Úr Jézus Krisztus.
3: Mindenekkel amen.
8: Mai szent olvasatot és szemmiséget felajánlom a halálból kapott kegyelmekért, Jó Istennek, továbbá imád kérek tett fontos szándékét, Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ békét, a háborúk megszűnését, három nagyon fontos szándékét, egy jó munkahelyét és vágyban. Jari bét akaradások, előrehaladásáért, és minden szükségünkért, nem utolsó sorban, betegeinkét, halottainkét, rossz akaróinkét, jó akaratú emberekét, segítő, Isten vigyázz, hogy meghallgattak, dicsertessék is.
3: Mindenekkel amen, köszönjük, hogy hívott, és maradjon velünk, hogy imádkozzunk szándékaira.
2: Ezt a rózsafűzért felajánljuk önkéntesük Sebestyén Barnikáért, a Jóisten adjon neki gyógyulást, Isten hallgassa meg, Jézuson bízunk benned, hogy a legjobb szándékod szerint alakítod az életünket. Ezt a rózsafűzért felajánlom férjem lelki üdvéért, nyugodjon békébe felesége, Jézuson bízom benned. A mai imákat felajánlom a családomért és önökért.
3: Telefonálót köszöntök, hallom.
9: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
3: Mindenekkel amen.
9: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét mindig magukkal imádkozva felajánlom, és az egész rózsafűzért szentmisét. Drága családomé, akik külföldön vannak, az unokáimé, hogy a Jóisten védje meg, sőrizze meg minden bajtól, és ő adjon békét köztük, s a családjainkba is békességet, és szabadítsa meg a háborútól a népét. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
3: Mindenekkel amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom a műtétem sikeréért, gyógyulásomért, kérem a szűzanya segítő kegyelmét. Köszönöm szépen, Jézuson bízom benned, kérem imádkozzon velünk együtt. Kedves Mária Rádió hallgatók, ezennel az ima szándékok fogadási ideje lejárt. Imádkozunk azokért a szándékokért is, amelyek nem kerültek beolvasásra, az önök szívébe megfogalmazottak, ezek Jézus lábai elé kerülnek ezennel. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Székelyudvarhelyi Mária Rádió kápolnájából. Imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafüzérét, amit a mai nap alkalmával az önkéntes találkozóra érkezett önkéntesekkel és Szilágyi Lászlóval, a rádió munkatársával fogjuk együtt imádkozni. Kapcsolódjanak be, kedves hallgatóink is! Ó, Isten irgalmának mindenhatósága, a bűnös ember egyetlen mencsvára, te az irgalom és könyörület tengere vagy, ki alázattal kér, megsegíted azt. Gondoljunk mély áhítattal Jézus kínszenvedéseire. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánljuk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak test.

0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas.

0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelési bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas

0: Irgalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan.

0: érettünk.
1: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, áldj meg és védj meg minden jó akaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd kérünk, hogy a te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
0: És a
2: veletek. Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
1: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak, és a kedves önkénteseknek, akik ma eljöttek az önkéntes találkozóra, Szilágyi László munkatárssal együtt itt vannak. Nagyon szépen köszönjük, és jöjjenek máskor is. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a mai témában nagy lendülettel vetem be magam, mivel a licenciátus és a masterát, a mesteri dolgozatomat is ebben a témában írtam, a papa celibátus embere, tehát a nőtlenség és a papság témában, és a jelenlegi könyvem ismertetésében Père François Pothez atya is egy Benoit nevű paptestvérének ír a papi nőtlenségről, és nagyon-nagyon nagy érdeklődéssel olvasom én is az ő sorait, hogy egy idős pap hogyan látja a papi nőtlenséget, és hogyan áll hozzá a témához. Nagyon sokat kutattam én is a témába, szentírási és világi alapon is, embereket is megkérdezve. Nagyon tetszik most ennek az atyának a hasonlata, a múltkori adásomban mondtam el, hogy a keringőhöz hasonlítja a papi hivatást, ugyanis ott a férfi és a nő, amikor keringőzik, akkor van annak egy méltóság, van egy tiszteletteljessége, van egy férfias vezetés, ugye a férfi vezeti a nőt, de a nőben van a ritmus. Olyan szépen körülírta ezt a múltkor is idézett táncparkettes hasonlatában, hogy mennyire fontos az, hogy ebben a táncban is a másikra való irányultságunk és a másik ritmusának az érzése. És a pap esetében ezt a székesegyházba, a templomba való bevonuláskor, a szentelés előtti érzetre hasonlítja, hogy te is tudtad, hogy milyen gyönyörű a mennyasszonyod, az Úr Jézus Krisztus, akivel most házasságra lépsz. A következő alcímünk Nehézségek és válságok címet viseli. Írja a pap, hozzám hasonlóan valószínűleg már te is találkoztál paptestvérekkel, akik mindezt nem kapták meg, mielőtt a hívásra válaszoltak volna, és bizony komoly nehézségekkel küzdenek. Sokan közülük nagyon fiatalon léptek be a szemináriumba, még mielőtt, ahogy ajánlottam az előbb, megtapasztalhatták volna a férfi és nő közötti harmóniát. Még azelőtt, hogy valójában elérhették volna a személyiség érettségét és kiegyensúlyozottságát. Az első néhány év az események sodrásában és a kezdeti időszak eufóriájában csodálatosan telt számukra. Jó munkát végeztek, ahol megfordultak, ott megbecsülést vívtak ki maguknak. Nagy lelkesedés vette körül őket, különösen a fiatalok körében, és a látványos eredmények nem maradtak el a környezetükben. Ezután azonban nehezebb évek következtek. Enyhe vagy súlyosabb kimerültség, valami érzelmi fellángolás, ami olykor az első volt az életükben, és egyáltalán nem számítottak rá. Többük feje fölött már kifakult a glória, s talán nem csak megperzselődtek, de csapdába is estek. Tudatosult bennük gyengeségük, mindazok a hiányosságuk, amelyek érzelmi, szexuális érettségükben vagy személyiségük megszilárdulásában akadályozták őket. Szóval tudod jól, miről beszélek. Előfordul, hogy ez a felismerés és a vele együtt járó gyengeség már jóval a 40-es évekre jellemző kapuzárási pánik előtt jelentkezik, épp csak pár évvel a lelkesedés időszaka után. Néhányan azt gondolták, a papszentelés majd mindent megold. Azonban nagyon kevés idő is elég volt ahhoz, hogy megértsék, ez bizony nem így működik. Nehéz, fájó dolog látni, hogy paptestvéreink hamar elhagyják szolgálatukat, mert ez aláássa hitelességünket. Nemrégiben egy korodbeli pap mondta nekem, hogy 12 szeminárium évfolyamtársának a harmada kilépett. Sőt, a fölöttük végzett évfolyamnak már a fele elhagyta a papi pályát. Hát hogy is ne kérdőjeleznénk meg ilyen helyzetben a papi képzésüket és ítélőképességüket, vagy egész pontosan annak a hiányát? Vajon hány fiatalember szerzett így mélységes sebeket?
arról nem beszélve mekkora botrány ez Isten népének, mely nem érti a dolgot, és amelyet megdöbbentenek az ilyen gyengeségek. Kedves testvérek, személyes érintettségem is egy paptestvérem látogatott meg, aki már a szentszék által fel van oldva, és szentségi házasságban él, de ő mondta, hogy én még most is pap szeretnék lenni. 30 éves gyermekei vannak már, de vagy 20-valahány évesek, de hogyha akkor egy kicsit megértőbb legyen az előjáróm, én még most is pap lennék. Nagyon szerettem papnak lenni. És kedves testvérek, ma is egyházi berkekbe segítkezik ez a pap testvér, engedjék meg, hogy így szólítsam továbbra is őt, bár már világi civil ember. De hát a felszentelésnek az öröme, felszentelésnek az elhívásai, a papi szolgálatok, azok ma is ott égnek a szívébe. Nagyon szeretett pap lenni. Csak elcsúszott egy banánhéjon, az alkoholizmus útján, vagy éppen a szerelmi csábítás útján, és csapdába esett. És az előjárója nem a csapdából kivette, hanem ott hagyta benne. Mindig pap marad az, akit pappá szenteltek. Lehet feloldani is őket, lehet bármit tenni, úgy is pap marad. Egyik hívemet bátorítottam, hogy mivel van egy polgári vállása, hogy az egyházi házasság kivizsgálását is folytassa le, és elmondta az ellenérzését, hogy papbács, én ezt csak azért nem tudom megtenni, mert ebből a házasságból nekem két szép gyermekem született, akit most is nevelek. Hogy mondhatja ki az egyház azt, hogy ez a házasság érvénytelen, vagy hogy nem jött létre, amikor ott van a két tanúbizonysága, a két szép gyermek. Megértem, én ezt is mondtam neki, de az, hogy most bűnös kapcsolatban él, azt hogy tudja maga Istennek megmagyarázni? Hogy nem élnek együtt, mert annak is vannak az illetőnek is, a párjának is, elvált ő is, de annak is vannak gyermekei is, az iskolas, mit tudom mi miatt, külön élnek, de hát néha találkozgatnak. Ezt a bűnös kapcsolatot maga most hogy szeretné Isten előtt, vagy akár emberek előtt is legalizálni? Ezért kell az egyháznak ez a gyógyító eljárása, hogy az első házasságot idézőjelbe nem meg nem történté tenni, hanem érvénytelennek nyilvánítani, hogy lehessen ezt a második kapcsolatot szentségi szintre emelni, Isten előtt kedvessé tenni. De hát, kedves testvéreim, úgy látom, hogy a legtöbb hívemnek azért kényelmes ez a megoldás, hogy hát inkább nem áldozunk, nem gyónunk, vagy csak talán másokat, magunkat is becsapva más templomban gyónunk, áldozunk. Tehát ugyanaz mondom, hogy mint a házasságtörés, hogy ugyanolyan bűnt követek el a szentségtöréssel, hogy Istent nem tisztelem akkor. Csak az emberek előtt mutatom, hogy én jó keresztény vagyok, vagy szeretek áldozni, és így tovább. Tehát, hogy törvényileg legyünk rendben, és ez mindig egy jogi eljárás, ez egy jogi kivitelezés, hogy rendben legyen az életünk. Nem lesz meg, nem történt a múltunk, de jogilag képessé tesznek az új életemnek a rendezésére. Na, bonyolult ez, sokkal bonyolultabb, mint ahogy el lehessen 5 percben mondani, de lényegében bátorítás szeretne lenni a híveim felé. Néha az igazolást is úgy írom meg, akár egy keresztelőre is, hogy tanuként részt vehetnek, de úgy beleírom, hogy miért lehetnek tanuként, hogy van egy rendezetlen házasságuk. Kedves testvérek, visszagondolni egy-egy ilyen fájó dologra, amikor akár a teológus társaim is el kellett hagyják az intézetet, mert vagy nem tudtak eleget tanulni, vagy valami képességük folytán kevésbé tudtak alkalmazkodni, és ezek ma is papi elhelyezkedésben vannak. Tehát minden
osztálytársam, aki a teológiát elkezdte, talán egynek a kivételével mindegyik pap lett, máshol, más egyházmegyébe, de mindegyik nagyon értékes ember. Szívvel, lélekkel, szeretettel szolgálja a híveit. És ez nagyon-nagyon fontos. Ugye a Jóisten, aki meghív, az ad erőt is, hogy megélhessük azt, amire elhívott. Mert vannak fiatal emberek, akik mély sebeket szereznek, nem is beszélve arról, hogy botrányt okoznak Isten egész népének, akik nem értik a dolgot, hogy a papjuk közben még lett szerelmes, vagy miért választotta a házasságot, megdöbbennek a pap gyengeségén. És valóban ezt kell mondjam, hogyha nem Istennel éljük meg, akkor csupán csak emberi megvalósítás lesz, aminek a vége gyászos kudarc. És ez a kapuzárási pánik is, már most már engem is érint, 41 éves vagyok, hogy ilyenkor azért az ember felteszi a kérdéseket, hogyha örömtelenségek, sikertelenségek érik, hogy hát mégis az életét menteni akarja, hogy neki nincs gyermeke, nincs családja, általában 40-50 éves papot kezdik ezek a kérdések foglalkoztatni, vagy éppen elcsábulnak egy-egy alkalom, kínálkozó alkalom által. Tehát az ember azért kell tudja, és a többsége a papoknak, 99,9%-a el is dönti, hogy én pap vagyok, és az maradok. Tehát azok, akik nem így élnek, azok sajnos rontanak a mi imázsunkon, a hitelességünkön is, mert az emberek sokszor hajlamosak, hogy na, akkor minden pap ilyen. Pedig nem. És kedves testvérek, nekem 16 év után is ez a legnagyobb papi megvalósításom, hogy Istenhez, Krisztushoz szűn maradtam. És elárulom azt is, hogy nem az én érdemem. Isten adott mindig olyan elhívásokat, vagy olyan barátokat, ismerősöket, akik a papságomban erősítettek, és nem elbizonytalanítottak, nem arra bátorítottak, hogy hát a pap is ember, hanem mindig azt az Isten emberét tisztelték, akinek én Istennek adtam az életemet, és ma is így élem meg a papságomat, hogy többet érez nekem minden földi örömnél, vagy érdekeltségnél. És kedves testvérek, a legtöbbet nyeri az, aki az Isten iránti hűségét megőrzi. Olyan ez a papság is, mint a házasság. Lehet kifogást is kapni, vagy lehet érveket is, hogy miért maradok én hűséges, miért maradok Istenhez közel. És ez nagyon fontos, hogy a keringőt is nem két-három emberre járjuk, hanem ugyanazzal. Keringő elejétől végéig ugyanazzal járjuk ezt a táncot. És ezért tetszik ez a Père François Potéznek a Öröm súlya papnak lenni a napjainkban című könyvéből ez a hasonlat a celibátusra, hogy a férfiasság is megmarad, a tetterő is, de a ritmust azt az Isten adja, akivel táncoljuk mi ezt az életet. És kedves testvéreim, mai aberált világunkban lehet félremagyarázni, félreérteni a szavakat, de a tiszta szívvel, aki hallgatja ezt a műsort, az érti, érzi, amit mondok. Aki eddig hűséggel élte meg a házasságát vagy a papságát, az tudja, hogy mekkora nagy öröm ez, hogy végig táncolni az életet egy valakivel. És közben még, hogyha meg is halt a férjünk, a feleségünk, hűségesnek maradni. Lehetett volna, kínálkozott volna alkalom, hogy újra férjhez menjünk, újra a világi örömökben merítkezzünk, de lett egy sokkal nagyobb és megtisztelőbb hivatásunk, hogy Istennel éljük tovább az életünket, nőtlenül vagy özvegyül, kinek ahogy adatik ez a meghívásában, és közben az imának szenteljük magunkat, az embertársak szolgálatának, és így tovább. Közösségünk szolgálatának. De ez egy sokkal magasztosabb hivatás, mint hogy az emberi, vagy a mindennapok örömeit keressük. Támogatót, segítőt kapunk. Mi papok is, és az özvegyek is. Tehát mindig lesz egy asszony, aki főzzön az özvegyembernek, vagy mindig lesz egy segítő, aki a papbácsinak is segítsen, akár
egy hitoktatásban, most gondolok egy hitoktatónőre, vagy tanítónőre, vagy akár a munkákban, a híveinknek a szeretetteljes odaadása. Nem kell mindig menteni az életünket, vagy arra gondolni, hogy jaj, egyedül mi lesz velünk. Ez pont a Jóistennel kötött szövetségünk és örömünk, hogy vele táncolhatjuk végig az életet. És azt hittem, hogy az egyhivatásnak a magassága is nem mindenkinek való. Tehát mondja Szent Pál is, hogy aki nem tud nő nélkül élni, az inkább nősüljön meg, mint hogy botrányt okozzon a közösségbe. Tőlünk papoktól biztos, hogy legalább háromszor a teológiai év alatt hivatalos formában papíron is megkérdik, hogy valóban akarod-e vállalni a cölibátust. Tudod-e, hogy mivel jár? Mert ez a papi hivatás, és a pap nálunk egy nagyon férfias hivatás, ezt azt hiszem, hogy mások is megerősíthetik, akiknek volt már akár más vallásban is lelkészük és lelkésznőjük, hogy a papság az egy férfias hivatás. Lelkésznők is mondják, amikor beszélgetek velük, hogy hát amikor javítani kell, amikor meg kell küzdeni az egyháztanáccsal, a presbitériummal, bizony-bizony, hogy oda a férfit követel az a helytállás. A nőnek is megvan a maga erénye is, a maga ügyességei. Például az idén az első áldozóim olyan szépen énekeltek, és még az évzárókor is hallatszott az egész gyerekkórus. A tanítónő olyan szépen betanította nekik az éneket, és olyan szépen készítették fel az első áldozásra. Például az osztályfőnöknő egy másik tanítónő, megkérdezte a gyerekeket, hogy osztályfőnöki órán mit csináljanak, vagy hittanórán mit tanulnak, első áldozások, hogy készülnek, és mondták a gyerekek, hogy még nem tudunk gyónni. És azt mondja, hogy jó, akkor most megtanuljuk a gyónást. És az osztályfőnöki órában szépen megtanította a harmadikos gyerekekkel a gyónást. Következő szombaton én erről nem tudtam, de pont az lett volna, hogy most a gyónás szövegét vegyük át, hát kórusba fújták. Meglepetten néztem őket, hát mondom, hát hogy tudjátok ti már a gyónást, és azt mondták, hát az osztályfőnöknő megkérdezte, hogy mit tanulunk, és megtanította nekünk a gyónást, mert meg szerettük volna tanulni, hogy hogy kell gyónni. És nagyon örventem ennek a tanárnőnek, a tanítónőnek, hogy volt figyelmessége is, nagyon segített nekem, tényleg egy órámat megoldotta, hogy már gyakorolni tudtuk azt az órát, amit kellett volna tanuljunk. Kedves testvérek, mi is olyanok vagyunk, mint bárki más. Nekünk is vannak gyöngeségeink, gyarlóságaink, sebeink, mint bárki másnak. A pap is olyan ember, mint bárki más. De amikor a sebezhetőségről beszélünk, azt is kell hangsúlyozzuk, mennyire lényeges, hogy az irgalmasság emberei legyünk. Szeretnénk megnyugtató és vigasztaló szavakat találni azoknak, akik küzdenek. Valójában mindenki, vagy legalábbis majdnem mindenki szembesül egy-egy egzisztenciális válsággal, amely mélyen megrázza, míg ha szerzett is jelentős élettapasztalatot, illetve életszemélyiséggel rendelkezik is, mielőtt a szemináriumba lépne, kétségek merülnek fel bennünk, olyan dolgokkal kapcsolatban, melyekről azt hittük betonszilárdságúak. Kérdések, melyekről nem is gyanítottuk, hogy előkerülhetnek életünk értelmével és az általunk végzett vagy véghez vitt dolgokkal kapcsolatban. Miként csináljuk ezt vagy azt? De legfőképpen heves, erőszakos módon tör ránk egy érzés, amely akkor kerít hatalmába, amikor rájövünk sebezhetőségünkre, védtelenségünkre, pedig mindaddig elég biztosak voltunk magunkba. Írja a megjegyzésekben, az ördög gyakran ezt a pillanatot használja ki, hogy besurranjon a keletkező résen. A vigasz hiánya könnyen kiváltja a kárpótlás keresését. A kompenzációban nincs találkozás. Fogyasztás van. Valamit vagy valakit, és egyre jobban elszigetelődünk. Könyörtelen ördögi kör, ami oly sok személyi tesz tönkre mostanság. A kereskedelmet persze fellendíti. A függőségek közül a pornográfia minden korosztályt, mindkét nemet, minden életállapotot érint.
mint egy néma, szörnyű világjárvány. A képernyő pedig még hozzátehet az elszigeteltséghez, illuzórikus biztonságot és hatalomérzetet ad, amely a szavakban és a viselkedésben jut kifejeződésre. Mindenki azt hiszi, hogy sok embervel van kapcsolatban, azonban legbelül zárt és szorongó marad, mert tudja, hogy nagyon gyorsan válhat a következő nyilvános megkövetés áldozatává. Hogyan nyújthatnánk legalább egy kevés vigaszt ezeknek az elszigetelt embereknek, teszi fel a kérdést Père François Botez atya. Emlékszem, mit mondott nekem egyszer édesanyám, amivel nagyon ledöbbentett. Tudod, François, eljön az életben a nap, amikor el kell fogadnod veszteséggel szeretni. Veszteséggel járó szeretet. A házaspárok is megtapasztalják. Mindaddig inkább jutalmat kaptunk érte, ha tettünk valamit. Szeretetből cselekedtünk, de ez a szeretet ilyen vagy olyan módon, valamilyen formában azért kifizetődő volt. De itt most semmi. Valójában saját erőnkre hagyatkozhatunk, most pedig itt az eddigi ismeretlen esendőség próbája. Meg kell tapasztalni a teljes ingyenességet, ami tulajdonképpen meghalás önmagunknak. Előttünk Péter már átélte a megrázó élményt. Követni akarta Jézust, kész volt életét adni érte, de bizony kiszaladt lába alól a talaj, elhasalt esendőségének banánhéján. Fogalma sem volt, hogy ennyire csúszós. Ugyan ki ne fakadt volna keserves sírásra emmiatt. Bizonyára ez sokkal könnyebben átvészelhető, ha már a papképzés előtt szilárd alapokat szereztél. Jó magam, azért ragaszkodom az érettség és a férfiasság kiegyensúlyozott fejlettségének követelményéhez, mert pontosan a megrendülés és a gyengeség pillanataiban lehetünk egészen közel megkísértve, annyira, hogy kétségbe vonjuk a cölibátus mellett hozott döntésünket, vagy akár még a hivatásunkat is. Nem feltétlenül a tisztaság ellen elkövetett vétkekről beszélek, hanem inkább arról az egyensúlyvesztésről, ami a nem elég erősen lehorgonzott döntéseink megkérdőjelezéséhez vezet. Fontos, hogy egészen tudatában legyünk saját esendőségünknek, és hozzáértő emberek jó szándékú, figyelmes segítségével megtanuljuk egyensúlyban tartani az életünket. A papság nem múl meg a 40-es évek krízisétől, te ezt már nagyon jól tudod. Viszont még egyszer mondom, ugyanúgy, ahogy a legtöbb, néha nagyon drasztikus serdülőkori válság kaput nyit egy szép és erős fiatalság felé, annak életközépi változata alapján gyakran új korszakba torkollik, ami nem is sejtett gyümölcsöt érlel. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a gyümölcsöző életről, a cölibátus, papi cölibátusról elmélkedtünk. Adásom elején mondtam, nem az én érdemem, hogy cölibátusban élek, és ez az Isten meghívása és a barátaim megtartása, akik mindig éreztették, hogy milyen jó, hogy papbácsi lettél, milyen jó, hogy Isten szeretetére tanítasz minket, hogy feláldoztad magad. Ez egy feláldozottság, haszon nélkül, de egy jó érzéssel tölt el, hogy Isten jele lehetek, Isten országának jele lehetek, a közösséget szolgálhatom teljes bevetéssel, megosztottság nélkül. És kedves testvérek, imádkozzanak értem, sokan imádkoznak még, de imádkozunk a papjainkért. Különösen a kapuzárási pánikot észreveszik a szavaikban, amikor ábrándoznak családról vagy gyermekről, bátorítsuk őket, hogy amit maga választott, a sokkal többet jelent, és sokkal gyümölcsözőbb, és mi ebben tudjuk támogatni, hogy a családunkban bármikor jelen lehet, bármikor kaphat tőlünk egy ölelést, bármikor kaphat tőlünk egy felemelést. Így vagyok én a baráti körömmel, hogy mindig úgy érzem, hogy az ő családjuk az én családom. Mert ezt soha nem kérdőjelezték meg. Papbácsi, te bármikor, bármikor szívesen látott vagy. És a gyermekek is érzik azt, ahogy a szülők megtisztelik a papbácsit.
ők is azzal a szeretettel, tisztelettel vannak a papbácsi iránt. Oda jönnek, megölelnek, elköszönnek, vagy hangosan kiabálják, papbácsi, papbácsi. Itt is most fociznak az udvaromon, megtisztelő ez, hogy értük lehetek pap, vagy velük lehetek pap, vagy értük lehettem pap. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, imádkozzunk egymásért. Mindörökké. Amen.

dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

0: Ha augusztus, akkor Mladi Fest.
1: Idén is házhoz érkezik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál mindazok számára, akik nem tudtak elzarándokolni a kegyhelyre.
0: Katekézisek, tanúságtételek, közös imák, szentmisék és szentségimádások 5 napon keresztül.
2: Az ünnepélyes megnyitó augusztus 1-én lesz, szombaton este 8 órától. Vasárnap délután 17 és 23 óra között jelentkezünk, majd hétfőtől szerdáig, délelőttönként 10 és 13 óra között, délutánonként pedig 17 és 23 óra között. Az idei 37. Mládi Festet a magyarországi EVTN katolikus TV jóvoltából fogjuk közvetíteni.
0: Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-e és 6-a között.
1: Ünnepeljen, töltekezzen otthonról, mert a kegyelem nem ismer határokat.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Csené Vadnai Borbála a sashalmi keresztény női kör vezetőinek gondolatait hallják.
1: Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra szolgál. Úgy szoktam mondani, hogy a szellemi, lelki gyökereim azok Tezébe vannak. És az első volt a legemlékezetesebb, mert hát Milánóba mentünk úgy, hogy felszálltam a buszra, és senkit nem ismertem. Tehát én egyedül mentem, és megtapasztaltam a teljes szabadságot, hogy szép utam volt. És kétszer voltam Tezébe, Franciaországba, ott pedig talán a legnagyobb élmény az volt, hogy 3 napig teljes csendbe, szilenciumba voltam, és ez nekem az első ilyen élményem volt. És mikor vége lett, a buszon kérdezték, hogy hogy éltem meg ezt a 3 nap teljes csendet, tehát még evés közben se beszéltünk meg semmikor, akkor én azt mondtam, hogy mint a misében, mikor mondjuk, hogy emeljétek fel szíveteket az Úrhoz, én azt éltem 3 napig, felemeltem a szívem, és ott voltam. Úgyhogy nekem ez nagyon nagy élmény volt. A milánói utamon történt, hogy beültem a csendszobába, mert ott ilyen is van, teljes csendben lehet imádkozni, és ott volt egy olyan élményem, hogy én átadtam a Jóistennek azt a élethelyzetemet, hogy én nem találok férjet. Nekem nem megy ez a párkeresés, valahogy nem megy, és ott imába nagyon mélyen átadtam az Úrnak ezt a kérdést, azt mondtam, hogy ha azt szeretnéd, hogy én férjhez menjek, akkor mostantól kérlek, te intézkedj. És amiért ezt mesélem, hogy ez volt decemberben, és február 26-án megismertem a férjemet, akivel azóta 2 kisfiunk is született, Gyuszi meg Jancsi. Úgyhogy ez ilyen csodaszerű.
0: Csené Vadnai Borbála a sashalmi keresztény női kör vezetőinek gondolatait hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A benső fény, itt hagytuk abba. Jó lenne, ha mindig felismernénk, hogy Isten mindig eljön hozzád. A legfontosabb, hogy felfedezd, Isten akkor is szeret, amikor úgy gondolod, hogy te nem szereted őt. Most ebben az új század kezdetén, ugye egy évezred elején egy fénylő evangéliumi igazság ragyog fel az évszázadok poros homályából. A feltámadt Krisztus minden ember számára jelen van, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem. Kivétel nélkül minden emberrel azonosul. Krisztus arra vár, hogy mindannyian befogadjuk. Ha nem tudsz felelni hívására, tiszteletben tartja hallgatásodat. Amikor befogadod őt, a Szentlélek által meghitt közösséget létesít veled. A közösség csodája révén készíti el otthonát lelke titokzatos mélységeiben. Jelenléte épp oly valóságos, mint a saját létezésed. Talán kételkedsz. Felüti benned fejét a hitetlenkedés. Ennek ellenére sem vagy hűtlen. Kétségeink egyszerűen a hit másik oldalán találhatók. A feltámadt és láthatatlanul jelenlévő Krisztus így szól hozzánk. Tudom, hogy megtapasztalod az egyhangúság és a sötétség hétköznapjait. Ismerem küzdelmeidet és szegénységedet. Szíved mégis gazdag. Túláradóan betöltenek a lelked mélyéből fakadó források, a hit élő forrásai. Jézus, a föltámadt Úr csodálatos jelenléte teremti meg benned a fény forrását, amely akkor is világít, ha körülötte mindent elborít a sötétség, és egyszer csak lángra lobban, mint a hamu alatt izzó parázs. Néha olyan érzésed támad, hogy ez a láng kialszik, de ne feledd, nem te szítottad fel a tüzet. Nem a te hitet teremti Istent, és hitetlenséget sem tudja száműzni őt a semmibe. Emlékezz, az egyszerű vágyakozás Isten után már a hit kezdete. Az örök élet felé vezető hit bizalma ezzel már elkezdődött és soha nem ér véget. Feltámadottal való közösséged arra hív, hogy megéld őt mások felé másokért. Küzdelem és szemlélődés nem választhatók szét. Mint egy 100 évvel Krisztus halála után írta le egy hívő ezeket a szavakat. A hivatás, amit Isten a keresztényeknek adott, olyan gyönyörű, hogy nem dobhatják el maguktól. Eldobni magunktól? Mit? A mások iránt érzett felelősséget? Hol tartanánk ma, ha nők, férfiak és gyermekek nem ébredtek volna rá erre a felelősségre, amikor az emberiség már-már a legrosszabb felé haladt? Figyelmesek maradtak a szép emberi reményre és egy láthatatlan jelenlétre. Megtalálták a személyes küzdelmeikben túlmutató, a nemzeteket, lelki családokat és fajokat elválasztó gátakon átvezető ösvényt. Megérezték az emberiség lelke mélyéből feltörő vágyat, az öröm és béke teljességére való törekvést. Ugyanakkor meglátták az ártatlanok mérhetetlen nyomorúságát is. És te hagyod-e, hogy az unalom és a közömbösség hálójukba kerítsenek? Vajon ajkadon és szívedben felbukkani a dermesztő kérdés, mi haszna az egésznek? Úgy sem tehetünk semmit, a dolgok menjenek csak a maguk útján. Vajon engeded-e, hogy úrrá legyen rajtad az elbátortalanodás, mint egykor Illés profétán a régi korok hívőjén, aki miután meggyőződött arról, semmit nem tehet már népéért, összerogyott egy fa alatt és elaludt, hogy felejtsen? Vagy éber maradsz, és megkeresed a helyed azok között, a nők, férfiak, gyermekek között, akik elszánták magukat a cselekvésre? Belső békességtől láthatott életükön, az osztozáson és szolidaritáson keresztül szólítanak meg, és segítenek minket az előrehaladásban. Hihetetlen energiák lakoznak bennük, amiket arra használnak fel, hogy felelősséget vállaljanak másokért. Tudják, hogy a hit megvéd minket a legkíméletlenebb küzdelmekben, és megőrzi lelkünkben a túláradó reményt és szeretetet. Átsegít minket a kétkedések, a gyanakvások korszakain, hogy beléptünk a bizalom és a kengesztelődés kapuján.
Gyakran, szinte minden segítséget nélkülözve, épp ezek az alázatos lelkek készítik előttünk az utat a továbbhaladáshoz. Képesek felszítani a Krisztussal megért közösség tüzét és a remény lángját, még az emberiség legsötétebb éjszakájában is. 400 évvel Krisztus után élt egy hívő Észak-Afrikában, akit Ágostonnak hívtak. Sok nehézségen ment keresztül, szerettei halálát is át kellett élnie. Egy nap így szólt Krisztushoz, te vagy a fény a szívemben, add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. Szent Ágoston fölfedezte, hogy küzdelmeiben a feltámadott soha nem hagyta magára. Legkínzóbb sötétségének mélyén is világított a derengő fény. Te vagy a fény a szívemben, Jézus. Add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. Te vagy a fény a szívemben, Jézus. Krisztus, jöjj, te vezess utamon. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak vele, folytatjuk, maradjanak.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatókat. Mai katekézisünk sorozatában az imádság, mint üdítő forrás témájában Teréz anya mondotta, hogy minden egyes gyermek, te is, én is, nagyszerű dolgokra lettünk teremtve, hogy szeressünk és minket is szeressenek. A Szentírásból tudjuk, mit mondott Jézus az Úr a profétának, Isten a profétának. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Fontos vagy számomra, szeretlek. Ez a mondat rámutat, milyen fontosak vagyunk Isten számára. Szeret minket és vágyik rá, hogy viszont szeressük őt. Nézd, a tenyerembe vésve hordozlak. Jézus azért jött a földre, hogy örömhírt hozzon. Isten szeret minket és értékesek vagyunk előtte. Ő szeret engem. Hogyan? Ezt mondja, ha egy anya elfeledkezne is gyermekéről, én nem feledkezek meg rólad soha. Tenyeremen hordozlak. Elgondolkodtam a mondatokon, és ezt mondtam magamban. Milliók és milliók lehetnek a tenyerén, és ő mégis lát engem ott a többiek között. Parányi részecske vagyok, csupán valahol, de ott kell lennem. Hiszen ő maga mondja ezt. Csodálatos belegondolni ebbe, amikor szenvedünk, magányosnak érezzük magunkat, vagy gondok gyötörnek. Ne feledd, ő tart a tenyerén, és mikor a legjobban szenvedsz, akkor is vigyel rád, értékes vagy a szemében, és mindannyian fontosak vagyunk neki. Az a haldokló az utcán, számára értékes valaki. Az a milliomos, szintén fontos neki. Az a bűnös, szintén értékes az ő szemében, mert szeret minket. Szükségünk van az imára, hogy megérthessük Isten irántunk érzett szeretetét. Ha megvan a szándék bennünk, és valóban szeretnénk is imádkozni, álljunk készen, hogy most rögtön elkezdjük. Ezek csupán az első lépések az imádság felé vezető úton. De ha nem tesszük meg az első határozott lépéseket, nem jutunk el a célhoz, Isten jelenlétében. Rozsé testvér mondotta, mesélte, írta. Sok fiatalt látnak vendégül egész évben a tézéi dombon, szerzetes testvéreivel, és gyakran felteszik maguknak a kérdést, vajon miért ajándékozott meg minket Isten a hitnek ezzel a gyönyörű ajándékával, kalandjával. Hétről hétre látva mediterrán, skandináv, portugál, szláv, afrikai, ázsiai arcokat, felmerül bennünk a kérdés, mit kívánhatnánk nekünk leginkább. És az a vágyunk, hogy a föltámadt Krisztust fedezzék fel, életük igazi értelmét. Azt szeretnék, ha a közös imában, az elmélyülés idején, vagy miközben a hit forrásait kutatják, részük lehetne egyfajta megdöbbentő ráébredésben. Mindegyiküknek külön-külön szeretném elmondani, szemeitek elcsodálkozva fedezik fel, hogy távoli országokban is vannak fiatalok, akiket kilátástalanság gyötör. De látjátok azoknak a sokaságát is, akik készen állnak felfedezni életük igazi értelmét. Ők így bátorítják magukat, gyerünk, kezdjük újra, felejtsük el félelmeinket, lépjünk túl reménytelenségeinket, engedjük élni lelkünket. Honnan fakad ez a belső életerő? Akkor tör felszínre, amikor a hitben, a bizalom ölelésében odaadóan éled meg a jelen pillanatot, Isten jelen valóságát. Ez a lendület azonban nem egyszer s mindenkorra szól. Életünk minden állomásán gyermekéveinktől kezdve egészen öregkorunkig kockázatot kell vállalnunk, hogy újra és újra nekivágjunk az útnak. Mint egy 2600 évvel ezelőtt egy hívő ember ezt így fogalmazta meg. Azok a tervek, amiket az Úr gondolt ki számotokra, a békességre vonatkoznak, és nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Minden egyes nap mélyreható megélése azt jelenti, hogy teret engedsz magadban Krisztusnak. Szava oly világos, ma a te otthonodba akarok belépni. Ki ez a Krisztus, aki ilyen életerőt ajánl fel? Hogy megértesse magát az emberekkel, Isten nem talált más mondot, mint hogy alázatos szegény emberként ő maga jönjön le a földre. Jézus Krisztusban jött közénk. Isten még mindig távol lenne, ha Krisztusban nem ragyogott volna ránk világossága. Krisztus a kezdetektől fogva Istenben volt. Az emberiség születése óta ő volt az élő ige. Azért jött a földre,
hogy a hitből fakadó bizalmat elérhetővé tegye. A halálból föltámadva szállást készít bennünk szent lelke által. És lassan felfedezzük, hogy Krisztus szeretete elsősorban és mindenek előtt megbocsátásából és a bennünk élő folyamatos jelenlétéből fakad. Jézus Krisztus, minden szeretet szeretete. Te mindig bennem élsz, még ha nem is tudok róla. Te akkor is velem voltál, amikor megfeledkeztem rólad. Szívemnek szívében rejtőztél, de máshol kerestelek. Még ha távol is maradok tőled, te mégis vársz rám. És egyszer eljön a nap, mikor így szólhatok hozzád. Feltámad Krisztus, te vagy az életem. Krisztus, hozzád tartozom. Krisztus, a tiéd vagyok.

Kalkuttai Szent Teréz anya mondotta, öröm az ima. Imádkozni öröm. Nagy lelkűségünk, önzetlenségünk Istennel való szoros és folytonos egységünk jele. Az imádságból öröm és erő fakad, az öröm pedig nem más, mint szeretet. Olyan szeretet háló, melyel lelkeket halászhatsz. Isten szereti a jókedvű adakozót. A legtöbbet az ad, aki örömmel ad. Isten és az emberek iránti hálánkat úgy tudjuk leginkább kimutatni, ha örömmel fogadunk mindent. Az örömtől átjárt lélek a szeretet lángjában égő szív természetes velejárója. Ne bombákkal és fegyverekkel győzzük le a világot, hanem szeretettel és irgalmassággal. A béke mosollyal kezdődik, mosolyog rá valakire naponta többször akkor is, ha nem szívesen teszed. Mégis tedd meg a békesség kedvéért. Sugározzuk Isten békéjét, árasszuk fényét körös körül, így tüntessük el a világból és az emberek szívéből a gyűlöletet és a hatalom vágyat. A szenvedés önmagában még semmi. A Krisztussal vállalt szenvedés azonban csodálatos ajándék. Igen, szeretetének jele és adománya, hiszen az Atya épp azáltal bizonyította a világnak szeretetét, hogy értünk halálra adta egy szülött fiát. A szenvedésből, amennyiben közösen viseljük, és együtt hordozzuk, öröm fakad. Ne feledd, Krisztus szenvedése mindig föltámadásának örömében ér véget. Így, ha szívedben Krisztus kínjait érzed, tudd, hogy a húsvéti öröm felvirradásával a föltámadásának is el kell jönnie. Soha ne engedd át magad a szomorúságnak annyira, hogy megfeledkezz Krisztus föltámadásából fakadó örömről. Mindannyian vágyakozunk a mennyországra, ahol Isten lakik. Az viszont tőlünk függ, hogy már most tudunk-e boldogan élni vele. A vele megélt boldogság ezt jelenti, úgy szeretünk, ahogy a nő szeret, segítünk, ahogy a nő segít, úgy adunk, ahogyan ő ad, szolgálunk, ahogy ő szolgál, embereket szabadítunk meg, ahogyan ő teszi. Talán levelet írsz egy vakembernek, vagy leülsz mellé és meghallgatod, elviszed neki a postát, vagy látogatóba mégy, esetleg virágot viszel valakinek. Ezek nem elenyésző dolgok, hiszen mind a mi cselekvő krisztusi szeretetünk jelei. Az imádság öröm, az imádság szeretet, az imádság békesség. Nem lehet megmagyarázni, az imádságot meg kell tapasztalnod. Hidd el, nem lehetetlen. Isten megadja, ha kéred. Kérjetek és kaptok. Ha egy apa tudja, mit adjon gyermekeinek, mennyivel inkább tudja, mi mennyei atyánk. Úr Jézus, segíts megértenünk, hogy csak saját magunk és önző vágyaink gyakori halála vezethet el minket a teljesebb élethez. Hiszen ha veled együtt nem halunk meg, akkor veled együtt fel sem támadhatunk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. 14. Leó pápa beszéde a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Szentszék, a várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal, az emberi méltóság előmozdítása érdekében. Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. XIV. Leó pápa a békehimnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Épp úgy, ahogy egy patakot végigkövethetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, melyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy hozzávezessenek benneteket. Ezekkel a szavakkal buzdította Leó pápa Andrea Bocelli világhírű énekes alapítványának tagjait, akik egy 164 fős gyerekkórusban énekeltek szerdán este a pápa jelenlétében a békéért. Július 29-én este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyerekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók.
1: Dear friends, my dear young people from Uganda, the Holy Land and Italy, welcome.
0: A Szentatya nagy örömmel üdvözölte az Ugandából, Szentföldről és Olaszországból érkezett fiatalokat. Köszönetet mondott a kórus valamennyi tagjának a komoly felkészülésért, gratulált a karvezetőknek. Gyönyörű énekük rávilágít a zene rendkívüli képességére, mellyel harmóniában egyesíti a különböző hangokat, ahol minden egyes hang valami egyedit tesz hozzá az egészhez. Ebben az értelemben a kórus az összhang és az együttműködés szimbólumává válik.
1: It is significant that sacred scripture and the liturgy of the church speak of choirs of angels and saints.
0: Jelentőségteljes az, hogy a Szentírás és az egyházi liturgia angyalok és szentek kórusáról beszél, amikor a mennyei örömöt írja le. Nem azért, mert szó szerint énekelnek egész végig, hanem azért, mert a szeretetben egyesülve együtt szemlélik Istent, és benne találják meg a boldogság kiteljesedését.
1: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
0: Kedves fiatal barátaim, fordult az énekesekhez a pápa. Éneklés közben észrevettétek, hogy a zene mindannyiunkat egy új élménybe vont be, valamibe, ami nagyobb, mint amit külön-külön létre tudtunk volna hozni. Ez a szépség megtapasztalása. Új távlatot nyit előttünk, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk. Amikor e felé a távlat felé igyekszünk, nem csak valamit fedezünk föl, hanem valakit. Találkozunk Istennel, a Teremtőnkkel. Épp úgy, ahogy egy patakot végigkövethetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, amelyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy ezek az ajándékok ő hozzá vezessenek benneteket, buzdította a fiatal énekeseket a Szentatya.
1: He is everything we are looking for in life. The one who alone can quell our restless hearts.
0: Az Úr az, amit valójában keresünk az életben. Csak ő tud békét adni nyugtalan szívünknek. Ne feledjétek, hogy nagy dolgokra vagytok hivatottak, és hogy az egész világ sem elég, hogy csillapítsa az élet értelme és a boldogság utáni szomjatokat. Tudjátok, hogy a Szentatya szeret titeket, és imádkozik értetek, családjaitokért és országaitokért, bátorította a nemzetközi gyerekkórus tagjait a pápa,

A nemzetközi gyerekkórus tagjai így imádkoztak. Atyám, gyermekek vagyunk, csak azt kérjük, hadd játszunk. Ezért teremtettél nekünk egy csodálatos kertet, ahol boldogan éljünk, elmerülve a szeretetedben, harmóniában minden teremtményeddel, akit Szent Ferenc megtanított, hogy fivérünknek és nővérünknek hívjunk. Nem tudtuk megőrizni a kertet, és az öröm, hogy benne lakjunk, félelemmé változott tőled, és elrejtőztünk. De a szereteted, mint amikor bújócskát játszunk, ránk talált. Jézus a kereszt áldozatával békét teremtett, újra visszaállította a szeretet közösséget veled és egymással, minden teremtménnyel. Azt kérjük, hogy tudjuk megőrizni a kertet, hogy boldogan éljünk.

Szentszék, a várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal az emberi méltóság előmozdítása érdekében. A Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziója kiemeli, hogy fontos a hajléktalanság kezelése az emberi méltóságot és a közjót előmozdító fenntartható városok építése érdekében. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 28-án kiadott üzenetében. A hajléktalanság tartós fennállása kellene, hogy nyugtalanítsa a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta a közlemény. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, ahol kapcsolatokat építhet, ápolhatja a családi életet, és teljes mértékben részt vehet a közösségében. A lakhatást ezért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. Az üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének 2026-os, az új városi menetrenddel foglalkozó magas szintű találkozójára adták ki, amelyre New Yorkban kerül sor, és amely a szöveg elfogadásának 10. évfordulóját ünnepli. Ez a dokumentum a fenntartható jövő közös jövőképét képviseli, a jól megtervezett és jól irányított urbanizációra összpontosítva. Amikor a városokat a szolidaritás, a befogadás és a leginkább rászorulók iránti gondoskodás alakítja, akkor többé válnak, mint puszta lakó és munkahelyekké, a találkozás, a testvériség és a remény helyszíneivé válnak, folytatódik az üzenet. A Szentszék állandó megfigyelő missziója 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézte, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában, hogy aláhúzza, a fejlődés akkor valóban emberi, amikor az embert helyezi a középpontba. A küldöttség hangsúlyozta, hogy ennek az alapelvnek kell irányítania az új városi menetrend végrehajtását az elkövetkező évtizedben. A Szentszék állandó megfigyelő missziója ezután megjegyezte, hogy a városfejlesztés tekintetében a hajléktalanság az emberi méltóság elleni fontos sértés. Az otthon hiánya többet jelent, mint a menedék hiányát. Azt jelenti, hogy megfosztják a személyt a biztonságtól, a stabilitástól, a magánélettől és a valahová tartozás érzésétől, magyarázta a nyilatkozat. A hajléktalanság aláássa számos alapvető emberi jog gyakorlásának lehetőségét, és gyakran a kirekesztés és a szegénység ördögi körébe sodorja az egyéneket és a családokat. A Szentszék küldöttsége ezért arra ösztönözte a városokat és az országokat, hogy fektessenek be többet a megfizethető és megfelelő lakhatásba, valamint az átfogó szociális szolgáltatásokba, továbbá foglalkozzanak a hajléktalanság kiváltó okaival, mint például a szegénység, a

0: munkanélküliség, a kábítószerfüggőség, a mentális egészségügyi problémák, a családok felbomlása, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a konfliktusok. Ezt a helyi közösségek, a civil társadalom, a vallási szervezetek és azok érdemi részvételével kell elérni, akik maguk is megtapasztalták a hajléktalanságot. A Szentszéki misszió azt is megjegyezte, hogy fontos olyan lakhatási politikákat szorgalmazni, amelyek átfogó megközelítést támogatnak, figyelembe véve az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy közötti szoros kapcsolatokat. Ez segíteni fog a kirekesztés és a szegregáció megelőzésében is, mutatott rá az üzenet. A Szentszék állandó ENSZ megfigyelő missziója hangsúlyozta a megújult nemzetközi szolidaritás fontosságát is, a nemzetközi együttműködés, a technológia átadás, a kapacitásépítés és a megfelelő finanszírozás révén, különösen a gyors urbanizációval küzdő, legkevésbé fejlett országok megsegítése érdekében. Végül a Szentszék küldöttsége megjegyezte, hogy a városfejlesztés nem mérhető kizárólag az épületek magasságával vagy a gazdaság erejével, hanem mindenek előtt azzal a képességével, hogy minden ember számára lehetővé teszi a kibontakozást, a társadalomban való teljes részvétel és a közjóhoz való hozzájárulás révén, mivel minden város emberek közössége, akik mindegyike Istentől kapott méltósággal rendelkezik. Ezért egy fenntartható város igazi mércéje abban rejlik, hogyan bánik minden tagjával, és következésképpen abban, hogy képes-e kezelni a szegénység számos formáját, a tartós egyenlőtlenségeket és a környezetkárosodást, hangsúlyozta a nyilatkozat. Az új városi menetrendet az ENSZ lakhatási és fenntartható városfejlesztési konferenciáján fogadták el Quitóban, Ecuadorban 2016. október 20-án. Az ENSZ közgyűlése a 71. ülésszak 68. plenáris ülésén 2016. december 23-án hagyta jóvá. Az új városi menetrend egy jobb és fenntarthatóbb jövő közösen osztott elképzelését képviseli. A jól megtervezett és jól kezelt urbanizáció a fenntartható fejlődés hatékony eszköze lehet mind a fejlődő, mind a fejlett országok számára. Az ENSZ közgyűlés felkérte a főtitkárt, hogy 4 évente tegyen jelentést a végrehajtás előrehaladásáról. A 4 éves jelentéseket 2018-ban és 2022-ben nyújtották be. A 2026-os 4 éves jelentés az új városi menetrend végrehajtásának félidős értékeléseként szolgál, értékeli az elfogadása óta elért eredményeket és a kihívásokat, továbbá meghatározza a következő évtized prioritásait a 3 átalakító vállalása tekintetében.
1: Áttörés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
2: Az állatmese szerint a tyúk és a disznó sétálnak az utcán, és meglátnak néhány szegény gyermeket, akiken látszik, hogy régóta nem ettek semmit. A tyúk megszánja őket, és azt mondja a disznónak. Van egy ötlete. Mi lenne, ha adnánk ezeknek a gyermekeknek reggelire finom sonkás tojást? A disznó elgondolkodik a tyúk javaslatán, majd ezt mondja. Nos, ez neked nem jelentene nagy áldozatot, de tőlem teljes áldozatot. Önátadás kíván. Vágyom Istenre, gondolok rá a bajban, jobban eszembe jut a nehézségek és szenvedések közepette, szívesen adok neki a tojásaimból, de önmagamat odaadni, feláldozni, átadni ő neki, azt túlságosan soknak érzem. Önmagam feláldozása, odaadása nélkül azonban nem történik meg a csoda sem, az Istennel való találkozás sem, Isten élmény sem. Önátadás nélkül nem lehet részem Isten élményben, ugyanis ha én átadom magam neki, akkor tud eltölteni szent lelkével, önmagával. Pontosabban fogalmazva, ő mindig akarja adni magát nekem, de addig nem tudja teljesen ezt megtenni, amíg én sem teszem meg teljesen. Önátadás nélkül nem találkozhatom igazán ő vele. Odaadni mindazt, amin van, másképp nem lesz rajta áldás. Az apostoloknak is oda kellett adniuk azt a keveset, amiük volt, és azt teljesen. Egyik papbarátom mesélte egy idős bácsi vallomását. Én szeretem az Istent, csak azt nem szeretném, hogy bele is szóljon az életembe. Erre a pap azt mondta neki, akkor ez olyan, mintha valaki azt mondaná, szeretem az orvost, csak ne akarjon megvizsgálni. A bácsi elnevette magát, aztán hozzátette, na jó, akkor lehet, hogy mégsem szeretem eléggé. Mennyire igaz? Sokszor szeretem az Istent, amíg nem kell dönteni, amíg nem kell változtatni, amíg nem kér semmit. Jézus is teljesen adja magát. Elvonul is teljesen adja idejét atyának. Nagyon sokszor elvonul, és amikor újra találkozik az emberekkel, akkor teljesen odaadja magát nekik. Istent adja magából. Ezért hiteles. Amikor látja a tömeget, megsajnálja őket, és rendelkezésükre áll. Egészen. Nem félik és nem vonakodva. Ezt kéri tanítványaitól is, hogy ők is segítsenek a csodában. Az ő közreműködésük is szükséges. Istennek szüksége van a kezeimre, hogy azokon keresztül adjon másoknak. Istennek szüksége van lábaimra, hogy eljusson azokhoz, akik áhítozzák az ő szeretetét. Istennek szüksége van odaadásomra ahhoz, hogy mások is megtapasztalják gondviselését. Sokszor hallom, rábízom Istenre ügyemet, és ő majd elintézi. Nem hiszem, hogy ez így teljesen helyes. Rábízom magam, ez rendben van, de azért bízom ő rá magam, hogy el tudjam végezni az ő munkáját, nélkülem nem akar cselekedni, közreműködésemet kéri. S amikor én odaadom azt az 5 kenyeret és 2 halat, azt a keveset, amin van, akkor ő arra adja áldását, és megsokszorozódik. A 126. Zsoltárban olvassuk, imádkozzuk, pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. És ez mindig így van. Ha ő nélküle kínlódom, akkor nem csak elfáradok és belefáradok az életbe, hanem elveszítem mindennek értelmét is. Ha vele teszem, akkor könnyedén szárnyalok majd. A verebek repdesése és a sasok szárnyalása között igen nagy a különbség. A verebek nem repülnek nagy távot. A sasok ellenben ráhagyatkoznak az áramlatra és messzebb haladnak. Így kellene lennie keresztény életemben is. Hagyatkozzam a Szentlélek áramlatára, és akkor megtörténik a csoda. Az is megfigyelhető az evangéliumi részben, hogy a tanítványok együtt, közösen dolgoznak. Mindannyian kiveszik részüket a munkában. Isten rajtam keresztül és velem akar dolgozni, de ebben nem vagyok egyedül, hanem ott vannak mások is. Nem vagyok egyedül az úton. Egységben nagyobb az erő. Amikor az én részemet odaadom, megtörténik az áttörés. Isten betör, persze nem erőszakkal a világomba, és megváltoztatja azt. Velem, és nem nélkülem. Megengedem?
1: Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat Székelyudvarhelyről, a stúdió mikrofonjától. Nál Geri Banikó, technikai munkatársam József Ferenc. Újra együtt lehetünk az imában, hamarosan együtt imádkozhassuk a fájdalmas rózsafűzért, de előtte felajánlhatjuk, sőt ajánljuk fel ezt az imát. Mindenki, kiki a maga szándékáért megtehetik, hogy ha betelefonálnak nekünk a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámok egyikét tárcsázva. Előtte nagy szeretettel és tapintattal kérem a kedves hallgatókat, hogy kapcsolják ki a rádiókészüléket. Megírhatják nekünk szöveges üzenetben a 0758 420 555-ös számra, vagy a webcímünkre a marioradio.ru is ezen belül az ima szándékokra kattintva fogalmazzák meg és küldjeik el üzeneteiket. Imádkozzunk együtt a mai nap is, felajánlva ezt a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért, egyházunkért, egyházi előjáróinkért, papjainkért, kántorainkért, diakónusainkért, szerzetesekért, a szerzetesnőkért. Ajánljuk fel a családokért, különösen a válságban, a nehézségben lévő családokért. Ajánljuk föl a fiatalokért, a gyermekekért, a szabadságon és vakáción lévő gyermekekért, családokért, az utazókért, a betegekért, a betegápolókért, az orvosokért. Köszöntöm az első betelefonálónkat, Halló Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a fájdalmas rózsafűzést szeretném felajánlani. Magamért, az egészségemért, a gyermekeimét, a családjukért, főleg a fiamnak a megtérését, és hogy az alkohol tudja felejteni, tudja megszabadulni a rabságától, mert nagyon-nagyon-nagyon beteg, már nem egyszer, nem kétszik. Kérem a Jóisten segítségét, hogy világosítsa meg az elméjét neki, hogy adjon erőt, kitartást, önakaratot a mindenható Jóisten, hogy tudjon megváltozni, és tudjon a fölséges Jóisten, tudja ő is kérni és imádani, hogy segélje meg, hogy tudjon megszabadulni a rabságtól. Kérem az imát az unokáimét, a dédunokáimét, és a halottaimnak a boldog megnyugvásokét. Isten fizesse, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük, hogy hívott bennünket, és hogy ezekért a szándékokért, kérésekért együtt fogunk imádkozni. Önnek pedig kitartást, erőt és hitet kívánok, és kérek mindenható Istentől ezekben a kérésekben és vágyakban. Üzeneteink vannak, a rózsafűzért szeretném felajánlani a gonosz távozásáért a családunkból. Jézusom, bízom benned, imádkozzunk közösen a felsorolt szándékokért, és az én szándékaimért ajánlom fel a rózsafűzért. Köszönöm szépen az imákot, írja a kedves hallgató. Köszöntök egy újabb betelefonálót, Halló Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom Balázs László lelke üdvéért, akinek ma este lesz a 30 napos szentmiséje. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. És valamint felajánlom Balázs Ibolya lelke üdvéért, akit szerdán kísértünk utolsó útjára a brassai temetőbe. A Jóisten adjon minden elhunknak örök nyugodalmat. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tartsunk együtt az imában, imádkozzunk értük és családjaikért. Gyermekeimért és az Élőhit kegyelméért ajánlom fel ezt az imát, hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanyja imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának, hogy megsegített és nagyon fontos szándékra. Köszönöm. Köszöntöm a betelefonnál lévő hallgatót. Halló.
3: Köszönöm, hogy nem tudom, milyen mértékegységben éri
2: azt. Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjámmal.
2: A heti szentmiséket és a rózsafüzéreket el szeretném ajánlani a családunk minden egyes tagjai, a gyermekeimé, az unokaimé, a menyeimé, az anyatársaimé, hozzátartozó összes halottainké, akik nagy menekben mezén dolgoznak, hogy a drága Jóisten őrizzen még minden bajtól. Köztük az én gyermekem is ott van az építkezésben, hogy drága Jóisten őrizzen még minden bajtól, gyermekeinket, unokainkot. A műsorvezetőké felajánlom, a tisztított üzbe szenvedő lelkeké, a pápáé, akik elmentek Medjugorjéba, hogy a Jóisten szerencsése kísérje haza őket, őrezzenek minden bajtól. Isten fizesse a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt, ajánljuk fel ezt a rózsafűzért az ön szándékaiért is. Ezt a rózsafűzért felajánlom békességért, szeretetért, egészségért. Köszönöm, írja egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom munkahelyem megoldásáért, hogy találjak munkát, Isten fizesse. Telefonnál élőben van egy kedves hallgatónk, hallgató. Halló?
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
4: Rózsafűzért a szemmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, és a ledényú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és a gonosz távozásáért, a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és a gonosz emberekért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, az örökvilágosság fényeskedjék nékik, és a háború megszűnését. Dicsértessék az Ágú Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Minden imád szentmisét felajánlok hálából Kápolnás faluba, Bot Oszkár névnapjára lelke üdvéért a Jóisten. Nyugtassa az anyaföldben, nyugodjon békességben Jézus Mária szent nevében. Bérma keresztfia Dénes és családja imádkozik érte, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért egészségért, békességért, hálából, a sok kegyelemért, férjem örök nyugodalmáért, hálából ajánlom fel, köszönöm szépen, áldott napot kívánok, szeretettel egy hallgató. Felajánlom a rózsafűzért, egy munkahelyért, családomért, köszönöm. Gyimesből én is önökkel imádkozva ezt a mai rózsafűzét és szentmisét megcsatlakozok a felsorolt ima szándékokhoz, és ajánlom családom jó szándékaiért, és megköszönöm a Jóistennek a sok kegyelmet, amit megad minden nap, és még ajánlom azokért az emberekért, akik ebben a melegben kell dolgozni, minden napi kenyere, ezért imádkozok egy mindennapos hallgatójuk Erzsébet. Imádkozzunk együtt, és imádkozzunk azokért az emberekért is, akik a nagy forróságtól tűznek vannak kitéve. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani sógorom gyógyulásáért, aki az intenzív osztályon fekszik. A csíksomlyói szűzanya takarja be palástjával, imádkozzunk együtt. Köszöntöm a telefonnál lévő hallgatót, Halló Mária Rádió.
5: Halló, köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafüzért én fel szeretném ajánlni egy régi-régi szomszédasszonyét, Balló Márta néniét, hogy a Jóisten adjon neki csendes pihenést, mert valamikor, amikor én születtem, menekülés volt 1944-ben, és édesanyám öröki azt mondta, hogy Márta néni fogta az árnyőt fölöttem, mert én akkor egy hónapos voltam. És az eső csorgott egész éjjel, és amíg tudtam, amikor misa volt, értem, minden misére elmentem, de most nem tudok menni, mert házhoz vagyok kötve.
0: Imádkozzunk így együtt, érte? Igen, ez is biztos nagyon kedves az Istennek.
5: És mindig eszembe jut, most volt ugye Márta névnap, megemlékezek róla. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk érte is. Minden Márta nevű hallgatóért én felajánlom Bálint Márta néniért, a Jóisten nagyon neki örök nyugodalmat, Szabó Rozsika néni lelke üdvéért. Legyen osztályrészük az örök boldogság. A rózsafűzért felajánlom családomért, élőkért és elhunytakért, Isten fizesse, írja nekünk Mária. Ezt a rózsafűzért felajánljuk önkéntesünk Sebestén Barnikáért, a Jóisten adjon neki gyógyulást. Köszöntöm a betelefonálót, halló, Mária Rádió.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztusnak.
0: Mindörökké.
6: Én szeretném ajánlani ezt a rózsafüzért, az én gyógyulásomét, a békéjét, s a férjem, s a szüleim lelki üdvét, hogy nyúljanak békébe az Úr Jézus Szent nevében. Amen.
0: Így legyen.
6: Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük, hogy betelefonált, és hogy együtt imádkozunk. Ajánljuk fel közösen ezt a rózsafűzért, önért és szándékaiért is. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani hálából a jó atyának, hogy megsegítette a gyermekeimet, hogy szerencsésen megérkeztek Olaszországba egy mindennapos hallgató Váradról. Én ezzel a rózsafűzérrel szeretném köszönteni Anna nénit Ülkébe, névnapja alkalmából, Jóisten áldását kérve életére, minden napjaira. Adjon kitartást, gyógyulást, és tartsa meg a hit kegyelmébe. Isten éltessen Anna néni nagyon sokáig. Abba a szeretetbe, amit felénk tart, az köszöntök egy betelefonálót, halló Mária Rádió.
7: Halló.
0: Köszöntöm.
7: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
7: Ezt a rózsafüzért felajánlom a menyem lába gyógyulásáért, eltörte a lábát, hogy gyógyuljon szegénynek, meg az enyém is, az enyém is dolgot. Dicsértessék Jézus Krisztus, köszönöm szépen.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.
7: Dicsértessék Jézus.
0: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani hálából Lacikáért és Mariannáért, akik az elmúlt két hétben házigazdáink voltak, vendégfogadóink, nagyon nagy szeretettel vettek körül, és nagyon-nagyon nagy hálával tartozunk értük, a Jóisten adja meg nekik azt a jutalmat, ami, és azt a bőséget az ő tárházából, amivel kárpótolja mindazért, amit önzetlenül a családjukért felajánlottak. Isten áldása legyen rajtuk. Köszöntöm a betelefonálót. Halló.
8: Halló.
0: Köszöntöm.
8: Előbb is értették az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel.
8: Lehát a zene, hál' Istennek.
0: Tessék mondani az ima
8: szándékot. Szeredávó László, hogy itt még mi vagyok. Én szeretném ajánlani Nikó Malomkorván, Andrási Péter, Andrássy Márta, Nikó Malmfalvi temetőben nyugosznak mind a ketten, a fiókkal együtt Palival, a drága jó Isten adjon nekik kedves nyugodalmat, nyugodjanak végébe az Úr Jézus Szent nevébe, anyatársa úr, Cikszeredából László Margitnéni. És el szeretném ajánlani Anna néni nézőkébe. Jó Isten adjon előtt egészséget Anna néninek is.
0: Imádkozzunk együtt, köszönjük, hogy betelefonált, és köszöntöm mindazokat a hallgatókat, akikkel együtt fogunk imádkozni. Ne menjenek messze, hiszen hamarosan a felajánlott és fel nem ajánlott szándékokért is imádkozunk.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel hívom imára a kedves Mária rádió hallgatókat. Imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, Székelyudvarhelyről a Mária királynő kápolnából, a korondi hívek vezetésével. Ajánljuk föl minden elhangzott és el nem hangzott szándék mellett saját egyéni szándékainkért is. Ajánljuk föl a héten az ifjúsági találkozó kegyelmeiért.
1: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikusan eszembe egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra, amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is meg

0: szól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

0: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszony!

0: Emmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.

0: Szeretettel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Áldottnál teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdődik.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.

és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom,

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk,

0: nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál!

0: léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rád szorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a

0: lettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rád szorulnak irgalmatra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk!
2: Eljön már a te után, csak egy szó szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa Küzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
1: Amen. Rózsafűzér.

0: szent egy között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram,

0: Krisztus kegyelmez.
1: Krisztus kegyelmez.
0: Uram, irgalmaz.
1: Uram, irgalmaz.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az örök élet záloga.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel, és Istenünk országává tettél bennünket. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendezhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Uram, hallgass meg könyörgéseinket, és a mi kiáltásaink jussanak elődbe. Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Hálát adva mindenható Istennek köszönjük meg az alkalmas időt az imára, hogy közösen imádkozhattunk, terjeszthettük kéréseinket, szándékainkat az Úristen elé. Én megköszönöm a kedves híveknek, és különösen megköszönöm a korondi híveknek, hogy eljöttek, időt szántak ránk, és vezettek bennünket ma délután is az imába. Isten bőséges áldása kísérje életüket, munkájukat, idejüket, visszavárjuk máskor is a kedves Mária Rádióktól, hallgatóktól elköszönünk Székelyudvarhelyről a Mária királynő kápolnájából. Ha tehetik, akkor maradjanak velünk, hallgassanak bennünket, imádkozunk együtt egymásért. A mikrofonnál Gerib Anikó, technikai munkatársamot, József Ferencet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Loyolai Szent Ignác templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Tóth Attila tasnádi plébános, a kántori szolgálatot ellátja a gitártábor haladó csoportja. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: szeretett jó testvérek, a ma esti szentmisét elhunyt Preg Ingridke, elhunyt idős angyal József, elhunyt idős Preg István lelküdvét ajánlom fel. Imádkozva értük, hogy elnyerjék az örök élet boldogságát. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Tassán-Szántói Gitártábor lakóit. Immáron már a harmadik, negyedik napja a táborunknak. Tanulunk, Isten dicsőítjük, érte vagyunk, neki adunk hálát, vele találkozunk minden imádságban, minden szentmisében. Mai napon Loyolai Szent Ignácot ünnepeljük, egyházmegyénk egyetlen Szent Ignác templomából közvetítjük a szentmisét, kérjük az ő közbenjárását egyházmegyénk lelki megújulásáért, ezekért az áldott fiatalokért, szüleikért, tanáraikért, hogy valóban mindent mindig Isten nagyobb dicsőségére tegyenek. És hogy méltók legyünk a szentmise bemutatására, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket.

0: Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen. 117-es éneke.

Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Ignácot egyházadban arra hívtad, hogy neved mind nagyobb dicsőségét szerezze. Add, hogy őt kövessük földi életünk harcaiban, és közbenjárására vele együtt koronát érdemeljünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Ez az Isten igéjem.
1: Istennek legyen hála.
2: Kilences lényeg.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult és így szólt. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt, még saját magát is nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de az építkezés befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi, ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek, nem mond le mindarról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára.
2: Kedves gyermekek, fiatalok, családok, szeretett Mária Rádió hallgatók, szeretett jó testvérek! Ha már itt vagyunk, egyházmegyünk egyetlen Szent Ignác templomába, akkor mindenképpen jó, ha megízleljük azt, hogy mire tette fel ez a szent az egész életét. Tudjuk jól, hogy katolikus egyházunk gazdagsága, hogy tiszteli a szenteket. A szentek példaképek, akiknek az életét jó követni, jó ismerni, mint ahogyan a filmcsillagoknak vagy a sztároknak, akiket nagyra becsülünk és tisztelünk, újongunk, hogyha egy koncertre elmehetünk, ilyen hasonló sztárok. A szentek, akik Isten országában vannak, és példaképek, mert gyengeségeik és esendőségeik ellenére megpróbálták a legtökéletesebb módon szeretni az Istent és szeretni embertestvéreinket. És az Isten bennünket is, mindannyiunkat erre hív, hogy hibáink, bűneink, gyengeségeink ellenére törekedjünk Istent egyre jobban szeretni, és egymást is egyre inkább szeretni és tisztelni. És a szentek nem csak példaképek, hanem közben járók is. Jézus azt mondja a Szentírásban, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott jelen vagytok. Néha nehezen tudjuk egymást megszólítani, hogy Nóra, Dóra, gyertek velem imádkozni. De lehet, hogy nem jönnek velem imádkozni, de megszólítom Szent Ignácot vagy Szent Antat, és jönnek velem imádkozni, és hiszem, hogy ha mi ketten vagy hárman összegyűlünk az én nevemben, az Úr Jézus nevében, akkor ő itt van. Tehát Szent Ignácnak az életének a fő mottója, hogy bármit tett, azt mindent Isten nagyobb dicsőségére tegyen. Mindent, amit tett, amikor beszélt, amikor dolgozott, amikor imádkozott, amikor valakivel beszélgetett, minden, de mindent Isten nagyobb dicsőségére tegyen. És ebben a dicsőségben, Isten dicsőségében benne van az, hogy Isten a nagy, és én pedig a kicsi. Isten a nagy, én pedig a kicsi. Csak mi a 21. század emberei azt hiszik, hogy mi vagyunk a kisistenek bőrcsekibe. Felcserélődnek a szerepek. Azt hiszük, hogy mi vagyunk a nagyok, és Isten a kicsi. Pedig Isten a nagy, és mi vagyunk a kicsik. És amikor Szent Ignác azt mondotta, hogy hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére akar tenni, akkor éppen ezt fejezte ki, hogy Isten a nagy. Tőle származik minden, az életünk, a levegő, az étel, a szerveink, minden tőle származik. És kedveseim, akár akik itt vagytok, akár akik a rádió hullámain keresztül hallgattok, Isten szeretetből alkotott meg benneteket. Szeretetből hívta létre ezt a világot. A te alapanyagod nem a hús, a vér, a víz és mindaz, ami alkotja a testedet, hanem Isten szeretete. Azért létezel, mert Isten szeret. És Isten arra hív téged is, hogy belekapcsolódj ebbe a szeretet áramlatba, hogy minél jobban szeress őt és testvéreidet, akiket mellé teremtett. Most akik ott ülnek melletted a padban, vagy ott vannak a házadban, szereted-e őket úgy igazán, úgy nagyon igazán, szereted-e őket? Jézus azt mondja, hogy az az igaz barát, aki életét adja a másikért. Oda tudnád-e adni az életedet a melletted ülőért, a családtagodért, a szeretteidért? Persze jó keresztényként szeretjük a kirakatot csodálatosra díszíteni, ezért bólogatunk. Persze, nagyon szeretjük, odaadjuk az életünket is. De tényleg? Tényleg oda tudnád adni az életedet? És hadd legyünk őszinték, hogy vagyunk annyira önzők, hogy a szánkkal gyakran mondjuk, hogy persze, nagyon szeretem. Az életemet is odaadom érte. De vagyunk annyira önzők, hogy azért mi sokszor magunkat tesszük az első helyre. Ezért a mi drága Jézusunk, aki közénk jött maga az Isten, hogy elmondja az örömhírt, Isten országán a nagy titkát, megtanított számunkra egy csodálatos imádságot, amelyet hiszem, hogy mindannyiunk szinte elsőként az imádságok közül megtanultunk. És ez nem más, mint a mi atyánk. Most lehet, hogy gondoltok nagy, már megint a mi atyánkról fog valaki beszélni. Igen, egy kicsit arról szeretnék, mert már maga, ahogy kezdődik, Jézus, amikor arra hív, hogy merjük Istent megszólítani, akkor nem azt mondja, hogy úgy imádkoz Istenhez, hogy ó, én Istenem, hanem arra bátorít, hív bennünket, hogy úgy szólítsuk meg az Istent, hogy a mi atyánk, és az én atyám, és a te atyád. Mind a kettőnknek az atya. Közös atyánk van, hogy te is, meg én is testvérek vagyunk Istenben. Az ő teremtményei, az ő álmából és vágyából születtünk. Hiába próbáljuk egymást megtagadni, vagy egymásnak hátat fordítani, vagy lehet, hogy most éppen haragszunk egymásra, nem tudjuk ezt a közös gyökeret kitépni a földből, és a közös gyökér, a közös forrás, az élet forrása nem más, mint a mi Istenünk. És Jézus erre tanított bennünket, hogy merjük Istent így tekinteni, mint közös atyánkra. És tudjuk jól, hogy a mi atyánkban 7 kérés van. Ha megszámolod a kéréseket, akkor kijön a 7-es szám. A 7-es a Szentírásban a tökéletességet jelentette, az azt jelenti, hogy a teljességet, és minden belefoglal a 7-es szám. A 7 kérésben minden benne van, amire az embernek szüksége van. Az első 3 kérdés így hangzik. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. 1-es szám, 2. személy. Milyen érdekes, hogy itt sem azt mondja az Úr Jézus, hogy úgy imádkozz, hogy legyen meg az én akaratom, jöjjön el az én országom, legyen meg, szenteltessék meg az én nevem, hanem magunkról, Az Isten arra hív bennünket, hogy fordítsuk a tekintetünket Isten felé. És ez nagyon megfelel annak, amit Jézus a fő parancsban tanít nekünk, hogy szeresd Uradat teljes szívedből, lelkedből, elmédből és minden erődből. Az első az Isten. És én hiszem, hogy amikor ezt az imádságot teljes szívvel imádkozzuk, akkor tényleg Isten dicsőítjük. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Jézusnak a legnagyobb örömhíre az volt, amit elmondott nekünk, hogy Isten országa nem valahol messze, távol van, hanem Isten országa köztünk és bennünk van. Sokszor a mennyországról úgy beszélünk, ami a halálunk után esetleg elkövetkezik. De Isten ország és a mennyország már itt a földön elkezdődik számunkra. A te döntésed, hogy minek az építője leszel itt a földön. Isten országának, a mennyországnak, vagy pedig a saját poklodat építgeted meg itt a földön. De Jézus mindenképpen arra hív, hogy a mennyország építője légy itt a földön. És a mennyország valahogy növekszik bennünk. Gyermekként mondhatnánk, hogy gyermek alakú, egészen kicsin, de hogy az élet telik, az Isten országának növekednie kell. Hol mutatkozik meg, hogy Isten országa növekszik benned? Hogy egyre jobban szeretsz. Hogy egyre könnyebben tudsz megbocsájtani. Hogy egyre jobb emberré válsz. Isten országának ez kell legyenek a jelei, hogy napról napra jobban szeretsz, hogy napról napra könnyebben meg tudsz bocsájtani, hogy napról napra egyre jobb emberré válsz. És ott van az mi atyánknak a második része, add meg nekünk mindennapi kenyerünket, a mi kenyerünket, bocsáss meg a mi bűneinket, vétkeinket, ne vidd minket kísértésbe, és szabadíts meg bennünket a bűntől, a gonosztól. Itt is többes szám első személyben beszél az Úr Jézus. Nem azt mondja, hogy úgy imádkozz, hogy Uram, add meg az én kenyeremet, az én bűneimet bocsáss meg, engem szabadíts meg a gonosztól, engem ne vidd a kísértésbe, hanem azt mondja, hogy a mi kenyerünket, a mi bűneinket, bennünket ne vigy kísértésbe. Itt is az Úr Jézusnak a szenzációs pedagógiája van benne, hogy Jézus magunkról, a te felé, a másik felé, az embertársad felé fordítja a tekintetünket. Tehát Szent Ignác, aki az életét arra adta fel, vagy arra szentelte fel, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére szenteljen és tegyen, ráeszmélt arra, amire Jézus tanított bennünket a mi atyánkba. És kedves testvérek, kinek megy ez? Hát valójában egyikünknek sem megy tökéletesen. De ne felejtsd el, hogy Isten nem terem selejtet. Ezt nagyon kérlek mindannyian, kicsik is nagyok. Nagy-nagy betűkkel írd a szívedbe, hogy Isten nem terem selejtet. Hogy vannak hibáid, gyengeségeid, bűneid, vétkeid, hazudnál, ha nem ismernéd be. Hazudnál, ha azt mondanád, hogy nincsenek bűneid, vétkeid, gyengeségeid, sőt, visszaeső bűneid. De azért van a gyontatószék, a gyónás szentsége, hogy azokat rendre lepakold. Egyszer, kétszer, százszor, ezerszer, nem baj, csak kezd újra. Nem az a baj, hogy elköveted a bűnt, hanem az, hogyha benne maradsz. Ezért nagyon kérlek benneteket, kicsik is nagyok, éljetek Istennek ezzel a nagy ajándékával, hogy a Szent Jónásban leteheted a bűneidet, és Istennel tiszta lappal kezdheted a kapcsolataidat. A kapcsolatot. Isten nem terem selejtet. Értékes vagy, gyönyörű vagy, Isten csodál téged, a szép oldaladat látja, és tudod, miért vagy értékes, szép, jó és igaz? Azért, mert Isten benned lakik, és Isten a gyönyörűséget látja benned. Ezért, amikor tükörbe nézel, reggel vagy este, akkor ne azt nézd, hogy eláll a füled, mint nekem, vagy nagy a hasad, mint nekem, vagy a gyengeségeidet, a hibáidat, hanem lásd meg azt, ahogyan az Isten lát téged. Isten nem ezt nézi, amit mi nézünk egymásba. Isten azt nézi, ami szép benned. És Isten soha nem fogja azt mondani, mint szokták néha a szüleink mondani az elkövetett rosszaságaink miatt, hogy takarodj a szobádba. Isten nem mond ilyet. Isten azt mondja, gyere hozzám, én szeretlek téged. Lemosom lelkedről a bűnt, az enyém vagy, értékellek. Az enyém vagy, értékellek. Hát én kérem Szent Ignácot, hogyha csak egy kicsit is megérzünk, megízlelünk abból, amire ő feltette az egész életét, akkor már hiszem, hogy a mi életünk is jobbá válik. Amikor nem magunk felé fordítjuk a tekintetünket, hanem arra hív az Isten, hogy feléje és egymás felé fordítsuk a tekintetünket, a nézésünket. És arra hívlak benneteket, táborlakók, hogy az elkövetkező két napban, amíg van ez a tábor, próbáljátok egymásban meglátni a szépet, az igazat, a jót, és tegyétek szóvá, milyen szép a szemed, fiúk, hajrá, a lányoknak lehet mondani, lányok pedig elfogadhatjátok a bókot, a kedvességet, lányok pedig mondjátok a fiúknak, mi milyen erősek vagytok, milyen jól gitároztok, milyen segítőkészek vagytok. Nem kell sajnálni egymástól az elismerő és dicsérő szavakat, mert azt az oldalunkat jól ismerjük, amikor a hibákat kell megjegyezni, hogy ej, de lusta vagy, ej, te ezt nem csinálod, ej, te azt nem mondod. És még büszkék is vagyunk rá, hogy ami a szívemen, a számon van. De csak ennyi van a szívedben? Csak a megszólás van a szívedben? Csak a hibákat tudod szóvá tenni? Ennyit látsz a szívedből? Vagy pedig a jót is, amit sokszor elfelejtünk szóvá tenni? Hát én kérem Szent Ignác közbenjárását, hogy Isten adjon mindannyiunknak olyan szemüveget, és ha kell, akkor kérlek cserélj szemüveget, hogy meglásd a társadban, a házastársadban, a barátodban, a kedvesedben, a gyermekedben, a szüleidben, a jót, a szépet és az igazat. Hát adja Isten, hogy így legyen. Amen. Kérjük testvéreink Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
3: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme. Ne hagyj egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Aki nyájadat Péterre és utódaira biztat, add, hogy Leó pápánk, az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Aki válladra veszed a gyengét, és felkotattod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Aki életedet adta a gyuhaidért, ölel szentséges szívedre, elhunyt Ingridke, József és István testvéreinket, valamint elhunyt szeretteinket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki ezt is uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
4: 159-es énekünk.

0: imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot,
0: nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Urunk Istenünk, vedd jó néven Szent Ignác ünnepén bemutatott adományinkat, és add, hogy ez a szent áldozat, amelyet az életszentség fúrásává tettél, minket is valóban megszenteljen Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekkel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anya Szent Egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, s hogy üdvösségünk szent titka valóra válik bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk jóságodat mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mérünk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk,
0: és itt elvalljuk föltámadásodat,
1: ami el nem jött.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és egész népeddel együtt.
2: Emlékezzél meg, Urunk, Ingridke szolgálódról, József szolgádról, István szolgádról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, Lolojai Szent Ignáccal, a szent apostolokkal is, minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő fele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiár a szívünkbe a Szent Lélek által, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
3: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki ezt is uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
3: És a
2: engesztelődjetek ki szívből egymással.
3: Legyen békesség, köszönjük.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjjön,
0: hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus test és vérét.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a dicsérő áldozat, amelyet Szent Ignácért hálát adva mutatunk be előtted, segítsen el minket fölséged örök dicséretére, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen. Kedves testvéreim, holnap reggel 8 órakor lesz Szent Mise.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a
0: veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A Szent Mise áldozatot bemutattuk, menjetek és járjatok békével.
0: Istennek legyen hála. Imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák, könyörgünk ti hozzád. Kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására. Oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küld nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
3: A 139-es énekünk.

0: Kedves hallgatók, szent misét közvetítettünk Tasnád Szántóról, a Loyolai Szent Ignác templomból, melyet bemutatott Tóth Attila tasnádi plébános, és a kántori szolgálatot ellátta a gitártábor haladó csoportja. A mikrofonnál Murasa Mónikát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Tasnád Szántó plébánia templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Tasnád Szántó falu és községközpont a Parciumban Szatmár megye egyik települése beosztott falvaival, Érkőrössel és Érszodoróval. 2011-ben 2377 lakost számláltak, ebből 662 magyar ajkut. Tasnád városától északnyugatra fekszik. Tasnád Szántó neve az oklevelekben 1205-1235 körül tűnt fel Zumtóú Zamptó néven, 1450-ben Tasnád Szántó, 1688-ban Szántó néven írták nevét. A 15. században a település már az Érmellék egyik legnagyobb helyének számított, népessége ekkor a vármegyében a harmadik volt. 1389-ben Zsigmond királytól Szántói János és István a Petőfiai kérésére Tasnád Szántó részére országos vásártartásra nyert engedélyt. 1420 és 1560 között a falu birtokosai a Csáki, a Csernavódai, Becski és Kende Mihály birtokosok családjaik voltak. 1561-ben a Becskiek és Kendi Mihály hűtlenségük miatt elveszett birtokába Baranyai Kelemenfi, másként Fekete Jánost és Pécsi Tamást, azaz Balogh Fekete Jánost iktatták be. 1692-ben Becski György elzállagosította Tasnád Szántót és más birtokait 1500 magyar forintért Muranici, Horváth Jánosnak és nejének, Szalai Barkóczi Katának juttatta. Tasnád Szántón a Hajnalhegy északi oldalán levő Mönösztirje Kolostor nevű helyen a szájhagyomány szerint olasz barátok kolostora és temploma állt. E szerzetesek valószínűleg a Rákóczi forradalom után telepedtek itt le, s ugyancsak a 18. században üzték el őket a becskiek. A település erdején keresztül egy északkeleti irányú széles árok és sánc nyomai láthatók, melyek állítólag Szatmárig húzódnak. 1919-ig Magyarországhoz tartozott, előbb Közép-Szolnok vármegye, majd Szilágy vármegye részeként. A magyarok a lakosság 34%-át alkotják, a falu nevezetességei a református templom, az ortodox templom és a római katolikus templom. A falu középkori temploma a 16. század során a reformátusoké lett, később a török háborúk alatt a település elnéptelenedett. A katolikus közösség a Tasnád Szántói előnevet használó Becski család támogatásával erősödött meg, mivel Becski Ignác földesúr 1809-ben új katolikus kápolnát építetett, amelyet 1824-ben szenteltek fel. 1817-ben vissza is tértek a katolikus hitre. 1829 óta plébánia, 1831. május 23-án helyezték el az új templom alapkövét, amelyet Loyolai Szent Ignác tiszteletére szenteltek föl 1837. július 31-én a patronus ünnepén Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök szentelte. A Tasnád Szántói ősök azért választották példaképükén Loyolai Szent Ignácot, mert a nevével fémjelzett lelkiség Isten keresésére buzdít, úgy, hogy nem zárkoznak el a világ forgatagától, éppen ebben keresve a Teremtőt, meg is találják benne azt. A templom három tengelyes főhomlokzatából a torony enyhe rizalittal ugrik előre. A homlokzatot tagoló pilaszterek dór, míg a torony két felső szintjén már iron és korintuszi fejezetet kaptak. Az egyes szinteket gazdagon profilált párkányok választják el egymástól. A tornyon órák is vannak, sisakja egyszerű. A kétsesüveg boltozattal fedett hajóhoz csatlakozik a keskenyebb, szintén boltozott szentély. A templom berendezéséből a főoltár érdemel említést, amelyen a négy ion fejezettel, timpanonnal díszített tabernákulum és két adoráló angyal kapott helyet. Fölötte a falra függesztve Szent Ignácot, a jezsuita rend alapítóját, a 19. századi olajkép látható. Tornyában három harang van és egy óra szerkezet. A templom belsejét több szobor is díszíti, Jézus szíve mellékoltár, Szent Antal, Szűz Mária, Kis Szent Teréz és Szent József. Tasnád Szántóhoz még két plébánia tartozik, Király Daróc és Ady Endre, azaz Érmincent, és azok filiái. Híveiket arra buzdítják, hogy mindenkiben úgy kell ízzon a szeretett tüze, mint egykoron Loyolai Szent Ignácba ízott, akiben kiolthatatlan vágy égett azért, hogy az embertársait Istenhez vezesse. Nem véletlen, hogy Szent Ignácot a szent tűz embereként emlegetik, mindenki számára útmutatást jelenthet. Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Közel 10 alkalommal szerveztek már gitártábort is, ami nem csak a gitározásban való fejlődést jelentette a táborozóknak, hanem lelki újulást is hozott a számukra. A templom a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Középszolnoki főesperesség, Tasnádi esperesi kerülethez tartozik. A búcsús ünnepet július 31-én, Loyolai Szent Ignác emléknapján tartják. Örökös szentségimádási nap december 2. vasárnapja. A műsor a Tasnád Szántói plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 19 óra.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt.
2: Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ha augusztus, akkor Mladi Fest.
1: Idén is házhoz érkezik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál mindazok számára, akik nem tudtak elzarándokolni a kegyhelyre.
0: Katekézisek, tanúságtételek, közös imák, szentmisék és szentségimádások 5 napon keresztül.
2: Az ünnepélyes megnyitó augusztus 1-én lesz, szombaton este 8 órától. Vasárnap délután 17 és 23 óra között jelentkezünk, majd hétfőtől szerdáig, délelőttönként 10 és 13 óra között, délutánonként pedig 17 és 23 óra között. Az idei 37. Mládi Festet a magyarországi EVTN katolikus tévé jóvoltából fogjuk közvetíteni.
0: Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-e és 6-a között.
1: Ünnepeljen, töltekezzen otthonról, mert a kegyelem nem ismer határ.

0: Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatójának, a Mária Rádióban celebrált szentmiséinek prédikációi közül válogatunk önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent János könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben így tanított Jézus. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön által a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá. De aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez. A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tettei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd jusson nyilvánosságra, hogy tetteit Istenben vitte végbe. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Folytatódik az evangélium és sorozatunk ugyanazzal a mondattal, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Tehát a Nikodémussal folytatott párbeszéd elején arról volt szó, hogy a hívő ember a keresztségben újjá kell szülessen, tehát a vízzel, és most ennek az ajándéknak a forrását tárja fel az evangélista. A megváltás oka az atya szeretete a világ iránt, vagyis a bűnös emberiség iránt, amely semmiféle előzetes érdemet nem tud felmutatni. Tehát Isten áldozathozatallal mutatta ki az ő jó akaratát. Így tehát a hit tárgya Istennek ez a nagy tette. Az igazi hitben benne van a hódolat, és benne kell legyen a szeretet az atya iránt. És ezt az igazságot olyan fontosnak tartja az evangélista, hogy tagadó formában is megismétli, tehát azt mondja, hogy az atya nem ítélni küldte el a fiút, hanem azért, hogy megmentse a világot. Tehát Isten különben sem akarja elítélni az embert, hanem a hitetlen ember ítéli el magát azzal, hogy jobban szereti a sötétséget, mint a világosságot. Tehát hátat fordít Isten szeretetének, és éppen ezért nem részesülhet a szeretet áldásában. Egyszer egy idős papbácsi fogalmazta meg a bérmálkozóinak, hogy ha a Szentírásnak ezt az egyetlen egy mondatát is meg tudom értetni veletek, akkor már elég az, amit tanítottam. És most mondhatná valaki arra, hogy hát na, ez az idős papbácsi ugyancsak szűkre szabta a bérmálási felkészítő anyagot, de én azt hiszem, hogy mégis igaza volt, mert ha valaki csak egyetlen egy bibliai mondatot is igazán megérti, megismeri, és el is hiszi, akkor az elegendő neki úgy a földi életre, mint az örökké valóságra. És éppen ezért szeretnék még egyszer erről a mondatról, mint a tegnap is, ahogy erről beszéltünk, elmélyedni, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Jézus kijelenti, hogy Isten szereti ezt a világot. Igen, hát ezt mi is nagyon jól tudjuk, mert így tanították már gyerekkorunkban a hittanórákon. Rengetegszer hallottuk ezt a mondatot, már nagyon sokszor benne van a Szentírásban, és mi magunk is nagyon sokszor mondjuk. De vajon hisszük-e igazán? Meg vagyunk-e győződve róla úgy, hogy másokat is, akik kétségbe vonják ezt a mondatot, meg tudjuk-e mi győzni a hitünkkel? A tegnap odáig jutottunk el, hogy hinni kell ebben az örök életben, ebben a szeretetben hinni kell. Ahogy mondtam az előbb, Istennek ez a nagy tette a hit tárgya tulajdonképpen, hogy szeret bennünket, hogy megváltott. De én hiszek ebben a tettében egyáltalán úgy, hogy aki kételkedik ebben, meg tudjam győzni, hogy bocsi, neked nincs igazad. Tehát nem úgy van a világban, hogyha egy kicsit szétnézünk, hogy egy kicsit érthetetlenné válik számunkra Istennek ez a szeretete? Vagy talán nekünk is megrendül a hitünk benne? A szenvedés ugye mai nap is olyan égbe kiáltó, és olyan igazságtalanság is nagyon sokszor előfordul, a nyomorúság, szemérmetlen hazugságok, és ilyenkor, mintha az Isten szeretetéről kár lenne beszélni, úgy tűnik. Tehát a jó Istenről olyan üres mondatok hallatszanak el a tapasztalati tényekkel szemben, például, hogy jobban megértsük, hogyan tudok magyarázni én Isten szeretetéről annak a házaspárnak, akinek most halt meg az újszülött gyereke. Ugye milyen nehéz ilyenkor Isten szeretetéről beszélni? Vagy hogyan beszéljek én egy olyan családnak az Isten szeretetéről, akit esetleg egy pár napja ütött el a gyerekét az autó halálosan? Vagy hogyan beszéljek én annak az embernek az Isten szeretetéről, ahonnan akinek nincs, amit megegyen? Hogyan beszéljek én egy olyan Isten szeretetéről azzal az embernek, azzal az emberrel, akinek esetleg szétbombázták a házát? Talán, ha őszinte lenne, azt mondaná, hogy hát jó, ez nagyon szép dolog, de én fázom. Nekem nincs, amit megegyek. Nekem papírral van beragasztva az ablak. Nekem már többé nem lehet gyerekem. És ugye, ha szembenézünk az ilyen emberekkel, akkor a szemükben látjuk ennek, ezeknek az átélt iszonyatoknak az emlékeit, hangtalanul is, ahogy panaszkodnak azok a szemek. Na, szereti Isten a világot, és rászakad a padlás, mert van ilyen is. Ugye ilyenkor most húsvéti öröménekkel van tele az egész világ, de mégis a szívekben nem kiállt-e hangosabban az a keserű panasz, amit Jeremiás proféta is sírt tele egykor Jeruzsálem romjai között. Tehát úgy szerette Isten a világot. Nagyon nehéz erről a szeretetről ma beszélni az embereknek. De hát akkor feltevődik a kérdés megint, hogy miben látszik meg ez a szeretet, amikor annyi kétségbeesés, annyi szomorúság, annyi hitvánság, hogy mondtam a tegnap is, kegyetlenség van ebben a világban. Amikor ez a világ egy olyan új katasztrófa felé sodródik, amit egy ember sem akar, amit mégis a saját bűnünkkel mi is siettetünk azonban. És akkor újra feltevődik a kérdés, hogy valóban Isten szereti ezt a világot? Honnan tudhatom meg ezt? Hogyan maradhatok meg ebben a bizonyosságban minden nyugtalanító körülmény közepette is? Hát ahhoz, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy valamit is megértsünk Isten szeretetéről, vagy valami sejtelmünk is legyen, előbb valami mást kell megértenünk ebből a szentírási mondatból. Mégpedig azt, hogy ezen a világon nincsen senki, igazán senki, aki Isten szeretetére méltó lenne. Érdemes lenne, aki arra igényt tarthatna. Nincs. Istennek nincs szüksége arra, hogy téged szeressen. Nincs. Mert ő a tökéletesség. Ő szeretetből megteremtette a világot, és megteremtette benne az embert. De én nem vagyok méltó arra, hogy engem Isten szeressen, mert bűnös vagyok. Na most, hogyha én ezt megértem és tudatosítom, hogy Isten engem így szeret, akkor megértem azt, hogy mi Isten szeretete a világgal. Nem tudom, hogy elég érthető vagyok-e. Tehát tudatosítanom kell magamban azt egyszer, hogy én nem vagyok méltó Isten szeretetére. Mert én is szennyezem ezt a művét, amit ő szeretetből teremtett, a világot. És hogyha én ezt alázattal el tudom ismerni, hogy nem vagyok én méltó, ugye a Szentmisében is benne van, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak ezt szóval mond. Na hát ugyanez van. Ha én ezt tudatosítom, az én bűnösségemet, hogy nem vagyok méltó Isten szeretetére, akkor megértem, hogy Isten miért adta egyszülött fiát értem. Itt mérhet össze a te szereteted az Isten szeretetével. Tehát csak mi emberek szoktunk úgy különbséget tenni, ugye, hogy vannak jó emberek és rossz emberek. Kedves, szeretetre méltó, utálatos, gonosz lelkek. A Szentírás azonban erről nem tud semmit, mert Isten szava félreérthetetlenül arról beszél, hogy az emberiség Isten haragja és büntetői ítélete alatt van. Hogy mi mindnyájan pici gyermekeinkkel együtt a harag fiai vagyunk. Nem szeretjük hallani ezt, viszont benne van a Szentírásban több mint százszor ez a szó, ez a mondat, úgymond, illetve kifejezés, hogy Isten haragja. És csak kettőt említek meg ezek közül. A Jeremiás könyvében, az Ószövetségben az van, hogy az Úr igaz Isten, élő Isten, örökkévaló király, és az ő haragja előtt reszket a föld. Vagy Pál apostol a másik a romaiakhoz írt levelében írja, a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak, és Isten igaz ítélete kijelentésének a napjára. Tehát több mint százszor van a Szentírásban benne Isten haragja. Tehát vigyázzunk nagyon, mert aki csak úgy minden további nélkül magától értetődőnek tartja azt, hogy Isten szeretet, vagy hogy igen, akkor az a tűzzel játszik, és éppen úgy gúnyolódik Isten haragjával, mint a híres Voltaire, ugye, aki csufondárosan azt mondta egyszer, hogy Isten majd megbocsátja a bűneinket, hiszen neki ez a hivatása. Nos, hát nem így van. Annyira nem így van, hogy még akkor, hogy még amikor a megváltásról, Isten evangéliumának a szíve közepéről beszél a Szentírás, azt mondja, hogy aki nem enged a fiának, Jézus Krisztusnak, nem lát életet, hanem azon az Isten haragja marad rajta. Tehát vigyázzunk, mert a történelemből, ahol felemelő és lesújtó események olyan szorosan egymás mellett vannak, vagy a saját életünk tapasztalataiból, ahol szép és csúnya dolgokat is annyira összetudunk szőni egymással, sohasem fogunk mi meggyőződni arról, hogy ezekből, hogy Isten valóban szereti ezt a világot. Tehát sőt, sokkal előbb arról fogunk meggyőződni, hogy Isten ítélete alatt van ez a világ, és mi magunk is. Tehát megint nagyon mélyre lementünk egy picit, úgy teológiailag is, hogy nagyon kell vigyázni. Tehát, és akkor ugye akkor feltevetik, most biztos sokan felteszik a kérdést, hogy akkor most az atya miről beszél? Akkor Isten mégsem szereti ezt a világot? Az ő haragja van benne? És ha én bűnös vagyok, akkor engem nem szeret Isten? De igen. És azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete, ahogy mondtam a tegnap is, hogy elküldte egyszülött fiát erre a világra. Tehát az, hogy Isten mégis szereti ezt az ítélet alatt levő világot, kizárólag csak abból a tényből vehessük tudomásul, hogy Jézus Krisztus megszületett. Emberré lett. Önmagát, a maga életét beleadta ebbe a mocskos bűnös világba. Tehát itt kezdődik a szeretet. Hogy Isten annyira szeret, hogy ebbe a bűnös világba, melyet én is még a bűneimmel még rátetőzök, elküldte a tökéletességet. Eljött Jézus Krisztus, mert szeret. És mint ember, ő is beleadta életét, értet ebbe a világba. És ebben való hit nélkül, tehát a Jézus Krisztusban való hit nélkül, tulajdonképpen csak az ördögnek a praktikáját, vagy legfőjebb Isten haragját fedezhetjük fel a világban. Tehát ha te nem hiszel Jézus Krisztusban, akkor te nem látsz magad körül egyebet, csak a haragot, a rosszat, a gyűlöletet, az irigykedést és a többi. És itt jön be neked a szenvedés. És ezért vádolod te az Istent. Tehát olyan logikusan fel van építve az egész. Hiszek-e én egyáltalán akkor ebben? Most lemérheted, hogy mekkora, milyen a te szereteted. De nagyon sok olyan ember van, aki egyfolytában csak kritizál. Neki nem tetszik a vallás, nem tetszik neki a kultúra, nem tetszik neki az irodalom, nem tetszik neki a hit, nem tetszik neki semmi, és egyfolytában mindent kritizál. Ezért mert nem hisz Jézus Krisztusban. És ezért dogma az, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs üdvösség. Jézus Krisztus maga az egyház, tehát egyház nélkül nincs üdvösség. De őt feltevődik az a kérdés, hogy akkor mi van azok, akik nem hallottak még Jézus Krisztusról. Na de erről már egy másik katekézis alkalmával beszélhetünk. No, tehát visszatérve, akkor Isten nem szereti a világot, de igen. Az a Jézus Krisztusban való hit nélkül nem tudod megtapasztalni Istennek a szeretetét. Ha nem hinnék Jézus Krisztusban, akkor az életnek nem lenne értelme. Akinek Jézusra nincs szüksége, aki őt nem igényli, aki őt, mint Istennek a világ iránti szeretete egyetlen kinyilatkoztatását is elveti, az az ember folyamatosan ítélet alatt van. Annak a számára a pokol már megvan. Tehát aki néz körül környezetünkben is, hány ilyen hitetlen ember él, és ott fetreng az utca poraiban, ezt most úgy idézőjelben mondom, és egyfolytában szenved, mert hitetlen. Nem hisz Istenben, nem hisz Jézus Krisztusban, nem hisz a Szent Háromságban, nem hisz az egyházban. És ez az Isten szeretete, ez nem csak néhány szimpatikus emberre korlátozódik le, hanem az egész világra. És éppen neked a keresztség által, amiből újjászülethetsz, küldetésed van, hogy ezt az isteni szereteted magad körül továbbadd. És nem kell elmenni Afrikába ezért missziózni. Ezt megteheted itthon a saját udvarodon belül. És ez a nagy örömüzenet nekünk ma, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Matematikus napunk erről szól, erről a kegyelemről. Hogy Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelent. Mindazoknak, akiket mi jó, derék, becsületes keresztény embernek szoktunk tartani, és mindazoknak is, akik gonoszak, pogányok, Isten tagadók. Tehát ez az isteni jóság, ez az isteni szeretet, megszületett a betlehemi jászolban, majd ott függött kifeszítve a Golgotai kereszten, és szintén szeretetből most üres a sír, mert feltámad Krisztus. És ez a testé vált isteni szeretet most újra rád néz, és minden embert és téged is megszólít. És ez ekkor jön újra megint, hogy Isten haragját magamra vettem helyetted. Ugye az Ószövetségben több mint százszor van benne az Isten haragja, jött Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy én magamra vettem ezt a haragot. Érted? Helyetted? Akkor megint feltelted a kérdést, hogy milyen az én szeretetem? Milyen az én hitem? Hasonlítsd össze. Hiszek én egyáltalán abban, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát? Tudok én ebbe egyáltalán hinni? És Isten haragját magamra vettem, azt mondja Jézus. A megváltás árát kifizettem a te bűneidért. Tehát végre higgy bennem, fogadj el engem, mint megváltódnak. Mit tegyek még? Ezt kérdi Jézus. Semmit nem kell tegyél. Higgy ebben. Higgy ebben a dologban, és akkor Isten téged megbocsát neked, elfogad, visszafogad gyermekének, átölel. És az ő ölelésében akkor te is tudsz szeretni.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsor kínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától, református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől, élővíz folyói, Mörgulesz Kukotizó műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás, ima a nemzetért, ezt követi a békerózsa fűzére, majd a kispapok imája a hivatásokért. 21 óra 25 perctől hitigasságok szívnek és léleknek, Csont Ede atya műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 óra 15 perctől a Zsolozsma befejező imaóráját imádkozhatjuk együtt. 22 óra 30 perctől a lélek tüzében dr. Sávai János atyával. 23 órától ima a családért, Kertész Marika és Tibor műsora lesz hallható, és 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek! Ma este famoháról és cserebingóról mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! Volt egyszer egy ember, elment az erdőbe, és egy egész zsák famohát szedett össze. Azt gondolta, ha elviszi a városba, valakit csak megcsal vele, pénzért eladja. Volt egy másik ember is, az meg cserebingót szedett egy zsákkal. Azt gondolta magában, elviszi a városba, eladja pénzért, valakit csak megcsal vele. Megy ez a kettő, összetalálkoznak mendegélve a város felé. Jó napot! Jó napot! Kérdezi az egyik a másikat. Mit viszott? Én gyapjút viszek eladni. Hát maga mit visz? Én diót viszek eladni. Együtt mennek tovább, aztán az egyik azt mondja. Nem lenne jó, ha cserélnénk? Odaadnám a gyapjút a dióért. Hát azt lehet, én is odaadnám a diót a gyapjúért, akkor cseréljünk. El is cserélték, aztán elváltak egymástól. Miután elváltak, belenéztek a zsákba, akkor látták, hogy mit kaptak. Telt múlt az idő, egyszer megint összetalálkoztak. Mondták egymásnak. Na jól megcsaltál, te famoha? Te magad is megcsaltál, te cserebingó. Mostantól legyünk mi jó komák. Menjünk együtt tovább. El is mentek szolgálni, tehénpásztornak szegődtek el. Más dolguk nem volt, csak egy tehénre vigyázni. Elment a tehénnel először famoha. A hosszú napon a tehén csak bogárzott, de estére mégis elszökött. Mikor famoha hazament, verést kapott a gazdától. Kérti cserebingó. Hogy volt a szolgálat, jó komám? Jaj, nagyon jó volt. Ha tudtam volna, hogy ilyen, vittem volna egy széket és egy párnát is. Egész álló nap csak üldögéltem és aludtam. Másnap megy a másik, el is visz egy széket és egy párnát is. Hát a tehén a hosszú napon csak bogárzott ide-oda. A széket, a párnát egész nap csak cipelte a kezében cserebingó, de estére mégis elszökött a tehén. Verést kapott ő is. Már most mit csináljunk, barátom? Az éjjel elfutunk, itt hagyjuk ezt a szolgálatot. El is futottak, ott hagyták a szolgálatot, és mentek odébb. Ahogy mentek, megszomjaztak. Egy kúthoz értek, de vödör nem volt, semmi. Hát le kellett szállni a kútba. Leszállt előbb cserebingó, ivott egy jót, csak úgy a markából, aztán a famoha kihúzta. Leszállt famoha is a kútba, de a cserebingó nem húzta ki, ott hagyta a kútban és elfutott. Famoha nagy nehezen jutott ki a kútból. Ettől kezdve külön úton jártak, más komát kerestek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Szent Ignácé ma énekünk, hatalmas tábor lelke ő, beszédben, tedben ragyogó, fáradhatatlan hadvezér.
1: Páratlan égő szeretet az ég urához fűzi őt. Isten dicsérje minden itt, ez volt egyetlen öröme.
0: Magát és elszánt seregét nagy feladatnak szenteli, Krisztusnak óvni jogait, gyomlálni minden tévedést.
1: Ihlette Isten lelke őt, a lángelmét, bölcs oktatót, az üdvösségnek útjait késő koroknak mondta el.
0: Elküldte bátor társait, távol földekre szerteszét, az egyház éjjel virulón, friss hajtásokkal gazdagon.
1: Szent háromságnak tisztelet, ő rendelt nekünk íj vezért, hogy példájára szüntelen Krisztus dicsérje életünk. Amen.
0: Gyógyíts meg engem, Uram, mert vétkeztem ellened. Boldog, aki gondol a szűkölködőre, annak az Úr megmentője lesz a rossz napokban.
1: Megőrzi őt az Úr, és életben tartja. Boldoggá teszi a földön, és nem adja át ellenségei dühének.
0: Beteg ágyán segítséget hoz neki az Úr, és enyhülést ad minden betegségében.
1: Így szóltam, Uram, könyörülj rajtam. Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
0: Ellenségeim rám átkot szórnak. Mikor hal meg már, és neve mikor vész el?
1: És ha egyik bejön, hogy meglátogasson, hazugságot beszél, gonoszságát szívébe gyűjti, és gyalázni kezd, amikor távozik.
0: Összesug romlásomra minden ellenségem, rosszat forralnak ellenem.
1: Halálos kor van már benne, ágynak esett, nem is kel fel soha többé.
0: Még barátom is, akiben pedig bíztam, aki együtt ette kenyerét velem, sarkát emelte ellenem.
1: De te, Uram, könyörülj meg rajtam. Állíts talpra, hadd fizessek meg nekik.
0: Abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, ha nem ül diadalt fölöttem ellenségem.
1: Te pedig engem ártatlanságomért felkaroltál, és színed elé állítottál mindörökre.
0: Áldott az Úr, Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. Amen, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Gyógyíts meg engem, Uram, mert vétkeztem ellened. Velünk van a seregek Ura, a mi menedékünk Jákob Istene. Isten a mi menedékünk, a mi erős várunk. Biztos segítségünk, amikor szorongatnak minket.
0: Nem félünk ezért, ha a föld háborog, és ha a hegyek a tengerbe zuhannak.
1: Hadd zúgjanak és áradjanak vizei, hadd rengjenek viharától a bércek.
0: Csörgedező patakok vidítják Isten városát, a magasságbelinek szentséges lakhelyét.
1: Nem fog megrendülni, mert Isten lakik benne. Isten oltalmazza már kora hajnalban.
0: Nemzetek tomboltak, országok inogtak. Az Úr mennydörgő szózatától megrettent a föld.
1: Velünk van a seregek Ura, a mi menedékünk Jákob Istene.
0: Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, a csodákat, melyeket a földön végbe vitt.
1: Elnémítja a hadakat szerte a világon, összetör íjat, lándzsát, összezúz, a pajzsokat tűzben elégeti.
0: Legyen elég, és lássátok be, az Isten én vagyok. Fölséges a nemzetek közt, fölséges a földön.
1: Velünk van a seregek ura, a mi menedékünk Jákob istene.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben,

0: mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Eljön minden nemzet, és színed elé borul, Urunk.
0: Rövid olvasmány. Nekünk, erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga javát kereste, hanem, ahogy írva van róla, gyalázói szidalmai rám hullottak. Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
1: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
0: Isten országává és papjaivá tett bennünket
1: saját vére által.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja?
0: Áldott legyen az Isten, aki kegyesen tekint a nélkülözők kéréseire, és betölti javaival a szűkölködőket. Könyörögjünk hozzá bizalommal.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
0: Jóságos Atyánk, kérünk téged egyházunk szenvedő tagjaiért, akikért az egyház feje, Jézus a keresztfán esti áldozatként feláldozta életét.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
0: Oldozd fel bilincseinket, világosítsd meg vakságunkat, támogasd az árvákat és az özvegyeket.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
0: Öltöztesd lelki fegyverzetbe minden hívedet, hogy ellenállhassunk az ördög cselvetéseinek.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
0: Halálunk óráján állj mellettünk, Urunk, kegyelmeddel, hogy hűségesnek találj minket, és a te békédben költözzünk el ebből a világból.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
0: Vezesd magadhoz a megholtakat örök világosságodba, amelyben lakózol, hogy mindörökre lássanak téged.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
0: Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Istenünk, te Loyolai Szent Ignácot egyházadban arra hívtad, hogy neved mind nagyobb dicsőségét terjessze. Add, hogy őt kövessük földi életünk harcaiban, és közben járására vele együtt koronát érdemeljünk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által,

0: aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Az üdvösség számomra mindenek előtt azt jelenti, hogy egészen felfedezzük igazi önmagunkat. Isten adta képességeinket pedig a mások és az Isten iránti szeretetben bontakoztatjuk ki. Fel kell fedeznünk azt is, hogy önmagunkat nem tudjuk pusztán saját magunkban megtalálni, hanem másokban és mások által, mondta Thomas Merton.

0: Itt a Mária Rádió református műsora.
1: Békesség Istentől, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti Önöket. Valószínűleg mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egyetlen szó képes mosolyt csalni az arcunkra, és azt is, amikor egy meggondolatlan mondat hosszú időre fájdalmat okoz. A szavaknak különös erejük van. Építhetnek, vigasztalhatnak, reményt adhatnak, de sebeket is ejthetnek. Jézus egy alkalommal éppen erről beszélt. Olyan emberek vették körül, akik sokat foglalkoztak azzal, mi számít tisztátalannak és mi számít tisztának. Ők úgy gondolták, hogy az embert elsősorban az befolyásolja, ami kívülről éri. Jézus azonban egészen más irányba terelte a figyelmüket. Márk evangélium a 7. részének 15. versében a következőket olvassuk. Nincs semmi az emberen kívül való, ami bejutva tisztátalanná tenné, hanem ami belőle jön ki, az teszi tisztátalanná az embert. Első hallásra talán meghökkentő ez a kijelentés, pedig Jézus nem a táplálkozásról akar elsősorban tanítani, hanem az emberi szívről. Arról a belső világról, amelyet mások nem látnak, de amelyből a gondolataink, a döntéseink, a kimondott vagy kimondatlan szavaink fakadnak. Ma keressük hát együtt ennek a jézusi mondatnak az üzenetét. Megnézzük, miért mondta Jézus ezeket a szavakat, mit jelentettek ezek az akkori hallgatóknak, és mit mondanak nekünk, a 21. századi embernek. Maradjanak velünk, áldott rádiózást!

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Márk evangélium a 7. részének a 15. versében Jézus, ahogyan az elején elmondtuk, a következőket mondja. Nincs semmi az emberen kívül való, amely bejutva tisztátalanná tenni, hanem ami belőle jön ki, az teszi tisztátalanná az embert. Az ember mindig igyekszik odafigyelni arra, mi kerül a tányérjára, de most egy kicsit szakadjunk el a megszokott tételeinktől, és beszéljünk azokról az ételekről, melyeket feltehetően hallgatóink közül nem sokan fogyasztanának el. A világ különböző országaiban olyan ételeket fogyasztanak, amelyeket mi talán elképzelni sem tudunk. Svédországban például létezik egy olyan étel, amelyet surströmmingnek neveznek. Ez nem más, mint erjesztett hering. Olyan erős szaga van, hogy sokan csak a szabad levegőn merik felnyitni a konzervet, amiben ez az étel van. Izlandon, maradjunk északon, készítik a hákarl nevű ételt. Ez hónapokon át érlelt grönlandi cápa hús, mivel a grönlandi cápának a húsa nyersen fogyasztva mérgező. A Fülöp-szigeteken sokan kedvelik a balutot, ami egy különleges kacsatojás. De hogy miért is különleges ez a balut, azt inkább nem mondanám el önöknek, nézzék meg az interneten. Szardínia híres sajtja, menjünk tovább egy picit a Casu Marzu, amit tovább érlelnek, mint a hagyományos sajtokat, illetve a legyeket is segítségül hívják az elkészítéséhez. Alaszka egyes őslakos közösségeiben ismert a Stinkhead, amely földbe ásva erjesztett halfej. És akkor még nem is beszéltünk azokról a helyekről, ahol élő polipot, kagylót, krokodilt, békát, vagy más számunkra szokatlan ételeket fogyasztanak. De ne folytassuk tovább a sort, álljunk meg ennyinél. Feltételezem, hogy van olyan a hallgatóink között, aki most azt mondja, köszönöm szépen, én ebből egyikből sem kérek, és valószínűleg a legtöbben így vagyunk vele. Érdekes, hogy milyen érzékenyek vagyunk arra, hogy mi kerül a gyomrunkba. Elolvassuk az összetevőket, figyeljük a kalóriákat, próbáljuk kerülni a mesterséges adalékanyagokat, óvjuk az egészségünket, és ez rendben van. Csak hogy Jézus egyszer feltesz egy olyan kérdést, amelyre talán még soha nem gondoltunk. Ha ennyire vigyázunk arra, mi megy be a szánkon, vajon ugyanennyire vigyázunk-e arra is, hogy mi jön ki rajta? És itt már nem az ennivalóról van szó. Jézus szerint nem az étel az igazi probléma, hanem valami egészen más. A szív. És itt idézhetjük egyik jól ismert mondatát, amiben Jézus a következőket mondja. A szív teljességéből szól a száj. És itt kezd igazán érdekessé válni a történet. Mert amikor Jézus ezt kimondta, a hallgatói feltehetően megdöbbentek. Miért? Egyszerűen azért, mert a zsidó ember számára az étkezés nem csupán táplálkozás volt. Isten törvénye részletesen szabályozta, milyen állatot szabad, vagy milyen állatot nem szabad megenni. Nem azért, mert Isten önkényes szabályokat akart adni, hanem azért, mert a népét szentségre akarta nevelni. Ezért egy vallásos zsidó egész életében arra figyelt, hogy tiszta maradjon. És akkor egyszer csak megjelenik Jézus, és azt mondja, nem ott van a probléma, ahol ti keresitek. Ez olyan volt, mintha ma valaki azt mondaná, egész életetekben rossz helyen kerestétek a betegség okát. Mi emberek Jézus kora óta sem változtunk sokat. Ha valami rosszul alakul, szinte ösztönösen kifelé mutatunk. Kint éljük meg az életünket. Ha rossz a hangulatunk, könnyű azt mondani, nehéz időket élünk. Ha feszült a család, azt mondjuk, mindenki ideges. Ha gond van a munkahelyen, rossz emberek vesznek körül. Ha konfliktus támad egy közösségben, biztos a többiekkel van a baj. Mindig találunk valamit vagy valakit, akire rámutathatunk, mintha a baj mindig kívül lenne. De ez nem teljesen igaz. Másokat elemezni mindig könnyebb, mint önmagunkat. Készek vagyunk pillanatok alatt észrevenni mások hibáit, gyorsan meglátjuk a másik ember gyengeségét, saját magunkkal kapcsolatban azonban sokkal elnézőbbek vagyunk. Jézus viszont nem azért hív bennünket önvizsgálatra, hogy nézzük meg, mi jön ki belőlünk a szívünkből, hogy elvegye a kedvünket, vagy összetörjön bennünket. Épp ellenkezőleg. Azért, mert csak azt lehet meggyógyítani, amit először őszintén felismertünk. Ami az emberből kijön, azt teszi tisztátalanná az embert. Érdemes megfigyelni, hogy amikor később a tanítványainak is elmagyarázza ezt a kijelentést, azt mondja Jézus Márk evangélium a 7. részének 21. versében, belülről az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok. A görög szövegben egy apró szó áll itt, ez az ik. Mindössze két betű. Mégis rendkívül fontos. A jelentése valaminek a belsejéből, belülről kifelé indul, fakad valami.
Ez azt jelenti, hogy Jézus nem azt mondja, hogy a rossz időnként áthalad rajtunk. Nem azt mondja, hogy valaki kívülről beleteszi a rosszat a szívünkbe, hanem azt, hogy onnan ered, onnan tör elő. Mi emberek sokszor következményekkel harcolunk. Próbáljuk megfékezni a haragot, próbálunk kedvesebben beszélni, igyekszünk türelmesebbek lenni. Ezek mind fontos dolgok, de ha a szív mélyén továbbra is ott él a sértettség, az önzés vagy az irítség, akkor előbb-utóbb újra ugyanoda jutunk. Olyan ez, mint mikor a kertben kiszakítjuk a gyomnövényt, de a gyökere ott marad a földben. Újra kihajt. Hányszor halljuk, vagy mondjuk mi magunk is, ha több pénzem lenne, ha más munkahelyem lenne, ha más emberek lennének körül, ha másik gyülekezetbe járnék. Valóban vannak olyan helyzetek, amikor szükség van változtatásra, de sokszor megfeledkezünk valamiről. Akárhová költözünk, mi magunk költözünk oda. Akármilyen autót veszünk, mi fogunk abba beleülni. Akármilyen munkahelyet talál valaki, új munkahelyet, ő maga fog oda járni dolgozni. Visszük magunkat magunkkal. Épp ezért rövid időn belül újra megjelennek a feszültségek, a konfliktus. Miért? A környezet ugyan megváltozott, de a szív nem. Jézus ezért nem elsősorban a körülmények lecserélésére buzdít bennünket, hanem arra, hogy engedjük meg neki, hogy újjáteremtsen bennünket. A szív sohasem üres. Ha nem tápláljuk Isten igéjével, ha nincs benne imádság, ha nincs hálaadás, ha nincs megbocsátás, ha nem engedjük, hogy Krisztus formálja a gondolatainkat, akkor szinte észrevétlenül megjelenik benne az, aminek nem ott van a helye. Megjelenik a sértettség, a féltékenység, az önzés, az irítség, a keserűség, a gyanakvás, és folytathatnánk napestig. Talán ezért mondja a példabeszédek könyve a 4. rész 23. versében, minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Milyen érdekes, a Biblia nem azt mondja, hogy őrizzük elsősorban a pénzünket, őrizzük a hírnevünket, őrizzük a vagyonunkat, hanem őrizzük a szívünket, mert abból fakad minden élet. Minden, azaz a gondolataink, a döntéseink, a kapcsolataink, a szavaink. Épp ezért Jézus nem egyszerűen viselkedésjavító tanácsot ad az embernek. Ő sokkal mélyebbre megy, a bajok gyökeréig, a szívig. És éppen ez ad reménységet, mert ha Isten a szívet képes megváltoztatni, akkor vele együtt megváltozhat az egész életünk is. Most engedjék meg nekem, hogy egy egészen hétköznapi képet állítsak önök elé. Képzeljünk el egy poharat. Tele van, talán vízzel, talán teával, talán kávéval. Valaki elsétál a pohár mellett, és véletlenül meglöki, a pohár tartalma kiömlik. Hadd kérdezzem meg, mi fog kifolyni belőle? Természetesen jön a válasz, az, ami benne van. Az életünk is már csak ilyen. Gyakran meglöki az embert. Néha egy igazságtalansággal, máskor egy csalódással, egy rossz hírrel, egy sértő mondattal, egy váratlan betegséggel, egy munkahelyi konfliktussal, egy fárasztó nappal. És ilyenkor egyszer csak kiömlik valami belőlünk. Az, ami belül van. Jézus szerint az, ami kiömlik az emberből, nem akkor került bele, amikor valami kiváltotta, valami történt. Csak akkor vált láthatóvá, és ez fontos különbség. Épp ezért vigyázzunk, hogy a mi szívünk ne legyen tele olyan dolgokkal, amiknek nem benne van a helye. Van egy kérdés, ami elgondolkoztathat mindnyájunkat. Mennyire lennénk büszkék akkor, ha valaki végighallgathatná az elmúlt heti mondatainkat, végignézhetné, mikor mit gondoltunk másokról? Vagy mennyire lennénk egyáltalán büszkék magunkra, mi saját magunk, ha csak mi hallgathatnánk meg és nézhetnénk újra ezeket? A rossz hír, kedves hallgatóink, hogy Isten látja és hallja. A jó hír viszont az, hogy ennek ellenére mégis hajlandó megtisztítani a szívünket, mert az igazi fertőzés, ne felejtsék el, belülről fakad. Thank you.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, hallgassuk most meg, mit is jelent a külső és a belső tisztaság a Szentírás szerint. Nagy tiszteletű Horváth Géza igehirdetésének részletei következnek.
2: Testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg a Márk evangéliuma 7. fejezetének a 7. és a 13. verséből. Jézus Krisztus mondja, pedig hiába tisztelnek engem, ha előírásaikban emberek parancsolatait tanítják. Így teszitek semmivé az Isten beszédét hagyományotokkal, ahogy azt továbbadjátok, és sok más ehhez hasonlót is cselekedtek. Nagy kontraszt van sokszor egy-egy fejezet között, mert tudnélik a 6. fejezet, ahogy látjátok, azzal fejeződött be, hogy Jézus Krisztushoz oda mennek a nyomorúságokkal, oda mennek a betegségükkel. A 7. fejezet pedig azzal kezdődik, hogy oda mennek a nyomorultak, akik nem látják, hogy ők azok. A betegek, akik azt mondják, hogy ők egészségesek, mondja is az Úr Jézus az egyik helyen, ha azt mondanátok, hogy bűnösök vagyunk, akkor nem volna bűnötök, de mivel igaznak tartjátok magatokat, a ti bűnötök megmarad. Az egyik oda viszi a maga tehetetlenségét, oda viszi a betegségét, a nyomorúságát, hogy segítsen rajta Jézus, tegyen vele valamit, a másik meg a farizeusok és az írástudók csoportja meg azt vizsgálja, hogy Jézus mit tesz. És nyilván úgy, hogy mit kellene neki tenni, mert ők nagyon jól tudják, hogy Jézusnak és a tanítványainak mit kellene tenni. Ezek oda mennek az alázatukkal, oda mennek a hitükkel, a szeretetükkel Jézus felé, tudnélik a betegek meg a nyomorultak. Ezek meg oda mennek a gőgjükkel, a fennhéjázásukkal és a kioktató magatartásukkal. Mind a kettő azért lényeges, testvérek, mert Jézus nem tesz különbséget. Meggyógyít sok beteget a 6. fejezet végén, itt pedig próbálja őket gyógyítani a beszédével, az ő szavával, az ő igéjével. Mózes 2. könyve 34. fejezete elmondja azt, hogy az Isten igéje mellett egy olyan szóbeli törvény is elterjedt. Egy ilyen szóbeli törvény. Emlékszem, hogy egyszer bementem egy hivatalos helyre, mert valamilyen engedély kellett, előírtak nekünk valamit, ami nekünk hallatlan nagy beruházást jelentett, és kidobott forintokat. És emlékszem, hogy azt mondta ott a vezető, hogy hát, mikor mondom neki, hogy de a törvényben ez van, hogy ez nem kötelező. Azt mondta rá, hogy hát a törvényben az van, de én úgy lennék nyugodt. Mondtam neki, hogy hát ugye a maga nyugodtsága nekünk most 2 millió forintba fog kerülni. De én úgy lennék nyugodt. Na szóval jöttek ezek a de én úgy lennék nyugodt. És akkor rakták rá az emberekre is. Jézus egyszer mondja, hogy rárakjátok, mint egy teherként az emberre. Akiket én felszabadítottam a teher alól. Ti azoknak a vállára olyan terheket raktok, amit nem bírnak elviselni. És Jézus Krisztus ugye elmondja, hogy ezzel a 13. versben így teszitek semmissé az Isten beszédét. Tehát felé került az Isten beszédének. Ezek az emberi elvárások, rendelkezések már nagyobbak lettek egyszer csak, mint az Istennek a beszéde. Mint Istennek az igéje. És Jézus oda teszi a hangsúlyt arra, hogy igen, de mi van belül? Mi van a te szívedben? Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. És ezek a farizeusok, testvérek ebben is nagyon tévedtek, hogy amit látnak. És nem lényeges az, hogy mi tudódik ki rólunk, hanem az, hogy mi az, amit látnak. Mert látják, hogy mi a kezünket megmostuk. És nyugtázzák, hogy na, itt rendben van minden. És közben azt mondja, hogy van fontosabb dolog. Tudják a testvérek azt, hogy elég sok épületet láttam életembe, és ismerősök is megkértek, hogy nézzek meg egy-két épületet, és emlékszem rá, ha valaki lakást vagy házat akart venni, nekem mindig az volt az első, hogy megnéztem, van-e lambéria. És kérdezik, hogy hát miért nézed, hogy van lambéria? Hogy miért az a fontos? Van-e lambéria? És akkor mindig elmondtam, hogy azért, mert lambériával sok mindent el lehet rejteni. Az nem mutatja meg, hogy a fal vizese, salétromos-e, repette, van-e alap, hullik-e, mert olyankor azt szépen beszokták ugye lambériázni, tehát az nem csak azért van, hogy mutasson, hanem az sokszor azért van, hogy takarja el a lényeget. Testvérek, Jézus Krisztus a mai igében megtanít bennünket, hogy ne lambériázzunk. Ne takard el a lényeget. Jézus Krisztus tudnék úgyis a lambéria mögé lát. Ugye mi csak akkor látunk a lambéria mögé, ha leszedjük. Ugye volt is olyan, emlékszem még itt a gyülekezetben is, hogy megbontottuk a lambériát. Mert hogy mi van mögötte? Jézusnak nem kell megbontani, mert előtte leplezetlenek és mezítelenek mindenek. Ő oda lát a lambéria mögé. Jaj, de sokszor, testvérek, mi sem vesszük figyelembe, nem csak a farizeusok meg az írástudók nem vették ezt komolyan. Sokszor mi sem vesszük figyelembe, hogy ő belát a lambéria mögé is. Hát vajon el tudjuk-e mondani, hogy kezünk, lábunk az Úrhoz tartozik? Jézus Krisztus elmondja az irgalmas samáriai példázatát, ugye? Amikor megy a pap és megy a lévita, és csak annyit tesz, hogy a kezükkel nem csinálnak semmit. És az a kéz tiszta maradt? Attól, mert nem érintette, ha esetleg halott lenne, és a törvények szerint ugye halottat érinteni, akkor nem végezheti el a templomi szertartást. Nem megdöbbentő? És csak annyi, hogy a keze nem ért hozzá. És attól a kéz tiszta maradt? A papnak meg a lévitának mondjátok meg, hogy tiszta maradt a keze? És azért a samaritánusé lett beszennyezve, amelyik előveszi az olajos szelencét, kimossa a sebét, felteszi a szamarára, amelyik elő tudja venni azt a kis pénzt és odaadni a fogadósnak, hogy amit ráköltesz ezen kívül, majd ha visszajöttem, megadom neked? Vajon az beszennyezte a kezét? Melyik maradt tisztán? Milyenek az ő kezeik? Olyan megdöbbentő, testvérek, mikor valaki ebből csinál vallási kérdést, sőt hitbeli kérdést, sőt lelki kérdést. És Jézus Krisztus rávezeti az embereket arra, hogy a kéznek a tisztasága, a kéznek a tette, cselekvése, dolga, az tulajdonképpen össze van kötve a belsővel. Ugye össze van kötve a szívvel. A kéz csak végrehajtó eszköz. Szokták is mondani, ja, mi nem törvényhozók vagyunk, mi csak végrehajtók. Ugye, ezt is több hivatalban tapasztaltam, szolgálatom meg munkám során. Jaj, mi nem törvényhozók vagyunk, mi csak végrehajtók vagyunk. Igen, de a törvényt azt itt hozza a szív. Itt hozza a gondolat, az elme. A szívből származnak, mondja az Isten igéje, a gonosz gondolatok, házasságtörés, paráznaság, a szívből származnak. A kéz meg végrehajtja azt. Egy nagy végrehajtó hatalom van itt, testvérek, ez a 10 új, ez a mi kezünk, ez egy nagy végrehajtó hatalom. És az a kérdés, hogy a kezed tiszta-e, de az a kérdés még inkább, hogy a szíved az-e. Tudjátok, hogy miért botránkoztató volt Jézus felelete? Azért, mert az igére hivatkozik. Azért, mert akik az ige talaján nem állnak, azoknak mindig borzasztó ezt hallani, hogy mert megvan írva. Vagy jól mondta Ézsaiás. És amikor meghallják az Isten igéjét, Jézus Krisztus magyarázatát, akkor egyre inkább keresik, hogy hogy tudják elveszíteni. Felkavarta őket, mert Jézus Krisztus az igét képviseli. Az ige mindig felkavaró, testvérek. Az Isten igéje az mindig felkavaró. Vagy azzá kell, hogy legyen a számunkra. Az nem megnyugtató. Milyen jó lenne, testvérek, ha Jézus Krisztus ma meg tudna mosni újból bennünket. Milyen jó, ha már azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok. Ama beszédek által, amelyeket szóltam nektek. De állj oda, hogy mossa meg a végrehajtó hatalmakat is. Péter azt mondja, hogy Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet, meg a fejemet is. Mindenre szükség van. Vagy ahogy szoktuk énekelni a kedves éneket, mossál meg engem, mosd meg Uram, mert jól ismerette minden utam. Mosd meg a lábam és kezemet, fejemet, szememet, gondolatomat. Nem kell mennünk nekünk messzire, mint némelyeknek, hogy megfürödjünk, nem tudom hányszor, itt vagy ott vagy amott. Állj oda ma lélekben velem együtt, ami megváltom sebzett keze alá. És azt mondjad, hogy szent véred bűnt befedezzen. Tudjátok, a mennyben azok vannak, akik megmosták, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Jézus Krisztus akarja ezt velünk, mert őnála van a kegyelem, és őnála van a bocsánat, hogy féljük őt. Legyen áldott ezért, ne külső tisztaságra igyekez csak, persze arra is, hanem arra a belsőre, amit ő adhat kegyelemből, hitáltal.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végéhez érkeztünk. A kérdés, amit feltettünk a Mária Rádió református félórájában, mi lakik a szívünkben? Mert az, ami legbelül van, előbb-utóbb úgyis láthatóvá válik. A szavainkban, a döntéseinkben, abban, hogyan bánunk azokkal, akik körülöttünk élnek. Jézus üzenete nem áll meg a diagnózisnál. Ő nem azért mutat rá a szívünkre, hogy elkeserítsen bennünket, hanem hogy meggyógyítson. Nem azt mondja, próbáljunk meg még jobbak lenni, hanem kéri, hogy engedjük, hogy újjáformálhassa a szívünket. A Biblia egyik legszebb ígérete így hangzik: új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Ezékiel könyve 36. részének a 26. versében olvassuk ezt. Isten ma is erre hív bennünket, nem csupán szebb szavakra, hanem új szívre, mert ahol a szív megváltozik, ott lassan a beszéd is megváltozik, ahol pedig a beszéd megváltozik, ott gyógyulni kezdenek a kapcsolatok, a családok és a közösségek is. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és a Mária Rádió református félóráját hallgatták. Várjuk Önöket vissza legközelebb is, de addig hallgassák tovább a Mária Rádió műsorait. Ne felejtsék el, vigyázzanak magukra és másokra is a következő héten, imádkozzanak azokért, akik úton vannak, azokért, akik vakációjukat töltik, vagy már a gyárakban, vagy a munkahelyükön vannak, és teljesítik a feladataikat. Imádkozzunk azokért, akik egyedül vannak, úgy érzik, hogy elhagyták őket, az erőtlenekért, azaz imádkozzunk mindenkiért. Az Úristen legyen mindnyájunk őriző pásztora. Búcsúzik Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békességistentől.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Az elmúlt alkalommal Jézus feltámadásával kezdtünk foglalkozni, de nem annyira a történésekkel, hanem sokkal inkább, hogy mit tesz az, hogy Jézus feltámadt a mi életünkben. És beszéltünk arról, hogy Jézus feltámadásával kapcsolatban és az ő hatásaival a mi életünkre nézve bizonyos szélsőségekbe esetünk. Az egyik az, amikor valaki azt mondja, hogy csak hinned kell, és minden megvalósul, és igazából nincs már semmilyen probléma, mert Jézus feltámadt, és aki Jézusban él, mondja Szent Pál a II. Korintusi levélben, az már egy új teremtmény, ennek értelmében semmilyen problémád már nem lehet, és mindenre van megoldás. Ebben van egy kis igazság, de illetve nem egy kis, egy nagy igazság van, de hogyha szélsőségesen értelmezzük, akkor irreális dolgokba esünk bele, és ezek elég veszélyesek lehetnek. Másrészt viszont, amiről a múltkor beszéltünk, hogy a Jézus feltámadásának a hatásai az életünkben, amikor mi megtérünk és átadjuk magunkat teljesen Jézusnak is, a feltámadt tud bennünk élni, ezek a hatások performatív igazságok, vagyis nem csupán leíróak, nem csupán az van, hogy hát aki Jézusban van, az egy új teremtmény, vagyis minden másképp működik, hanem ezt el kell hinni, és ennek megfelelően kell elkezdeni élni. Ez kell váljon a mi identitásunká, és amennyiben ez a mi identitásunká válik, megváltoztatja az életünket. És a legtöbb keresztény jelenleg egy olyan keresztény életet él, ami nagyon-nagyon a szint alatt van. Az alatt van, amit Jézus készített számunkra. Ezért ebből többet kellene megismerni abból, hogy mi lehetséges, miután Jézus feltámadt, mit nyitott meg előttünk Jézus. Másodszor jobban kellene ezt elhinnünk, többet kéne ezzel foglalkoznunk és ebből élnünk, mert a legtöbb keresztény sajnos csak névlegesen keresztény olyan értelemben, hogy még mindig abban az identitásban él, amit a megtérése előtt kapott, például, hogy értéktelen vagyok, például, hogy nincs megbocsátás bizonyos bűneimre, hogy igazságtalan a világ velem szemben, hogy én ilyen vagyok. Nagyon sok keresztény még mindig abból él, vagy abból él, amit a világ mond. És ezért van az, nemrég volt Kolozsváron az LGBT felvonulás, a Pride, és ott keresztény, méghozzá volt olyan is, aki egyházi alkalmazásban levő, nem pap, de egyházi alkalmazásban levő személy nem csak részt vett, hanem nagyon pozitívan a sajtó előtt nyilatkozott, és ebben csak azt látom, hogy a világ gondolkodása szerint gondolkozik ő is, és igyekszik közben kereszténynek is lenni. Egy kicsit elszomorított, de nem ez a fontos, hogy engem elszomorított, szerintem az a fontos, hogy ő nem abban él, amit Jézus és az ő feltámadása lehetőségként hozott eléje. A múltkor megígértem, hogy konkrét példákat fogok hozni olyan performatív igazságokról, olyan igazságokról, amik Szentírás leírja, hogy ilyenek vagyunk mi mostan, ha Jézusban élünk, ha megtértünk, hogy lehetőségeket nyitott meg a feltámadt Jézus előttünk, amik viszont nem csak úgy automatikusan nyilvánulnak meg a mi életünkben, hanem el kell hinnünk, meg kell vallanunk, és identitásunkkal kell váljanak. Ha identitásodat támadás éri, ezért fontos, hogy ezeket a szentírási részeket ismerd, és ezekhez térj vissza. És akkor most 6-ot fogok összesen hozni, és egy kicsit fűzök hozzá magyarázatot is. Az első 1 Korintus 6, 9-11-ig. Azt mondja Szent Pál itt, vagy nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országába? Ne ámítsátok magatokat, sem paráznák, sem bálványimádok, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó férfiak, sem tolvajok, sem kabzsik, sem iszákosak, sem átkozódók, sem rablok nem részesülnek Isten országában. Bizony, ilyenek voltatok néhányan. Eddig csak a rossz hírek voltak, de most jön a lényeg. De meglettetek mosva, megszentelést nyertetek, és megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, a mi Istenünk lelke által. Vagyis az az igazság, amit itt Szent Pál leír, az, hogy te nem vagy kabzsi, iszákos, rabló, aki most a templomba is jár. Tehát nem az van, hogy a régi éned most elkezdett járni a templomba is. Ez voltál korábban, de már nem az vagy. És ide most behetesítheted, nem, lehet, hogy nem vagy iszákos, de lehet, hogy bármilyen bűnöd volt,
vagy bűnnel küzdködsz még most is. Azt mondja Szent Pál, most meglettél mosva, meg vagy szentelve, meg vagy igazulva. Ugyanaz a személy, vagy nem változott meg a személyazonosságit, de most valami teljesen új van. Az az igazság rólad igazából, hogy te egy tiszta ember vagy. Persze ezt jól kell érteni. Azt mondja Szent Pál viszont azt is, hogy értsük meg, ugye ezzel kezdődött, értsétek meg. Gondolkozz, hogy ki voltál korábban. Talán az ördög sokszor emlékeztet rá, hogy de emlékszel, hogy milyen voltál, miket csináltál? És erre Johannes Hartl mindig szokta mondani, hogy ha az ördög a múltadra emlékeztet, emlékeztesd őt az ő jövőjére, hogy neki annyi. De veled kapcsolatban, önmagaddal kapcsolatban fontos, hogy mondd ki magadra, tisztára lettem mosva, meglettem szentelve. A római levél 5.1-ben azt mondja, mivel tehát elnyertük a megigazulást a hitből, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A legtöbb ember a világon tudattalanul és mélységesen vágyik az Isten való békére. Erre vágynak azok is, akik ezoterikus körökben a harmóniára vágynak. Ez egy őszinte jó vágy, csak elég rossz helyen keresik. Továbbá a római levél 8. fejezetében az áll, nincs tehát már semmi károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. És ott mélyen minden ember tudja, hogy tisztán önerőből nem képes arra, hogy megfeleljen Istennek és megigazuljon, hogy újból tiszta legyen, hogy a válasz valahol Jézus Krisztusban van. De az igazság, amit most ki akartam emelni az eddigiekben, ugye az 1 Korintus 6.9.11 alapján, hogy ha te elkezdtél Jézusban hinni, ha átadtad az életedet és megtértél, akkor is, hogyha még előfordul, hogy elbuksz, hogy bűnöket követsz el, alapvetően az az igazság rólad, hogy te tiszta vagy. Ezért ne engedd, hogy a vád újból és újból előjöjjön benned. Ismerek olyan személyeket, hogy egyszerűen nem tudják elhinni, hogy az az abortusz, amit ezelőtt 30 évvel elkövettek, az meg van bocsátva, pedig meggyonták már többször. És nem tudják elhinni, hogy meg van bocsátva. Ez azért van, mert az identitásukban ott van, hogy ők bűnösök, és nem jutott el hozzájuk az üzenet, az örömhír, hogy Jézus feltámadt, és emiatt, hogy Jézus feltámadt, mindaz, aki benne hisz, aki megbánja a bűnét, és hozzáfordul, az tiszta. A második fontos igazság, amit a Szentírásból jó lenne, ha befogadnák. Ez az Efezusi levél 2. fejezetében van, az első verstől kezdve. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Megint ugyanaz a helyzet, amiről Pál beszél, hogy régebb mások voltatok, amelyekben jártatok egykor ennek a világnak szokása szerint, a levegőben uralkodó fedelemnek engedelmeskedve, ez az ördög, annak a léleknek, amely most a hitetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan ezek között forgolottunk, mikor követtük testünk vágyait, és teljesítettük a test és az érzékek kívánságait. Természetünknél fogva a harag fiai voltunk, akár csak a többiek. És most jön a de, a változás. De Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, mellyel szeretett minket, noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett, kegyelemből üdvözültetek. Vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek közé helyezett el Jézus Krisztusban. Tehát itt egy csodálatos leírás van arról, hogy valamikor voltál valamilyen, az nem volt jó. A bűn alatt voltál, a világ szokásait követted, de akkor, amikor megtértél, és ez Pál ugye a keresztségre vonatkoztatja, mert még Pál idejében a keresztség az általában felnőtt keresztség volt, és az valóban megtérést jelentett. Nálunk, ha megkereszteltek gyermekkorodban, el kell jöjjön az a pillanat, amikor te megtérsz. És akkor az történik, hogy egy új állampolgár vagy. Tehát eddig te a földnek, a bűnös földnek a polgára voltál, most már nem ez az identitásod, bár még a földön élsz, hanem te egy új teremtmény vagy. Ha akkor gyerek voltál, amikor megkereszteltek, akkor most tudatosíthatod és kimondhatod, hogy akarod, hogy ez a dolog határozza meg az életedet. Hogy teljesen új. Nem az van, hogy majd Jézus valamikor helyet fog nekünk adni a mennybe. Majd ha meghalok, remélem, hogy mennybe kerülök. Nem.
az a hely már készen áll számodra. És amennyiben te megtértél, már biztos az a hely számodra. Lefordítva ez azt jelenti, hogy a mennyország állampolgára vagyok. Ez az igazság, a mennyország állampolgára vagyok. Ez azt is jelenti, hogy a mennyország állampolgára vagy, hogy nem vagy kitéve a bűn és a sátán támadásának. Nem kell megtenned már a bűnt. Jézus kihozott téged onnan. Egyszer s mindenkorra. De újból és újból, ahányszor szorult helyzetbe kerülsz, ezt meg kell vallanod, és ebből lesz erőd, hogy valóban ennek megfelelően is élj. Sokszor elfelejtjük, vagy feltör bennünk a régi ember, és ilyenkor bukunk el. A harmadik ilyen igazság, amiből érdemes élni keresztényként, az a Római Levél 8. fejezet 9-11-ig. Ti azonban nem test szerinti, hanem lélek szerinti emberek vagytok. Ha valóban Isten lelke lakik bennetek, akiben viszont nincs meg Krisztus lelke, az nem az övé. Ha azonban Krisztus bennetek van, a test halott ugyan a bűn miatt, de a lélek életet ad az igazságosság által. S ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor ő, aki feltámasztotta Jézus Krisztus a halálból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Nem tudom, hogy mennyire tud átmenni így, ahogy felolvasom ezeket az igéket, annak a dicsőség, amit ezek kifejeznek. Mert ezt fel kell fogni. Ugyanaz a lélek, amely Jézust a sírból kihozta, amely ezt a nagy csodát művelte, benned is lakik. Olyan, mint egy Dacia, ami egy szép napon arra ébredt, hogy benne egy Ferrari motor van. De eddig nem tudta, mert addig mindig 30-al ment. Olyan, mint egy kreditkártya, amin rengeteg pénz van, de te nem tudod, hogy van rajta pénz. És előfordulhat, hogy éhen halsz, pedig ott van. Ez történik a legtöbb keresztényjel, hogy élnek egy valamilyen keresztény életet, de nem tudják, hogy mekkora lehetőségek vannak. És az a helyzet, hogy a kereszténységet félig megélni nem érdemes. Mert már a bűnben nincs örömöd, és a keresztény életedben sincs örömöd, mert nem éled a teljességet. Tehát a harmadik performatív igazság, amit elitek, szeretnék tárni, kedves testvérek, ige alapján, hogy tele vagyok a feltámadás erejével. Amikor valakinek baja van, jön, és akkor sokszor ez történik, hogy megkérnek, hogy imádkozzunk értük, és az imádságháza elsősorban nem azért van, hogy kiszolgáljuk az embereket, de megtesszük szívesen. Csak hogy a kérdésem sokszor, de már sokszor volt úgy, hogy nem csak, hogy megkért, hogy imádkozzunk, hogy támogassuk imával, hanem egy kicsit az volt az érzésem, hogy imádkozzunk helyette. Hogy ő nem hiszi, vannak ilyen kijelentések, hogy azt mondják, hogy imádkozz, te értem, kotizol, mert a te imádat Isten meghallgatja. És azon gondolkozom ilyenkor, hogy most mit gondolsz te magadról? Mert az, hogy az én imámat Isten meghallgatja, persze az én imámat Isten meghallgatja, ez nem kérdés, bár nekem is ugyanúgy hinnem kell, de a kérdés az, hogy te miért nem imádkozol magadért, vagy imádkozz a gyermekemért, hogy térjen meg, és én mindig azt mondom, én szívesen imádkozom a gyermekedért, de főleg imádkozom veled a gyermekedért, mert nekem nincs akkora tekintélyem a szellemvilágban, a te gyermeked fölött, amilyen tekintélyed neked van szülőként. A te imád sokkal nagyobb erejű tud lenni, ha te hajlandó vagy elhinni, hogy ki vagy te Jézus Krisztusban, hogy a feltámadás ereje benned is van, és ez nem egy olyan dolog, amit csak a felszeltéshez, hanem ez mindenkinek megadatott. Hol van az, hogy Isten látszólag kilátástalan helyzetek elé helyez téged, kedves testvérem? Hogy azt mondhast, pont a kilátástalan helyzetre. Gondolj a kilátástalan helyzetre, ami a te életedben van, ahol te nem úgy látod, hogy ott nincs semmilyen változás. És akkor jelens ki, hogy ugyanaz a lélek van bennem, aki Krisztus feltámasztotta. Gondolj arra a életed azon területére, ahol nincs élet. És jelens ki a feltámadt Jézus életét, amit a Szentlélek behoz. Mondd, ezt akarom most látni, de ezt kijelentem, ezt elhiszem, hogy van. És látni fogod, lehet, hogy nem egyből, de látni fogod, ahogy ha ezt naponta megteszed egy ideig, akkor fogod látni, ahogyan átalakul. Akár megoldások történnek. Vagy pedig Isten mutat meg neked egy nagyobb valóságot, az ő terveit azzal kapcsolatban. Tovább megyünk a negyedik ilyen szentírási ige. Pál azt mondja,
használja ezt a képet, hogy a testünk meghalt Jézussal, de illetve pontosabban ő a húsunkat mondja, a szárx. De ilyenkor a hús, amikor Pál így negatívan beszél a húsról, nem arról van szó, hogy ő negatívan beszél a testről, hanem a bűnös mi voltunkra vonatkozik a hús, a struktúrása, a magatartásformák a mi életünkben, amik bűnösek. És az igazság az, hogy meghaltam a testnek, meghaltam ennek a bűnös embernek. Aki Jézusban van, olvastuk nem rég, aki Jézusban van, az egy új teremtmény. Az, hogy meghaltam a testnek, és új teremtmény vagyok, nem jelenti, hogy nem tudok bűnt elkövetni. De azt igen, hogy nem muszáj nekem a bűnt elkövetni. Az újjászületés által, hogy Jézus mellett döntöttél, akkor újjászülettél, nem vagy rákényszerítve, hogy ugyanazt a szemetet elkövesd, mint eddig. De ezt fontos, hogy tudjad. És lehet, hogy nem nyilvánul meg rögtön most. Sokszor még mindig úgy látod, hogy rá vagy kényszerülve, de ha Jézus bejön az életedbe, olyan lehetőségek nyílnak meg előtted, amik azelőtt nem voltak meg. Persze, hogy vannak folyamatok, és előfordulhat, hogy visszaesel, de mégis az az igazság, hogy újjá lettél teremtve, és ebben kell éljél, mert ez hoz szabadulást. Mi régebb csoportos foglalkozásban foglalkoztunk olyan férfiakkal, akik a pornográfias, az önkielégítés fogjai voltak. És ez egy fél éves folyamat volt a Free Indeed-ben, és ebben a folyamatban a fél év alatt sokkal többet dolgoztunk az identitással, hogy higgy el, hogy ki ő Jézusban, és higgy el, hogy ő már nem rabja a bűnnek, és ebből kezdve ki éljen. Sokkal többet foglalkoztunk ezzel, mint azzal, hogy ne tett többé. Mert persze, hogy újból elkövette, addig, amíg nem hitte el, hogy ő már nem rabja ennek. Hogy Jézus megnyitotta a lehetőséget. És a leggyakrabban használt ige ebben a fél éves folyamatban mindig az volt, hogy akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. János 8. fejezetéből. Saját erőből generációról generációra ugyanabban a szemétben vagyunk. Jézussal viszont megnyílik egy ajtó, amelyen keresztül kilépsz ebből. Másik dolog, meghaltál a testnek. Ezzel még tudsz bűnöket elkövetni, de már nem élvezed a bűnt, mert már meghaltál a testnek. Egy valódi megtérés azt jelenti, hogy már nem élvezed a bűnt. Ha még mindig élvezed a bűnt, azt jelenti, hogy nem tértél meg, még ragaszkodsz hozzá. Vannak olyan keresztények, azt jelenti, régebben nem szerettem imádkozni, most már élvezem.

Főleg a szövegük már úgy valahogy nem mozgatott meg. A természetes ember nem élvezi a szentséget, a természetes, a bűnös ember, az, aki a világ szerint él. Mert ő halott a bűneiben. A megtérés pont azt jelenti, hogy hirtelen olyan dolgok kezdenek fontossá válni számodra, amik azelőtt nem. És azok a dolgok, amik azelőtt fontosak voltak, már nem. Ha nem ez történt, akkor testvérem, ez egy jele lehet annak, hogy a te megtérésed még nem történt meg, vagy legalábbis nem elégségesen, vagy bizonyos területeken nem, és akkor egy kicsit ezzel foglalkozni kell. De tovább lépünk, az ötödik igazság, amit az igéből találunk. Miért is tisztított meg, váltott meg, szentelt meg Jézus? Mi a célja? Mit jelent az, hogy szent egyáltalán? A biblikus felfogásban a szent az, ami az Isten tiszteletre van szánva, ami megszentelt, ami képessé tesz az Isten tiszteletre. És a Kolosszei levél 3.10-ben az van, levetettétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és magatokra öltöttétek az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. Vagyis a célja Istennek mindazzal, amit tesz velünk, a feltámadás erejének a célja, hogy őt megismerjük. És amikor a Biblia azt használja, hogy megismerni, akkor nem csupán ismerettséget jelent, hogy ja, ismerem, találkoztam már vele, hanem egy mély szeretet kapcsolatot fejez ki. Azért haltál meg a bűnnek, azért támad fel Jézus értünk, azért halt meg értünk, hogy Istent élvezd. És ezt nevezzük mi imádatnak. Ha akarod, továbbra is elkövetheted a bűnöket, de ez a legszomorúbb állapot itt a Földön, amikor túl kevés dolgod van Istennel, hogy élvezhessd őt, és a bűnből is már annyira megtértél, hogy azt sem élvezheted. Amint mondtam, a félig megtérés az szerintem a rosszabb állapot, mint egyáltalán nem megtérni. Ha Jézushoz tértél, az nem azért van, hogy barátaid legyenek, vagy hogy jó könyveket olvassál, hanem hogy Jézust élvezd. Isten azért fizette ki a nagy árat, hogy bejáratod legyen hozzá, hogy élvezhessd őt. És itt most bontsuk le azt a hazugságot, hogy sokszor hallom, vagy nem is mondják ki, csak ez van ez a meggyőződés, hogy annál szentebb vagy, minél kevésbé tapasztalod Istent, mert hitben járunk, és nem látásban, ugye idézik Szent Pált, csak hogy nem erre vonatkozik az, amit Szent Pál mond. Testvérek, szükséged van találkozásokra, Jézussal, élményekre, szükséged van arra, hogy élvezd Isten jelenlétét. Nem azt mondom, hogy csak ebből éljél, és hogy ezt hajhásszad, de szükséged van erre, mert hogyha nem élvezed Isten jelenlétét, Isten akar közel jönni hozzád. Ha pedig nem jön hozzád soha közel, azt jelenti, hogy te nem vagy ott, ahol kellene. Isten ott van, csak te nem vagy ott, ahol kellene. Nem Istenem múlik az, hogy élvezhetővé váljon a te keresztény életed. Úgyhogy nyugodtan vágyhatsz arra, és kérheted Istent, Uram, jöjj közel, mert ő szívesen jön. A Szentírásban talán a leggyakrabban ismételt mondat az Ószövetségben, hogy ha szívből keresed Istent, az ő arcát, akkor ő hagyja, hogy megtaláljad. Feltéve, hogy szívből teszed ezt. A fő oka annak, hogy a bűn nem vagány, az, hogy a bűn elrontja az étvágyadat Isten iránt. Nem azért nem követünk el bűnt, mert rosszat tesz a mi életünkbe. Persze, rosszat tesz a mi életünkbe, de a legszörnyűbb hatása, hogy nem tudod élvezni Istent a bűn miatt. A bűn elkövetése után már nem keresed annyira Istent, már nem élvezed őt annyira, és ez fordítva is van, hogy a valahányszor ledobsz egy bűnt magadról, gyónásban, vagy bármilyen más módon, annál könnyebben tudod élvezni Isten jelenlétét. És a hatodik igazság, amit elétek akarok hozni, azzal kapcsolatos, hogy milyen is volt Jézus a feltámadás után. Látjuk, hogy olyan dolgokra volt képes, amikre amúgy ember nem. Át tudott menni a falakon, bár igazi teste volt. Egy kicsit nehéz volt őt felismerni, mert egy kicsit más volt, mégis ugyanaz. És egyszerre több helyen is tudott lenni, vagyis egy megdicsőlt teste volt. És az első korintusi levél 15. fejezetében azt mondja Pál, ime titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan minnyájan meghalni, de minnyájan el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt a végső harsonaszóra, mert megszólal a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlan állapotban, mi pedig elváltozunk, mert ennek a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és ennek a halandó testnek halhatatlanságba kell öltöznie. De mivel is alakulunk át? A most felolvasott ige előtt a
ugyancsak az 1 Korintus 15-ben azt mondja Pál, így van a halottak feltámadása is. Romlandó testet vetne

el, és romolhatatlan test támad fel. Szégyenben vetik el, és dicsőségben támad fel. Dicsőségben vetik el, és erőben támad fel. Érzéki testet vetnek el, és lelki test támad fel. Ha van érzéki test, van lelki test is. Ezt mondja az írás is. Ádám az első ember élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, csak azután a lelki. Az első ember a földből való, földi, a második ember a mennyből való. Amilyen a földi, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani fogjuk a mennyeinek képét is. Testvérek, én nem tudom pontosan, milyen lesz az, amikor feltámadunk, de például, ha Jézus tud falakon átmenni, mi is fogunk tudni falakon átmenni. Lesz egy megdicsőlt tested, ez az igazság, ebből lehet élni. Pál azt mondja, ez az oka annak, hogy a testeddel nem kellene bűnt elkövetned, mert ez a Szentlélek temploma is, ez megdicsőül. Sőt, már most bizonyos fokig megdicsőült, de ez még ki fog teljesedni a feltámadáskor. Tehát most nem arra bátorítalak, hogy most próbálj meg átmenni a falon, ez nem lenne túl okos dolog, de már most bizonyos értelemben, bizonyos dolgokra képes vagy, ami több csupán amihez szoktunk. És ennek értelmében valóban, például a betegségben kijelenthetem, hogy Jézusban van gyógyulás, és átadhatom magam is. Ha Isten indít rád, erre valóban ad egy jelet, akkor már úgy viselkedhetsz, mintha már meggyógyultál. Ez minden további nélkül lehetséges. Testvérek, meg kell szoknunk újból azt, hogy számítsunk a csodákra. Hogy ne csupán a természetesben éljünk, hanem a természet fölöttiben. Ez egy elhívás. Ez az első keresztények ebben éltek. Az első keresztényeknek mindennapos dolog volt az, hogy történnek csodák. Meggyógyult mindenki abban az időben? Nem gyógyult meg mindenki. Tehát nem az van, hogy aki Jézusban van, akkor már semmilyen problémája nincsen, de sokkal gyakoribbak voltak a természet fölötti megnyilvánulások, és erre vissza kellene térnünk nekünk, mint keresztények. És tudjuk azt is, hogy eljön az a nap, amikor viszont ha teljesen megdicsőlünk, akkor már nem lesz egyáltalán betegség, akkor már nem korlátoz minket a testünk, hanem egy új megdicsőlt testünk lesz, és az dicsőséges lesz, csodálatos lesz. Most elmondtunk 6 igazságot, lehet, hogy egy kicsit sok volt, megpróbálom ismétlésképpen a főbb gondolatokat átadni újból. Az első arról szólt, hogy tiszta vagyok, amennyiben Jézusnak adtam az életemet, Jézus megtisztított engem, és ehhez már csak az szükséges, hogy ha még elbukok, akkor azt meggyónom, és újból teljesen rendben vagyok Istennel. Ezt el kell hinni, hogy Isten előtt kedves vagyok, rendben vagyok. Ez mindenkire vonatkozik, aki megtért. Második gondolat az volt, hogy a mennyország állampolgára vagyok, ezért már nem kell a bűneimben élnem. Egy új állampolgár vagyok, új szabályok vonatkoznak rám. A harmadik arról szól, hogy tele vagyok a feltámadás erejével. A negyedik az volt, hogy nem muszáj nekem a bűnt elkövetni, ugye van egy kis átfedés egyiktől a másikig. Az ötödik az volt, hogy azért van mindez, hogy élvezd Istent, és ez lehetséges, és az megtért életnek az a tulajdonsága, hogy élvezed Istent, és már nem élvezed a bűnt. A hatodik az, hogy megdicsőlt testet kapunk, ez már most részben megnyilvánul, és teljességben pedig a feltámadáskor. Mindezekre a válasz igen. A lényeg az, hogy ne kerüljünk túlzásokba, már szabad vagyok, vagy később leszek szabaddá téve, erre is a válasz igen, már szabad vagyok, de ez egy performatív igazság, ebben a szabadságban egyre jobban bele lehet nőni. A Szentírás szerint szabaddá vagyok téve, most is egyre inkább szabaddá tesz Isten, és a teljes szabadulást még a jövőben kapom meg. Mind 3 dolog igaz. Éppen ezért a megtérés az nem egy punktuális dolog, hanem egy folyamatban vagyunk a megtérésünk óta. Az a legszomorúbb, amikor keresztények azt gondolják, hogy ők már készen vannak. Nem vagyunk készen. Akkor vagyunk készen, amikor meghaltunk. Ne hangsúlyozz túlságosan egyet a 3 közül. Ha csak mindig azt mondom, hogy a jövőben fognak megtörténni a tökéletes dolgok, akkor ez egy túlvilági vigasztalás. De Isten már most akar megváltani minket. Ha jelenben, ha azt mondom, hogy de már most minden megvan, ez keresztény pszichoterápia, amely azonban túl kevéssé világítja meg annak erejét, amit Jézus tesz. Ha csak már meg vagyok mentve, akkor elveszítjük a realitást, a mostani folyamatokat, amiken keresztül megyünk,
és elveszítjük a végidőkbeli kiteljesedésre való tekintetünket. Tehát mindhárom nagyon fontos, ez a keskeny út, hogy ne kerüljünk túlzásokban olyan értelemben, hogy már egy kicsit elferdül a keresztény dolog. Tehát már most megkaptuk a Jézus Krisztus feltámadásának erejét, ez növekszik a mi életünkben, és beteljesedik majd a feltámadáskor. Itt most befejezzük, és a konkrétumokat minden hallgatóra rábízom, hogy ezekből az igazságokból éljen. Dicsértessük Jézus Krisztust!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Tanító körútján Jézus az ő városába, Názaretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az Ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nem de Jakab, József, Simon és Júdás az unoka fivérei? És nem ítél neki közöttünk az unoka nővérei is? Honnét vette hát mindezt? És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt, sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! A názaretiek ismerték Jézust, látták felnőni, tudták, hogy Mária fia, ismerték a családját. Éppen ez lett a hitüknek az akadálya. Annyira a külsőt nézték, hogy nem vették észre, az élő Isten áll előttük. Jézus azért nem tett sok csodát Názaretben, mert a hitetlenség bezárta az emberek szívét. A csoda nem csupán Isten erején múlik, hanem azon is, hogy nyitott szívvel fogadjuk-e. Mennyei atyánk, hálát adunk neked magyar nemzetünkért, történelmünkért, hitünkért és őseinkért. Köszönjük mindazokat, akik életük előrizték a keresztény hitet és hazaszeretetet. Kérünk, áld meg népünket, adj egységet a széthúzás helyett, reményt a csüggedés helyett, szeretetet a gyűlölet helyett. Erősítsd meg családjainkat, fiataljainkat és időseinket, hogy hűségesek maradjunk hozzád. Magyarok nagyasszonya, Szent István király, Szent László király, Szent Erzsébet, és minden magyar szent és boldog közben járására kérünk. Áld meg és őrizd meg magyar nemzetünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segíts a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel felöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Viva Maria, Maria la Regina, Maria.
3: Ha augusztus, akkor Mladi Fest.
4: Idén is házhoz érkezik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál mindazok számára, akik nem tudtak elzarándokolni a kegyhelyre.
3: Katekézisek, tanúságtételek, közös imák, szentmisék és szentségimádások 5 napon keresztül.
5: Az ünnepélyes megnyitó augusztus 1-én lesz, szombaton este 8 órától. Vasárnap délután 17 és 23 óra között jelentkezünk, majd hétfőtől szerdáig, délelőttönként 10 és 13 óra között, délutánonként pedig 17 és 23 óra között. Az idei 37. Mládi Festet a magyarországi EVTN katolikus tévé jóvoltából fogjuk közvetíteni.
3: Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-e és 6-a között.
4: Ünnepeljen, töltekezzen otthonról, mert a kegyelem nem ismer határ.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit műsorunk keretében Hitigasságok szívnek, léleknek. A mikrofonnál Csontedetusnádi plébánost hallják. A mai műsorunk alkalmával egy új témát nyitunk, és pedig a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás ismertetését, amelyet Ferenc pápa 2018-ban adott ki. Magyarul az apostoli buzdítás címe így hangzik: örüljetek és újongjatok, témája pedig az életszentségre való meghívás. Ezt az apostoli buzdítást megelőzte 2018 márciusában a hittani kongregáció által kiadott levél Placuit Deo, vagyis tetszett Istennek, amely az üdvösség keresztény felfogásának néhány szempontjáról szól, és mintegy elővételezi a Gaudete et Exultate apostoli buzdítást, utalva azokra a veszélyekre a lelki életben, amelyeket Ferenc pápa, mint új pelagianizmus és új gnoszticizmus nevez meg. Mielőtt tehát rátérnénk a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás elolvasására és elemzésére, egy pár gondolatot szeretnék kiemelni a hittani kongregáció Placuit Deo kezdetű leveléből, amely úgymond bevezeti az apostoli buzdításnak a témáját. Az említett levél a következőképpen elmélkedik az üdvösség útjáról. A mai világ nem tudja nehézség nélkül elfogadni a keresztény hitvallást, mely szerint az egész embernek és az egész emberiségnek Jézus Krisztus az egyetlen üdvözítője. A levél szerint az individualizmus az, ami gátol bennünket abban, hogy elfogadjuk Jézus Krisztust, mint az emberiség üdvözítőjét. Folytatja a gondolatmenetet a levél. Ebben a látásmódban Krisztus alakja inkább felel meg egy példaképnek, aki szavaival és tetteivel nagy lelkű tettekre ösztönöz, mint annak a személynek, aki megváltoztatja az emberi létállapotot azáltal, hogy a lélek közreműködésével bevon minket egy új, az atyával és egymással kiengesztelődött létezésbe. Másfelől terjed az üdvösségnek egy merőben belső felfogása, amely lehet, hogy erős személyes meggyőződést ébreszt, vagy azt az erős érzést kelti bennünk, hogy egyek vagyunk Istennel, de nem késztet arra, hogy felvállaljuk, gyógyítsuk és megújítsuk a többi emberhez és az egész teremtett világhoz fűződő kapcsolatainkat. Két szempontot nevez meg itt a hittani kongregáció levele. Az egyik az, hogy a mai társadalom elfogadja ugyan az Úr Jézust, mint prófétát. Senki sem kérdőjelezi meg tanításának a bölcsességét, tetteinek az erejét és mélységes üzenetét. De annál inkább megkérdőjelezi a mai világ Jézus Krisztusnak az Isten emberségét. Márpedig, hogyha nem hisszük és éljük azt, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, hogy ő az Atyaisten egyszülött fia, hanem leredukáljuk az ő személyét egy filozófusra, egy tanítóra, egy prófétára, egy bölcsre, egy megvilágosult emberre, akkor gyakorlatilag a gyökereiből forgatjuk ki az evangéliumot, és az Úr Jézus tanításának a lényegét tagadjuk meg. Eszembe jut, hogy amikor az iszlámról tanultam Rómába, a tanárom megemlítette, hogy a muzulmánok gyakran a következő kérdéssel fordulnak a keresztényekhez. Mi elfogadjuk, hogy Jézus próféta, ti miért nem fogadjátok el, hogy Mohamed próféta?
A kérdés megtévesztő, annak ellenére, hogy első látásra talán jogosnak is tűnhet, hát miért ne egyeznünk meg abban, hogy a muzulmánok elfogadják Jézus prófétának, mi is elfogadjuk Mohamedet prófétának, és már is ott van a kiengesztelődés, kibékülés lehetősége a két nagy világvallás között. Igen ám, de folytatta a tanárom a gondolatmenetet, a muzulmánoknak semmibe se kerül, hogy elfogadják Jézust prófétának, hiszen maga a Korán megnevezi őt prófétának, és ír említésszerűen Jézusnak az evangéliumáról, Jézusnak a csodáiról és tanításáról. Ha viszont a keresztény elfogadja Mohamedet prófétának, azzal gyakorlatilag a sarkából fordítja ki az egész evangéliumot, hiszen ha Mohamed valóban keresztény szemmel prófétának tekinthető, akkor többé már nem igaz az, hogy Jézus Krisztusban a kinyilatkoztatás teljességét kaptuk meg, hiszen Jézus Krisztusban maga az Isten szólt hozzánk. Ugyanakkor ismerős talán az a szinkretista irányzat is, amely próbálja úgymond a világvallásokat egymással kibékíteni, próbálja őket egy közös nevezőre hozni, azt remélve, hogy ezáltal az ideológiai ellentétek, vallások közötti feszültségek eltűnhetnek, és ez a fajta irányzat, amely úgymond össze akarja egybe mosni a világnak a vallásait, azt javasolja, hogy hát a békesség kedvéért kölcsönösen fogadjuk el a különböző vallásoknak a vallásvezetőit, tanítóit, mint az isteni bölcsességnek a képviselőit, mint tanító mestereket, mint megvilágosult embereket, és egy szintre állítja így módon Mohamedet, Buddhát, Jézust, Zoroasztert, satöbbieket. A keresztény ember tehát nem elégedhet meg azzal, hogy Jézusban felismeri a prófétát, a rabbit vagy a mestert, hanem bejárva azt az útat, amelyet bejárt a szamariai asszony az Úr Jézussal való beszélgetése során, mi is el kell jussunk odáig, hogy felismerjük az Úr Jézusban a messiást, Isten egyszülött fiát. A másik veszély, amely az üdvösség téves felfogásából fakad, amikor túlzottan a lelki élményre, az érzelemre fektetjük a hangsúlyt. Az érzelmek, a lelki tapasztalások ugyan nagyon fontosak, de csak ezekre leszűkíteni az üdvösségnek a kérdéskörét, ez egy veszélyes redukciót jelent. Nem véletlen, hogy a hittani kongregáció levele figyelmeztet, hogy a megváltottságunk tudata nem maradhat meg a érzés szintjén, hanem hogy a felebaráti szeretetnek a cselekedetei kell, hogy fakadjanak belőlem. Továbbá szót kell ejtsünk arról a két ókori eretnekségről is, nevezetesen a pelagianizmusról és a gnoszticizmusról, amelyeket itt a hittani kongregáció dokumentuma is megemlít, illetve amelyeket majd Ferenc pápa is részletesen tárgyal az apostoli buzdításában. Itt most csak röviden elővételezve, a pelagianizmus Pelagius szerzetesről kapta az elnevezést, Pelagius a 4. században élt, és nagyon kihangsúlyozta az emberi akarat fontosságát a kegyelemmel szemben, vagyis, hogy az ember, hogyha törekszik, hogyha el akar érni valamit, akkor azt el is tudja érni, akár az üdvösséget is, és ilyen módon az üdvösség nem más, mint az emberi álhatatosságnak a jutalma. A teljesen autonóm egyén tehát önmaga üdvözítésére törekszik, és nem ismeri el, hogy létének legmélyén Istentől és a többiektől függ,
Ez lenne röviden a pelagianizmusnak a lényege, viszont hát erre még visszatérünk. A gnoszticizmus pedig egy titkos tudás létezését tanítja, amely kiegészíti az evangéliumot, és amely arról szól, hogy ez a világ rossz, kárhozott, és hogy a lélek ki kell szabaduljon ennek a világnak a börtönéből, és fel kell emelkedjen a jóságos Istenhez, vagyis egyfajta dualizmusról beszél a gnoszticizmus, szembeállítja a szellemi világot, a tökéletes világot az anyagi világgal, amely romlott, amely rossz. A hittani kongregáció levele joggal jegyzi meg ennek kapcsán a pelagianizmusra vonatkoztatva, miként közvetíthetni Krisztus az emberiség egész családjával kötött szövetséget, ha az ember elszigetelt egyén lenne, aki a saját erejével valósítja meg önmagát, amint azt az új pelagianizmus javasolja. A gnoszticizmusra vonatkoztatva pedig, és az üdvösség miként érkezhetne el hozzánk Jézus Krisztus megtestesülése által, az ő élete, halála és valódi testben történő feltámadása által, ha az, ami számít, csak az ember belső világának kiszabadítása lenne a test és az anyag korlátai közül az új gnosztikus felfogás szerint. A maga módján minden ember keresi a boldogságot és megpróbálja elérni azt, felhasználva a rendelkezésére álló eszközöket. Ugyanakkor ez az egyetemes vágyakozás nem szükségszerűen kifejezett vagy kinyilvánított, sőt titkosabb és rejtettebb, mint amilyennek tűnhet, és különösen nehéz helyzetekben szokott feltárulni. Igen gyakran egybeesik azzal a reménnyel, hogy testileg egészségesek legyünk, időként a nagyobb anyagi jólét miatt aggódás alakját veszi fel. Széles körben megmutatkozik a belső békére és az embertársainkkal való békés együttélésre irányuló szükségletünkben. Talán, hogyha megnézzük, hogy miért is szoktunk imádkozni, abból kiderül, hogy hogyan is fogjuk fel az üdvösséget. Vajon vágyódunk arra, amit Isten számunkra felkínál Jézus Krisztusban, vagy pedig beérjük egyfajta földi mennyországgal, anyagi biztonsággal, békességgel, egészséggel, hiszen legtöbbször ezt szoktuk kérni, és ezt szoktuk kívánni egymásnak. Ugyanakkor, még az üdvösség keresése egy nagyobb jó utáni törekvésben nyilvánul meg, azon jellegét is megőrzi, hogy igyekszünk ellenállni a fájdalomnak, vagy igyekszünk legyőzni azt. A jó megszerzésére irányuló küzdelemhez hozzákapcsolódik a rossztól való védekezésre irányuló küzdelem. Védekezünk a tudatlansággal és a tévedéssel, a törékenységgel és a gyengeséggel, a betegséggel és a halállal szemben. Az természetes, fűzném hozzá, hogy mindaz, ami rossz, azt kerülni kell, akár fizikai, akár lelki, szellemi rosszról beszélünk. De számunkra az Úr Jézus kereszthalála óta nem lehetséges kikerülni azt, hogy az üdvösség a kereszthalálon át vezet számunkra, és a fájdalmat, a szenvedést az üdvösségből kiiktatni lehetetlen. A következőkben rövid szünetet tartunk, majd folytatom a mai témánk második részével.

Bevezetőképpen a Gaudete et Exultate apostoli buzdításhoz a hittani kongregációnak a levelét ismertetem, amelynek a címe Placuit Deo. Ez a levél már megemlíti a két problémát, amely a mi társadalmunkban jelen van, nevezetesen az új pelagianizmus és az új gnoszticizmus, amelyekre majd az apostoli buzdítás is kitér. Leszögezi a hittani kongregáció dokumentuma, hogy az ember teljes üdvössége nem azokban a dolgokban van, amelyeket az ember magától elérhetne, mint amilyen a birtoklás vagy az anyagi jólét, a tudomány vagy a technika, a hatalom vagy a befolyás mások felett, a jó hír vagy a megelégedettség. Semmilyen teremtett dolog nem képes teljesen betölteni az embert, mert Isten a vele való közösségre rendelt minket, és szívünk mindaddig nyugtalan lesz, amíg meg nem pihen ő benne. Az ember végső hivatása valójában egy, mégpedig az isteni hivatás. Így módon a kinyilatkoztatás az üdvösséget nem csak mint a mai várakozásra adott választ hirdeti. Ha a megváltást az emberek egzisztenciális szükségletei szerint kellene megítélni vagy lemérni, hogyan kerülhetnénk el annak gyanúját, hogy egyszerűen saját szükségleteink képére teremtettünk egy megváltó Istent? A kérdés tehát jogos. Nyitottak vagyunk-e elfogadni az üdvösséget, amit Isten felkínál nekünk, vagy észrevétlenül a vallásosságnak a köntöse alatt mi magunk fogalmazzuk meg az elvárást Isten felé, hogy milyen üdvösségre is számítunk részéről? Folytatja a hittani kongregáció: az a hely, ahol a Jézus által hozott üdvösséget kapjuk, az egyház. Azoknak a közössége, akik mivel betagozottak a kapcsolatuk Krisztus által létesített új rendjébe, be tudják fogadni Krisztus lelkének teljességét. Ha megértjük az egyháznak ezt az üdvözítő közvetítését, az lényegi segítséget nyújt minden leszűkítő hajlam legyőzésére. Az üdvösség az egyházon keresztül ered. Nagyon sokszor lehet hallani: nekem Isten kell, de az egyház nem kell. Na már most nem az egyházat kell elsősorban szídni, ha elégedetlenek vagyunk az egyházzal, hanem kezdhetjük magával a jó Istennel, hiszen ő maga akarta az egyházat. Az egyház Isten akaratából jön létre. Maga az Úr Jézus választja az apostolait, választja a tanítványait, adja át nekik a küldetést, hogy evangelizáljanak, hirdessék az evangéliumot, tanítsák az embereket, és hogy megszenteljék őket elsősorban a keresztség által, másodszorban pedig a Szentmise bemutatása által, amit ugye rábíz az Úr Jézus, hogy az ő emlékére újra meg újra bemutassák a legszentebb áldozatot az ő tanítványai. Tehát az egyházat Isten akarta. Az, hogy az egyházban sok hiba van, sok mindenben nem tükrözi Isten akaratát, ez egy kihívás, hogy az egyházat jobbá tegyük, úgy alakítsuk, hogy egyre inkább méltó legyen a vőlegényhez, Jézus Krisztushoz. Az üdvösségnek mind az individualista,

világa. Ezzel szemben a hit azt vallja, hogy a keresztség által üdvözülünk, amely belénk vési a Krisztushoz és az egyházhoz tartozás kitörölhetetlen jegyét, és amelyből annak a konkrét módnak az átalakulása származik, ahogyan az Istennel, az emberekkel és a teremtett világgal való kapcsolatunkat megéljük. Így megtisztulva az eredendő bűntől és minden bűntől, új Krisztusnak megfelelő létezésre kaptunk meghívást. A hét szentség kegyelmével a hívők folyamatosan növekszenek és újjászületnek, főleg amikor az út nehezebbé válik, és bukások is történnek. Amikor vétkeznek és felhagynak Krisztus iránti szeretetükkel, a bűnbocsánat szentsége által visszabocsátást nyerhetnek a kapcsolatok Jézus által létesített új rendjébe, hogy úgy járhassanak, ahogyan ő járt. Így módon reménnyel nézünk az utolsó ítéletre, amikor mindenki megítéltetik, szeretete konkrétsága, különösen a leggyengébbek iránt tanúsított szeretetének konkrétsága alapján. A szentségek tehát az üdvösségre vezető útat jelölik ki számunkra, a szentségeket pedig az egyházban találjuk meg. Nincs az a vallásgyakorlat, ima, meditáció, ami helyettesíteni tudná azt a kegyelmet, amelyet a szentségeken keresztül kapunk, és amelyeket a szentségekben az egyház Isten megbízatásából tár fel a hívő ember számára. Ha tudatosítjuk magunkban azt a teljes életet, amelybe az üdvözítő Jézus bevezet minket, ez arra ösztönöz minket keresztényeket, hogy misszióba induljunk, hogy hirdessük minden embernek az evangélium örömét és világosságát. Ezen igyekezetünkben készek leszünk arra is, hogy őszinte és építő párbeszédet kezdjünk más vallások követőivel, bízva abban, hogy Isten a Krisztusban való üdvösségre tud vezetni minden jó akaratú embert, akinek szívében láthatatlanul munkálkodik a kegyelem. Az egyház miközben minden erejével az evangelizálásnak szenteli magát, folytonosan esedezik az üdvözítő végső eljöveteléért, mint hogy reményben nyertünk üdvösséget. Az ember üdvössége csak akkor lesz teljes, amikor az utolsó ellenség a halál legyőzése után teljesen részesedünk majd a feltámadt Jézus dicsőségében, aki beteljesíti kapcsolatunkat Istennel, a testvérekkel és az egész teremtett világgal. Az átfogó, testben, lélekben megvalósuló üdvösség az a végső rendeltetés, amelyre Isten minden embert meghív. A hit alapján állva, a remény támogatását élvezve, a szeretetben tevékenykedve, Máriának, az üdvözítő édesanyjának és az első üdvözített személynek példáját követve, biztosak vagyunk abban, hogy a mennynek vagyunk polgárai, és onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki nyomorúságos testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Ezekkel a gondolatokkal végződik a hittani kongregációnak a levele, amint említettem, bevezetés a Gaudete et Exultate apostoli buzdításhoz, amelynek ismertetését a következő adás alkalmával fogom elkezdeni. Maga a cím, örüljetek és újongjatok, Máté evangéliumának az 5. fejezetéből származik, az úgynevezett hegyi beszédből, azon belül is pedig a 8 boldogságnak a záró gondolata: örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok. Ezt mondja az Úr Jézus
azoknak, akiket boldognak nevel,

ezt, mert vállalják az üldözést az igazságért, vállalják a megpróbáltatásokat és a nélkülözést Jézus Krisztusért. Ezekkel a gondolatokkal érkeztünk mai műsoridőnk végéhez. Megköszönöm a Mária Rádió hallgatók megtisztelő figyelmét, a mikrofonnál Csont Edetusnádi plébánost hallották, műsorunk keretében hitigazságuk szívnek, léleknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren,
0: s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

0: A lélek tüzében Szent Pál apostol lelkisége Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: A lélek szerepe. Kérdésekre keresünk ma választ, Szent Pál tapasztalatára figyelve. Kicsoda a lélek, akit Pál Krisztus lelkének nevez? Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük, mit jelent Krisztus lelke Pálnál, először János evangéliumához kell folyamodnunk. Különösen utalunk a 20. fejezetre, amely leírja Jézus megjelenését a tanítványok előtt húsvét este. Az evangélista azt mondja, Jézus megállt közöttük. A közöttük álló Jézus a föltámadt Jézus. A tanítványok látják, örülnek. Jézus a szegek helyével megmutatja nekik a kezét, megmutatja az oldalát. Jézus, aki a föltámadott, még mindig keresztre feszített állapotban mutatja magát. Bizonyos értelemben a szenvedés és a föltámadás együtt tárul föl. A föltámadott Jézus továbbra is szenvedésének hordozója. Minden szenvedés benne van, és át akarja adni. Jézus így szólt tanítványaihoz, békesség veletek, a béke most ő, és mintha azt mondaná, magamat közlöm veletek. Azután ismét azt mondja, béke veletek, és rálehel tanítványokra. A lehelés, a tanítványokra fújás gesztusa az élet közlését fejezi ki, valami hasonló történik a teremtésben, amikor Isten lélegzik, ráfúj a sárból ő maga készítette bábúra, és amelyből Ádám válik életre. Jézus gesztusában van egy életközlés is. Azt mondja, a Szent Lelket fogadd ebben a megnyilvánulásomban. Ebből a nagyon szép és alapvető jelenetből megsejthető, hogy ki a Szent Lélek. Krisztus lelke a tanítványok első fölismerésében a föltámadt Jézus élet ereje átáramlik ő rájuk. A lelket Jézus adja a föltámadásában. Pál mindig a föltámadottra gondol, amikor Jézusra hivatkozik. Azzal az életteljességgel gondolkodik, amely éppen a föltámadáshoz tartozik. A föltámadás által valósul meg, egészen addig, hogy kimondja, hogy a lélek egyfajta teljes beáradása Jézusban, nyilvánvalóan ember Jézusba ezzel a föltámadását okozva. Más szavakkal, Jézus azért válik a föltámadottá, mert az Atya élet erejének teljessége, amely a lélek teljessége, beléje árad, áthatja, és testileg is magával ragadja. Pár számára tehát Jézus föltámadása és a lélek ajándéka között szoros kapcsolatot természetesnek tekinti. De János még tovább pontosít. Az egész 20. fejezet, amelyet már említettünk az előbb, a föltámadás misztériumának újbóli bemutatása. A történet két részre oszlik, arra, amelyet az első vasárnappal fejez ki, amely a teljes egészében jelenti a nap keltétől estig terjedő időt, aztán pedig arra a történetre, amely 8 nappal később a második vasárnapra, Tamásnak adott jelenésre vonatkozik. Jézus az első vasárnap este megmutatja magát a tanítványoknak. Miért este? Mert a napnak az az esti érkezés előtti része a jelek szerint, amelyeket a szövegben találunk, a föltámadás jelentésében elmélyült és összetett írésben telt. A tanítványoknak nem volt könnyű megérteniük a föltámadás jelentőségét, ugyanúgy, mint a korai egyháznak sem. A Lázár föltámadásának ténye nem segíthet rajtunk, mert miután föltámadt, Lázár ugyanaz marad, mint korábban, és halála szinte csodálatos módon túllét balesetének tűnik. A föltámadott Jézus viszont nem az a Jézus, aki ugyanazokkal a tulajdonságokkal fogja az életet, mint korábban. Miután fölülmúlt a halál zárójelét. A föltámadott számára más életet, az élet teljességét jelenti. A föltámadott Jézus már nem halhat meg, mert olyan teljes életereje van, amely megakadályozza a halált. Fizikai valóságában is különleges tulajdonságokkal rendelkezik, így zárt ajtók mögé léphet be. Megtehette volna a föltámadás előtt, de nem tűnik úgy, hogy megtette volna. Ez csak most teszi, mert ez nem csoda, hanem föltámadt testének jellemzője. De a legnagyobb újdonságot az Atyával való kapcsolat jelenti. Jézus mindig is teljes kapcsolatban és készséggel állt az Atya rendelkezésére. Most a föltámadással történik az ő fölemelkedése az Atyához. Felemelkedés, amely nem utazás az űrbe, hanem a teljes ragaszkodás, az minden módon és minden területen való összetartozás közte és az Atya között. Felmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez. Ebben Jézus és az Atya közötti teljes érintkezésben, szédületes egység helyzetében rejlik a föltámadás valódi jelentése. Az élet teljessége és elevensége, amelyet Jézus az Atyától kap, és amely átalakítja fizikai testének valóságát is. Az Atyához való új tartozás belépve megteremti annak a kapcsolatnak megértését, amely már a szenvedés és a föltámadás előtt is létezett közöttük. Időbe telik mindezek megértése és elfogadása Jézus látása nélkül. A tanítványok fokozatosan jutnak erre a megértésre. Maga Magdolna, aki szintén találkozik Jézussal először, tévedésből a temető csősznek nézi őt, és csak később sikerül belépnie a föltámadás teljes hitébe. Miután ez a hit beérett és bizonyos értelemben mérsékelt formát öltött a felső teremben összegyűlt tanítványok közösségében, Jézus láthatóvá teszi magát. Korábban nem, éppen azért, mert azt akarja, hogy föltámadását teljes mértékben elfogadják. A következő héten, amikor befejezi a jelenését Tamásnak, ezt mondja, boldogok azok, akik annak ellenére, hogy nem látnak, hinni fognak. A föltámadott minden életerejét, amely a liturgikus ünneplésben érkezik hozzánk, húsvét este különös módon megkapják a tanítványok. Fokozatosan megértik, hogy ez az életerő, ez a lélek, amelyet velük közölnek, a Szent Háromságos szintjére emeli őket. Ő, mármint a lélek, a Szent Háromság harmadik személye. Nehéz megértésről van szó, amelyet lépésről lépésre lehet elérni. Számunkra is a lélek felfedezésének útvonala általában nem a háromságos szempontból indul ki, bármennyire is gyönyörű. A bibliai utat kell követnünk, tapasztalati módon, a lehetőségeinkhez közelítve, amelyben a lélek erőként, életképességként, életgazdagságként, szeretet gazdagságként gondolható el. Ebben az értelemben minden, ami szép, nagy, a föltámadott Krisztusban él, ránk száll. Az eddig elhangzottak ránk vonatkozó alkalmazásához elmélkedésünk abból a megfigyelésből indulhat ki, hogy mindannyiunk részesült a lélek ajándékában, olyan ajándékban, amely a keresztség óta Jézussal való kapcsolatunkból és az eukarisztikus ünneplés által a húsvétban részvételünkből származik. Jézus és köztünk fennálló közvetlen kapcsolatban nekünk adja lelkét. Minden alkalommal belénk árad a lélek, amikor a szentségben részesülünk. A keresztségben és a kiengesztelődés szentségében a lélek sajátos ajándéka van jelen. Ahhoz, hogy mélyebben behatoljunk Pálnak a lélekről szóló tanításába, tisztába kell lennünk azzal a lélekkel, aki bennünk, a mi bensőnkben van jelen. Pál meghallgatása segít megérteni, hogy ezt az ajándékot, amelynek hordozói vagyunk, hogyan kell fejleszteni és fölhasználni konkrét életünkben, mind egyénként, mind az egyházi közösség tagjaként. Krisztus lelke közli önmagát a keresztényekkel, és megszervezi életüket. Pál leveleiben folyamatosan beszél Krisztus lelkéről. A lélek kifejezés folyamatos megismétlődése írásaiban már érdekes jelzés a páli beszéd lehetséges megközelítésére. Az adott és közölt lélek szervezi egyházi életünket, mondja Pál a korintusiakhoz írt első levél ismert szakaszában, 12. és 14. fejezetről van szó, a lélekről beszél, aki élteti, szervezi, tagolja, életre kelti az egyház egész életét. Pál felszólít bennünket, hogy vegyük fontolóra az egyházi ajándékok sokféleségét, kezdve az ő egyház tapasztalatával. Az egyház közösség, amelyből különféle ajándékok, különböző képességek származnak, a nyelveken való beszéd képessége, az a képesség, hogy mások számára érthetetlen nyelven beszélhessünk Istennel, azáltal aláhúzva Isten természet fölöttiségét. Az értelmezés képessége, a proféciák ajándéka, vagyis az a képesség, hogy Isten világosságának teljességében az üzenetét hatékonyan továbbadva beszélhessünk másokkal, és megint a gyógyulások és a kormányzás karizmája. Ma is mindannyian olyan karizmák, ajándékok, tulajdonságok hordozói vagyunk, amelyekkel rendelkezünk, és amelyeket a lélek működtet. Olyan tulajdonságok ezek, amelyeket mindenki magával hoz, nem feltétlenül rendkívüliek ezek, mások számára ajándékként valósulnak meg az ösztönző és szervező léleknek köszönhetően. A karizmák sokfélesége kétségtelenül gazdagságot jelent, de olyan gazdagság, hogy gondot is jelenthet, annyiféle és nagyon eltérő tulajdonságokkal rendelkező ajándékok megnehezíthetik az egyházi közösségen belüli kapcsolatok összebékítését és összehangolását. Pál tisztában van ezzel, és elmélyíti a karizmák sokféleségének témáját, fölfedezve, hogy sokféleségük ellenére mindannyian egyetlen eredettel rendelkeznek. Ugyanazon lélek ajándékai, aki akarata és bölcsessége szerint osztja szét őket. Tehát mindennek a kiindulása a lélek, aki túláradó gazdagsággal ajándékokat ad, amelyeknek az, ő az egyetlen gyökere, egyetlen eredete mindennek. Pál megerősít, hogy az összes ajándék, amelyet a lélek működtet és szervez az egyház életében, harmonikus működés felé irányul, és ebben az irányban, akár csak egy testben, a korintusiakhoz írt első levélben található híres példa szerint, a különféle tagok különböznek ugyan egymástól, és a karizmáknak is így kell lenniük. Mindannyian összefognak az test, az egy test szerves működésében, amelyhez különféle részeknek szüksége van. Az egyház gazdag, a közösséget örömnek kell eltölteni, és folyamatosan csodálkozni az ajándékok gazdagságán, még akkor is, ha némelyikük megtörheti a hétköznapi nyugalmat, zavart és nyugtalanságot okozhat. A lélek ajándékainak ereje és elevensége valójában olyan, hogy szinte soha nem hagyják nyugodni a dolgokat. Van egy titka annak, hogy egyházi életünket teljes mértékben éljük, és Pál föltárja előttünk ezt a titkot. Mindegyikünknek értékelnie kell a karizmát, amelyet ő hordoz. Egyikünk sem nélkülözi a karizmákat, mert nem vagyunk üres tartályok, még akkor sem, ha gyakran nagyon erősen megtapasztaljuk képtelenségeinket. Isten ajándékait azonban nem emberi mércével, az emberi hatékonyságuk szerint értékeljük. Milyen tényleges eredményekre összpontosít? Titokzatosan hatékony ajándékok az egyének és a közösségek javára. A lélek szempontjából mindannyiunknak megvannak az ajándékai, és néha minél szerényebbek, annál jelentősebbek, és talán szükségesebbek a közösség jóban való haladásához. A lélek által éltetve, aki a közösségé alakít bennünket, mindenek előtt meg kell hallgatnunk és meg kell köszönnünk az ajándékokat, amelyeket ő ad nekünk. Mindannyian, senki nem kizárva, a lélek élő karizmája vagyunk, és nem kerülhetjük el ezt a felelősséget annak hamis látszatnak a nevében, amely arra késztet bennünket, hogy azt mondjuk, hogy üresek vagyunk a lélektől. Csak arra vagyunk képesek, hogy kapjunk és ne adjunk. Ezért képtelenek vagyunk, hogy örömmel mások szolgálatába állítsuk mindazt, amik vagyunk. Ezen a ponton ki kell alakítani a hiteles tudatosságot. Nem élhetünk ürességekből álló egyházi életet. Tele vagyunk ajándékokkal, következésképp meg kell szerveznünk magunkat, megtanulni, adni, és nem csak kapni. Továbbá, kapcsolatban álló emberek vagyunk. Egymáshoz kapcsolódva élünk együtt. Emiatt szeretni és értékelni kell a saját karizmánk mellett a másikét is. Fontos ezt a szempontot aláhúznunk, mert az emberi ösztön olykor nyers és brutális, ellentétes irányba tolódik és visz bennünket, és a másik által tett jót éli el. Korlátainkra és képtelenségünkre hivatkozással, keserűséget és kényelmetlenséget okozva, magunknak is, másoknak is. Ehelyett közlekedő edények vagyunk, és az egyik által végzett jót továbbadjuk a másiknak is. A testvér gazdagsága nem vesz el tőlem semmit, mert ez az én gazdagságom is. Az adás és az elfogadás szorosan összefügg egymással. Az egyházi és közösségi életben minden annyiban képes adni, amennyire képes elfogadni, és olyan mértékben fogad, amennyire képes adni. Ezért a helyzet, amelyben élünk, pozitív, és mint ilyen, abból kellene kiindulni, hogy belegondolunk, hogy milyenek vagyunk, és nem abból, hogy milyennek kellene lennünk. Így rájövünk, hogy gazdagok vagyunk olyan ajándékokban, amelyeket mások számára az elfogadás és az együttműködés és nem a verseny szellemében értékelünk. Minél többet érnek mások, annál jobb. Mindannyian ugyanaz az egyház vagyunk, ugyanaz az test, ahogyan Pál mondja, és egy testen belül az alkatrész jó formája, állapota javítja az egész test általános állapotát. A lélek személyesen is nekünk adatik meg. Pál ragaszkodik a lélek iránti egyéni felelősségvállaláshoz. A lélek Krisztus ajándéka, amelybe mindenek előtt külön-külön részesülünk, teljesen kiteljesítve mindenki személyes életét. Így mindenki tökéletesedve lesz ajándék mások számára az egyházi életben. Akkor megértjük, hogy Pál miben látja a szeretetet, és a szeretetben a karizmákat. Ha a szeretet vezet, éltet bennünket, a karizmák hatékonyak. Ha nem szeretünk, akkor a legszebb karizmák is üresek és hatástalanok. Az egyéni tökéletesség kérdése alapvetővé válik a megélt szeretet szempontjából.

szép a te világod. Amikor így a fűben fekszem, fölöttem a kék égen kicsi bárányfelhők. Körös körül pipacs virít, és megsárga gólyahír, és bogarak neszeznek. Nem győzöm fantáziát csodálni, világalkotója. Palettádon mennyi sok szín, mennyi mindent terveztél, hányféle formát mintáztál meg. Csillogó jéghegyeket, smaragd zöld tengereket, napfényben nízó síkságokat. Kezed erdőket ültetett, amelyek orgonálnak a szélben, tarka réteket, magányos havasi gyopárt a hegygerincen és algákat a tengerfenéken. Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat, csak típus jóságaink lennének meg szabály növényeink. A fajta víz, B fajta föld, C fajta levegő. Ehhez meg néhány speciális modell és alcsoport. Mindent együttvéve haszonállatok. Sörös kocsit húzni, tojást tojni, esetleg valami díszféleség az akváriumba. Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa. Többre nem futná a fantáziánk. Művészek gyárban görnyednének, így készülne minden barokk, vagy ami kicses, szürrealista vagy Picasso-i. De a te fantáziát teremtő Úristen mérhetetlenül szép. Minden egyre újat és újat hoz létre, csodálatot kelt bennem és leborulni késztet. Köszönöm neked, hogy ennyi sok színt, ennyi sok alakot és formát alkottál a világban. Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed. Mintha a föld kidíszítésében örömöt telt volna. Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat, valahányszor műveidet szemléljük. A tenger morajló habjait, alkonypírban a gleccsereket, tenyerünkön a bogarat, a papucsállatkákat a mikroszkop alatt. Hát, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból, amellyel mindezt létrehoztad, és amelyről ők tanúskodnak. Mert a teremtés, miként ha prizma dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozza milliárd színben és alakban, teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni, sem befogadni. Ezért örülünk a színeknek, a sokféleségnek. Benne tükröződik szereteted. Mint vízfény már most felragyog nekünk. Ebből merítünk erőt a reményhez, hogy egykor színről színre látva dicsőséget fényében élhetünk. Csodálatosan szép a te világod, láthatatlan teremtő. Köszönöm neked. Mi nagyszerű lesz minden, ha majd nálad leszünk.

Voltaképp miért imádkozom én Istenem? Te nem vagy az én privát Istenem. Te mindnyájunk Istene vagy, a mi Istenünk. Istenük vagy azoknak is, akik nem ismernek téged, akik nem szeretnek, akik más néven neveznek. Nincs jogom azt imádkozni, én Istenem. Akkor nem volna jogom, ha úgy érteném, te csak értem vagy. Közelebb vagy hozzám, mint máshoz. Az én imámnak elsőbsége van. De az én Istenem valami mást is jelent. Te nem vagy messze tőlem, és nem vagy idegen. Személyesen hozzád fordulhatok, te ismersz, tudod a nevem. Csak nem szabad közben úgy tennem, mintha mindez csak nekem meg neked szólna. Te név szerint ismersz minden embert. És mindenkit szeretsz. Azt is, aki nem szeret téged, nem ismer. Vagy aki más néven nevez.

Gyakran könnyebb és egyszerűbb szeretni a szűkölködőt, egy beteget. Szívből megszánva szomorú sorsát, mint szeretni azt, aki együtt dolgozik veled. Istenem, arra késztet a kötelesség, hogy napjaim életem egy részét kollégáimmal töltsem el. Nem válogathatom ki őket, nem szorulnak rá senkire. Némelyikük tán el is gáncsol. Adj erőt gyöngeségeiket elviselnem, mint ahogy én szeretném, hogy ők elviseljenek engem. Istenem, ma a felebaráti szeretet azt jelenti, becsületesnek és segítőkésznek lenni, mint kolléga, mint főnök, mint beosztott. Adj nekem olyan főnököt, aki munkatársat lát bennem, és nem kifutót. Segíts, hogyha bármit kívánok, tudjam, hol a mérték. Kollégáimnak kárt sose okozzak, előjáraim szavát sose szajkozzam, ne gyötörjem a beosztottakat. Épp így az egész üzemben is a segítség, a megértés, a megbocsátás kis jeleiben, a közös munkában fejezze ki valami a te parancsodat. Szerest fele barátodat, mint önmagadat.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

Kedves testvérek, ma este azért gyűltünk össze itt újra, hogy együtt hordozzuk imáinkban a családokat, és együtt könyörögjünk papjainkért és a betegek gyógyulásáért. Hisszük, hogy ahol ketten vagy hárman Jézus nevében összegyűlnek, ott ő jelen van. Ezért most közösen Isten elé visszük családjainkat. Kérjük az Urat, hogy békéjével, egységével és áldásával töltse be otthonainkat.

Áldalak téged, Uram, mert jó vagy, és irgalmad örökké tart. Te szóltál, és létrejött a világ. Parancsoltál, és előállt minden teremtmény. A hegyek a te erődről beszélnek. A tengerek a te hatalmadat hirdetik. Az égbolt pedig dicsőségedet zengim. Ki olyan, mint te, Uram? Nincs hozzád fogható a földön és az egekben. Nagy vagy erőben, végtelen vagy bölcsességedben, és kifogyhatatlan vagy szeretetedben. Amikor elcsüggettem, felemeltél. Amikor eltévedtem, utánam jöttél. Amikor sírtam, meghallottad hangomat. Amikor gyenge voltál, erőddel hordoztál. Áldott vagy, Uram, mert nem a bűneim szerint bántál velem, és nem vétkeim szerint fizettél meg nekem. Irgalmad magasabb az egeknél, és hűséged szilárdabb a hegyeknél. Köszönöm neked az élet ajándékát, a családomat, a testvéreimet, a mindennapi kenyeret, és minden rejtett kegyelmet, amelyet észre sem veszek. Dicsőítelek téged Jézus Krisztusért, a megfeszített és feltámadt üdvözítőért. Általa nyitottad meg előttünk az élet útját, és általa lettünk gyermekeiddé. Küldd el szent lelkedet, hogy megtisztíts a szívemet, erősíts reményemet, és megtanítson szeretni téged teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmből. Áldott vagy öröktől fogva, és áldott leszel mindörökké. Neked legyen dicsőség, hálaadás, tisztelet és imádat, most is mindörökkön örökké. Amen.

Mennyei atyánk, hálát adunk neked családjainkért, mert a te szeretetedből születtek, és a te terved szerint hivatottak az élet, a szeretet és a hit közösségévé válni. Kérünk, tekints irgalmas szemmel minden házasságra, minden szülőre, gyermekre, nagyszülőre és rokonra. Urunk Jézus Krisztus, te azért jöttél, hogy szabaddá tedd az embereket, kereszted és feltámadásod erejével szabadíts meg családjainkat mindattól, ami eltávolít tőled. Szabadíts meg őket a haragtól, a nehezteléstől, a megbocsátatlanságtól és a megosztottságtól. Szabadíts meg a félelemtől, a reménytelenségtől, a közönytől, az önzéstől. Szabadíts meg minden rossz szokástól, függőségtől, bűntől, amely rombolja a kapcsolatainkat. Törd össze a családjainkat megkötöző láthatatlan láncokat, és add meg a kiengesztelődés kegyelmét. Kérünk, gyógyítsd be a régi sebeket, a kimondott vagy ki nem mondott bántásokat, a csalódásokat, veszteségeket. Áraszd ki szent lelkedet a mi otthonainkra, hogy a szeretet erősebb legyen minden viszálynál, a remény erősebb minden csüggedésnél, és a hit erősebb minden félelemnél. Urunk, ahol gyűlölet van, adj szeretetet, ahol megosztottság van, adj egységet, ahol szomorúság van, adj vigasztalást, ahol bizonytalanság van, adj bizalmat, ahol sötétség van, te gyújts világosságot. Jézus Krisztus drága vérének oltalmába helyezzük családjainkat, kérjük, őrizd meg otthonainkat minden gonosz befolyástól, és töltsd be azokat a te békességeddel. Mennyei atyánkat, hogy családjaink a te szereteted élő jelei legyenek a világban, és egykor mindannyian együtt örvendezhessünk országot örök békéjében, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Az előimádkozott rész után együtt válaszoljuk. Urunk, szabadíts meg és gyógyíts meg őket. Azokért a családtagjainkért könyörgünk most, akik alkohol rabjai lettek, akik az italban keresnek menekülést fájdalmuk elől, de egyre mélyebbre süllyednek.
1: Urunk, szabadítsd meg és gyógyítsd meg őket.
0: Azokért imádkozunk, akik kábítószerekhez vagy tudatmódosító szerekhez nyúlnak, akik a valóság elől menekülnek, és közben önmagukat és kapcsolataikat is pusztítják.
1: Urunk, szabadítsd meg és gyógyítsd meg őket.
0: Könyörgünk azokért, akik gyógyszerekhez, nyugtatókhoz, altatókhoz kötődnek, akik nem mernek szembenézni a fájdalommal segítség nélkül.
1: Urunk, szabadítsd meg és gyógyítsd meg őket.
0: Eléd hozzuk most azokat is, akik a szerencsejáték rabjai, akik a gyors megoldás illúziójában elveszítik biztonságukat, munkájukat és családjuk békéjét.
1: Urunk, szabadítsd meg és gyógyítsd meg őket.
0: Azokért imádkozunk, akik a digitális világ, a képernyők, a játékok vagy a közösségi média fogságában élnek, akik elveszítik a valós kapcsolatok örömét és az önuralmat.
1: Urunk, szabadítsd meg és gyógyítsd meg őket.
0: Könyörgünk azokért, akik pornográfiával, tisztátalan vágyakkal vagy szexuális függőségekkel küzdenek, akik szégyent, titkolózást és belső megosztottságot hordoznak.
1: Urunk, szabadítsd meg és gyógyítsd meg őket.
0: Imádkozunk azokért, akik munkamániába, teljesítménykényszerbe vagy megfelelési kényszerbe menekülnek, akik nem tudnak megpihenni és elfogadni saját határaikat.
1: Urunk, szabadítsd meg és gyógyítsd meg őket.
0: Most azokat hozzuk eléd, akik evéssel, falással vagy önsanyargatással próbálják betölteni a szívük ürességét.
1: Urunk, szabadítsd meg és gyógyítsd meg őket.
0: Azokért imádkozunk, akik haraghoz, agresszióhoz vagy romboló indulatokhoz kötődnek, akik sebeket hordoznak és sebeket okoznak.
1: Urunk, szabadítsd meg és gyógyítsd meg őket.
0: Könyörgünk azokért is, akik reménytelenséggel, depresszióval, belső sötétséggel küzdenek, és már nem hisznek a változás lehetőségében.
1: Urunk, szabadítsd meg és gyógyítsd meg őket.
0: Urunk Jézus Krisztus, te nem elítélni jöttél, hanem megmenteni bennünket. Ne engedd, hogy a szenvedélyek határozzák meg szeretteink életét.
1: Urunk, szabadítsd meg és gyógyítsd meg őket.
0: Adj nekik világosságot, bátorságot, segítséget kérni, és tapasztalható jeleit a te irgalmadnak.
1: Urunk, szabadítsd meg és gyógyítsd meg őket.
0: Irgalmas Istenünk, rád bízzuk családtagjainkat, akik küzdenek, elesnek, újrakezdenek. Őrizd meg bennük az emberi méltóságot, gyógyíts sebeiket, és vezesd őket és minket is a valódi szabadság útján.
1: Urunk, szabadítsd meg és gyógyítsd meg őket.
0: Amen.

Mennyei atyánk, hálát adunk neked papjainkért, akiket néped szolgálatára hívtál. Köszönjük neked őket gyengeségeikkel és erősségeikkel együtt, mert rajtuk keresztül ma is jelen vagy egyházadban. Amikor tanítanak, amikor áldozatot mutatnak be, amikor megbocsátást közvetítenek, amikor kísérik a rájuk bízottakat az élet útján. Urunk Jézus Krisztus, te vagy a főpap, aki nem kívülről, hanem belülről ismeri az emberi fáradtságot, a magányt, a kísértést. Kérünk, formáld papjaink szívét a te szíved szerint. Adj nekik alázatot, hogy mindig benned maradjanak, és adj nekik bátorságot, hogy akkor is hűségesek legyenek, amikor szolgálatuk nehézzé, hálátlanná vagy terhessé válik. Őrizd meg őket a kiégéstől, a közömbösségtől, a megosztottságtól. Erősítsd meg bennük az elhívás örömét, hogy ne csak kötelességként, hanem ajándékként élhessék meg szolgálatukat. Add, hogy életük gyökere az imádság legyen, és hogy nap mint nap visszatérjenek hozzád, mint élő és éltető forráshoz. Szentlélek, Úristen, te vagy az, aki megszentelsz, és te vagy az, aki vezetsz. Világosítsd meg papjaink értelmét, hogy tisztán és igaz módon hirdessék az evangéliumot. Tisztítsd meg szívüket, hogy szolgálatok ne önmagukról, hanem Krisztusról szóljon. Adj nekik bölcsességet a döntésekhez, szelídséget a sebekhez, és irgalmat azok felé, akik rájuk vannak bízva. Kérünk azokért a papokért is, akik elfáradtak, megsebződtek, vagy elbizonytalanodtak, akik terheket hordoznak magukban, amelyeket nem mernek kimondani. Légy számukra vigasztaló jelenlét, és küldj melléjük testvéreket, akik meghallgatják, megerősítik, és hordozzák őket imában. Adj papjainknak tiszta szívet és osztatlan szeretetet, hogy életük hiteles tanúságtétel legyen. Segítsd őket, hogy hűséges intézői legyenek annak a titoknak, amelyet te rájuk bíztál, hiszen a sáfároktól azt kívánják meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. Végül kérünk, atyánk, ébreszd fel egyházadban a hivatások kegyelmét. Adj új papokat népednek, és taníts meg bennünket, híveket, hogy szeretettel, türelemmel, imádsággal támogassuk azokat, akiket te hívtál szolgálatodra. Jézus Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Most pedig imádkozzunk a betegek gyógyulásáért. Irgalmas és hűséges mennyei atyánk, eléd hozzuk most mindazokat, akik betegségben, fájdalomban, gyengeségben élnek. Te vagy az élet, Ura, aki ismered testünk minden sejtjét, lelkünk minden rezdülését, és látod azt is, amit mi már nem értünk. Hisszük, atyánk, hogy számodra nincs lehetetlen. Hisszük, hogy hatalmad nem csökkent, irgalmad nem fogyott el, és szereteted ma is gyógyító erő. Ezért bizalommal állunk eléd. Urunk Jézus Krisztus, te földi életed során nem mentél el közömbösen a szenvedők mellett. Megérintetted a betegeket, szóltál hozzájuk, és meggyógyítottad őket. Kérünk most téged, érints meg a beteg testvéreinket. Érints meg testüket, ahol rendellenesség, fájdalom vagy romlás van. Állíts helyre azt, ami megbomlott. Csillapítsd azt, ami gyötör. És erősítsd meg azt, ami elgyengült. De kérünk, Urunk, erősítsd meg a lelket is, ahol félelem, szorongás, kétségbeesés vagy reménytelenség költözött be. Add meg a belső békét, amely nem a körülményektől függ, hanem a te jelenlétedből fakad. Szentlélek, Úristen, te vagy az életet adó lélek. Jöjj el most gyógyító erőddel. Hatolj át a test is a lélek határain, és áraszt ki azt az életet, amely Istentől származik. Adj erőt a gyengéknek, reményt a csüggedőknek, és gyógyulást minden betegnek. Mindezt Jézus Krisztus nevében kérjük, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Köszönjük, hogy ma este is együtt imádkozhattunk a mi gyermekeinkért és családjainkért. A mindenható Istennek az áldása kísérjem a mi családjaink életét. Ő adjon nekünk békességet, reménységet, hitet és szeretetet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jó éjszakát, jó pihenést kívánunk mindnyájatoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. Közé tették Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programját. Pápa szemmel a világ körül, Tóth Tamás atya könyvismertetője. XIV. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. 14. Leó pápa július 31-én péntek délelőtt a vatikáni apostoli palotában tartott magánkihallgatáson találkozott az amerikai Patti Smith-szel, aki énekesnő és dalszerző, költő és művész. Május 8-án 14. Leó pápává választásának első évfordulóján Patti Smith avatta fel a Szentszék pavilonját a Velencei Biennálé 61. nemzetközi művészeti kiállításán. Előadott egy hangos imát, amelyet a Sandwalk Collective-vel, a Kulturális és Oktatási Dikasztérium által támogatott kiállítási projekt kulcsfontosságú művészeti partnerével együttműködve készített. A Vatikáni Rádiónak adott tavaly áprilisi interjújában mindössze néhány nappal Ferenc pápa halála után Patti Smith megosztotta a személyes emlékeit Jorge Mario Bergoglióról, akivel először a 2013. április 10-i általános kihallgatáson találkozott, és aki előtt egy évvel később fellépett. Vegyük kedvenc szavait, szeretet, alázat, együttérzés, és higgyünk bennük teljes szívünkkel. És ahogy néhány nagy mesterünk tanította, meg kell próbálnunk követni Krisztust. Ferenc pápát követni annyit tesz, mint sokkal közelebb kerülni Istenhez, nyilatkozta az amerikai énekesnő. Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programja. A Szentszék sajtóirodája közé tette 14. Leó pápa augusztus 6-i Assisi városába tervezett látogatásának programját, ahol szentmisét mutat be a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó 2026-os rendezvényén résztvevő fiataloknak. A Szentszék sajtóirodája által csütörtökön közzétett program szerint Leó pápa augusztus 6-án reggel 8 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 8 óra 30-kor érkezik Assisibe, ahol Felice Acrocca Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az angyalos Szűz Mária bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd 8 óra 45-kor a fiatalokkal az angyalos Szűz Mária téren, ahol válaszol három kérdésükre. Az eseményt követően Leó pápa délelőtt 4:10-kor a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Ezután délelőtt 10:30-kor 14. Leó szentmisét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában, majd a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa helikoptere várhatóan dél körül indul Assisiből, és 1:45-kor érkezik vissza a Vatikánba. A Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó egy nemzetközi összejövetel Assisiben, amelyre a 18 és 33 év közötti hívő és nem hívő fiatalokat várják Európából. A rendezvényen műhelymunkákat, imákat, zenei versenyt és még sok más programot kínálnak. 2026-ban van Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és Assisiben egész évben számos rendezvényt, liturgiát és összejövetelt tartanak e megemlékezés jegyében. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette Leó pápa augusztusi egyéb liturgikus programjait is. Az Assisi látogatáson túl a pápa augusztus 15-én szombaton, Nagy Boldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a Villanovai Szent Tamás pápai plébánián Castel Gandolfóban. Augusztus 22-én szombaton 14. Leó lelkipásztori látogatást tesz a közép-olaszországi Rimini városába, hogy részt vegyen a 47. alkalommal megrendezésre kerülő Rimini meetingen. Aznap este 6:30-kor szentmisét mutat be a közép-olaszországi tengerparti város kikötőjében. Ezután, augusztus 29-én szombaton Leo pápa szentmisét mutat be, és körmenetet vezet este 6 órakor a Castel Gandolfói Tavi Boldogasszony templomban. Pápa szemmel a világ körül. Tóth Tamás atya könyvismertetője.
1: 17.900 kilométer. Nagyjából ennyi a távolság a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépa, Pintér Gábor érsek, apostoli nuncius szülőhelye, valamint az új-zélandi Wellington jelenlegi állomáshelye között. A brit nemzetközösséghez tartozó gyönyörű Szigetország fővárosa Magyarországhoz képest szó szerint a föld másik végén található. A két település között éppen 12 óra az időeltolódás, ráadásul az éghajlata is egészen más. Amikor nálunk nyár van, ott akkor van tél. Így, amikor egyik helyről a másikra utazik az ember, nem csak az időeltolódás, hanem a hirtelen éghajlati változás miatt is össze tud valamelyest keveredni. Pintér Gábor 1996-ban, vagyis éppen 30 évvel ezelőtt állt diplomáciai szolgálatba. De hogyan kerül valaki egy alföldi kistelepülésről előbb szentszéki szolgálatba, hogyan kerül a világ jelentős fővárosaiba, és mit tesz, lát, tapasztal ott? Erről szól a Szent István Társulat gondozásában Pápa szemmel a világ körül címmel nemrég megjelent interjúkötet. Új-Zéland jelenlegi apostoli nunciusa életének első 14 évét Csépán, egy tiszazugi nagyközségben töltötte, amely a hármas körös és a Tisza találkozásától északra fekszik. Innen került el előbb Szentesre, majd Kecskemétre a Piarista gimnáziumba, ahol 1982-ben érettségizett. A Váci egyházmegyébe jelentkezett, ahol 4 évvel később pappá szentelték. Doktorátusig tartó teológiai tanulmányainak színhelye Eger, Budapest és Bécs lettek. Ezt követte Németország, a Burgkasztali Magyar Gimnázium. Az ottani papigazgató éppen 1989-ben ment nyugdíjba, és fontos volt, hogy az intézmény, amelynek pótolhatatlan és unikális szerepe volt az emigráció életében, ne maradjon magyar lelkipásztor nélkül. Közben bekövetkezett a rendszerváltás, és rövidesen világossá vált, hogy az egykor szovjet befolyás alatt álló országokban nem lesz visszarendeződés. Így elkezdett a Szent Szék a volt kommunista országokból olyan fiatal papokat keresni, akik a megfelelő tanulmányok elvégzése után diplomáciai szolgálatba állhatnak. Pintér Gábor lett az első olyan magyar jelölt, akit Magyarországról hívtak meg erre a különleges feladatra. Tanulmányait 1993-ban kezdte meg Rómában, a Pápai Egyházi Akadémia, a világ legrégibb diplomata képző intézményének növendékeként. A képzés részeként kánonjogot hallgatott a Lateráni Egyetemen. Még tanulmányi időszakához tartozik, hogy 2 hónapot tölthetett el gyakorlatilag

szolgálata feladatuk a világ különböző pápai követségein, azaz az apostoli nunciatúrákon. Csak kapkodni tudjuk az ujjunkat a képzeletbeli térképen, ha követni akarjuk Pintér Gábor egymás után következő állomás helyeit. Beosztott diplomataként először Port-au-Prince, Haiti, La Paz, Bolívia, Stockholm, Svédország, illetve a Skandináv-félsziget, Párizs, Franciaország, Manila, Fülöp-szigetek, végül Bécs, Ausztria következnek. Ferenc pápa 2016-ban püspökké és címzetes érseki rangban Belarus apostoli nunciusává nevezte ki. Minszkben azonban nem maradhatott túl sokáig, mivel a Szentatyának Hondurasban volt rá szüksége, így 2019-ben Tegucigalpába küldte. Onnan került 2024-ben Wellingtonba. Itt nem csupán Új-Zéland, hanem lényegében az egész óceániai szigetvilág népei felé közvetíti a katolikus egyházfoly üzenetét. A legfőbb hídépítő, a római pápa követeként és munkatársaként szolgálja most a népek és nemzetek közti dialógust egy akkora területen, amely jóval nagyobb, mint a mi öreg kontinensünk Európa. Ezen a hatalmas, missziós szempontból is kiemelkedő jelentőségű területen még fontosabb az, hogy segítse a katolikus egyházfő döntéseit, ő legyen ott, képletesen szólva, a pápa szeme. Az egyes állomáshelyek azonban csupán a nélkülözhetetlen keretet adják, mivel ez a beszélgető kötet nem életrajz, és nem is akar az lenni. A kötetet olvasva egy csépáról elinduló világ körüli utazás részesei lehetünk, amelynek során sokat megtudhatunk arról, mit jelent embernek és kereszténynek lenni a világ különböző tájain. Népeket, közösségeket és sorsokat ismerhetünk meg, és eközben rácsodálkozhatunk arra, hogy sok helyütt mennyire más helyzetben van az egyház, mint amit mi idehaza megszokhattunk. Belepillanthatunk a különböző országok politikai berendezkedésébe, a helyi közösségek életébe és problémáiba, olykor, innen nézve, nagyon bonyolult viszonyokba, illetve az egyház és az állam együttműködésének különböző formáiba, mely gyakran gyökeresen eltér attól a francia forradalom ihlette elvtől, mely szerint az úgynevezett társadalmat és az egyházat teljesen szét kell választani egymástól, holott a két halmaz, jó esetben, fedi egymást. Megtudhatjuk például, hogy mennyire meghatározó egész Közép- és Dél-Amerikában a katolikus egyház szerepe. Arrafelé ma nem lenne közoktatás, ha nem lenne katolikus egyház. A jezsuita redukciók már az újkorban a benszülöttek felkarolását és taníttatását tűzték ki célul, de mindezek ellenére a térség államainak egy része ma sincs abban a helyzetben, hogy normatív támogatással vagy más módon lényegileg támogassa az oktatást, így tehát aki tanulni akar, annak tandíjat kell fizetnie. Ennek ellensúlyozására, a rászoruló tehetségek felkarolására alakult ki egy jól működő ösztöndíjrendszer. Az egyház jelenléte különösen ezeken a helyeken fontos, hiszen azok hangja és támasza, akik kirekesztettek és a társadalom peremére szorultak. Ez azonban arrafelé nem mindig jár komoly veszély nélkül. Port-au-Prince érseke például 1991-ben emigrációba kényszerült. Az ok? A főpap óvatos kritikával illette szentbeszédében a nem sokkal korábban megválasztott elnököt, aki korábban maga is szerzetes pap volt. Jean-Bertrand Aristide haiti elnök fölháborodott, és merényletet szervezett ellene. Miután a fölbőszített tömeg nem találta székhelyén az érseket, a nunciatúrát támadta meg. A nuncius megmenekült ugyan, de a beosztott diplomata, Pintér Gábor egyik elődje, oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másfél évig kórházban ápolták. Hivatástudatát mi sem bizonyítja jobban, hogy ma már ő is

0: nunciusként szolgálja az egyházat. Minden szolgálati hely és helyzet, ezzel minden tapasztalat más. A Fülöp-szigetek a világ egyik legnépesebb katolikus országa, egészen más azonban Skandinávia, amely hagyományosan protestáns régió. Ott egyébként az utóbbi két évtizedben ugrásszerűen emelkedik a katolikusok száma az odaérkezett vendégmunkások, menekültek és bevándorlók miatt. Egyetlen példa. Svédországba sok tízezer hazájából elüldözött iraki kált katolikus menekült papjaival együtt. Ennek a jelenségnek óvatatlanul hatása van az észak-európai országok kicsiny katolikus közösségeire, amelyek így egyre dinamikusabbá válnak. Ennek ellentéte a nagymúltú Ausztria, amelynek társadalma elöregedett, és ahol az utóbbi időben csökken a templomba járók száma. Egy másik európai példa lehet Franciaország, ahol a látszat és az állammal való ambivalens kapcsolata ellenére is él és virul a helyi egyház, számos modern lelkiségi mozgalom bölcsője. Belarus ismét egy egészen másféle társadalom. Az egykori Szovjetunió része, ahol a népesség 80%-a ortodox, és mind a mai napig a moszkvai patriarkátus alá tartozik. Bár Európát nézve néha kétségeink vannak, és eltölt bennünket a jogos aggodalom, mégis a kötetből bátorítást nyerünk. Egy élő és színes egyház képe rajzolódik ki előttünk, amely jelen van az egész világon. És valóban, a Szentszék által 2026-ban közölt hivatalos adatok szerint a katolikus népesség száma világszerte nő, meghaladja az 1,4 milliárd főt. A megkeresztelt katolikusok száma világszerte stabilan közel 18%. Ha feltesszük a képzeletbeli pápa szemünket, és mi is elindulunk a kötet alkotóival erre a világ körüli utazásra, egy olyan virtuális kalandban lehet részünk, amely széles ablakot nyit nekünk. Megtanulhatjuk a mi sajátos magyar helyzetünket nem csak belülről kifelé, de fordítva is, azaz a nagyvilág nézőpontja felől nézve értékelni, önmagunkat és nemzetünket a világ és a katolikus egyház térképén elhelyezni. És hogyan áll össze a mozaik Csépa, Kecskemét, Róma és meg annyi városon keresztül egészen az új-zélandi Wellingtonig? A szeretett édesanya mellett, aki az alföldi kistelepülés postáján dolgozott, Gábor már kisgyerekként zavartalanul olvashatta az odaküldött számtalan folyóiratot és újságot, és így nap mint nap rácsodálkozhatott a nagyvilág történéseire. Az ív pedig innen folytatódik tovább egészen odáig, hogy ma a katolikus egyház fejét, a pápát képviseli a világ legkülönbözőbb helyein. Ahogyan Pintér Gábor maga fogalmaz, mindaz, amit korábban kaptam, láttam, hallottam, olvastam, tanultam, tapasztaltam, megértettem, mostani szolgálatomra készített fel, és segít, hogy eligazodjam a jelenlegi világban. Pontosan erről van szó. Így működik az isteni gondviselés.
1: Tóth Tamás atya könyvismertetőjét hallották Pápa szemmel a világ körül címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió Erdély. Éjfél van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönt önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájában. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál a érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Fájdalmas szentolvasó 5. szent titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad fel magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszony.

0: szolgáljál. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk,

0: korájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyám,

0: Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat,

0: Annak kövessük, és amit ígér, meg elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Annek.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezz le betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen.

0: mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig menj és

0: élet. Amen.
1: Uram, hallgass meg kenyergéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

a nyelv is kicsit testrész ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. Nyughatatlan, rossz az telve halálos méreggel. Ez a rész nagyon fontos nekem, mert a vali világban az emberek tényleg nagyon szeretik egymást bántani. Sokszor úgy érzem, hogy rágalmazzák egymást, és hogy tényleg a nyelvvel mennyi bűnt el lehet követni, és tényleg a testünkre kisebb része. Sokszor bele se gondolunk, hogy a nyelvünkkel mennyi fájdalmat, bántást tudunk okozni a másik embernek. És ezt rendszeresen elolvasom. Az én Bibliámban bele is van írva, hogy életem minden napján, vagyis, hogy azt életem minden napján vegyem igének, hogy azt soha ne felejtsem el, hogy egy nevemmel senkit ne bántsak meg, hanem csak szeressek. És az én nyelvem csak olyan szavakat mondjon ki, ami igaz, és hogy senkit ne sértsek meg.

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók, kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timás Sándor, Asztrik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegy templom igazgatója vagyok. Önök a napkatekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. A 9. fejezet következik, Hangoljuk rá a kezdeteket a címe. Kezdhetem ezt a fejezetet egy kérdéssel? Nos, végrehajtottuk-e a múlt alkalommal kapott feladatot, az önvizsgálatot? Rájöttünk-e már arra, hogy mi lényünk alaphangja? Ha igen, nem hiába tudjuk, mert akkor rá tudunk hangolódni az alaphangra. Lehetséges, hogy valakinek kellemetlen órákat szerzett, ha valóban komolyan vette a feladatot. Talán magában meg is kérdezte, mi szükség volt a dolgok felbolygatására. A kérdésre kérdéssel és egy hasonlattal válaszolok. Mi szükség van egy lyukasfok kifúrására? Ha fúrás nélkül tömnének be egy szúvasfogat, az előbb-utóbb még jobban fájna. Olykor-olykor nem fúrunk le lényünk, bizony nem egyszer odvas lényünk mélyéig, s úgy tömjük be kitisztítás nélkül, előbb-utóbb sajogni kezd. Hogy ez mennyire igaz, bizonyítja sokféleképpen sajgó életünk, amivel pedig már annyi ígét tömtünk. És az ígék alatt mégis újra és újra belénk hasít a fájdalom. Közben érezzük, valami nincs rendben. Nincs bizony, mert megspóroltuk a tisztogatást. De az is lehet, hogy valaki arra jött rá az önvizsgálat során, hogy lénye alaphangja egybecseng az alaphanggal, és ami még emögött van, az a megbocsátott múlt emlékei csupán hamis, diszonáns hangoknak. Fontos és jó ezt is megtudni, mert háladásra és örvendezésre ösztönöz. Azoknak pedig, akik úgy lapozták tovább a könyvet, vagy úgy mentek tovább, mondom én, a kedves hallgatók, hogy nem tudták megfogalmazni lényük alaphangját, vagy nem tartották fontosnak, szeretettel üzenem az igével. Áron is megvegyétek az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Azaz múlik az idő, s vele együtt az életük is. Életükkel elmúlik a ráhangolódás lehetősége, és az élet lehetősége is. De lépjünk tovább. Most egy újabb feladatot kapunk. Kezdjük el gyakorolni, aztán egy életen át vegyük komolyan a kezdést, a kezdetet. Bármit, amiben belekezdünk, akár fizikai, akár szellemi téren, egy mondat, egy mozdulat, egy gondolat, egy nap kezdését, kezdetét. Mert a kezdetben benne rejlik a vég, mint a magban a töltyfa, mint a kígyó tojásban a kígyó, és az ősrégi keleti mondás szerint a kígyót még tojásában kell megölni. Egyszerű, talán együgyű dolog, amiről most beszélek, s méltán mondhatja bárki, ezt én is tudom. Nos jó, de tesszük-e? Vigyázunk-e a kezdetekre? Nem esünk-e szüntelen abba a hibába, hogy kicsire még nem adunk? Hogy nem kell rögtön rémeket látni, ne kiáltsunk mindig ördögöt. Ebben a fejezetben tehát arról lesz szó, hogy a kígyó tojásban valóban nincs még méreg, de ha kibújik a kis kígyó, azonnal halálos a marása. Jó, ha tudjuk, hogy a bűnnek úgynevezett láncreakciói vannak. Azaz, az egyik magával vonja a másikat, az első berobbantja a következőt, akár ahogyan az atombomba robbanásnál fellépő láncreakciók átterjednek a környező anyagokra, és azokat is szétdobják. Azért kell különösképpen az elsőre, a kezdetre vigyáznunk. Csak néhány példát hadd említsek az Isten igéjéből. Hogyan kezdődik például a bűnbeesés? Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Milyen ártatlan kezdet! A szemen keresztül indul, milyen idillikusan, még a szó is milyen lágy, kívánatos, és beindul a láncreakció, s a történet vége a kiüzetés a paradicsomból. Szinte ősmintája ez a kezdet minden rossz kezdetnek.
A nem, a tiltás lett csábítóvá, és kívánatosnak állította be azt, amit Isten tilosnak ítélt. Ismerjük Lót történetét és a történet tragikus végét, hogyan menekül Szodomából, hogy részegedik le egy barlangba és esik bűnbe saját leányaival. És ez a bukás sorozat mivel kezdődik? Ekkor Lót körülnézett és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Szodomát és Gomorát, egészen Coarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának. Ismét a szem, amelyik kapzsi módon az idősebb Ábrahám elől választotta magának a jobbik részt. Egy élet tragédiája, amely csak kapzsisággal indul, s a vége a szomorú bukás. Ismertem valakit, mondja Gyökösi Endre, aki a II. Világháború alatt kisajátítatott magának egy úgynevezett zsidóházat, pedig rendes, szép lakása volt. De az még szebb volt, gyönyörűen berendezve. Akkor sokan ügyes, talpra esett embernek tartották, és emlékszem, még irigyelték is. Beköltözött a lakásba, és ott a fürdőszoba egyik csempéje mögött aranyat talált. Kezdett nagylábon élni, és hogy baj ne legyen, valami koholt váddal feljelentette a gettóba elhurcolt háztulajdonost. Azt kivégezték. Könnyen elgondolható, mi lett 1945 után ennek az embernek a sorsa. És mindez mivel indult? A szem kívánságával. A szemhez olykor a gyomrunk is társul. Gondoljunk csak Ézsau történetére, aki egyszer éhesen jön meg a vadászatról, és egy tál lencsért eladja elsőszülöttségi jogát. A bajok, a tragédiák egész sorozatát indítja el ezzel. A bűnöknek és a hazugságoknak micsoda láncreakcióját robbantja ki. 9 fejezet is alig elég arra, hogy leírják a Bibliában. Hány és hány veszekedés indul el keresztény családokban is, manapság a gyomor miatt. Most zajlott le egy vállóper úgynevezett keresztény családban, mondja Gyökösi Endre, amelynek kirobbanása valahogy így kezdődött. Hát ételez, ezért gürcölök egész nap, hogy üres főzelékkel várj haza. A folytatást el tudjuk képzelni, szóra szó, míg végül mindent egymás szemére hánytak, s ma már egy házasság felbomlott 2 szelet marhahús hiánya miatt. 2 gyermek issza a levét, és megy tönkre lelkileg szüleik ostobaságán, s mindez a gyomorral kezdődött. Vagy lássuk ismét a szemet, mint a kívánságok kezdetét. Hány és hány erős férfit, vagy akár nőt tesz tönkre? Gondoljunk Sámsomra, a zsidó nép bírájára. Hogyan is kezdődött ennek az egészen kiváló, különleges képességekkel rendelkező férfiúnak a bukása? És elment Sámson Gázába, és meglátott ott egy parázna asszonyt, és bement hozzá. Majd így folytatódik, és történt azután, hogy megszeretett egy asszonyt a Sórek völgyében, akinek Delilla volt a neve. Ismerjük a történetet, ez az asszony lett a veszte. Sámson vége pedig, hogy megvakítva magára omlasztja azt a házat, amiben játékszernek elővezetik, és többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében. Szép sírvers, ugye? Mert az. Hány és hány családi életre omlik így rá a halál, a férfi szemének kívánsága miatt. És mindez úgy kezdődik, és meglátta. Hány és hány komoly állás, pozíció, boldog családi élet lesz rommá, egy vigyázatlan kezdet miatt, mert nem ölik meg a kígyót a tojásában. Vagy mondjam Dávid király bukását, így kezdődik a királyi tragédia. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. S mi a folytatás? Házasságtörés, gyilkosság,
mert megöleti Betszabé férjét, Úriást. És innen kezdve lefelé hajlik Dávid élete. Tragédiák sorozata követi, mert a bűn annyi, mint büntetés. Hogy sír bűnei felett az 50. Zsoltárban? Isten megbocsát, de templomot mégsem építhet. De nem csak a tetteknek van és lehet rossz kezdete, amely láncreakciót válthat ki, hanem beszédünknek is. A Prédikátor könyvében olvassuk, a bölcs embert kedvessé teszik saját szavai, az ostobát pedig saját szája teszi tönkre. Beszédének a kezdete butaság, és a vége szörnyű ostobaság. Vigyázzunk, hogy mit beszélünk. Egy bolond kezdet gonoszul végződhet. Egy bolond szó valakibe beleakadhat. Az benne elmérgesedhet, és lassú halállal megöli. A hitét, a lelkét, a testét is megölheti. Azt mondja Gyökösi Endre, tegnap járt nálam egy régi barátom, aki elmondotta, hogy évtizedekig Isten tagadó volt, mert fiatal korában egy előtte nagy tekintélyű tudós férfi szörnyen, ostobán nyilatkozott Istenről. Nem régen lett öngyilkos valaki, fiatal, szép lány, mert azt mondotta neki az apja, haza ne gyere, ha megbuksz, mert megöllek. Bolond beszéd volt, és gonosz vége lett. És gondoljunk csak a beszédben való tagadásra. Hitünk megtagadására. Vegyük a klasszikus példát, Péterét. Hogyan is kezdődik? Első tagadása még csak így hangzik, nem tudom, mit beszélsz. A második, nem ismerem ezt az embert. A harmadik tagadásában már átkozódva és esküdözve tagadja Jézusát, mert a bűnnek láncreakciója van, erősbödik és súlyosbodik. Folytathatnám, de ennyi is elég, hogy ezentúl sokkal komolyabban vegyük életünkben a kezdeteket, mert a kezdet önmagában hordozza a véget. Ezért nem mindegy, hogyan kezdünk egy napot. Imával, szentírás olvasással vagy ideges kapkodással. Ezért nem mindegy, hogyan kezdünk egy étkezést. Mert a családi asztal lehet a feszültségek, izgatott veszekedések helye is, ahol a legjobb étel is megárt. Vagy imával és mosollyal az Úrban, mintha kissé úrvacsoráznánk, így a paprikás krumpli is jól esik. Ezért nem mindegy, hogyan kezdünk egy házasságot. Kettes benne, vagy hármasban az Úrral. Mert ahol nincs jelen eleve a nagy harmadik, ott könnyen megjelenthet egy házasságtörő harmadik. Ezért nem mindegy, hogyan kezdünk egy hetet. Isten tiszteletével-e, szentírás olvasással, lélekkel feltöltekezve vagy anélkül. Befejezésül néhány jó kezdetről is hadd szóljon Isten igéje. A Zsoltárok könyvében olvassuk, a bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek, az ő dicsérete örökre megmarad. Érdemes volna most alaposan végig gondolni csak ezt az egy verset, mert minden benne van. De figyeljük csak, hogyan kezdődik a legősibb evangélium. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete. Jézus Krisztus nevével, nevében kezdődik. Hogyan kezdődik a legmélyebb evangélium, Jánosé? Kezdetben volt az ige. Az igével kezdődik. Magyarázat sem kell ehhez, hogy milyen a jó kezdet. Vagy figyeljük meg, hogyan kezdődik a keresztény misszió. Az apostolok cselekedetében olvassuk, akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Tehát böjtöléssel és imádkozással kezdődik. Ezért volt, lehetett eredményes, mert benne kezdődött, csak benne érhet véget, mert ő a kezdet és a vég. És végül legyünk meggyőződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a napkatekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. A 10. fejezet következik, Hangoljuk rá az időnket a címe. Az előző fejezetből tehát megtanultuk, hogy minden jó kezdet csődbe kerül, ha nem ő rá nézünk. Amit vele, ő rá hangolódva kezdünk, az menet közben is rá hangolódva, ő rá nézve vigyük végbe. Különben úgy járunk, mint Péter a vízen járással. Milyen jól indul, de aztán csúfosan elmerül, mert leveszi Jézusról a tekintetét és a vízre néz. Tehát már a kezdetet ő rá kell hangolnunk. Menet közben is állatatosan hangolódnunk kell. Ő rá kell néznünk. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Az egyik ilyen akadály és megkörnyékező bűn, ez a vélekedés, illetve védekezés. Ezt nem tehetem, hiszen senki se csinálja így. Félelem a tömeg ítélettől. A gyakorló keresztény valahogy úgy érzi, hogy az emberek nem szeretik a mást, a más stílusban élő embereket, és jól érzik, aki az átlag alá süllyed, az büntetik, aki az átlag fölé emelkedik, azt üldözik, csipkedik, gúnyolják, esetleg megfúrják. Ezt az akadályt kell félretennünk. Nem az akadályra nézve, mert akkor elbukunk, hanem Jézusra tekintve. Ő az alaphangunk, nem az emberek. Ám ennek a megkörnyékező bűnnek van egy ellentétpárja is, ez jó, mert mindenki így csinálja. Ez a tömegvonzás. Ám az ilyenfajta így szinte biztos, hogy hamis hangot jelent, elhangolódást az alaphangtól. Nemrégen mondott el valaki, hogyan bukott el egy jól kezdett keresztény élet a 3. évében. Az üzemben a munkatársai rendszeresen fusiztak. Őt is rávették, igazán csinálhatsz te is néha ezt-azt, hogy legyen egy kis mellékkereseted, itt van öregem, az anyag is, senkinek nem fog hiányozni. Senkit sem kaptak rajta, csak őt, amikor ki akarta csempészni a gyárból az elkészült munkadarabot. Ráadásul a Bibliája mellett találták meg a táskájában. Mindenki azt csinálja? Nekem nem lett volna szabad, mondotta összetörve és szégyenkezve. Megkörnyékezte a bűn, és ő elbukott, mert mindenkire nézett, csak nem Jézus Krisztusra. Jól fogadjuk az akadályt, senki se csinálja, de Jézus igen, tehát én is. Jól védekezzünk a megkörnyékező bűnnel szemben. Mindenki csinálja, de Jézus nem, tehát én sem. Ám menet közben még valamire nagyon kell ügyelnünk. Valamit még ő rá kell hangolnunk, az időnket. Mert baj van az időnkkel. Panaszaink nagy része az idő hiánya miatt hangzik el. A modern ember 3 fő panasza, nincs csendem, nincs békességem, és nincs időm. Vizsgáljuk meg most ezt az utóbbit közelebbről. Lássuk előbb a baj megállapítást, a diagnózist, majd utána a gyógymódot. Időhiányunk diagnózisa. Nem tudjuk kihasználni az időt. Nem az időnket, csak az időt, mert az idő nem a miénk. Sőt, gyakran úgy tűnik, mintha az idő lenne az Úr, és az használna ki és el bennünket. A modern embernek az órája, a korbácsa, ami hajszója. Minden perc egy korbácsütés. Siess, ahogy szaporodnak a modern karórákon a mutatók, úgy szaporodik korbácsunkon az ágak száma, siess, siess. Ma éppen olyan riadt félénkséggel pislogunk az órára, ahogy valamikor a rabszolgák rabtartójukra. De miért is nem tudjuk kihasználni az időt? Mert többet beszélünk, mint szükséges és okos. Túl sokat beszélünk feleslegesen. A felesleges beszédnek van egy jó magyar kifejezése, fecsegés. Ami több a kelleténél, a szükségesnél a beszédben, az már fecsegés. Mi, akiknek sosincs időnk,
jó volna, ha megvizsgálnánk, mennyit pazarolunk el fecsegéssel, sőt, mennyi időt lopunk el másoktól. Mert időt is lehet lopni. Aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozz. Sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Sok beszédből bolond beszéd következik. Minden hívalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Ha valaki nem zabolázza meg nyelvét, annak Isten tisztelete is hiába való. Íme egy ima beszédünk gyógyulásáért. A 141. Zsoltárban imádkozzuk, Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását. Azért sem használjuk ki jól az időt, mert többet ábrándozunk a kelleténél. Nem csak a fiatalok álmodoznak, ők a jövőről álmodoznak, az idősebbek álmodozásába menekülnek, és életük súlypontja a való életből nem egyszer egy elképzelt ábránt életbe tolódik át. Vannak emberek, akik azért rohannak, sietnek, hogy minél több idejük jusson, elbújva az élettől álmodozásra. Nem aludni akarnak, félálomban ábrándozni, légvárakat építeni. Az elképzelt világot valóságnak gondolni. Van, aki alkohollal bódítja magát, s van, aki álmodozással. A sok álomban a hiába valóság is sok, olvashatjuk a Prédikátor könyvében, és jó volna, ha meghallanánk Szent Pál bíztatását, amit a rómaiakhoz ír, ideje már, hogy az álomból felébredjünk. Azért sincs időnk, mert többet készülődünk, mint kellene. Igen, sok ember hosszasabban készülődik neki a dolgának, mint amennyi időt maga a dolog igénybe vesz. Például meg kell írnia egy köszönő levelet, 10 sort. Az egész 10 perc alatt elvégezhető. De amíg mindent előkészít, míg mindent előkeres, közben iszik, eszik, kimegy, bemegy, mintha a halálos ítéletét kellene megírnia. Míg végre neki kezd, 2x10 perc is eltelik. Sok ember mindig más csinál, mint aminek neki fog. Szóval pazaroljuk az időt. Még ha magunkét pazarolnánk, még ha csak a másét, de az idő Istené, az övét pazaroljuk. Az elpazarolt idő elpazarolt ember. Aki magát pazarolja, Istent lopja meg. De nem csak az a bajunk, hogy nem tudjuk kihasználni az időt, hanem az is, hogy nem tudjuk az időnket beosztani. Sokan nem tudják, hogy a pihenés ideje a pihenésé, és azt az időt is futkosással vagy felesleges tevékenykedéssel töltik, mert úgy érzik, ellenségük az idő, és ezért agyon kell ütniük. Vagy lelkiismeret furdalással. Van, aki úgy érzi, ha egy percre lehever, rossz dolgot művel. És így a pihenés ideje mindkét esetben gonoszul ellene fordul. Szórakozásában még fáradtabb lesz. Nemhogy összeszedte volna magát, hanem szétszórta testét, lelkét, idegzetét. Pihenése alatt még idegesebbé válik, s munkája alatt pedig pihenni szeretne. Íme, ha nem tudja az ember az ő idejét, pedig mindennek rendelt ideje van, olvassuk a Prédikátor könyvében. Ez hát a diagnózis, és ez pontosan a fordítottja annak, amit a Biblia mond, életem ideje kezemben van. És éppen azért, mert azt hisszük, azt akarjuk, hogy kezünkben legyen, kicsúszik a kezünkből és fölibén kerekedik, kihasznál és beoszt bennünket. Pedig ez az időtlen valóság, életem ideje kezedben van. Életem egész ideje születésemtől halálomig, sőt, születésem előtt, már fogantatásom pillanatától, és túl testi halálomon, az órával nem mérhető időig, az örök életbe való belépésig. És Isten kezében van minden percem, órám, napom, évem. Ha ráhangolom az időmet az alaphangra, még időm is elrendeződik, megnyugszik, mert belekerült a rendbe és a ritmusba. Bármilyen alaposan is olvassuk az evangéliumokat, sehol sem találkozhatunk Jézussal kapcsolatban ezzel a szóval, sietett. Jézus sose sietett, és mindenki számára volt ideje,
akinek erre valóban szüksége volt. Aki benne hisz, az nem fut, olvashatjuk Izaiás könyvében. Szent János evangéliumában megpróbálják siettetni Jézust. Lázár beteg, jöjjön gyorsan, segítsen. S Jézus, amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Nem siet, nem kapkod, még akkor sem, amikor meg akarják kövezni. Jézus átment közöttük. Nem siet, amikor Jairus siettetni. Még meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt, s ráér egy koldussal is törődni, pedig amikor Bartimeus hívja, már keresztje felé halad. Tudja, mikor nincs még itt az ideje, s azt is, hogy mikor telt be az ideje. Valami végtelen nyugalom árad Jézus lényéből, ígéjéből, életéből, s nekünk pontosan erre van szükségünk. Ezért éppen kell letennünk életünk idejét az ő kezébe. Aki az ő lényére hangolja az idejét, annak olyanná válik az időbeosztása, mint az egészséges szív dobogása. Összehúzódik. Csendesség, imádság, meditáció. Szétáramoltatja a vért, munka, szolgálat. Olyan lesz az élete, mint Máriáé, Lázár testvéréé, aki minden bizonnyal éppen olyan dolgos volt, mint Márta, de amikor Jézus jelen volt, tudta, hogy most annak van az ideje, hogy ő rá figyeljen. Ideje van ennek a mi életünkben is, csak el ne tékozoljuk. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímár Sándor Asztrik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Ligóri Szent Alfonsz püspök, rendalapító. Ligóri Alfonsz Mária régi nemesi nápolyi családból származott, 8 testvér között ő volt a legidősebb. Nápolyban született 1696. szeptemberében. Atya ellentenger nagyi rangban szolgált a királyi hajóhadnál. Az ő kívánságára Alfonsz jogot tanult. Még nem volt 17 éves, amikor tanulmányait kiváló eredménnyel bevégezve a polgári és egyházi jog doktora lett. Ügyvédként kezdett működni, és egymás után nyerte meg a rábízott pereket. 27 évesen vállalta el a gravinai herceg milliós értékre menő perét a toszkánai nagyherceggel szemben, és ezt a pert elvesztette. Elhagyta a jogászi pályát, és elhatározta, hogy pap lesz. Világi pap lett. Teológiai tanulmányai végeztével felszentelték, és Nápolyban kezdett lelkipásztorkodni, nagyon modern módon. Belépett egy világi papokból álló missziós társulatba. E társulat szellemének megfelelően szorgalmazta a lelkipásztorok mellett segítő hívek kiképzését. A hagyományos kereteken kívül is hitoktatásokat tartott a tudatlan népnek, és megszervezte a szegények és betegek gondozását. Prédikációiban nagyon világosan, tárgyilagosan és egyszerűen beszélt. Egyszerű és tárgyilagos tanításával vonzotta maga köré a férfiakat. Súlyos beteg lett, és hosszabb időre fel kellett hagynia a munkával. Alfonsz ekkor 36 éves volt, és most következett be élete második nagy fordulata. Lábadozásának idejét egy Scala nevű kis hegyi városban töltötte. Hosszas gondolkodás és imádság után, ő, aki korábban a nagyváros lelkipásztora volt, úgy határozott, hogy szerzetet alapít, melynek rendeltetése a vidék elhagyatott népének lelki gondozása lesz. Így alakult meg 1732-ben a Redemptoristák, a megváltóról nevezett missziós papok társulata. Mint jogász megtalálta a formát, mellyel a nápolyi királyság területén megindíthatta az új társulatot. Akkor is, amikor a helyzet teljesen kilátástalan volt, mert két első társa cserben hagyta, sőt a szószékről nyilvánosan gyalázták, ő hűséges maradt felismert küldetéséhez. A Redemptoristák kongregációja 1749-ben nyerte el a pápai jóváhagyást. Hamarosan az egyház legnagyobb újkori férfi szerzetévé fejlődött. A nők számára Alfonsz szemlélődő rendet alapított. A Redemptoristák alapításának lebonyolítása jól tükrözi Alfonsz cselekvés módját. Soha nem tervezett teljesen kidolgozott elképzelésekkel, hanem nyitott szemmel figyelte a konkrét igényeket, és azoknak megfelelően cselekedett. A megoldásokat mindig az apróságokkal kezdte. Így például, amikor kiderült, hogy a kongregációba lépő laikus testvérek gyakran teljesen műveletlenek, azonnal összeállított számukra egy számtankönyvet és egy kis olasz nyelvtant, hogy a nyelvi alapismereteket is megszerezhessék. A mezőkön és a szőlőhegyeken gyakran hallotta a dolgozó emberek énekét. Felfigyelt rá, hogy a nép mennyire szeret énekelni, és hogy milyen szép dallamaik vannak, de mennyire silányak, olykor erkölcstelenek a szövegeik. Ezért szövegeket írt a népi dallamokhoz, sőt maga is komponált dallamokat, amelyeket a nép átvett. Így anélkül, hogy különösebb irodalmi törekvései lettek volna, helyet kapott az itáliai irodalom történetben, mint népdalköltő, és dalai ma is élnek a nép ajkán. A szükség tette Alfonszot moralistává is. Ezért nagy gondot fordított munkatársai teológiai, különösképpen pedig erkölcstani képzésére. Hozzáfogott egy erkölcstani tankönyv megírásához. Több éves munkával átdolgozta az egész erkölcstant. Munkájához nagy segítséget nyújtott jogi műveltsége, pontos fogalmazási készsége továbbá az a sok tapasztalat, amelyre mint nagyvárosi lelkipásztor, népmisszionárius és lelki gyakorlatvezető tett szert. Már ügyvéd korában tagja volt a Mária kongregációnak, és kedves volt számára az oratoriánus, illetve jezsuita lelkiség. Alfonz központi gondolata az Isten megváltó szeretete iránti csodálattal teli hála. Nem véletlen, hogy alapítását is a megváltóról nevezte el. Alfonz amellett, hogy kiadásra készítette elő tudományos és népszerűsítő munkáit, és irányította az egyre nagyobb méreteket öltő szerzetet, arra is talált időt, hogy népmissziókat és lelki gyakorlatokat tartson. De tett egy

s az ágy végébe egy órát állítatott, hogy figyelmeztesse, életének minden percét Isten országa javára kell szentelnie. Többször kérte a püspökség alóli felmentését, de a pápa ezt válaszolta. Boldog vagyok, ha a ligúri püspök a betegágyból kormányozza egyházmegyéjét. Csak 79 évesen kapta meg az engedélyt, hogy elbúcsúzhasson az egyházmegyétől, és visszatérjen redemptorista testvérei közé. És ekkor még 12 év állt előtte. Ezeket az éveket Nápolytól délre a Pagani melletti kolostorban töltötte, és az idő múlásával gyarapodó szenvedések egyre inkább megérlelték. Súlyos lelkiismereti kételyek is gyötörték olykor. Ilyen perceiben a környezet riadtan hallgatta az öregember nyöszörgő imádságát. Istenem, ne taszíts el magadtól, hiszen a pokolban nem szerethetlek téged. Mások számára azonban mindvégig megmaradt a világosan látó, határozott, jó tanácsadónak. És hű maradt hozzá humora is, mely rá mindig jellemző volt. Akkor is, amikor a kolostori közösség lustálkodó hétalvói bírálták amiatt, hogy a munkától kimerült testvéreiknek nyugalmat, böjtöt és gyógyteákat rendelt. Vagy amikor öreg a plébánia ellátására már képtelen papokat, akik lemondani nem akartak, finoman úgy mozdított ki a helyükről, hogy kinevezte őket székesegyházi kanonoknak. 1787. augusztus 1-én halt meg, 91 éves korában, rendtestvérei körében Paganiban. Azon a napon, amelyen ligúri kapitány elsőszülött fiát hét másik neve mellett Alfonz Máriának megkeresztelték, épp látogatóba érkezett a házhoz Girolamo Szent Ferenc. A boldog szülők azonnal hozták az újszülöttet, hogy áldja meg. Ferenc karjába vette a gyermeket, megáldotta, és azt mondta az ámuló szülőknek, ez a gyermek magas kort ér meg. Igen öreg, több mint 90 esztendős lesz, püspök lesz belőle, és nagy dolgokat visz majd végbe az üdvözítőért. A profécia egy csöppet sem nyerte meg az apa tetszését, aki jól fizető világi méltóságra szánta a fiát. Miután a fiatal ügyvéd 7 éves pályafutása alatt egyetlen pert sem veszített el, elvállalt egy birtokpert két herceg között, nagy önbizalommal indult a tárgyalásra. Amikor pedig a tárgyalás elkezdődött, a nagyherceg ügyvédje így szólt. Uram, a dolog egész másként áll, mint ahogy azt ön véli. Az akták között van egy bizonylat, amely az ön állításának ellenkezőjét bizonyítja. Mutassa a papírt, mondta Alfonz. A másik ügyvéd átnyújtotta neki, és valóban a papíron ott állt egy mondat, mely szerint a vitatott birtok nem az új nápolyi, hanem a Longbárd alkotmány hatáskörébe tartozik. Ezt bizony Ligúri doktor elnézte. Később elmondta, százszor is átvizsgáltam minden iratot, de erre az egyetlen mondatra nem figyeltem. Mikor tévedésére rájött, elfehéredett, néhány pillanatig némán állt, majd elfogódottan, kísérezkető hangon mondta. Uram, igaza van, tévedtem. Elhagyta a bírósági termet, és soha többé nem tette be oda a lábát. Ezután a kétségek időszaka következett. Hogyan folytassa tovább az életét? Gyakran imádkozott a tabernákulum előtt, és szinte naponta áldozott, de nem jött világosság. Ekkor belső indítást kapott arra, hogy keressen föl egy gyógyíthatatlan beteget, és legyen a szolgálatára. Alig, hogy belépett a házba, titokzatos fény ragyogta körül. Úgy tűnt neki, hogy a ház forogni kezd körülötte, és a szívében megszólalt egy hang. Hagyd el a világot, és add nekem magad. Először azt hitte, képzelődik, és amikor elhagyta a házat, ugyanez megismétlődött. És mint annak idején a loyolai Szent Ignác leoldotta oldaláról a kardját, és otthagyta Mária képe előtt az oltáron. Annak jeléül, hogy búcsút mond a világnak.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. A te csönded, a magé a földben, ahol elpusztul, hogy létezzék. Mondta Antoine de Saint-Exupéry.

0: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, 14. Leó pápáról, a remény pápájáról beszélünk, hiszen ma az audiencia szintén elmarad, és az ő szabadsága miatt, de ismertetném továbbá az ő úgymond eszmefuttatásait, hamar világossá tette, hogy tovább kíván haladni az ökumenizmus útján, követve ezzel elődei egyház politikáját. Május 14-én délelőtt a 6. pálteremben, megválasztása után kihallgatáson fogadta a keleti egyházak jubileumi zarándoklatának résztvevőit. A találkozón 200 magyar zarándokkal együtt részt vett Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek meg propolita is, aki gyermekek rajzaival ajándékozta meg 14. Leót. Szimbolikus volt a helyszín is, 6. pál pápa Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini pápaságának időszaka 1963-78-ig tartott, és ő fejezte be a II. Vatikáni zsinatot. A Tenagura pátriárkával visszavonta az 1054-ben Róma és Konstantinápoly között kimondott kölcsönös kiközösítést. Vitát váltott ki az 1968-as Humanae Vitae emberi életről enciklikája a természetes születés szabályozásról. Szentté avatták utódja első János Pál pápa volt, és Leó pápa beszédében erőteljes felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a népek visszakapják a béke méltóságát. Minden erőfeszítést meg fogok tenni, hogy ez a béke terjedjen. A Szentszék rendelkezésére áll, hogy az ellenségek találkozhassanak és egymás szemébe nézhessenek. Az egyházfő ebben a beszédében megismételte, amit Ferenc mondott a keleti egyházakról 2024 nyarán, a keleti egyházakat segítő mű közgyűlésén. Olyan egyházak ezek, amelyeket szeretni kell. Egyedülálló, spirituális és bölcsességi hagyományokat őriznek, és sokat tudnak nekünk mondani a keresztény életről, a szinodalitásról és a liturgiáról. Gondoljunk az ókori atyákra, a zsinatokra, a monasztikus szerzetességre. Ezek felbecsülhetetlen kincsek az egyház számára. Idézte továbbá 13. Leót is, aki 1894-ben közzétett Orientalium Dignitas című apostoli levelében úgy fogalmazott, az emberiség megváltásának műve keleten kezdődött. Leó a zsidó közösséggel is kiváló kapcsolatokra törekszik, amit az is bizonyít, hogy rögtön megválasztását követően levelet írt az amerikai zsidó bizottság vallásközi kapcsolatokért felelős igazgatójának. Kifejtette, továbbra is erősíteni szeretné a katolikus egyház és a zsidó közösség közötti köteléket. Idézem, a mindenható segítségében bízva ígérem, hogy folytatom és erősítem az egyház párbeszédét és együttműködését a zsidó néppel a II. Vatikáni zsinaton kiadott Nostra Aetate dokumentum szellemében, írt a 14. Leó pápa. Megválasztása után a nemzetközi lapok többsége az új pápát az egyház politika és teológia kontextusában mérsékeltnek vagy centristának írta le, és ezen tulajdonságai segíthetik ökumenikus törekvéseiben. A La Repubblica olasz lap szerint prevost, kozmopolita és félénk személyiség. Egy rövid dal után megnézzük, hogy mi is az Ágoston rendi szerzetesnek, a reguláknak a hatása és a közösségre épülő egyházának a vágya benne. Maradjanak továbbra is velünk!

14. Leó nyilvános megnyilatkozásaiban gyakran hivatkozik Ágoston rendi mi voltára. Ahogy arra már utaltunk, egy korábbi interjújával is idézem, ágostonos szerzetesként az egység és a közösség előmozdítása alapvető fontosságú számomra. Tehát a szerzetes rend Robert Prevostot egyenesen ajándéknak nevezte az egyház számára, ezt hangoztatta a rend generális perjele is, Alejandro Moral Anton a vatikáni médiának, dicsérve az új pápa emberi tulajdonságait. Nagyon kiegyensúlyozott, nagyon spirituális ember, aki valóban közel áll mindenkihez. A perjel szerint, aki régóta barátja az új pápának, 14. Leó mindenkit szeret. Szegényt és gazdagot egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy szép lesz a szolgálata. Leó pápa és a leendő pápaság megértéséhez érdemes nagyobb figyelmet szentelni szerzetes rendjének. A rend a Szent Ágostonról nevezett, de nem által alapított szerzetes társulatok közös neve. Minden olyan római katolikus férfi és női szerzetes rendre utal, amelynek tagjai Szent Ágoston szabályai szerint élnek. Két fő ágok van, Szent Ágoston rend, a katolikus egyház kolduló rendje, 1244-ben alapították a toszkánai régió több remete csoportjának összefogásával, akik Szent Ágoston reguláját követték. Általános néven Ágoston rendiek, történelmileg pedig Szent Ágoston remetéi, vagy Ágoston rendi remeték néven ismertek. Szent Ágoston reguláris kanonok rendje, Ágoston rendi kanonokok, több katolikus rend konfederációja, amelyek Szent Ágoston reguláját követik. Többségük pap, akiknek feladata az ünnepélyesebb liturgikus feladatok ellátása, és a plébániákon a lelkipásztori gondozás. A Szent Ágoston kanonokjai a reguláris kanonokhoz tartoznak. A 11. századból eredő kanonok rendek Ágoston szabálya szerint élnek. A 12. és 14. században a teológia terén kifejtett működésükkel tettek szert jelentőségre. Léteznek továbbá a 19. században létrehozott anglikán ágostonos rendek, ezeknek azonban csak női tagjai vannak. Olaszországban és Európa szerte számos szerzetes csoport élt Szent Ágoston regulái szerint. 4. Ince pápa ezeket a különféle nem remete közösségeket és csoportokat egyesítette. Ezek után 1256-ban 4. Sándor pápa kívánságára az ágostonos szellemű szerzeteseket egy Firenzében megrendezett káptalanon elhatározták, hogy közös szabályzattal egyetlen rendben egyesülnek, és alapítójuknak Szent Ágostont ismerik el. A pápa ugyanebben az évben a rendet korduló rendnek nyilvánította. A tanuláson keresztüli igazságkeresés kulcsfontosságú az ágostoni etoszban, amelyet az egymás iránti szeretetteljes viselkedés parancsa ötvöz. A szeretet és igazságoság iránti kötelességek vezérlik a rendet a nemzetközi missziós tevékenységében is. A szeretet és a tanulás kiegyensúlyozott törekvése ösztönözte a rend különböző ágait arra, hogy kölcsönös szereteten és szellemi fejlődésen alapuló közösségeket építsenek. Szent Ágoston szenvedélyesen beszélt Isten ősi és mégis olyan új szépségéről, és a szépség iránti vonzódása kiterjedt a zenére is. Tanítása szerint elnézést, aki énekel, kétszer imádkozik, így érthető, hogy a zene kulcsfontosságú része az ágostoni szellemiségnek. A kortárs ágostoni zenei alapítványok közé tartozik a bécsi Ágoston rendi templom, ahol minden héten Mozart és Schubert zenekari miséit adják elő, valamint az ágostoni kanonokok által vezetett osztrák Szent Florián iskola, ma már több mint 1000 éves fiúkórusa. Az Ágoston rend tagjai jelentős tudományos munkássággal is büszkélkedhetnek. A vagyon és a tulajdon használat illetően Szent Ágoston nem a szegénységet, hanem a megosztást tartotta erénynek. Életmódjuk másokat is követésükre sarkalt.
a rend tagjainak irányadó szabályait Szent Ágoston több írásában is megtaláljuk, különösen a De opere monachorum című műben, amelyet a 8. vagy 9. századi ókori kódexek Szent Ágoston regulái néven említenek. 430 és 570 között ezt az életmódot a vandálok üldözése elől menekülő szerzetesek és papok tették ismerté Európában. Míg a kora középkorban ezen regulákat más szerzetes rendi szabályzatok, különösen Szent Benedek regulája háttérbe szorították, Augustinus szabályzata a 11. században újra megjelent a gyakorlatban, mint a kolostorok és a katedrális káptalanok reformjának alapja. Az egyik legismertebb ágoston rendi szerzetes, Luther Márton, aki 1505-től 1520-as kiközösítéséig volt a rend tagja, később lemondott szerzetesi fogadalmairól, és 1525-ben feleségül vette Katarina von Borát. Manapság körülbelül 2700 tagja lehet a rendnek, eddig folyamatos apadás volt érzékelhető, 1971-ben még 4180, 1989-ben már 3300, 95-ben 2975 rendtagot tartottak nyilván, de most fellendülése számítanak az új pápa elkötelezettségéből adódóan. A Szent Ágoston rend 2008-as alkotmánya szerint a rend tagjai szerzetesek, akár noviciusok, akik a rend különböző körzeteinek tagjai, a rend kolostoraiban élő kontemplatív apácák, az általános prior által törvényesen létrehozott ágostoni világi testvériség tagjai. 13. Leó közel érezte magához a rendet, utód a név választásában nagy szerepet játszott névelődje, ezért érdemes az ő életrajzát is alaposabban áttekinteni, mivel sokan és sok helyütt hivatkoznak rá az új pápa megválasztása óta. 13. Leó Giacchino Pecci pápaságának időszaka 1878 és 1903 nem csak a katolikus egyház társadalmi tanítása alapjául szolgáló Rerum Novarum enciklika egyházfője, hanem az a pápa is, aki felforgatta a vatikáni külpolitikát, a teljesen szekuláris jellegű egyházi állam diplomáciáját pártatlanná tette, és a multilateralizmus hatotta át. Igaz, ez az irányváltás nem volt teljesen önkéntes. 13. Leó 1878-ban követte 9. Pius pápát. Utóbbi 1870-ben, tehát 9. Pius pápa kénytelen volt lemondani a pápai államról, amikor az olasz hadsereg legyőzte a pápai erőket, elfoglalva Rómát, és ezzel lehetővé téve Olaszország egyesítését. Ezt követően a pápa fogoly volt a Vatikánban, státuszát nem tisztázták, és azt sem garantálták, hogy visszatérhet a Vatikánba, amennyiben valahogy mégis elhagyná azt. Ez a helyzet 31 évig tartott, majd jött 13. Leó pápa, ám a Vatikánt ő sem hagyhatta el, mivel a római kérdés egészen az 1929-es lateráni szerződés aláírásáig megoldatlan maradt. De elődjével ellentétben, aki tartózkodott a külvilággal való kapcsolattartástól, 13. Leó közvetítőként lépett fel, így a Szentszék hangját a Vatikán falain túl is hallani lehetett. Fontos eszközt jelentettek számára enciklikái és apostoli levelei, amelyekből nem kevesebb, mint 86-ot írt. Az egyház társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségét társadalmi politikai szempontból először az 1891-es Rerum Novarum enciklikában erősítette meg egyértelműen. Ez a Vatikán válasza az 1848-as kommunista kiáltványra. Ezzel egyházi körökön kívül munkásként és társadalmi pápaként vált ismerté. Robert Prevost különösen 13. Leó megközelítését tartotta szem előtt névválasztásakor. De 13. Leó munkásságában vannak más árnyalatok is, amelyek logikusan alátámasztják Prevost döntését. 13. Leónak, aki az egyházat a modern korba kormányozta, először azzal a nehézséggel kellett megküzdenie,
hogy a világi hatalom elvesztésével csökkent a Vatikán befolyása a nemzetközi politika szinterén, ezért új megoldásokat kellett találnia. 13. Leo egy olyan újfajta külpolitikára épített, amivel megalapozta azt, hogy a világban a későbbi pápákra pártatlan és erkölcsi tekintélyként hallgattak. Kifinomult diplomáciai érzékkel rendelkezett, a Vatikán az ő ideje alatt több országgal javította nemzetközi kapcsolatait, és gyakran nem katolikus államokkal is, mint például Oroszországgal, Angliával, vagy az Egyesült Államokkal. Diplomáciai remekművének a Poroszország és Spanyolország közötti közvetítést tartották, amely a Csendes-óceán nyugati részén található Karolina szigetcsoport feletti ellenőrzés megszerzéséről szólt. Ugyan bírálatok érték az egyházon belül centralizmus kiterjesztésének kísérlete miatt, érdemének tartják, hogy a katolikus egyház is megérkezett a modern korba. 13. Leo esetében mindenképpen megemlítendő közelsége az Ágoston rendhez, ami szintén inspirálhatta Robert Prevost névválasztását. Giacchino Pecci, a későbbi 13. Leo, a Róma melletti Carpineto Romano-ban született 1810-ben, abban az időszakban, amikor a megszálló francia erők elsajátították a település Ágoston rendi kolostorát. Ifjú korában családjával Rómába költözött, ahol egy Ágoston rendi plébániát látogatott. Gyontatója pedig a rendbéli Pifféri volt, aki 1887-ben 13. Leo Porfirió címzetes püspökévé és az apostoli palota sekrestyésévé tett meg. A sekrestyés feladata az volt, hogy megőrizze az apostoli kegyhelyen őrzött szenterek, ékett tárgyakat. Hivatalát 1991-ben megszüntették. 13. Leo javaslatára néhány hónappal 1903-ban bekövetkezett halála előtt a Loretto-i litániájába beillesztette a következő invokációt: Jó tanács anyja, imádkozz érettünk. A Jó tanács anyjának tisztelete kedves volt az Ágoston rendiek számára, ez az ünnep nem tartozott a főbb Mária ünnepek közé. Eredetileg a rend saját ünnepe volt, és Itáliában terjedt el. Magyarországon a Pozsony virágvölgyi híres búcsújáró hely egy képe iránti tisztelet nyomán vált ismerté. 13. Leo volt az is, aki kivezette az Ágoston rendet abból a válságból, amelyben más vallási közösségek is kerültek. A francia elnyomás majd az újonnan egyesült Olaszország szekularizációja során. Ezért visszahívta Rómába Antonio Pacifico Nénót, a fiatal, de virágzó amerikai rendtartomány papját, hogy az ágostonosok újjáépítését irányítsa. 13. Leo több ágoston rendi főpapot is bíborossá nevezett ki, de nem csak a bíborosok kinevezésével fejezte ki tiszteletet 13. Leo a rend iránt, hanem azzal is, hogy több nagyra becsült tagját is a szentek sorába emelte, vagy boldoggá avatta. Így például Montefalcói Klárát 1881-ben vette fel a szentek listájára, a következő évben pedig boldoggá avatta Alonso de Orozco Mena spanyol papot és misztikust, akit jóval később már II. János Pál pápa avatott szenté 2002-ben. És végül az egész rend leghíresebb és legtiszteltebb szentje, Kássiai Rita, akit május 24-én az 1900-as jubileumi évben emeltek a szentek sorába. Sokat mondó továbbá az is, hogy 1900. október 7-én több mint egy évszázados ideiglenes menedék után éppen 13. Leo pápasága alatt szállították át Szent Ágoston földi maradványait a páviai székesegyházból a felújított San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mit jelent az egyértelmű állásfoglalása 14. Leo pápának keserű tapasztalatokkal, és
az újságírók védelmezője is egyben.

Kedves Mári Rádió hallgató, köszöntöm újra a mai műsorunkban. 14. Leó pápáról szóló ismertetésünket nem könnyű ugyan néhány hét után megmondani, hogy egy pápa mivel írja majd be magát a történelembe. 14. Leó eddigi megnyilatkozásai alapján azonban megkíséreljük modellezni, milyen pápa is lehet majd, melyek lesznek a legfőbb prioritásai, hogyan vélekedik az egyházról és a világról. A családot érintő kérdésekről, hogyan fogadják őt az egyre elmélyülő ideológiai harc által sújtott Egyesült Államokban, milyen külpolitikát folytathat és elődjével szemben megnevezi-e Vlagyimir Putyint Ukrajna elleni agresszorként, továbbá miként tekint az éghajlat változásra. Első megnyilatkozásaiból már is kiviláglik, hogy 14. Leó nem csak a világ lelki ismerete, hanem az emberi jogok őre is kíván lenni. Erre következtethetünk első nyilvános audienciája alapján, amit május 12-én hétfőn tartott a Vatikánban akreditált több ezer újságíró számára. Ebben is Ferenc pápát követte, hiszen elődje szintén már pontifikátusának kezdetén beszélt a média munkások előtt. Angol és olasz nyelven elhangzott beszédében már megcsillogtatta humorát, amiről az őt jól ismerők is beszéltek. Azt mondják, nem túlzott a nagy dolog, ha a hallgatóság tagjai egy beszéd elején tapsolnak. Ám ha még a végén is ébren vannak, és még akkor is tapsolni akarnak, na azt külön köszönöm, mondotta Leó pápa. Az evangéliumból a 8 boldogságról szóló részt felidézve közölte, ez a rész a média munkásoknak is szól. Mindannyiunkat arra hív, hogy másfajta kommunikációt folytassunk. Olyat, amely nem minden áron keresi a konszenzust, nem használ agresszív szavakat, nem veszi át a versengés modelljét, sosem választja el az igazság keresését attól a szeretettől, amellyel alázatosan keresnünk kell azt. Utalt arra, hogy a kommunikáció is hozzájárulhat a békéhez. Ha emberként viszonyulunk másokhoz, és amennyiben méltóképpen tiszteletet mutatva kommunikálunk velük, az a társadalmi megbékélés alapjául is szolgálhat. A béke mindannyiunkkal kezdődik, azzal, ahogyan másokra nézünk, ahogyan másokat hallgatunk, ahogyan másokról beszélünk, és ebben az értelemben alapvető fontosságú az, ahogyan kommunikálunk. Nemet kell mondanunk a szavak és a képek háborújára, el kell utasítanunk a háború paradigmáját. Mint később megjegyezte, napjainkban az egyik legfontosabb kihívás egy olyan kommunikáció előmozdítása, amely képes arra, hogy kivezessen bennünket a bábeli toronyból, amelyben néha tengődünk, kivezessen a szeretetlen gyakran ideológiai vagy pártos beszédmódok zűrzavarából. Ezért fontos a szolgálatotok annak fényében, hogy milyen szavakat használtok, és milyen stílusban kommunikáltok. Emlékeztetett arra, hogy a kommunikáció nem csupán információk átadása, hanem egy kultúrának a párbeszéd és a konfrontáció tereként szolgáló emberi és digitális környezeteknek a megteremtése. A technológiai fejlődés tekintve pedig ez a küldetés még szükségesebbé válik. Ismét utalt tehát a párbeszéd fontosságára, amint első pápai beszédében is tette. Ami azonban különösen fontos ellen volt beszédében, az a bebörtönzött újságírók mellett való kiállása. Hadd hangsúlyozzam, idézem, hogy az egyház szolidáris azokkal az újságírókkal, akiket bebörtönöztek azért, mert megpróbálták elmondani az igazságot, és ezekkel a szavakkal kérem ezeknek az újságíróknak a szabadon bocsátását. Az egyház azoknak az embereknek a bátorságát ismeri el ezekben a tanúkban, gondolok itt azokra, akik életüket veszélyeztetve is beszámolnak a háborúkról, akik védik az emberi méltóságot, az igazságosságot és a népek tájékoztatásához való jogát, mert csak a tájékozott népek tudnak szabad döntéseket hozni. Alig ha nem Leó pápa is olvasta a bizottság az újságírók védelméért szervezett legutóbbi jelentését,
amely szerint 2024-ben rekordszámú média munkást gyilkoltak meg a világban. Legalább 124 újságíró vesztette életét 2024-ben, összesen 18 országban. Ez amiatt is aggályos, mert ez a legmagasabb szám azóta, hogy a bizottság több mint 3 évtizede elkezdte a munkavégzésük miatt elhunyt megölt újságírók nyilvántartását. A korábbi negatív rekordot 2007-ben jegyezték fel, amikor 113 újságíró vesztette életét, közülük majdnem minden második az iraki háború következtében. Ugyanakkor az előző évben sem volt rózsás a helyzet. Ugyanezen szervezetök szerzése szerint 2023-ban összesen 321 riporter volt Rács mögött, ami a második legmagasabb szám volt azóta, hogy 1992-ben elkezdték nyilvánosságra hozni az első adatokat. Kínában volt a legrosszabb a helyzet, ahol 44 újságírót börtönöztek be. Majd a polgárháború által sújtott Myanmar és Oroszország következett a sorban. A jelentés szerint a bebörtönzött újságírók több mint 65%-a szembesül államellenes vádakkal, például hamis hírek terjesztésével, terrorizmussal, megtorlásként kritikus tudósításaikért. Leó pápa a bebörtönzött újságírók melletti kiállásával szintén elődje nyomdokaiba lépett. 2025. januárjában Ferenc a Kommunikáció Világnapján elmondott beszédében szintén a börtönbe vetett média munkások szabadon engedését követelte, majd felhívást tett közzé, csak azért börtönözték be őket, mert hűségesek voltak a hivatásokhoz, megpróbálták elmondani, amit láttak. Sokan vannak. Ebben a szent évben arra kérem azokat, akiknek hatalmuk van erre, hogy engedjenek szabadon minden igazságtalanul bebörtönzött újságírót. Legyen nyitva számukra is egy ajtó, amelyen keresztül visszatérhetnek a szabadságra, mert az újságíró szabadsága mindannyiunk szabadságát növeli. Leó beszédében közvetve a világ egyes országait is felelőssé tette az újságírókkal szembeni rossz bánásmódért. A bebörtönzött újságírók szenvedése kérdőre vonja a nemzetek és a nemzetközi közösség lelkiismeretét, és mindannyiunkat arra szólít fel, hogy védjük meg a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság értékét. Mozgósított az amerikai származású, a sajtószabadságot talán emiatt is kiemelten kezelő egyházfő. Leó ebben is Ferenc példáját követve köszönetet mondott az újságíróknak azért, hogy folyamatosan hírt adnak a vatikáni eseményekről. Köszönöm kedves barátaim, hogy szolgáljátok az igazságot. Azért voltatok Rómában ezekben a hetekben, hogy beszámoljatok az egyházról, annak sokszínűségéről és egységéről. Figyelemmel kísértétek a nagy hét szertartásait, közvetítettétek a Ferenc pápa halála miatti gyászt, ám de ő a húsvét fényében távozott tőlünk. Ugyanez a húsvéti hit vezetett be bennünket a konklávé szellemébe, mely különösen fárasztó napokat jelentett számotokra, és ez alkalommal is sikerült beszámolnotok Krisztus szeretetének szépségéről, amely mindannyiunkat egyesít és egyetlen néppé tesz, melyet a jó pásztor vezet. Felhívta a figyelmet arra, hogy a megváltozott kommunikációs közegben az egyháznak is megvan a maga felelőssége. Sose engedjünk a középszerűségnek. Az egyháznak el kell fogadnia az idő kihívását, és ugyanígy nem létezhet kommunikáció és újságírás az időn és a történelmen kívül, ahogy erre Szent Ágoston emlékeztet bennünket. Éljünk jól, és az idők jók lesznek. Mi vagyunk az idők, szabadítsuk meg a kommunikációt minden előítélettől, haragtól, fanatizmustól és gyűlölettől, tisztítsuk meg az agresszivitástól. Nincs szükségünk hangos és erőszakos kommunikációra, hanem olyanra, amely képes meghallgatni, felvenni a hangját azoknak a gyengéknek, akiknek nincs hangjuk. Szabadítsuk meg a szavakat, és ezzel hozzájárulunk a föld felszabadításához, buzdított a pápa. Robert Prevost jól ismeri a média szerepét,
Peruban döntő szerepet játszott a Sodalicio, e szektaszerű ultrakatolikus csoport által elkövetett pedofília és szexuális visszaélésekkel kapcsolatos nyomozás előrehaladásában. A csoportosulást Ferenc pápa 2024. januárjában oszlatta fel. Prevost a perui püspöki konferencia áldozatokért felelős bizottságának élén állt, és nem csak az áldozatokat segítette, hanem azokat az újságírókat is, akik 2015-ben feltárták a botrányt, és akiket mind a médiában, mind bíróság előtt üldöztek a hazájukban. Ugaz jelen volt a hatodik párról elnevezett csarnokban, ahol Leo pápa beszéde is elhangzott. Megismételte szolidaritását az újságírókkal, nyilatkozta ekkor az LP spanyol lapnak Ugaz. Pápává választása előtt Prevost a közösségi média használatáról is értekezett. Egy 2023-as májusi interjúban hangsúlyozta, hogy körültekintően és felelősségteljesen kell használni a közösségi médiát, hogy megakadályozzák a megosztottság és a vitáknak a szítását, valamint azt, hogy károkat okozzanak az egyház közösségének. Elismerte, hogy a közösségi média fontos eszköz lehet abban, hogy emberek millióinak közvetítsék az evangélium üzenetét. Fel kell készülnünk a közösségi média jó használatára. Ugyanakkor a mai folyamatosan változó világ olyan helyzeteket teremt, amikor valóban el kellene gondolkodnunk, mielőtt megszólalnánk vagy üzenetet írnánk a Twitteren, hogy válaszoljunk egy bejegyzésre, vagy akár csak kérdéseket tegyünk fel nyilvános formában mindenki szeme láttára. Néha fennáll a megosztottság és a viták szításának veszélye. A kommunikáció helyes használata lehetőség, de egyben kockázat is, és kárt okozhat az egyház közösségében. Ezért kell nagyon körültekintőnek lenni. Ezen eszközök használatakor jemelte ki. Leo igyekszik maga is használni a közösségi médiát. Egy héttel megválasztását követően már is létrehozta pápai Instagram fiókját.

Robert Prevost pápává választása nagy csapás az amerikai ultrakonzervatívok számára. Az amerikai ultrakonzervatívok nem fogadták éppen nagy lelkesedéssel 14. Leo megválasztását, bár Donald Trump azt állította, neki is szerepe volt abban, hogy amerikai személyiséget ültettek Szentpéter trónjára. A multimilliárdosnak még sok gondot okozhat 14. Leo. Így eleve az új pápa vált a legnagyobb, legismertebb amerikaivá, elhomályosítva ezzel Trump amúgy igencsak kétes szerepét. Ám az új katolikus egyház fő ideológiai szempontból nagyon nehéz pillanatokat okozhat az amerikai elnöknek és csapatának, és komoly kihívás elé állítja az amerikai katolikusokat is, akik többségükben körülbelül 60%-ban ugye Trumpra adták a voksukat a 2024 novemberében megrendezett elnökválasztáson. A 14. Leót lévén Egyesült Államok beli az amerikai ultrakonzervatívok sem kezelhetik olyan megvetéssel, mint Ferenc pápát, hiszen ezzel hamar rájuk lehet aggatni a nemzetgyűlölő címkét, miközben Trump mozgalmának legelvakultabb támogatóiról van szó. Az amerikai ultrakonzervatívok 2019-ben nyílt támadást intéztek Ferenc pápa ellen, akinek a kapcsolata végig igen feszült volt a Trumppal első elnöksége alatt. Antikrisztusnak is minősítették. Többek között az dühítette fel őket, hogy Ferenc pápa békülékenyebb álláspontot képviselt az azonos nemű párokkal kapcsolatban, befogadásra építő menekült politikát követelt, igyekezett bevonni a laikusokat a döntéshozatal folyamatába a szinódusi kezdeményezéseivel, továbbá beemelte a nőket az egyházi hierarchiába. Azt sem nézték jó szemmel, hogy 2018-ban a Vatikán megállapodott Pekinggel a püspöki kinevezésekről, miközben Washington és különösen a republikánusok nagyon kritikusan tekintenek a kínai népköztársaságra. A vatikáni források szerint, amikor G.D. Vance röviddel a pápa halála előtt Ferenccel találkozott, a katolikus egyház fő figyelmeztetni akarta arra az amerikai alelnököt, ha komolyan veszi katolikus vallását, ne kösse össze a politikát a vallással. Minden esetre az amerikai ultrakonzervatív szárny most úgy érezte, méltó bosszút állhat Ferencen és a Vatikánon a pápa választással. Úgy vélték, beleszólhatnak a konklávi menetébe, és elérhetik azt, hogy egy nekik megfelelő bíborost válasszanak meg a katolikus egyház élére. Egyik kedvenc jelöltjük volt Athanasius Schneider, kazasztáni püspök, aki a menekült áradatot tömeges invázióhoz hasonlította. Olyan összeesküvés elméleteket terjesztett, hogy a politikai elit szándékosan hívja be a menekülteket Európa keresztény identitásának csökkentésére. A konzervatív listán előkelő helyen szerepelt Robert Sara, guineai bíboros, a latin mise prominens támogatója és Raymond Burke, amerikai főpap, aki Donald Trump amerikai elnök nagy híveként ismert, és a Ferenc elleni szárny egyik leglelkesebb tagja volt. Robert Prevost pápává választása azonban megsemmisítő vereség az amerikai ultrakonzervatívok számára. Nem tudhatjuk persze, hogy akadt-e olyan bíboros, akit a konklávain is ez vezérelte, de ettől ez még tény. A következmények nagyon jelentősek abban az Egyesült Államokban, ahol Trump néhány nappal a konklávi előtt pápának öltözve jelent meg egy mesterséges intelligencia által generált képen. A illusztris személyiségei ennek az egyesületnek valójában Prevost megválasztását tartották az egyik legrosszabb forgatókönyvnek. Ezt bizonyítja, hogy Steve Bannon, Donald Trump egykori fő tanácsadója, már felhívta a figyelmet arra a veszélyre, hogy Prevost lehet a következő pápa. Veszélyes ellenséget láttak benne. 14. Leo már nem olyan pápa, akit betolakodóként vagy veszélyes marxistaként kezelhet Donald Trump és csapata, mint ahogyan ezt Ferenccel tették. Az amerikai perui pápa az erkölcsi tekintély hangjaként szólalhat meg az amerikaiak előtt. Az ultrakonzervatívokat már
első beszéde aggodalommal töltötte el, amelyben párbeszédet követelt. Massimo Fagioli, a filadelfiai Villanova Egyetem teológiai és vallástudományi tanszékének professzora, mint korábban mondottuk, Prevost egykor ebben az intézményben tanult. Úgy vélte 14. Leó azért is jelent veszélyt az amerikai adminisztrációra, mert a szélsőségesen konzervatív trumpista republikánusok részéről teljesen hiteltelen lenne az az állítás, amely szerint az új egyházfő nem szereti Amerikát, nem ismeri az országot. Már nem fognak hinni nekik, magyarázta Fagioli. Leó megválasztásával a katolikus egyház fontos geopolitikai döntést hozott, de természetesen nem csak ez a cél lebegett a bíborosok szeme előtt. Akadnak olyan meglátások, amely szerint a mostani választás az 1978-as döntéshez hasonlítható, amikor a hidegháború közepén lengyel pápát választanak meg a katolikus egyház élére. Szent II. János Pál pápáról van szó, aki 78-tól 2005-ig tartott a pápaságának időszaka. A pápaságának kezdetétől fogva elkötelezte magát a kereszténység harmadik évezredének új evangelizációja mellett, meghirdette a 2000-es jubileumot, 83-ban kiadta az új kánonjogi kódexet, 92-ben a katolikus egyház katekizmusát, aktív szerepet játszott a hidegháború felszámolásában és a berlini fal leomlásában, szenté is avatták. Ronald Reagan kormányzata értékes szövetségesre lehet a szovjet blokk ellen, II. János Pál pápa személyében, már a 79-es lengyelországi vizitjével is jelezte, mekkora veszélyt jelent a szocialista rendszerre. Ezért lesz különösen érdekes, ha Leó pápa hazájába, az Egyesült Államokban látogat. Kérdés persze, létrejön egy ilyen vizit, mert Ferenc pápaként sosem tért vissza Argentinába. De nehéz elképzelni, hogy az új pápa kihagyja úti céljai közül szülő hazáját. Az idén, ahogy elmondta, minden esetre nem tervez amerikai utat, a naptárában egyelőre egyetlen külföldi vizit szerepelt a tavaly. Törökországba utazott a niciai zsinat 1700. évfordulója alkalmával, ahol találkozott első Bartolomaiosszal, a Konstantinápolyi ökumenikus pátriárkájával, a keleti ortodox keresztények spirituális vezetőjével. És azzal, hogy Prevost lett az új pápa, a Vatikán a világban tapasztalható kulturális és politikai összecsapások a globális polarizáció epicentrumába került. 14. Leó amerikaiként könnyebben fegyverezheti le azokat az ultrakonzervatívokat és populista politikusokat, akik a kereszténység védelmezőinek állítják be magukat.

hogy Szent Ágoston vallomásai miatt tért vissza a kereszténységhez. Ágoston intellektualitása segített a keresztény hit megértésében, fogalmazta meg Prevost, még megválasztása előtt egy bejegyzésében figyelmeztette is őt arra, hogy rosszul értelmezi Szent Ágostonnak a tanait. Kedves hallgatók, majd innen folytatjuk. Maradjanak továbbá is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.